közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően. Az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is hamarosan jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és foltokban keleten is 25-45 mm hullott. A Dunántúl északi tájain azonban nagy területen 5 mm sem esett. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, de a Kecskemét-Szombathely vonaltól északra ez a felszín közeli réteg is száraz maradt, így ezen a területen nem csökkent, míg az ország többi részén megszűnt vagy mérséklődött az aszály. A 20 cm-nél mélyebb rétegekbe azonban csak kevés nedvesség jutott, a középső talajréteg az ország jelentős részén, míg a 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gabri Rudolfot, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökét, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnökét, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen rengeteg esemény történt az utóbbi időben. Egyrészt a Rákóczi Szövetség szervezésében, másrészt a Nagykapos és Vidéke Társulás tevékenysége kapcsán.
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: A hallgatóknak elmondanám, hogy ezt a beszélgetést március 23-án rögzítjük. Kezdjük talán a beszélgetésünket a közelmúltban lezajlott eseményekkel. Március 15-e kapcsán a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében rengeteg diák utazott a Kárpát-medencébe, így a Felvidékre is. Valamint onnét is érkeztek diákok, hiszen közeledik Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem kerekévfordulója.
2: Valóban, ahogy a szerkesztő azt, hogy felvezette, egy komplex nagy egész programról tudunk beszélni, hisz egyik dolog érinti a másikat. A diákutaztatási program egy nagyon fontos, és úgy látszik olyan programja lett a Rákóczi Szövetségnek, ami nagyon megérintette a fiatalokat. A célunk ugye az, hogy minden egyes kárpát-medencei fiatal, akinek van magyar kötődése, ameddig iskolába jár, addig legalább egyszer lépj át az országhatárt. Magyarán mondva találkozon azzal az érzéssel, hogy a határ másik oldalán is élnek hasonló gondolkozású magyar emberek. A másik dolog, hogy a szívükbe így azért megjelenik az érzés, hogy a Kárpát-medence mennyire nagy és mennyire összetartozunk. És ez a program, azt kell, hogy mondjam, nagyon bejött. Abból indultunk ki, hogy anyaországbeli iskolát, egy határon túli iskolában, diákutaztatási, de most már ott tartunk, hogy határon túli iskolák egymás közt is tudnak utazni, és azt hiszem, hogy olyan barátságok kötődnek így a gyerekek között, ami egy életre szóló. A másik dolog, hogy a nemzeti önvállalás tekintetében is megismerik azokat a kincseket, amit a Kárpát-medence rejt. Ugye nem mindegy az, hogyha egy csíkszeredai gyerek esetleg látja Kassán is a Dómot, vagy mondhatnám, anyaországbeli gyerek esetleg meglátja a Borsi kastélyt, stb. És hát látni is azt, hogy erre nagy az igény a diákok részéről, és hála Istennek a pedagógus társadalom felismerték annak a jelentőségét, hogy ez mennyit adhat a diákoknak, mennyit adhat egy középiskolás diáknak. És mivel, hogy említette is szerkesztőasszony, hogy az idén egy jeles évfordulóban, a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója, most egy plusz elemmel is gazdagodik ez a program. Március 27-én 5000 diák a Rákóczi Szövetség szervezésében lesz a Kossuth téren, hogy azt az érzést, amit a nagyságos fejedelem jelent a magyarságnak, közösen élje meg, és hát azt hiszem, ez is egy olyan program, ami az összetartozást, az összefogást szimbolizálja a legjobban, hogy második Rákóczi Ferenc kapcsán találkozzon a Kárpát-medence fiatalsága. Az egyéb programokról el kell, hogy mondjam, ugye, hogy ilyenkor tavasz folyamán indul a magyar iskola választási program. Azt kell, hogy mondjam, most már a második lépcsőfoka, mert az első lépcsőfok az karácsony táján van, amikor az óvodásokat keressük fel azzal, hogy egy mesés könyvet kapnak és egy tábla csokoládét. Általában egy óvodai ünnepségen adjuk át ezt advent tájékán, ahol a szülőknek azt mondjuk el, hogy azok a szülők, akik még óvoda választás előtt állnak, tehát 3 éves korabeli gyerekük van, ezeket a szülőket is összehívjuk, és akkor tudunk arról beszélni, hogy írassák magyar óvodába, és ez mennyire fontos. A másik dolog, hogy az iskola választás előtt álló szülőknek se tudjuk mondani, azt a 12 pontot, ugye, amit a Rákóczi Szövetség annak idején megfogalmazott, és kiderült, hogy a mai napig se lehet szebben megfogalmazni azt, hogy minek kell magyar gyereket magyar iskolába iratni. Tehát, hogy a második lépés pedig jön tavasszal, aminek, ahogy most mi itt ülünk, éppen a napja, ma szállították ki a Felvidékre az iskolatáskákat, tehát jó minőségű iskolatáskát kap a gyerek a Rákóczi Szövetségtől ajándékba, amit egyes helyeken átadják, amikor a gyerek iratkozik az iskolába, de van olyan helyszín, ahol jobbnak látják azt, ahogy megmutatják a gyereknek, beszélnek vele, és hogy majd szeptemberben, mikor belép az iskola kapuján, akkor kapja meg a táskáját, viszont tudnak róla, hogy nem kell iskolatáskát venni, látták az iskolatáskát, hogy megvan. A másik dolog ugye, hogy az iskola kezdéskor egy egyszerű ösztöndíjat, 10 000 forintot ad át a Rákóczi Szövetség, ami mondhatnánk azt ugye, hogy a mai világban már nem egy nagy összeg, de ha azt veszük, hogy ez egy ajándék, és nem csak állami, hanem önkormányzati és magán felajánlásokból tevődik össze, sokszor szoktuk mondani az átadási ünnepségeken, hogy úgy érezze a felvidéki szülő, hogy aki ehhez hozzájárul, az úgy gondolja, hogy egy ismeretlen gyereknek, egy ismeretlen családnak ajándékoz valamit azért, hogy ő magyar iskolába iratta a gyerekét is, használják arra, amire akkor éppen az iskola kezdetekkor szükség van. És ugye emellett még zajlik a Magyar Iskola Választási Program állam által támogatott ösztöndíja. Ennek igazán a digitális adatfelviteleért felel a Rákóczi Szövetség, mert mint a Rákóczi Szövetség rendelkezik a legjobban azokkal a feltételekkel, hogy ezt egy Kárpát-medencei szinten egy közös adatbázisba kezelni lehessen, és ennek az adminisztrációja minél egyszerűbb és minél hatékonyabb legyen. Tehát magyarán mondva, minden egyes magyar családban valami kis magyar kötődés is van, akár csak a felmenők által is ott akarunk lenni, és el akarjuk mondani a magyar iskolának az előnyeit, az anyanyelvi oktatásnak az előnyeit, és szerintem nagyon frappánsan, nem tudom, ki találta ki, de csak gratulálni tudok neki, hogy az idén az óriás plagátokon felvidék szerte, tehát Dél-Szlovákiában, az áll Ludovics Túnak, a nagy szlovák nemzetépítőnek a képe, és magyar-szlovákul az idézet, amiben azt mondja a Ludovics Túr, hogy minden egyes embernek anyanyelvén kell tanulnia, attól többet nem kaphat, mint anyanyelvi oktatásba részesül. Tehát úgy mondom, hogy a szlovákok valószínűleg jól gondolják, és szerintem ezért kell a magyaroknak is hasonlóan gondolkozni, és úgy érezzük, hogy ez az idézet talán a vegyes házasságba élő, ahol magyar gyökerek vannak, talán megérzik azt, hogy hasonlóan gondolkoznak a szlovákok is, hogy az anyanyelvi oktatás a legfontosabb.
1: Hálás vagyok, hogy interjút készíthetek elnök úrral, hiszen volt módom Nagykaposon látni azt a rengeteg szervező munkát, amelyet a Nagykapos és Vidéke Társulás, illetve maga a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház végez, aminek a honlapját is tisztelettel ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe. Önöknél van Mécs László könyvtár, Erdélyi János emlékmúzeum. Nagyon erős a kapcsolattartásuk, nem csak a kulturális oldalon, nem csak az iskolákkal, de a gazdálkodókkal is, még háztáji vásárudvart is működtetnek, ahol találkoznak a környék termelői, de eközben a gyerekeknek kultúrprogram van, vagy éppen verstanulás, vagy énektanulás. Miért tartja fontosnak, elnök úr, hogy az ott élők egymással való kapcsolatát is elősegítse, ápolja, és hogy segíti ez a Rákóczi Szövetség hálózatépítését?
2: Nagyon jó kérdést kaptam, és magamnak is megfogalmazom most azt, hogy hogy is áll ez össze egy nagy egészé. Azt kell tudni ugye, hogy a Rákóczi Szövetség közvetlenül a rendszerváltoztatás után kereste meg a magyar közösségeket a felvidéken, hogy hozzanak létre civil szervezetet, és ezt a civil szervezetet Rákóczi Szövetség megpróbálja patronálni a saját szerény eszközeivel, hogy ezek életbe maradjanak. Ezek egyike a Nagykapos és Vidéke Társulás, és a Rákóczi Hálózat pedig, aminek jelen esetben elnöke vagyok, ugye ez a 25 létrehozott civil társulásnak a közös hálózata, tehát rájöttünk arra, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk, és képviselni tudjuk a felvidéki magyar civil társadalmat. Nagykapos végül is egy végvárnak számít a felvidéken, hiszen ha valaki ránéz a térképre, akkor látja ugye, hogy 6 kilométer már az ukrán határ, hát sátorol jó jelni, ha átjön egy pár métert, tesz is úgy kerül be. Tehát magyarán mondva egy hármas mesterséges határ Rok által zárt terület, és 59% a magyar. Tehát, ha Végvárról tudunk beszélni, akkor Nagykapos mindenképpen Végvárnak számít, és ezért gondoltunk arra, hogy intézményesíteni kellene ezt a civil szervezetünket, és az igazság így jött létre a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház, ami azt kell, hogy mondjam, hogy az új részébe például, ami hozzáépítődött abba, a szlovák állam pénze is ott van, mégpedig úgy, hogy a kassai vasgyár, amit a környezet szennyezésért fizet állami alapba be, hogy minket az ott élő embereket nagyon is szennyezi a vasgyár füstje, és akkor így mi onnan pályáztuk meg, kaptunk annyi pénzt, hogy akkor egy képzőközpontot hozzáépítsünk a magyar közösségi házhoz. És amit említ, hogy mennyi mindent próbálkoztunk, vagy próbálkozunk a magyar közösségi házba, azért arra kell gondolni, hogy egy ilyen végvárnak számító magyar közösségnek nem elég, ha csak a kultúrával foglalkozunk, vagy bocsánat, nem is tudunk csak a magyar kultúrával foglalkozni, mert ha nem tudja, hol eladni a záróját a gazda ember, akkor nem biztos, hogy szívesen jön este énekelni az amatőr kórusba. Tehát minden mindennel összefügg, és ezért próbáltuk úgy a barátaimmal, hogy az élet minden területén próbálkozzuk meg a magyar közösségnek a fellendítését és igazán az összefogását. És ezért van az, hogy könyvtár, vásárudvar, képzőközpont, ahol a kórusunk tud például próbálni. Tehát minden mindennel összefügg, és hát jött az ötlet, hogy az udvarra is, a vásárudvaron túl a szellemi nagyságainknak állítsunk egy mellszobrot azért, hogyha egy fiatal gyerek feljön az udvarra és megkérdezi, akkor rögzül benne, hogy itt van Mécs László papköltőnek a szobra, és talán megkérdezi, hogy mit csinált ez a bácsi, és akkor el tudjuk mondani, ugye, hogy 10 évet volt itt nálunk pap, milyen szép verseket írt, mint a Királyfi három bánata, vagy a Vadóc varázslat voltuk, és a múzeumban pedig meg tudjuk mutatni a kéziratát, hogy írta le. Tehát így tevődik össze ugye ez a komplex program, és hát amikor az 56-os forradalomnak volt az évfordulója, akkor pedig volt még egy kihasználatlan helységünk, akkor pedig úgy döntöttünk, hogy akkor ott egy 56-os emlékszobát próbálunk berendezni, aminek a sajátossága talán az, hogy 56-ot bemutatja egy olyan szemszögből is, hogy például akkor a Felvidéken, Csehszlovákiának a déli részén hogy élték ezt meg. Tehát vannak korabeli visszaemlékezések, vagy akár más nem mondjak, a csehszlovák magyar sajtó miket hordott össze az 56-os forradalomról. Ennek az emlékszobának is nagyon fontos szerepe van szerintem, hisz most már látni, hogy ősz folyamán, amikor a gimnáziumi tantárboda jutnak, az 56-os forradalmat tanulják a határon túl, akkor általában a történelem tanár megjelenik, hogy tarthatná az 56-os szobában a magyar házban, mert sokkal élethűbb, hisz aki járt ott látta, hogy kis filmmel, hanganyaggal próbáljuk színesebbé tenni azt, hogy valamennyire megfogja a középiskolás korosztályt, vagy még attól kisebb korosztályt is a hely szelleme. A vásárudvarnak pedig igazán az a legfontosabb hozadéka, hogy rengeteg olyan házi termelő van, aki nem tudja eladni az áruját, mert utazni annyira azért messzire nem akar, viszont megtermel annyi tojást, mézet, sajtot, amit nagyon szívesen osztana meg másokkal, és hát ugye ott a háztáji vásárudvarnál nálunk szabály, hogy csak is helyi termelők árulhatnak, és csak is saját termékeiket. Nagyon jó hangulata szokott lenni ezeknek a vásároknak, aki járt ott az általában visszajárt, és hát hozta magával, hogy ha már egy ilyen szép vásárudvar van, mivel lehetne még bővíteni. Így jött az asszonyoktól a gondolat, hogy rakjunk egy kemencét, és most már kenyérsütés is zajlik, és amit talán a legfontosabb, hogy augusztus 20-a előtt azért nagyon sok asszony összejön, és megsütik nagy kapos kenyereit, amit vasárnap aztán a lelkészek megszentelnek, megáldanak, és szétosszák a híveknek.
1: Idézhetnénk Reményik Sándort, hogy ne hagyjátok a templomot, az iskolát. Idézhetnénk számos költőt, akár Mécs Lászlót is, a közösségi szerepvállalás fontosságáról. A kedves rádióhallgatók talán emlékeznek arra, hogy az Ungvidék környékén már szorványosodott a magyar anyanyelv, és most, ahogy elnök urat hallgatom, hogy kórus, magyar iskola, tehát rengeteg változás, fejlődés történt. A gyakorlati tapasztalat miért tette szükségessé, ha úgy tetszik, lehet az iskola buszhálózat kialakítását?
2: Élő példája annak, hogy a helyi igényekre kell figyelni. Kiemelek akkor egy ungvidéki falut, Imreg, ahol már a rendszerváltoztatáskor, tehát 30 éve magyar oktatás nem létezett. Még csak fel sem merült, hogy ebből a faluból valamerre magyar iskolába virassanak gyereket, hisz a vonzás körzet is inkább a szlovák irányba, a tőketerebes irányába. Zajlik a közlekedés is. A Csáki Csongor elnök úrral, a Rákóczi Szövetségtől egyszer azt beszéltük meg, hogyha ott jelentünk vidéken, látogassuk már meg ezt a falut, és kérünk lehetőséget, hogy az óvodába, az iskolába iratkozó gyerekeknek a szüleivel beszélni tudjunk. És pár szlovák volt az óvoda igazgatónője, de nagyon szívesen beengedett, és mondta, hogy ő csak örül annak, hogyha több lehetőséget látnak itt a szülők, és látszott azokon az embereken, hogy hát mit nem mondjak, a 30 év alatt még a felvidéki magyar pártok se jártak oda kampányolni, mert azt hitték, ide már nem érdemes jönni, és itt most keresik őket, szót-szót követett, igazán ezek a szülők is már szlovák iskolába jártak. És amikor felvetődött az, hogy mi mindent nyújt egy magyar iskola, a szlovákul is tanulnak a felvidéki magyar iskolába se jut. És hát egyszer csak úgy jött az ötlet, és hála Istennek, pont egy olyan család mondta, aki kántor a faluba, és 6 gyereke van, és azt mondta, hogy akkor ő belevág, ő a gyerekét akkor magyar iskolába fogja iratni, Vajányi Egyházi iskolába. Ha ez minden igaz, amit mi elmondunk, hisz nekünk, igen, csak hogy fog járni a gyerek? És akkor a elnök úrtól jött a felajánlás, hogy a Rákóczi Szövetségtől meg fogjuk oldani, és mai napig is úgy van, hogy a Vajányi Egyházi iskolában erre a szórvány területre Imrek Szűrnyek Kisráska jár az iskolabusz, és szedi a gyerekeket, hála Istennek a busz ki van használva, tele van, tehát egy fecske meghozta a nyarat, és érdekes, hála Istennek annyira tehetséges volt ez a gyerek, és annyira jó benyomást keltett a falu népébe, hogy aztán volt olyan, akinek már harmadikos volt a szlovák iskolába a gyereke, és képes volt átiratni úgy magyar iskolába, és nyilvánvaló, hogy a következő évfolyamban pedig már többen jöttek. Tehát a jó példa ragadós. Igaz, hogy ezt a beszélgetést követően mi sokáig utána vasárnapi iskolát működtettünk ebbe a faluba. A véget, hogy a szülő és a gyerek visszaszokjon a magyar nyelvre. Merjenek magyarul újra beszélni, látsák meg a lehetőséget. Helybe mentünk. Ezt a példát azért is szoktam mindig kiragadni, hogy egy magyarul se szabad lemondani, és meg kell próbálni meghallgatni a helyi igényt, és a helyi igényhez próbálni szabni a segítséget. Tehát a felvidéki iskola buszhálózat igazán ilyen helyeken segít is. Ez nagy öröm számomra, ha teszek egy körútat és megnézegetem a buszainkat, hogy milyen állapotban vannak, hogy mit kéne segíteni, és összeakadok a szülőkkel, tényleg egy akkora jó érzés, hogy mennyire hálásak és mennyire köszönik, hogy ez működik.
1: Itt, ahogy önt hallgatjuk, kiderült, hogy nagyon fontos a helyi igényeknek való megfelelés és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás. Miért vállalja, hogy bejárja az Ungvidéket? Ezt a sok utat, logisztikai feladatot. Annak a célnak az érdekében, hogy minél több kisgyerek megismerje az anyanyelvét és tanulhasson ezen a nyelven.
2: Azt hiszem, hogy aki ott élte le az életét a felvidéken, és mondjuk egy olyan környezetben, mint Bodrogköz meg Ungvidék, ott adja magát eleve, hisz visszaemlékezik a saját gyerekkorára, hogy a szüleinek mit kellett azért kiállni, ha magyar iskolába iratták, vagy járatták hittanra. Ugye nem ez volt a korszellem, és hát igazán az számított a haladó, progresszív gondolkodónak, aki beiratta a szlovák nyelvű iskolába a gyerekét, mert majd hogy fog érvényesülni. És aki ebbe a környezetbe olyan családba született, hogy mégis a számunkra helyes utat választotta, akkor azt látva itt a ismerős baráti körömbe, hogy érdekes módon azok az emberek, akik magyar iskolát jártak, akik nem adták fel a nemzethez való kötődésüket, többre vitték. Ezt nyíltan merem mondani. Magyarán mondva jobban érvényesülnek, de akár családi példát is hozhatok, hogy a saját gyerekeimen keresztül, hogy azzal, hogy magyar iskolát jártak, és azzal, hogy átsajátították tökéletesen a magyar iskolába is a szlovák nyelvet, akkor most azt látni, hogy a munkaerőpiac igenis ezek után, az emberek után kap, hisz egy olyan határmentő övezetben, mint Észak-Magyarország és a felvidék, de a szűkebben most, ha Ungvidéket, Bodrogközt veszük, hát ott igazán kincs azok a vezető emberek, akik mind a két nyelvet tökéletesen beszélik. És itt jön a gubanc, mert mikor azt mondják, hogy de hát magyarul úgy is beszél, hát miért ne járjon szlovák iskolába. Nos, találkoztam már olyan emberrel, akinek azért utasították el, mert azt mondták, hogy bár szlovákul tökéletesen beszélt, a magyar csak konyha nyelven beszélni, nem tudja magyar rejt. Tehát amikor valaki azt hiszi, hogy azért, mert tud otthon magyarul beszélni, ezzel már megfelel annak a szintnek, hogyha ő például diplomás ember lesz, akkor két nyelvű vezető ember lehet, akkor derül ki, hogy igazán a magyar nyelvnek nincsen birtokába azon a szinten. Ugye azért tudom melegen ajánlani, látva a saját környezetemet is, hogy az anyanyelvű oktatás mennyire fontos, és hogy meg kell tartani a gyereket a magyar oktatási rendszerbe, mert felértékelődött, Kassáig bezárólag, de hát mondhatnám, hogy most már Miskolc környékén pedig azokat keresik, akik tökéletesen beszélnek magyar mellett a szlovákot, Kassán vagy Eperesen pedig fordítva, tehát igazán nem kellene mondani semmiről ezeknek az embereknek, ha magyar iskolát válasszák, tehát az érvényesülés tekintetében sokkal jobban úgy érzem, hogy bezártságba kerülnek, hogyha feladják a magyar nyelvhez való kötődésüket, és az államnyelvnél kötnek ki, mert egy óriási lehetőséget veszítnek el a jövőbe, de hát, hogyha csak sarkítom a számokat, akkor is az Európa Unióban 10 millióan beszélik a magyar nyelvet, és 5 millió a szlovákot, tehát csak hasonlítsuk össze, hogy hány emberhez tudok melyik nyelven eljutni, de állítom felvidéki magyarként, és állítom úgy, hogy nagy iskolába jártam, hogy az természetes, hogy meg kell tanulni tökéletesen a szlovák állami nyelvet is, és igazán ez egy óriási feladat szerintem a felvidéki magyar oktatásügynek, hogy azoknak a szülőknek, akik attól félnek, hogy talán majd nem tanul meg szlovákul, tudják bizonyítani, és szerintem a jó példákkal tudják a legjobban bizonyítani, hogy dehogy nem, ugyanúgy meg fogja tanulni, mint a többi tantárgyat.
1: Végül engedje meg egy személyes kérdést. Mit jelent önnek, amikor 500 vagy most már 900 fölötti létszámú gyerek van a világ minden tájáról a Rákóczi táborokba, és magyarul beszélnek?
2: Úgy érzem, hogy az ember a munkája elismeréséért talán az a legtöbb, amit kaphat, amikor látja a ragyogó arcokat. Hát épp mondhatom, hogy tegnap előtt tartottuk Sátoraljóújhelyen a rendezvényközpontunkban a Bodrog közésünk vidéki családok családi napját, ahol meghívtuk azokat a családokat, akiknek óvodáskorú gyereke van, tehát az iskola választás előtt állnak, de természetesen nem zártuk ki, hogy csak azt a gyereket hozhatja, amelyik mondtam, és iskolába megy, hozzák az egész családot, és arra kértük a Bodrog közésünk vidéki iskolákat, hogy ők pedig jöjjenek, és minél közelebbi, minél jobban olyan formán, hogy a gyerekeknek ez élmény legyen, mutatkozzanak be. És hát el nem tudom képzelni, hogy ezeket az ötletességeket, hogy a gyerek el se akarja már menni, meg fogja apukának kérdezni, de hogy ő ebbe az iskolába fog járni, mert ott épp egy kis autót akkor gyártottak le, és akkor a tavaly előtt tud autózni. Ott van 400-500 ember, és számomra ismeretlen emberek oda jönnek, és megköszönik, és azt mondják, hogy megerősödött ezáltal, hogy ő jó döntött, hogy a gyerekét magyar iskolába fogja járatni, meg a másik dolog, hogy az az élmény. És hát természetesen ez sok minden kell, ugye a gyerekek, ha elragadtatják magukat, megérzik, hogy ott jó lenni, akkor azért a szülő úgy van vele, hogy a gyerekének mindenki meg akarja adni a legjobbat. Egy gyerekre is szabad lemondani, és mindent úgy kell segíteni, ahogy a helyi igény megszabja, és úgy látom, hogy a Rákóczi Szövetségnek ez tényleg egy fontos feladata, és tud reagálni. Élő példa itt az iskolabusz, a diákutaztatás, és akkor még nem beszéltünk ugye a sok nyári táborozásról, ahol megint arra nyílik lehetőség, hogy több ezer Kárpát-medencei sejt a diaszpórából érkező diákok is együtt barátkozzanak, és a magyar nyelv, ami összeköti őket, ennek kapcsán alakuljanak a jövőbeli kapcsolataik.
1: Kedves hallgatóink, Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnökével március 23-án rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcaink

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsártessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: A művészek, a költők sokszor meg tudnak fogalmazni olyan gondolatokat, amiket szinte lehetetlen megfogalmazni. Próbálják megragadni a végtelent. Most hagyj olvassak föl Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című verséből egy-egy részletet, nem akarom az egészet, de ez is megragad valamit, ami közelebb vezethet minket az igazsághoz. Így kezdi a verset. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és bennem a dió magyaró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó akaróm is, és nem kell kenyérért könyörögnöm, van villanyom, izzik a villany, tálcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipafüstöl. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít, nem egy orcát, én énekes, ifjú fiának. Vallengem a vén Magyarország, de néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Eddig a versidézet. Kosztolányi Dezső fejezi ki azt versben, amiről mi beszélgetünk, elmélkedünk, hogy sokszor már itthon vagyunk a világban, és már nem vagyunk otthon az égben. El tud kopni, el tud halványodni a mennyország képe, hogyha itt a földön mindenünk megvan. Persze tudjuk, hogy mindenünk, amink van, Isten ajándéka, és sokszor ez az ajándék, ez a sok-sok ajándék, amit kapunk tőle, ezt takarja el előlünk az eget. Belefulladunk az ajándékokba, mint a kisgyerek, aki már nem tud lépni a szobájában a sok ajándéktól, a sok játékától. Aki már csak a tizedik hívásra jön kivacsorázni, mert nem tudja abba hagyni a játékot a telefonján. Jézus mennybe menetele. Ki akar minket mozdítani ebből, a félhomályból, ebből a bénultságból, amiben sokszor belekerülünk. Lizió kis Szent Teréz a mennybe menetelt a bizalom és a szeretet eseményeként látja. Ő azt tanítja, hogy a mennyben is dolgozni akar a lelkekért, ahogy Jézus is mennybe menve a közbenjárója lett az emberiségnek az atyánál. Azt mondta kis Teréz, hogy én a mennyországomat a földön akarom tölteni, és szüntelen jót tenni az emberekkel, és rózsaesőt akarok hullatni az emberekre. Ez a rózsaeső, ez a kegyelemeső. És hát, amit kért életében, azt meg is kapta az Istentől, és mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy micsoda a kegyelmek áradatát tudja csak ő, Lizió kis Szent Teréz, kiesdekelni a mennyei atyánál. Hát akkor mit tud értünk tenni a szűzanya, és mit Jézus, aki az egyetlen közbenjáró, az atya és köztünk. De mégis mi is, és a szentek is közbenjárók lehetünk. Jézus Krisztus által, a Szentlélekben, és nagyon sokat tehetünk egymásért, imádkozva, mert nagy ereje van a buzgó és tiszta lelkű ember imájának. Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az Atyának jobbján, mint ahogy a Hiszek Egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe, a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez. A test oda vágyik, ahová a fő már elérkezett. Jézus ott van az Atya jobbján, emberként is. Az Istenhez emelt szív az Eukarisztiában, Szent Ágoston szerint már nagyon közel van a mennyországhoz. Nekünk a mennyország nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már itt a földön, a keresztséggel elkezdjük élni a mennyországot, megkapjuk a Szent Lelket, aki Isten életében részesít minket, és a kegyelem által már itt elkezdődik számunkra a mennyország, és kiteljesedik majd a mennyben. És mint ahogy az apostolok, amikor elmentek onnan, arról a helyről, ahol Jézus a mennybe ment, örömmel mentek, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak. És nekünk is ez a földi élet, bár sok nehézség és szenvedés közepette, de mégiscsak öröm telik el, hogy legyen Pál apostol, és az örömre buzdít minket. Örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek, mert már itt elkezdődik számunkra a mennyország. Egy kicsit itt is vagyok, egy kicsit ott is vagyok. A gravitáció, a földi gravitáció, minthogyha engedne, és emelkedik a lélek. Néhány szentnél, például Avilai Szent Teréz, Kopertinói Szent Józsefről tudjuk, hogy még a testük is megemelkedett, ez az úgynevezett levitáció. Ez nem egy ördögtől való dolog, bár Kopertinói Szent Józsefnél azt hitték, hogy azzal vádolták, hanem a lélekkel együtt a test is megemelkedik. Olyan egységben voltak az Istennel, hogy emelkedtek. Dobáljunk ki mi is mindent a léghajóból, ami nem engedi, hogy emelkedjen a lelkünk. Vagdossuk el a köteleket, ami még oda kötöz minket a földhöz, már a lelkünket, és engedjük, hogy a meleg légáramlat, az isteni kegyelem emeljen minket. Egyre magasabbra, egyre közelebb az Istenhez. Mi sas szárnyakat kaptunk, ne kapirgáljunk a Baromfi udvarban sasként, hanem merjünk elemelkedni, fölemelkedni és közelíteni. Karácsonykor Isten költözött emberként a földre, Urunk mennybe menetelének ünnepén pedig elsőként lépett be ember a mennybe. A menny és a föld nem ellenségei egymásnak, mint ahogy a test és a lélek sem ellenségek, hanem az ember az egységet testben és lélekben éli meg. Úgy a menny és a föld teljesen összetartozik. Ezt a földet teremtette nekünk az Isten, ami a bűn által kicsit megsérült, vagy talán nagyon eltorzult, mint hogy az emberi lélek is, az emberi test is, természet is, de az isteni kegyelem által, ami Jézus Krisztus által jött a világba, újra rend lesz, és kialakul az isteni rend egyre tökéletesebben, bár teljes tökéletességében csak a mennyben fogjuk ezt megélni. Most pedig hallgassuk meg Jézus csodálatos, magasztos szavait, az ő búcsú beszédét. János evangéliuma szerint. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, hová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt. Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. Bizony mondom nektek, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amit én magam teszek, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszky. Orbán Anita, a külügyminiszter, Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották!

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, melyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel erről a meséről, a hatalmas népszerűségről, szemléletformáról, melásról és szelektív gyűjtésről is beszélgetünk. Kiderül például az is, hogy ki kell mosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt. Tartsanak velünk, érdemes!

0: szeretettel köszöntelek, Roland, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia-szia!
0: Mindenki rólatok beszél, és teljesen felkapott hír lett az, hogy a Kukások a hősök. Mesélj az előzményekről, és mondjuk el a történetet.
1: Hát ez egy nagyon izgalmas projekt, nagyon sok ilyen van nekünk, de a média zajt ez a projekt most áttörte, azt látjuk, és nagyon sok helyre elért, és nagyon sokan foglalkoznak vele szerencsére. Alapvetően a történet egy kicsit messze nyúlik. A edukációs tevékenységünk azért nagyon-nagyon régi már, és nagyon sok korosztályt célzunk vele. Viszont nagyon nagy igény volt az óvodások részéről is. És azt láttuk, hogy nagyon sok eszközünk, amit használunk, az valamiféle képzettséget igényel már, tehát kvázi mondjuk például olvasást. És ez az óvodásoknál nem annyira volt meg, és hát gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk megszólítani, mi az a csatorna, ahogy az óvodásokat el lehet érni, és hát eljutottunk a mesékig. Hogy a mese nyelve az nagyon-nagyon sokat segített, és a gyerekeknek az a fantázia világa, amiben ők élnek, talán azon az úton keresztül tudjuk a legkönnyebben megmozgatni, vagy azt az impulzus tudást átadni. És hát hoztunk egy döntést, hogy egy mesepedagógus megkerestünk, aki írt nekünk egy mesét, egy hulladékgazdálkodási mesét, kvázi a Mirehuról, és hát ez a mese múlt év végén könyvformájában is meg tudott jelenni. Volt hozzá egy rajzpályázatunk, akkor odaadtuk a pályázóknak a mesét, és hát ma ezt a könyvet ezek a rajzok díszítik, illusztrálják, egy nagyon szép, színes kis könyvecske lett, és hát elkészült évvégére, és hát gondolkoztunk, nagyon-nagyon jó, most már van mesénk, meghirdettük, átadtuk a miskolci óvodásoknak, de hogy ez mégsem elég, mert mi abban hiszünk, hogy személyes találkozások kellenek, mert az, ami a leghatásabb, hogy mindenkivel ilyen face-to-face ott vagyunk, és beszélgetünk, és akkor tudjuk a legjobban a céljainkat elérni, és hát mindig nézelődünk, milyen események vannak, és hát volt a hangos felolvasás napja február elején, és azt gondoltuk, hogy akkor van egy másik projektünk is, ami arról szól, hogy maga a hulladékgazdálkodás, mint hivatás, mint szakma, ennek a társadalmi megítélésén mi nagyon-nagyon szeretnénk javítani. Én korábban külföldi tulajdonú cégnél dolgoztam nagyon sokáig, ugyanebben a tevékenységben, tehát ugyanúgy hulladékgazdálkodásban, ahol azt tapasztaltuk, hogy más országokban ennek a szakmának a megítélése az sokkal magasabb, kvázi az orvossal van egy szinten. És nálunk Magyarországon van egy ilyen effektus, hogy mindenki óvodás korában kukás akar lenni. Tehát itt nincs fiú, lány, nincs választás, mindenki a kukásautót választja, mint álom, és ez akar lenni. És akkor eljutunk néhány év múlva, hogyha nem tanulsz, akkor kukás leszel, című fenyegetés, tehát átcsapunk a másik végletbe, és nagyon fontos, hogy ezen változtassunk. Ez egy nehéz munka, nem könnyű munka, és nem csak a gyűjtés, hát ez egy komoly rendszereket működtettünk már technológiákkal mindenütt, és szeretnénk ezen javítani. És akkor azt mondtuk, hogy kapcsoljuk össze a kettőt. Van egy mesénk, amit az óvodásoknak írtunk, illetve vannak kollégáink, rakodók, sofőrök, akik a fizikai munkát végzik, és ezt kapcsoljuk össze. És hát ebből lett ez a projekt, hogy akkor nem szellemi kollégák mentek mesét olvasni, hanem azt mondtuk, hogy egy kukásautóval kimegy egy csapat, aki egyébként hulladékot gyűjt, bemegy az óvodába, és ők olvassák fel a mesét, és megmutatják a saját arcukat. És ők olvassák, hogy ők is képesek el. És hát ez egy ilyen kettős projekt, és talán most ezért van ennek ekkora sikere, hogy ez így átment, hogy mit akarunk ezzel alapvetően üzenni, hogy mi a cél, és egy kicsit így a hulladékazdákat, és egy kicsit terítékekre, és engem nagyon örülök személyesen is, hogy ez így van.
0: Miről szól a mese így nagyjából, nagy vonalakban mondjuk el?
1: Igen, hát van egy kabala figuránk, a Muki, ami a Miskolci Újrahasználati Központ, ez a Muk, és úgy lett Muki, tehát a nevezéke innen indult el, és hát alapvetően ő hozzá kötődik a mese, mert van a Fekete és a Fehér Királyság. A fehér a királynővel, ott tisztaságban és rend, a fekete pedig a királyfi, ahol mindig szemét van, és hát ők szerelmesek lesznek. És hát egy feltétel van a Frigyhez, hogy legyen rend a Fekete Királyságban is, és hát különböző eszközökkel próbálkozik a királyfi, amíg eljut oda, hogy a sárkányokat hívja segítségül, a lovagokkal együtt, akik rendet raknak, és akkor beteljesedik a Frigy, és ez egy szimbolikus a mese, mert a sárkányok egyébként a kukásautókat a villogó szemeikkel mutatják, a lovagok pedig a hulladékgyűjtők, a kollégáink kvázi, tehát ez a szimbólumrendszer megjelenik benne, ugyanaz újrahasznosítás, újrahasznált, tehát tényleg belecsempésztük a mesébe azt a szakmaiságot, azt a pedagógiai részt is, ami fontos, hogy átmenjen, mint üzenet.
0: Milyen volt a fogadtatás? Ezek szerint jó az országos fogadtatás, legalábbis mindenképpen.
1: Na, nagyon pozitív, hát most rengeteg megkeresést kapunk, nagyon sokat. a kollégáink médiasztárokká váltak, és mert leszúlítják őket, ahol ismerjük őket, hogy akkor mindenkinek mesét kell olvasni, tehát most tényleg nagyon-nagyon megmozdult, illetve rengeteg megkeresést kapunk az ország különböző városaiból, hogy ők is szeretnék ezt. Tehát most nagyon gondolkodunk abban, hogy talán most ez egy olyan lehetőség, hogy akkor ezt a kis helyi projektünket, ezt vigyük ki országos szintre, mindenhol vannak kukások, mindenhol vannak óvodások, és hogy akkor mindenki csinálja ezt is, mert hogy ennek az üzenete azt gondolom mindenhol ugyanaz, hogy ha változtatni akarunk, és tényleg javítani akarunk ki a társadalmi megítélésen, akkor ezt mindenhol meg kell tenni. És ez az esély szerintem most nem szabad elhalasztani, mi ebben gondolkodunk, hogy most ezt kinyitjuk, és akkor ha kell, adunk mesét, odaadjuk a mesekönyvünket, ha másnak nincsen meséje, hogy ebben tudjunk lépni, és tényleg az egész országot meg tudjuk egy picit mozdítani.
0: Lesz folytatás? Tehát a mese folytatódik?
1: Nem tudjuk még, mert most bármi lehet. Tehát most egyelőre meseolvasás projektünk van. Ma délőtt is a kollégák mesét olvastak, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Tehát most ez egy kinyitott, egy olyan szelencét, amit nem tudjuk még, hogy hol a vége. Tehát hogy tényleg egy ilyen izgalmas dolog lehet belőle, de nagyon sok projektünk van, tehát ez, ami átütött, de volt a költészet napjához kötődően áprilisban, amikor a kollégáink verset mondtak. Tehát itt egy helyi költő versét mondtuk fel mindannyian, szellemi, fizikai állomány. Ott is ugyanígy bevontuk a kollégákat, versidézeket ragasztottunk a kukákra. Tehát, hogy próbáljuk ezt egy kicsikét ilyen ember közelibbé hozni ezt az egészet, meg a kollégáinkat is, meg magát ezt a tevékenységet is.
0: Nagyon sokáig gyerekrajzok is voltak a kukás autón, ez van még?
1: Vagy van lesz? Még, ez igen? Most is van még. Na,
0: ez honnan vannak a gyerekrajzok? Honnan
1: hát ugyanúgy ez rajzpályázatos forrásból jöttek ezek a rajzok. Vannak olyan autóink, amin egyébként nincsenek, gondolkodunk, hogy most ezt újra gondoljuk majd ezt a projektet, de most még kicsikét ezt várunk, hogy mi hova folyik ki, és hogy tényleg milyen irányba induljunk el, mert most egy picikét, hogy előtérbe tudtuk ezt hozni, szerintem rengeteg mindenki fog nyílni.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével beszélgetek, és az előzőekben szó volt erről a meséről. Hol lehet hozzájutni, ha valaki már esetleg az óvodába vagy a gyermeke hallotta ezt a mesét, és szeretné otthonra, ezt meg lehet vásárolni?
1: Hát nincs kereskedelmi forgalomban, tehát ez saját termékünk, mert mindenféle egyéb okai is vannak, ami miatt nem került ki ez forgalomba. Erre, ha valaki megkeres minket, akkor egyébként nagyon szívesen adunk ebből a meséből, tehát ez érintésmentesen. Tehát van igény, nagyon sok mindenkinek teljesítettünk már ilyen kérdést az ország különböző pontjáról. Tehát fontos az, hogy minél több mindenki ez el tudjon jutni. Persze van korlátja is, mert 10 millió ember majd bejelentkezik értelemszerűen, annyi meséskönyvünk nincsen, de ahol azt gondoljuk és látjuk, hogy ez fontos lehet, és közösségekhez kötődik, ott mindenféleképpen tudunk adni, hogy több embert tudunk mögé csatolni.
0: Tehát akkor elképzelhető az is, hogy hamarosan az ország különböző részein is megjelenik ez a mese, ugye?
1: Igen, hát most is már úton van több csomagunk. Most itt a média megjelenések kapcsán ez előtérbe került, és már küldjük ki. Tehát nagyon sok helyre küldtünk ki már most is mesét.
0: A mese előtt is rendszeresen jártatok és jártok óvodákba, és különböző programokkal a kukásautó, a tűzoltóautóval vetekszik, az biztos, hogy a népszerűségben. De mégis mi a program, mit szoktatok ott csinálni, hogyha éppen nem csak mesét mondtok?
1: Hát a kukásautó leginkább a karácsonyi időszakban a legnagyobb sláger. Nagyon régóta, szerintem első között az országban, lehet, hogy legelsőként, mi díszítettük fel a kukásautót. Tehát feldíszítésben biztosan, meg ki is világítottuk. Tehát van egy külső világítása, és nekünk a fülke is be van rendezve a karácsonyi hangulatban, a karácsonyfával, és hát ebben az időszakban járjuk a várost, illetve kimegyünk ki családokhoz is. Tehát ha valaki kéri, megkeresnek minket, kimegyünk, összegyűlik az utca, gyerekek bemehetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy ilyen ember közeli dolog legyen, de ha bármilyen rendezvény van, gyereknap, vagy bármi, nagyon sok helyre hívnak minket. A kukásautó az mindig egy alapjármű, amit tényleg nagyon fontos, gyerekek nagyon-nagyon szeretik, be tudnak ülni, át tudnak mászni. Van erre egy egyedi autónk, amit alapvetően csak erre a funkcióra használunk, tehát már hulladékgyűjtés, nem? Ez ilyen alacsony padlós, nagyon fontos, hogy a gyerekek könnyen tudjanak mozogni, tehát ne kelljen magasra szállni, nagy valaki kiessen, tehát egy jól kezelhető beszállás szempontjából is maga a jármű, de a fő programok egyébként nálunk alapján a telephelyünk összkötődnek, tehát mi azt mondjuk mindenki, hogy jöjjön be a telephelyre, csoportok napi szinten jönnek be hozzánk, iskolai, óvodai csoportok, de a nyugdíjas klub, csapatépítő, minden megjelenik alapvetően nálunk, és hát mi azt mondjuk, hogy ami látható és kézzelfogható, mindig az a leghatékonyabb. És meg tudjuk mutatni, hogy mi történik a hulladékkal, mit csinálunk mi a hulladékkal, transzparensen minden látszódik, és kézzelfoghatóvá válik maga a tevékenység. És akkor sokkal jobban megértik a városi legendák, akkor rögtön elkopnak, hogy ez összeborítom, nem borítom, mindenki tisztul egy másodperc alatt, és sokkal egyszerűbb, ha ez látható, nem csak beszélünk róla, hanem meg is tudjuk mutatni.
0: Mi most így a rádióban sajnos csak beszélni fogunk tudni róla, hogy mi is a szemét útja, de még mielőtt erre rátérnék, még egy kicsit a mesére térünk vissza, hogy fogadták a kollégák ezt a feladatot? Voltak önként jelentkezők egyből, vagy ez így hogy alakult?
1: Nagyon fontos, hogy én személy szerint vezetőként én azt képviselem, hogy nincsenek kötelezettségek olyan ilyen értelemben, hogy most valakire rá tukmálnám bármit is, hanem ez mind önkéntes. Tehát a kollégáim az egész tevékenységet azért teszik, mert ebbe örömük van, és látják ennek a sikereit, és hogy látják ennek az eredményét, és itt is a kollégák is megkérdezik, ki az, aki ezt szeretné. Voltak rögtön jelentkezők, és a fiúk, én azt gondolom, nagyon jól helyt is állnak, és élvezik ezt a szerepet, főleg most, tehát tényleg egy olyan sikerben vannak most már, az nagyon sokan felismerik őket, meg vannak az arcok, tudják, és azt gondolom, hogy ez nekik is egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás. És erről szólt ez az egész történet, hogy nem vezetők voltak kiemelve, hanem azok az emberek, akik ezt a munkát ellátják, és ők vannak a fókuszban, ők vannak kint, ők jelennek meg a felületeken, és talán ebben ez a legszebb.
0: A szemléletformálás így sokkal könnyebb, hogy van egy alapszimpátia, és ez az image, ilyen szempontból az image-nek a növelése is az a cél, ezért cél, mert kisgyermekkorban a legkönnyebb még talán így akár a szelektív válogatásról beszélni a gyerekeknek, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy közszolgáltatást látunk el, és ráadásul az ilyen közszolgáltatásokon belül is a hulladékgazdálkodás egy nagyon-nagyon speciális terület, mert mi minden héten valamikor többször is találkozunk az emberekkel, nincs még egy ilyen szolgáltatás, amit igénybe veszünk, ahol ennyi személyes kontaktus van, és én azt vallom, hogy akkor jó egy szolgáltatás, ha szerethető. Ha úgy állunk hozzá, hogy pozitívan, mert azt látjuk, hogy amit kapunk onnan, és nagyon-nagyon pozitív, tehát hogy a szolgáltatóként működik. és hát próbálunk így működni, és hát innentől kezdve próbálunk egy olyan brandet felépíteni, ami egy jól működő tevékenység, egy lakossági elégedettséggel egyben. És ezt próbáljuk gyúrni. Nem vagyunk tökéletesek, tehát mi is hibázunk, nálunk is ugyanúgy lehetnek problémák, de a cél, hogy alapvetően arra törekedjünk, hogy ez egy nagyon jól működő, a lakosság szempontjából számukra egy nagyon jó színvonalú szolgáltatás legyen.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Ladányi Rolanddal, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. A mai műsorban a szelektív gyűjtésről és a szelektív szemétnek az útjáról foglak kérdezni téged. Kezdjük a legelején, mi is számít el szelektív gyűjtésbe, mit rakhatunk, mit ne rakjunk, tévhitek, gyakori hibák, ilyenek. Hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy mi az, amit ne csináljanak, és mi az, amit esetleg jobban.
1: Igen, hát van egy varázsszó, amit mi mindig elmondunk a oktatások közben, és amire mindig a hangsúlyt fektetjük, hogy csomagolási. Ez a csomagolási hulladék. Tehát a csomagolási hulladék az, amit egyébként szelektív hulladékként gyűjtünk. Tehát a műanyagredőny, a összetörcék, a horgászbot, a porszívócső, ha most említsek pár lót, az nem csomagolási hulladék. Tehát amiben valamilyen terméket becsomagolunk, bármiféle csomagolás, azok mind a szelektív gyűjtés. Alkalmasok, be kell tenni a szelektív gyűjtőbe, viszont azért, mert valami műanyag, az nem jelenti azt, hogy az szelektíven gyűjtendő műanyag is. Általában műanyagnál van egyébként a legtöbb probléma, ott van az, hogy az emberek egyébként, most ha nézzük pozitívan, mert próbálják jól tenni, hogy akkor műanyag, akkor az a biztos a szelektívben van, de a legtöbb hiba alapvetően ebből fakad, hogy nem csomagolási anyagok jelennek, meg nem csomagolási anyagáramok, és igazából azok elvesznek. Nem tudjuk őket azonosítani, nem tudjuk, hogy mi az, milyen műanyagból vannak, tehát hogy rengeteg problémát generálnak, és hát emiatt ez egy tévút, de próbáljuk mi ezt a mindennapi edukációban, megmutatjuk a hulladékokat, mi az, ami jó, hogyha valaki eljön hozzánk, tehát ezeket próbáljuk tisztába tenni, és megmutatni, hogy akkor mi a jó, és mi nem jó. De ez az alap tézis, csomagolási hulladék az, ami rendben van.
0: Ki kell lemosni a joghurtos dobozt?
1: Hát ez a régi dilemmánk itt az elmúlt évtizedekben, ez mindig egy kérdőjeles dolog volt, ami mindig azt mondtuk, és most is, de szerencsére ma már a központi kommunikáció is, hogy ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele, vagy bármi, attól az papír hulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty. Nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan. Tehát egy a lényeg, hogy ne legyen mondjuk ételmaradékkal valamilyen formában szennyezett, vagy a teljes dobozból, mondjuk a társítottból borítsuk ki, ami benne van, tehát hogy üres legyen. Ez a legfontosabb, tehát ha már üres, akkor már nincsen baj.
0: Ha már a pizzás doboz szóba került, például mi van, ha már átáztatta az olaj vagy a zsír, akkor is mehet a szelektív?
1: Tehát ha ennek mindig a mértéke, tehát ha most tocsog valami értelemszer, az nem, de most ha vannak rajta foltok, és általában egyébként a jellemző az, hogy ez nem zsírban vagy olajban áll a pizza, hanem valamiféle nedvességet, így olajnedvességet vázi, hogy lehet mondani, akkor azt átveszi, semmi baj nincsen vele. Nyugodtan, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy a pizzás dobozokat nyugodtan tegye a szelektív gyűjtőbe. Ételmaradék nélkül.
0: Mekkora az a mennyiség, amit egy héten elvisztek, mert akár mellé is lehet rakni, ha túl sok gyűlik össze, persze ez sok mindentől függ, de mekkora mennyiséget visztek el a lakosságnak?
1: Nincs limitálva. Tehát a csomagolási hulladéknál nincs, jellemzően különböző típusú gyűjtőedények vannak kint, tehát a családi házasövezetben 120-240 literes edények, de bárki, ha egyébként kirak mellé zsákban, ilyen nagyjából áttetsző zsákban, lássuk, hogy mi van benne, akkor ezt ugyanúgy elhozzuk, illetve társházaknál ma 770 literes, 1100 literes edények, illetve Miskolcon vannak még már nem sok, de gyűjtőszigetek a város különböző pontjain. Hát az egy negatív irányba tolódott történet volt, és hát tényleg ott maradtak meg, azok valóban működnek. Nagyon sok helyen ilyen illegális lerakóhelyekké váltak, és nagyon sokat meg kellett szüntetni. Viszont vannak, ahol tényleg nagyon jól működnek, és beilleszkednek abba a város részbe, és őket is ugyanúgy lehet használni.
0: A repont rendszert, a visszaváltható flakonos rendszert mennyire érzitek a mennyiségen, tehát gondolom érezhető a mennyiség.
1: Hozzánk kerül be válogatásra jelenleg a vegyes szelektív hulladék is, amit a lakosság gyűjt, illetve mi válogatjuk egyébként a automatákból beérkező anyagáramot, és ez két külön anyagáram. Egy a lényeg, hogy a vegyes hulladékban, amiben korábban benne volt, nagyjából eltűnt teljes mértékben. Ami én azt mondom, egy pozitív hír, tehát hogy a PET palackoknak én azt mondom, hogy a jelentős része egy visszakerül oda, ahova kell, tehát minimális néhány százalék alatti az a mennyiség, ami benne marad, mert külföldről hoznak be PET palackokat, ami bejön, ami nem betét, tehát nem a hazai betétdíjas rendszer van, tehát kerülnek még be különböző PET palackok, de elhanyagolható már. Vagy valakit még trehány, de azért az is látszódik, és tapasztaljuk azt is, hogy megvan ennek a másik útja is, hogy nagyon sokan, látom én is, akár a belvárosban is megnézik, mi van a kukába, kiveszik, tehát hogy az 50 forintos betétdíj az majd nagyon komoly értéket tud képviselni már, az, hogyha valaki ezt összedi, összegyűjti, és utána vissza tudja váltani. Tehát, hogy tényleg, ami nem oda kerül, még annak is van egy második esélye, valamilyen más csatornán keresztül, hogy akár visszakerüljön a betétdíjas forgalomba.
0: És ha már a betétdíjról beszélünk, ezt a

0: Tehát, hogy mi beérkező anyagáramokat látunk, de hogy az honnan jött, azt mi nem tudjuk. Tehát mi mennyiségekkel dolgozunk, de az jön az ország különböző pontjaiból, vagy a régióból, inkább azt mondom. Tehát akár valamikor Budapestről is érkezik ide, palack, attól függ, hogy a kapacitások, a mennyiségek az országon belül hogyan alakulnak. És ha valahol mondjuk megnő a visszagyűjtött mennyiség, ott a feldolgozási kapacitás, ha nem tudja kezelni, akkor ezeket mozgatják így az országon belül, és hát oda viszik, ahol van szabad kapacitás, amiatt, hogy feldolgozásra kerüljenek. Tehát, hogy ez van egy ilyen folyamatos, dinamikus járat, tervezés, optimalizálás, hogy akkor minden megfelelően kerül, minden feldolgozásra tudjon kerülni. De ezeket nem mi szervezünk, tehát mi egy végpontként vagyunk ebben a Miskolcon a rendszerben, és akkor ami hozzánk jön valahonnan, azt mi feldolgozzuk.
1: Akkor beszéljünk erről a feldolgozásról, mi is a szelektív hulladék útja. Összegyűjtitek, járnak a kukásautók a hét különböző, minden napján a hétvégét kivéve, különböző kerületekben, és beviszik hozzátok. Utána mi lesz a sorsa?
0: Hát mi kezeljük, még azért az nagyon fontos, már csak elmondom, akkor egy pici plusz információ, hogy akár a szelektív gyűjtéshez, de akár a vegyes gyűjtéshez is van egy applikációnk és olyan applikáció, ahol be lehet állítani, hogy akkor következő nap gyűjtés van, és előtte este kap mindenki egy üzenetet adott címre, hogy mikor lesz a hulladékgyűjtés, hát segíti a hulladék kihelyezését, mert onnan indul minden, hogy ez a kuka az kikerüljön a ház elé, és nagyon sokszor tapasztaljuk információ, hogy elment a kukásautó, mikor volt ott, kiúztam. A legbiztosabb applikáció címbe, és akkor onnantól kezdve jön a jelzés, és akkor kint van az edény, jön az autó, és akkor hozza be a válogatóműbe. Hozzánk, amit a válogatóműről tudni kell, ez egy viszonylag modern hulladék válogatóművet üzemeltetünk, azt hiszem három éve működtetjük már. Ez egy optikai válogatómű, ami azt jelenti, hogy 6 féle anyagáramot optikai úton válogatunk már, tehát gépekkel a jelentős részét. Ezek a műanyagok, leginkább ott színre válogatunk már, tehát a PET palackot, amikor beérkezik vegyesen, hogy az automatába visszadobáljuk, nekünk az 3 frakcióra kell szétválasztani, van a víztiszta, az a legértékesebb, van a világos kék és a többi. Tehát 3 frakcióra válogatjuk szét, de ugyanúgy papírral, tehát kartonpapír, a műanyag fóliát külön, a kemény műanyagokat is mind gépesítve válogatjuk szét. Van egy utóválogatás, ahol a kollégák a végén, mert a gép sem tökéletes, azért ő is tud hibázni, a hibákat ki tudják javítani, és akkor alapvetően gépi úton dolgozzuk fel, vegyesen öntjük fel, tehát itt már nincs szétszedünk, tehát nincs az a varázslat, hogy akkor egybe öntik, azért öntjük egybe, mert így a leghatékonyabb nálunk a csomagolás, tehát nem választjuk különösnek a papír, meg műanyag, egybe feladjuk a technológiára, és ott a rendszeren keresztül minden megoldódik.
1: Utána mi lesz?
0: Hát a mi dolgunk, hogy ezt ha leválogattuk, akkor lemálázzuk, tehát bálakat készítünk ezekből a hulladékokból, és utána a MUHU, mint konceszor gondoskodik ezeknek az elszállításáról újrahasznosító partnerek. Ez az már nem a mi feladatunk, a mi dolgunk a válogatás és a bálázás, és onnantól kezdve megint visszaadjuk a MUHU-nak, és ő viszi tovább a hulladékokat újrahasznosításra.
1: Azt lehet tudni, hogy hogyan is működik? Ez egy nagy olvasztó tégely, vagy hogy képzeljük el ezt?
0: Megvannak a különböző feldolgozók, különböző anyagáramokra. Több is. Van hazai, van nemzetközi. És hát a MOHU az, aki hát egyeztet és tárgyal a feldolgozókkal, és hát a leginkább gondolom én az árak függényében oda viszi, ahol ez a legoptimálisabban értékesítető. És hát akkor ő megmondja, hogy akkor jön a kamion, és akkor viszi el valahová valamilyen végpontra. Tehát ezek akár most Magyarországon a papír tekintetben a legnagyobb dunajvási papírnyár, ami ahová be tud menni, de nagyon sok műanyag feldolgozó is van, ahová hát a különböző anyagokat viszik, és akkor ezt ők koordinálják és szervezik. A legfontosabb, hogy újrahasznosításra tud kerülni minden.
1: Zenélünk, és itt folytatjuk.

0: hány háztartás tartozik hozzátok?
1: Úgy nagyon sok. Ráadásul van egy ilyen nagyon speciális dolgunk, ami egy kicsikét érdelő maga Miskolc városa. Miskolc városa olyan szempontból speciális, hogy van kb. 75 ezer ingatlan lakás összesen, amiből 55 ezer társasház. Tehát kb. 20 ezer családi házas lakosunk van, és hát az 55 ezer a kemény dió. Tehát hogy egy családi házban mindenek van helye, szelektív gyűjtésnek, és hát látjuk is, mérjük ezeket értelemszerűen, hogy nagyon, tehát Miskolc a régióhoz képest, tehát már itt a mi gyűjtési területünkön belül is kiemelkedik egyébként. Tehát a miskolciak nagyon jól gyűjtenek szelektíven, és tényleg nagyon szép eredményeket produkálnak. Viszont a társaság sokkal nehezebb. Itt szoktam volt mondani, hogy a közös az a senki mindig, ha közös gyűjtőedény van, az mindig nehezebb, nem úgy figyelek oda rá, míg amikor a saját házam elé teszem ki a saját hulladékomat. És hát ezen próbálunk javítani, mert először Miskolcon is egy gyűjtőszigetes rendszer volt, módosítottunk, átálltunk arra, hogy bevontuk a társházakat is házhoz menő rendszer, ugyan, mint a családjázat, hogy egyenként akkor társházaknak biztosítottunk edényt, tehát próbálunk folyamatosan javítani azon a helyzeten, hogy az a saját érzés, hogy az a miénk, az meg tudjon mondani, hogy egy picikét odafigyelünk, és akkor tudunk javítani ezen az arányon is, hogy a társházi vezetőt egy picikét feljebb húzni, de hát erről szól az edukációnk is, hogy minél több emberhez eljussunk, mindenki ez nagyon sokan társházban élnek, és hogy legyen meg az az indítatás, és az a késztetés, hogy ezt tennünk kell, és megpróbáljuk a gyerekeken keresztül a szülőket megtámadni, hogy akkor mindenki figyeljen oda, és akkor ne legyen rest levinni azt a szelektív hulladékot a szelektív gyűjtőkukába.
0: Mik a tapasztalatok a gyerekeknél? Az óvodásokkal kezdtük, folytassuk velük is. Mennyire vannak tisztában például a szelektív gyűjtéssel? Tehát említetted, hogy Miskolc jó helyzetben van, de amikor a gyerekeket kérdezitek, hogy mi számít és mi nem, egyáltalán miről szól egy ilyen óra vagy egy ilyen tájékoztatás?
1: Hát nagyon sokat a hulladékokról, csomagolási hulladékokról beszélünk. Egyrészt milyen hulladékok vannak, hogy megismerjék a hulladékok fajtáit, miért fontos azoknak az újrahasznosítása, vannak oktatófilmek nekünk, ez, tehát hogy minél több infójuk legyen, de nagyon érdekes és tényleg fontos erről is beszélni egyébként, hogy nagyon jól informáltak a gyerekek, főleg az iskolások, de nagyon sok zöld, ami van Miskolcon, és ami nagyon jó, és most is egy szelektív gyűjtéssel mennek, odafigyelnek már óvodáskorba, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a szelektív gyűjtés a gond, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy most mi kerüljön be. Mert lehet, hogy van kérdés, pizzás doboz, tejfölös doboz, hogy milyen formában vagy többé, de ez nem űrtechnika. Így van, elmondjuk, és akkor általában ezt, hogy az emberek megértik, hanem azt hogyan tudjuk elérni, hogy ezt megtegyék. És ez az izgalmas, hogy a tettek kellenek. Tehát nem az a kérdés, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, mert az körülbelül ennyi. Elmondjuk. És nem bonyolult. Hanem az, hogy ezt meg is tegyék. És hát mi ezt próbálunk egy ilyen élmény alapú edukációt adni, hogyha eljönnek hozzánk, hogy egy ilyen feltüzelt élményekkel teli állapotban mennek el a gyerekek, hogy ők ezt akarják csinálni mindig. Hogy legyen meg az, hogy ők oda menjenek, és ezt megtegyék. És ez a cél. Én azt mondom, ez a legfontosabb, és nagyon sokszor ezen bukik el az akaraton. Hogy a kényelmen, mindegy, minek hívjuk igazából, és ha ezt tudjuk átütni, hogy ez egy szokás, egy rutin legyen, tehát fel sem merüljön ez kérdésként, hogy akkor ezzel mit kell tenni, hanem hát be kellett ne szelektívbe. Na, ezt szeretnénk elérni, és ezért a gyerekeknél nagyon fontos, és ezért jó, hogy visszajönnek többször is, hogy kvázi ez a szokás, ez egy ilyen pedagógiai eszköz, ennek a kialakítása. Mert akkor onnantól ez már nincsenek kérdések, hanem csak rutinok vannak, amiket a mindennapokban végzünk.
0: Igen, mert generációváltás van valahol, és meg kell szoknia az egész társadalomnak a szelektív gyűjtést, vagy meg kellett volna már lehet ragozni, de azért jól csinálják akkor ezek szerint a miskolciak.
1: Igen, hát van hova javulni, tehát mindig van egy magasabb szint természetesen, de hát ezen dolgozunk mi is, hogy ez mindig jobb és jobb legyen, de én azt mondom, hogy nincs, tehát Miskolcon tényleg ez egy nagyon-nagyon jól működő tevékenység, finomítani kell rajta, hát próbálunk rajta, ez a dolgunk.
0: Szelektívbe üveg szokott kerülni? Mi a tapasztalat?
1: Igen, szokott. Nem kellene egyébként, hogy kerüljön, mert alapvetően a gyűjtőpontos rendszer az megmaradt, üveggyűjtőpontos. Tehát Miskolcon is illetve a vidéki településeinken, a gyűjtési körzetben, ott egyedül csak az üveges gyűjtődények maradtak. Meg mivel bejött a betétdíj, korábban volt házhoz menő üveggyűjtés is nálunk ilyen zsákos rendszerben, azt a MOHU kivezette már, mivel a betétdíjas rendszer miatt a jelentős része visszakerül az automatákba az üveghulladékoknak, viszont van sok anyagáram, ami nem befűtés üvegek például, azok nem. És emiatt megmaradtak ezek a gyűjtőpontok, de látjuk, hogy sokan a szelektív kukába így belecsempészik az üveget, és bekerül a szelektív kukába, mi ezt kivesszük bele, ugyanúgy kiválogatjuk értelemszerűen. Amiatt nem szerencsés, mert a baleset veszélyes tud lenni, és a feldolgozás során az üveg azért tud vágni, vagy bármilyet, bár mi végeztünk kísérletet is, nagyon-nagyon sok kísérletet, az nagyon fontos, hogy legyenek saját tapasztalatok, hogy mindig annak hiszünk, amit magunk látunk. És mi teszteltük azt is, hogy ha begyűjtjük vegyesen a szelektív mellé, tehát mi dobáltuk bele az üveget, mi történik vele, a kukás autóban összetömörítjük, kiborítom, kiürül, feladom a szalagrendszerre, és körülbelül, bárcsak itt elmondom akkor ilyen információként, hogy a 90%-a az üvegeknek egyben maradt. Tehát, de 10% akkor is összetört. És hát a kollégáinkat nem akarjuk kitenni egy olyannak, hogy most arbuzítsunk, hogy betegyék. Tehát ha bekerül, kivesszük, meg ki kell venni, mert a technológiába nem jó, de én mindenkit arra kérek, hogy van annak helye, vigye inkább az üveg gyűjtőpontra, és ráadásul az applikációnkban nyomon követhetők a telítettségi szintek, egy egyedülálló, az is a teljes üveggyűjtési rendszerünk benne van, a szintérzékelőkkel az applikációba lehet látni a telítettségét az edényeknek, mi van tele, mi nincsen tele, tehát hogy van információ, és akkor oda kell vinni, az a biztos. Vagy akár hulladékudvarokba is, hogyha valaki visz a hulladékudvarba be egyéb terméket, ott is le tudja adni a más hulladékával együtt.
0: Szelektíven gyűjthető szemetet bármennyit lehet vinni a hulladékudvarba is,
1: igen.
0: Akár?
1: Igen. Igen, ott is látható ugyanúgy, tehát korlátlan mennyiségben.
0: És kommunális szeméttel mi a helyzet a Miskolc helyzetében?
1: Hát arra van, egyéb megoldások vannak, tehát az, ami a hulladékudvarban nem adható le. Tehát ez korábban is így volt, most is így van. Alapvetően, ha valakinek többlet hulladéka van, akkor van többlet hulladékos zsák, azt tud vegyes hulladékra igényelni, hogyha mondjuk ilyen kevesebb mennyiség vagy alkalomszerűen, akkor vesz pár darab zsákot, és akkor ezt ki tudja rakni a gyűjtőedény mellé, és akkor az ilyen logózott zsák, és akkor benne van minden költség, amikor megvette, tehát az elszállítás, ártalmatlanítás költsége. Ha valakinek több van, ilyen hulladék, egyébként ez nem jellemző lakosságnál, hogy ilyen kevert hulladékból, akkor konténert lehet rendelni, arra van díjszabás, tehát meg van, milyen díjon, de én inkább mindenkinek azt javaslom, hogy szelektáljon, szedje szét oda egy pici odafigyeléssel, a hulladék jelentős része el fog tűnni. És akkor a maradékot pedig már meg tudja oldani akár egy ilyen egyszerű zsákos megoldással, és ha mondjuk többlet hulladéka lenne.
0: Évente egyszer lakcímkártyával lehet még vinni, vagy ez megszűnt? Ez a
1: megszűnt már, megszűnt. Már is a koncesszióval, ahogy bejött a koncesszió, ezek megszűntek.

0: Beszélgető társam Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Hogyan lehet szemléletformáló órát rendelni? Felhívnak titeket mondjuk egy iskolából, és meghívnak egy időpontot, egyeztettek, és ott vagytok? Vagy hát hogy működik ez?
1: Ez úgy működik nálunk, hogy a honlapunkon fent van egy ilyen szemléletformálás, van egy ilyen fül, ahol minden információ fent van. Alapvetően van egy központi e-mail címünk erre, ami csak a szemléletformáláshoz kötődik, ott fel tudják velünk venni az iskolákkal kapcsolatot, megadják az lehetőséget, és akkor mi leegyeztetjük, hogy akkor nekik mikor lenne jó, meg mi mikor tudjuk őket fogadni. Tehát nagyon nehéz, tele van a naptár, de szerencsére, tehát az éves szinten 2-3 ezer gyerek jelenik meg nálunk ott a telepeinkön csoportméretben. Tehát, hogy mi abban hiszünk, hogy kis csoport mindenkivel legyen személyes egy beszélgetés, tehát mindenkit meg tudjunk szólítani, ami azt jelenti, hogy 20-30 fős osztályok, csoportok vannak mindig csak nálunk. És akkor belülük szépen ez így összegyűlik.
0: És ott körbevezetitek ott a telepen őket?
1: Hát nagyon sok programunk van. Van egy kész, ez a Makuka brand név alatt fut, már ez egy ilyen edukációs program, és hát nagyon sok elemből áll. Nagyon régóta van egy hulladékfelfedező nevű applikációnk, mi a telepeinkből egy játékmezőt csináltunk, és állomásról állomásra mennek, ahol van egy tablet, beolvassák a QR-kódot, van egy oktató videó, kvíz hozzá, ha jó a válasz, vannak ilyen ládák, ki lehet nyitni a ládákat hulladék kulcsokkal, tehát azok hulladékok a kulcsok, és akkor gyűjtik a puzzle darabokat a ládákból, és akkor végigérnek, akkor a kabala figuránnak a teljes puzzle-ja egybe jön ki, tehát van egy ilyen pici ajándék is, de van egy egyedülálló parkunk, ez a Air Park, ami olyan, egy múzeum, audio guide-rendszer van hozzá, a csomagolási hulladék áramokat mutatja be az elejétől a végéig, a újrahasznosítással, újrahasználta, a feldolgozással, mindennel. Nagyon van a tematikus, élelmiszerpazarlásos előadásunk van, textil hulladékos foglalkozásunk, tehát nagyon sok sokféle anyag van, nagyon széles a repertoár, illetve most már az elektronikai hulladékkal is hát kiegészültünk, az a múlt év végi akciónk volt, és de nagyon nagy sikerekkel járt, és ez az akciónk most másodjára jutottunk így a elmúlt években oda, hogy kijutottunk az európai top 3-ból, ott vagyunk a vállalkozások között ezzel az elektronikai hulladékhoz kapcsolódó akciónk. Volt ez a gömb projektünk, ami egy régi gömbmászókával építettünk egy kiállító termet, és jártuk vele a várost, és UFO észlelések minden voltak, tehát olyan média az öreje volt annak is itt helyben, és ezzel az akciónkkal most júniusban megyünk Brüsszelbe, ahol prezentálni kell a projektet majd, és hát alapvetően kiderül, hogy ki az első a háromból, de már azt gondolom, hogy a mi sikerünk már megvan, más versenyzők, más dimenziók méretben, mint mi, tehát mi egy picinek mondhatók vagyunk így mellettük, de mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a siker, hogy innen Miskolcra, és nagyon fontos, hogy ma azt gondolom, hogyha a hulladékgazdálkodásról beszélünk, akkor ebben Miskolc és a Mireu az a szint, amit mindenki ismer, és mindenki tud szakmán belül, hogy itt mi folyik, és ha ezt tudjuk elősíteni, akkor ezzel a várost is erősítjük, és ez nagyon fontos itt helyben, azt gondolom, vagy erre büszkék tudjunk lenni, mivel most 150 éves a miskolci szemétszállítás, ez a emlékév, ez a Makuka 150 emlékév folyik most, nagyon sok akciót ahhoz kötünk már, ez az emlékévhez, és hát próbáljuk ezt megünnepelni, mert olyan múltunk van, ami nem sok mindenki másnak, és erre is nagyon-nagyon büszkének állni, ezek megjelennek különböző felületeken, majd a lépcsőházunkban, az irodázban egy múzeumot fogunk létrehozni felvég, ahol a történelmet visszük fel a falakra, tehát nagyon sok olyan dolog lesz, hogy megmutassuk, hogy mi miből merítkezünk, és hát hogy a jövőt hogyan tudjuk az elődjeinknek a elért eredményeire építeni, mert tényleg különleges dolgok voltak, és az ember nem is gondolná, hogy Miskolc élen járt a hulladékgazdálkodásban. Tehát most a legeklatánsabb példája, hogy a mai Magyarország területén Miskolcon volt az első hulladékégető 1910-ben. Nem volt a fővárosban sem, és ide jöttek a fővárosból tanulmányozni, hogy akkor hogyan is kell a hulladékot égetni. Az épület a mai napig áll. Ott van. Megtaláltuk, megnéztük. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van, amiben itt Miskolc mindig valamivel ki akar tűnni, és azt gondolom, ezt nekünk is tovább kell vinni. Tehát, hogy ez, ami ott volt, hogy akkor élen jár, és innovatív, és kreatív, ez ott van a mai mindennapjainkban is, és mi is ez alapján próbálunk eljárni, és így építjük a jövőt.
0: 150 éve milyen volt? Egy kukásautó, egy szekér?
1: Szekér. Tehát nagyon egyszerű volt, de akkor 150 éve volt az a van egy rendelet, megtaláltuk ezt a rendeletet, ami azt mondta, hogy akkor heti gyakorisággal, adott tűrmértékkel egy díjat kell fizetni a szemétszállításért. Tehát ide nyúlik vissza. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, Budapesten nincs meg ez. Tehát, hogy tényleg egyszerűen megdöbbentő, hogy mi az, ami itt nagyon sokszor volt, és hát most valami hasonlót járunk mi is. Én azt gondolom, hogy próbálunk utat törni, utat mutatni mindenki másnak is, mert ez nem csak rólunk kell, hogy szóljon, mint ahogy a mesekönyvnél is mondtam, hogy hát pont arról szólna, hogy ezt az egészet így az országba egy picikét helyre tenni, oda, arra a polcra feltenni, ahol ez igazából való, és ha másért nem, akkor húzzuk magunk utána a többieket. És már az is akkor már megérte.
0: A jó példák próbáltok lenni, és vagytok is, és más, akár nemzetközi példákat szoktatok átvenni, vagy megvizsgáltok?
1: Mindent is nézünk, látunk értelemszerűen, tehát hogy nagyon fontos az, főleg a verseny. Hát versenyben vagyunk mindig, mert hát próbálkozunk mi is nemzetközi versenyekben is ott lenni. Van például 2 éve van a hulladékos világszövetség, ez a legnagyobb a Földön. Minden országban van nemzeti tag, 1100 tagszervezettel, tényleg a legnagyobb, és például a kommunikációs díj első helyezettjei voltunk a világon. Tehát, hogy, és hát ha látjuk, ki a második is, ki a harmadik is, és ezeket persze nézzük a trendeket. Nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan probléma van, amivel például csak mi foglalkozunk most az országban is, akkumulátorok problémája, ez a lítium akkumulátorok, a eldobható cigarettáknak a dolga. Nekünk tavaly egy nagyon komoly kampányunk volt, hogy akkor miért ne dobja ki, mi a baj az elemekkel. Ezek még most érnek, mi már látjuk, hogy Nyugat-Európában baj van, és már mi ezt most kezdjük kommunikálni. Hogy erre fel kell készülni, mert ezzel baj lesz és probléma lesz. Ma a technika már ott jár, hogy a kukás autók már füstérzékelővel jönnek a legújabbak, akár oltórendszerrel, éppen emiatt. Itt nálunk ez még nincs, de már probléma van, csak mi nem ért el hozzánk. Nem beszélünk róla, ezeket ki kell nyitni. És mi ebben is próbálunk való utat mutatni, hogy mik azok a dolgok, amik jönni fognak, és amire fel kell készülni mindenkinek. Mert ha mi beszélünk róla, akkor talán más is beszél róla, és próbálnak tenni ellene, mint ahogy mi is teszünk.
0: Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és az applikációt is hogyan tölthetik le?
1: Hát a legegyszerűbb kapocs az a mirehu.hu, a weboldalunk, de a Facebook oldala a Mirehu-nak is egyébként rengeteg információ fenn van, ott minden elérhető, meg a Mirehu Maku App, mert a Makuka brandből a Maku App az, ami akár a Play járuházból, akár pedig a Apple Store-ból egyébként elérhető és letölthető, de a honlapunkon fenn van minden szemléletformálás, fület kiemelten javaslom mindenkinek, ott lehet jelentkezni, illetve ott bele lehet tekinteni is magába a programokba, hogy milyen lehetőségek vannak, mi van ott a csomagon belül, tehát például nálunk vannak egyedül elektromos kukásautóink van a gyerekeknek, amiket ők vezetnek, tehát ez a mindenki kukás akar lenni élményt, azt megadjuk, hogy akkor ő vezeti, kirakunk egy pályát, hulladékgyűjtő, el kell dönteni, hogy mi a jó hulladék, amit be kell rakni az autóba, tehát nem csak autót vezetünk, hanem kvázi hulladékgyűjtőként, szállítóként döntenünk is kell, hogy akkor az jó, amit előtte megtanítottunk, ott tudjuk rögtön mérni, hogy akkor az került-e be az a csomagolás hulladék, amit mi szeretnénk, hogy bekerüljön. Tehát mindenben ott a játék, és ott az élmény. És közben edukálunk, becsempisszük azt a tudást, és tudjuk kontrollálni. És hát az egész erről szól, hogy a finomítást meg tudjuk csinálni.
0: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük ezt a szemléletformálást is, amit végeztek.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Négy év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, érsek Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt négy év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos menhelyen. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Csütörtökön lezárult az átadás átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően, az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is hamarosan jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és foltokban keleten is 25-45 mm hullott. A Dunántúl északi tájain azonban nagy területen 5 mm sem esett. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, de a Kecskemét-Szombathely vonaltól északra ez a felszín közeli réteg is száraz maradt, így ezen a területen nem csökkent, míg az ország többi részén megszűnt vagy mérséklődött az aszály. A 20 cm-nél mélyebb rétegekbe azonban csak kevés nedvesség jutott, a középső talajréteg az ország jelentős részén, míg a 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Korda György és Balázs Klári felvételei közül válogattunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok. De én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Te elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertyafényénél némán kocintottunk. Behuntad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt végleg, de éreztem jobb, ha hallgatunk. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok,

magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdaromban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál. Ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza,

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Korda György és Balázs Klári felvételei közül válogatott önöknek a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 15-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben vagy elöljáróm szava által. És nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Móricz Zsigmondtól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szívnek nem csak egy hangja van, hanem ezer meg ezer. Elcsendül az egyik, s a másik hallatszik utána. Éppen olyan szép, éppen olyan tiszta. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Szonyákat és Zsófiákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal május 15-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örök Isten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől. Öltöztess minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent határozatával, amint azt Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés alatt tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatóján is bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai, ideértve az intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatokat is, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra. Ideértve a pályázati kiírást és a közbeszerzési eljárás megindítását is, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, szociális, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzés. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke csütörtöki Facebook bejegyzésében. Horst Hoffer Ágnes úgy fogalmaz, hogy az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Miközben Oroszország nyíltan csúfot űz a diplomáciai erőfeszítésekből, az Európai Unió továbbra is erősíti Ukrajnát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Oroszország egyik leghosszabb és legkíméletlenebb dróntámadásának nevezte, hogy csütörtökön nagyszabású orosz támadás érte Kijevet, amelynek következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. Hangsúlyozta, egy újabb halálos és pusztító éjszaka, amelynek során Oroszország civileket vett célba válogatás nélkül. Közölte, hogy az EU véglegesíti az Ukrajna megsegítésére szánt 6 milliárd euró értékű dróntámogatási csomagot, és egyre szigorúbb szankciókkal tartja fenn a nyomást Oroszország hadigazdaságára. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga. Szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett: ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette: nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott: a háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta: a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk, radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta:
1: sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított: legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette: a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphisi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2. fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szentleckében, az efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, érsek Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Csütörtökön lezárult az átadás-átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Az államháztartással kapcsolatban ismert tények és a költségvetési tervezés korábbi bizonytalanságai önmagukban is azonnali cselekvést tesznek szükségessé, írta Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Hozzátette, a kormány nehéz költségvetési helyzetben veszi át az ország irányítását, és nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei nekünk egyelőre ismeretlenek. Így a magyar költségvetés pontos állapotáról felelősen információkat a pénzügyminisztérium és a Tisza kormány csak további alapos tájékozódás után tud adni, jegyezte meg. Ismertette, az elmúlt 4 évben GDP arányosan átlagosan közel 6% volt az éves költségvetési hiány, idén a GDP arányában 3,7%-osra tervezett hiány, hivatalos prognózisa még a költségvetési év kezdete előtt 5%-ra ugrott, méghozzá úgy, hogy közben a váratlan kiadásokra betervezett tartalék teljes összegét is előre felhasználták. Információink szerint viszont már a leköszönt kormány is 6,8% körüli éves hiánnyal számol, írta. A Nyugat-Dunántúlt, azon belül Szombathelyet is érintő azbeszt szennyezés megszüntetése nem tűr halasztást, a kormány számára a legfontosabb az emberek egészségének a megvédése, ezért már a hétfői kormányülésen tárgyalni fognak róla, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez, közölte az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen az Oladi Platón tartott helyszínbejárást követő sajtótájékoztatóján. Gajdos László hangsúlyozta, minden segítség.

0: hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Május 15-e, pénteken. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Szonyákat és Zsófiákat. A Szonya a Szófia orosz név becézőjéből önállósult, jelentése bölcsesség. A Zsófia görög eredetű név, jelentése ugyanaz, mint a Szófiának, vagyis bölcsesség. A Szonyák és a Zsófiák védőszentje az a Szófia szűz vértanú, aki az itáliai Fermóban élt, és 251-ben hunyt el. Második Béla királyunk szent életű leánya Zsófia, admonti apáca is a Zsófiák védőszentje. Valamint Szent Szófia ókeresztény vértanú, neve és vele kapcsolatban három meg nem nevezett leánya, ott szerepel a római Kallixtusz katakombában, és még egy régi templomban is. Az ősi időkre visszanyúló tisztelet arra késztette az utókort, hogy az anyanevével kapcsolatos nevet adjon a három leányának is. Vagyis a három leány neve a hit, remény és szeretet. És megemlítem még Barot Szent Magdolna Zsófiát is, aki egy francia kádármester leánya volt, a nőneveléssel foglalkozó Szent Szív apácarend alapítója és 62 éven át főnökem. Az életszentséget, Jézus legszentebb szíve iránti szeretetet nagy műveltséggel, a férfias erejét bölcsességgel, alázattal és szelídséggel egyesítette ő magában. 1865-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Szonya és Zsófia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 15-e fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1567-ben született Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, az első opera szerzője. 1607-ben bemutatott Orpheus című szerzeményét az első operaként tartják számon. Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, madrigálokat írt. 1590-től a mantuai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban. 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámáiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. A szöveget lendületes dallamvilággal emelte ki. Feladata az volt, hogy az emberi érzelmekre hasson. Az új zenei műfaj gyorsan elterjedt. 1720-ban született Hell Miksa, azaz Maximilian Hell, magyar csillagász, matematikus, fizikus, aki felfedezte a földrajzi szélességmérés új módszerét. Több különböző mérés összevetésével meghatározta a napföld távolságot. Ezt többen megtették, és pontosabb eredmény is volt közöttük, de egyedül ő volt az, aki az akkor már nagy tekintélynek számító Lalandel szemben kiállt kapott eredményének pontossága mellett. Sok csillagászt nevelt ki, nevéhez fűződik az első csillagászati évkönyv kiadása is, és jelentős szerepe volt három magyarországi csillagvizsgáló megalapításában, az Egriben, a Budaiban és a Gyulafehérváriban. Az Egri csillagda 1776-ban, a Budai 1780-ban, a Gyulafehérvári Batyáneum pedig 1794-ben nyílt meg. Munkásságának elismeréseként nevét ma egy kráter is őrzi a Holdon, továbbá nevezték el a 3727 Maxwell kisbolygót. 1821-ben született Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője. A magyarországi geotermikus kutatások úttörője volt ő. Nevét elsősorban sikeres artézi kút fúrásai tették ismerté. Részt vett az 1861. évi országbírói értekezleten, és aktívan közreműködött a bányajogra vonatkozó elképzelések törvénytervezetbe foglalásában. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 1859-ben született Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus, aki 1903-ban fizikai Nobel-díjat kapott. A radioaktivitás kutatása során ő és a felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. 1953-ban Budapesten született Kolconai Ernő, olimpiai ezüstérmes vívó edző, aki 1980-ban a moszkvai olimpián egyéniben ezüstérmet szerzett. Pályafutását 1964-ben úszóként kezdte a BVSC-ben, majd a budapesti Honvéd öttusázója, 69-től pedig vívója volt. Háromszoros egyéni, hatszoros csapat párbajtör vívó bajnok volt. Törcsapatban ötszörös bajnoki, nyolcszoros világkupa versenygyőztes címet szerzett. Csapatban VB bronzérmet és világbajnokságot nyert, egyéniben főiskolai világbajnok volt, majd EB bronzérmet, ezüstérmet, VB bronzérmet, ezüstérmet és olimpiai ezüstérmet szerzett. Edzőként dolgozott a budapesti Honvédnél, 1990-től pedig a görög válogatottnál. 1954-ben Budapesten született Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok magyar úszó, orvos. Székely Éva olimpiai bajnok úszó és Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó leánya. 1959-től a BVSC, 69-től az FTC úszója volt. 1967-ben nyerte első országos bajnoki címét, és már 14 évesen a magyar válogatott tagja lett. Részt vett a 68. évi nyári olimpiai játékokon, ahol 3/5. Helyezést ért el. A 70-es évek elejére a magyar úszósport meghatározó egyéniségévé vált. Összesen 28-szor nyert magyar bajnoki címet, 100 és 200 méteres pillangóúszásban,
illetve hátúszásban 15 Európa rekordot és egy világrekordot állított fel. Három alkalommal választották az év női sportolójává. A 72. évi nyári olimpiai játékokon a 100 méteres pillangó úszás középfutamában világcsúccsal győzött, a döntőben azonban rossz rajt miatt a harmadik helyen végzett. Az aktív sportolástól 1975-ben vonult vissza. 1982-ben megkapta a Magyarország örökös úszóbajnoka címet, 1995-ben pedig az úszó hírességek csarnoka tagjává választották. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 884-ben hunyt el II. Márton pápa. Ő volt a világtörténelem 109. pápája, 882. december 16-ától. Ahogy már említettem, a mai napon hunyt el 884-ben. Testét a Szent Péter Bazilika oszlopcsarnokában helyezték örök nyugalomra. 1889-ben hunyt el Pauer János teológiai doktor, székesfehérvári püspök, aki Rómában a Collegium Germanico Hungaricumban hit és egyházjog doktori címet szerzett. 1838-ban szentelték fel pappá. 9. Pius pápa 1854-ben tiszteletbeli káplánnyává nevezte ki. A fehérmegyei és városi történelmi és régészeti egylet nem csak megalakulását, de gyűjteményeinek jelentékeny részét is az ő fáradozásának és bőkezűségének köszönheti. A Magyar Nemzeti Múzeumot is több ízben részesítette adományaiban. Könyvgyűjteményét, mely már 1877-ben 10 000 kötetet tartalmazott, haláláig megkétszerezte és püspöki könyvtárrá alakította. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Munkái közül megemlítem a Szent Keresztút 14 stációban, a Székesfehérvári Szegények és Betegek Intézetének története, a régészeti gyűjtemények jelentősége és a Székesfehérvárot koronázott királynők című műveit. 1898-ban San Franciscóban hunyt el Reményi Ede zeneszerző, hegedűművész, akinek testvére Reményi Antal volt, ő 1848-as és 49-es honvéd százados volt. Reményi Ede Miskolcon született 1828. január 17-én. 9 évesen már hangversenyezett, tanulmányait szülővárosában kezdtem. Zenei tanulmányait a bécsi konzervatóriumban folytattam. 20 éves korában Bécsből hazatérve részt vett a szabadságharcban. A kor számos kiemelkedő zeneszerzőjével kapcsolatba került, többek között a fiatal Brahmssal vagy Liszt Ferenccel. Az ország különböző városaiban adott hangversenyeket. 1872-ben feleségül vette Fáy Antal lányát, Fáy Gizellát. Külföldre mentek, először Párizsba, majd Londonba. Végül az USA-ban telepedtek le véglegesen. Innen már csak koncertutakra jöttek át Európában, így járt még egyszer Magyarországon is, 1891-ben. A halál egyik San Franciscói koncertjén hegedülés közben érte. Emléke úgy is tovább él, hogy Emődön zeneiskola is viseli nevét. 1982-ben Budapesten hunyt el Ádám Jenő, Kossuth-díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus. Tevékenysége fontos területének számított népművelő, zenenépszerűsítő munkássága. Bár a 30-as évek végétől tartott e témában előadásokat a rádióban, az ország számos településén, majd 58-tól tévé előadás sorozata révén a zenei műveltség országosan népszerű ismertetőjévé vált. Nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba a munkásságát, még az amerikai magyarság körében is emlékezetes előadásai voltak. Maga Kodá is nagyra tartotta ebbéli képességét. Idézem, szerencsésen egyesíti magában a legmagasabb zenei képzettséget a népiskolai gyakorlat közvetlen tapasztalataival. Zeneszerzői munkássága során főként népzenéből merített ihletet, de életművében fontosak egyházzenei művei is. Komponista munkássága szerteágazó területet ölel fel, zenekari és kamaraműveket, dalokat, színpadi és filmkísérő zenét, kórusműveket is komponált. 1955-ben érdemes művész lett, 2 évvel később pedig megkapta a Kossuth díjat. 2012-ben hunyt el Németh József, magyar táncdalénekes, aki a 60-as évek elején tűnt fel,
amikor Mikes Évával közösen elénekelte a Téli Szerelem című film betétdalát, az Angélát. Ez hozta meg számára a népszerűséget. Elegáns stílusa, majd kifogástalan megjelenése miatt hamar népszerűvé vált a hagyományos tánczene rajongóinak körében. 1963-ban megjelent első kislemezét számtalan más is követte, olyan slágerekkel, mint a Kicsit szomorkás a hangulatom máma 1965-ből, vagy a Nem kell nékem nagyhercegnő szintén 1965-ből. Vagy például a Négy szem közt. Sikerét nagyban növelte, hogy az éneklés mellett jól gitározott, és gyakran kísérte is magát. Táncdalénekesi pályája mellett filmszerepre, a Pacsolat akcióban, és musical színészi szereplésre a Kaktusz virágában 1966-ban a József Attila Színházban is maradt ideje. Állandó résztvevője volt a táncdal fesztiváloknak, illetve egyéb más tánczenei rendezvényeknek. Elég a Tessék választani, vagy a Made in Hungary című műsorra gondolnunk. A beat előretörésével veszített népszerűségéből Németországba disszidált. Csak a 90-es évek elején tért vissza Magyarországra, és utána is néha fellépett különböző rendezvényeken. Ahogy már említettem, a mai napon, azaz május 15-én hunyt el 2012-ben. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1358-ban ismeretlen szerző megkezdte a Képes krónika írását. 1440-ben Erzsébet királyné Székesfehérvárott királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. 1618-ban Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyíték a heliocentrikus világképre. 1891-ben 13. Leó pápa kiadta a Rerum Novarum kezdetű enciklikát, körlevelet a munkások helyzetéről. Az egyház sajátos küldetésénél fogva a szociális problémákat elsősorban az ember belső átalakításával, az evangéliumi tanítás hirdetésével és az ebből folyó erkölcsi magatartás kialakításával próbálta orvosolni. De ezen túlmenően is igyekezett mindent megtenni, hogy a vagyontalanok nyomorúságos helyzetükből kiemelkedjenek. Ennek érdekében szociális intézményeket hozott létre és tartott fenn. És végül, de nem utolsó sorban, 1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a mai nap a család nemzetközi napja, és ma van a nemzetközi klíma akciónap is. Kedves hallgatóink, május 15-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlotta a kormányzati átadás-átvétel. Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter, hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételt követően a miniszterelnökség régi épülete előtt nyilatkozva újságíróknak. Hozzátette, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. Mi ezt elfogadtuk, szerintem a magyar emberek is elfogadják, jelentette ki Magyar Péter hozzátéve, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Magyar Péter a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztató jelezte, hogy nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget a kormányváltásig vezető miniszter ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Az agráriumot eddig a forrásbővítés és a célzott fejlesztések határozták meg, innen jöhet a folytatás, írta Nagy István, volt agrárminiszter a Facebook oldalán a tárcája ügyeinek átadás-átvétele kapcsán, egyben jó munkát kívánt utódjának Bóna Szabolcsnak. A bejegyzéshez kapcsolt videóban Nagy István azt mondta, a költségvetési társfinanszírozással megvalósuló agrár- és élelmiszeripari beruházások 2030-ig összesen akár 1100 milliárd forint jövedelemnövekedést is eredményezhetnek. A volt agrárminiszter stratégiai jelentőségű döntésnek nevezte, hogy az Orbán kormány minden korábbinál jelentősebb, 80%-os társfinanszírozást biztosított az uniós agrárpolitikai támogatásokhoz. A költségvetésből fizetett összeg 2022-től 2025-ig meghaladta az 1000 milliárd forintot. Ennek köszönhetően országszerte megújultak az állattartó telepek, fejlődtek a feldolgozóipari kapacitások, teret nyer a precíziós gazdálkodás technológiái, javult a termelékenység, csökkent az energiafelhasználás, az élelmiszeriparban nőtt a feldolgozottság szintje, a magyar termékek és termelők versenyképessége erősödött, tette hozzá. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
7: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1/10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsártessék a Jézus Krisztus! Május 15-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben, vagy elöljáróm szava által, és nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem hogy mennyi benne a szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Zsófiák és Szonyák ünneplik névnapjukat. A mai nap 1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja. Ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap. A mai nap a szlovákiai magyarok emléknapja is. 1942-ben a szlovák parlament utólagosan jóváhagyta a zsidók deportálását. Az egyetlen ellenszavazatot a magyar párt képviselője Eszterházy János adta le. Erre is emlékezünk a mai napon, valamint a mai nap az állat és növény szeretet napja hazánkban, Magyarországon, amely a fővárosi állat és növénykert kezdeményezésére indult. Nos, ennyi információ után napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel a Szent István Rádió péntek reggeli műsorkínálatát. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Bonifácról és Szent Szervácról beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. És ezt követően hallanak majd újabb műsorismertetést itt a Szent István Rádióban. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a ma reggel folyamán. Ha tehetik, maradjanak velünk. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!
10: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Közben meg eszembe jut, hogy egy nagyon fontos momentum az önök családjában, az életükben, hogy Hanga után vállalták a negyedik gyermeket is. Hogyan
1: igen,
0: gondolkodtak akkor erről, mert azt gondolom, hogy nem volt egy
1: ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés
0: bátor
1: volt.
0: Vállalkozás.
1: Ez, igen. Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz és tudatos döntés volt részünkről, hogy és ebben a férjemmel egyébként teljes mértékben egyetértettünk. Talán a gyerekeim ezt nem mondhatták el magukról.
0: A folyamat ugye eljutni idáig, igen, hogy a testvérek Hanga után is hogyan gondolkodtak erről.
1: Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz dolog volt nálunk, mert hogy a két nagyobbik testvér amúgy nagyon-nagyon szereti Hangát, de ugye ők azt látták, hogy egy kis tesóval minden milyen nehéz. Tehát ők nem azt élték meg, hogy a gyerek úgymond magától fejlődik, gyönyörűen beszél, minden szépen alakul. És amikor már azt hallottam a nagyobb gyermekemtől, hogy ő már nem akar gyereket, hát ennek köszönhetően, és még egyszer mondom, nagyon szeretik a testvérüket, akkor ez is egy olyan jel volt, ami azt mondatta velünk, hogy lehet, hogy kellene vállalnunk még egyet. Azért is, hogy ők is lássák azt, hogy milyen egy egészséges gyerek, hogy fejlődik, és milyen mekkora élmény is ez, és magunk miatt is, mert nekünk is azt gondolom, hogy ebből a gyászfolyamatból, ahol végül is vártunk egy egészséges gyereket, de kaptunk egy sérült gyereket, ezt úgy éreztem, hogy az nagyon sokat segít a mi helyzetünkön, vagy állapotunkon is egy egészséges gyermek születése, és nem utolsó sorban Hanga is az oka volt, mert azt gondoltuk, hogy ha neki van egy kis tesója, az egy folyamatos fejlesztés neki, és valóban így van, Rózia nap 24 órájában fejleszti egyébként Hangát, mert kénytelen vele beszélgetni, kénytelen vele játszani, meg kell, hogy értsék egymást, és ők nagyon-nagyon összenőttek, tehát neki van játszópajtása. Most már a nagyok nagyon nagyok ahhoz, hogy játszanak vele, de a kicsi mindig ott van neki, és mindig fogja.
0: Meg kellett Hangát tanulni, lehet így fogalmazni?
1: Igen, egyébként igen.
0: Is,
1: egyébként igen, meg
0: mindegy
1: kellett.
0: Közben pedig az jut eszembe, mert hogy nagyon szalad az időnk, hogy anyának van egy nagyon-nagyon frekventált, fontos munkája, és azt gondolom, hogy itt a négy gyermek mellett azt is meg kellett oldani, hogy anya egyben hogyan tud kiteljesedni, hiszen nyilván az igény ott volt, hogy azért legyen egy hivatás.
1: Ez így van egyébként. Nekem az a szerencsém a hivatásommal, ugye én ügyvédként dolgozom, hogy ez egy viszonylag rugalmas munkaidőbeosztást tesz nekem lehetővé, ami nagyon fontos egyrészt a négy gyerek miatt is, másrészt meg ugye Hanga miatt is, mert azért Hanga esetében az, hogy őt fejlesztésre kellett hordani, sokszor még akkor is, amikor munkaidőben voltam, tehát úgy osztottam be a munkaidőmet, hogy mondjuk időben el tudjak jönni, el tudjam őt vinni az óvodából, bölcsődéből. Ez is nagyon-nagyon fontos volt. Most azt gondolom, hogy már Hanga 10 éves, a legkisebb meg 5 éves, tehát most már eljutottam arra a szintre, hogy most már ezt a munkát is teljes mellbedobással tudom csinálni, tehát azért most már Hanga is 10 évesen azért az iskolában nagyon sok fejlesztést megkap, tehát nem kell külön fejlesztésre hordanom. Úgyhogy most már azért könnyebb az életünk, hát bízom abban, hogy azért, ahogy telik az idő, ez megint mindig egy kicsikét könnyebb lesz. Talán a nehézség az egésznek az, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. De mindig folyamat.
0: Mindig lesznek,
1: és ezt mindig meg fogjuk oldani.
0: Minden így gyermek esetében. Egy utolsó kérdés. Annak az édesanyjának, vagy családnak, akik sorstársak, kezdő sorstársak, mert hogy most tudták meg akár, hogy Danus lesz a babájuk, vagy Danusként születik, mit tanácsolna?
1: Hát talán azt, hogy ne ijedjenek meg annyira, mint mi. Mert hogy az első reakció az biztos, hogy az, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezt aláírom, ez így is lesz, nehéz lesz, de ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon hosszú út lesz, de nagyon sok pozitív élmény fogja őket érni. És a Down Under szolgálattal mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot, mert a segítség az napra készen ott van.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felsőzsolca térségében a 28-as és 30-as kilométerek között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágon a belső sávot is zárva tartják. Így aki Tornyos-Németi felé szeretne tovább haladni a 3-as főúton, annak a József Attila utcánál lévő körforgalomnál vissza kell fordulnia, mivel közvetlenül nem lehet lehajtani. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik. A 13-as és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Szintén a 38-as főúton Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót. A 30-as kilométernél lezárták a félútpályát és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz május 16-án szombaton 22 órától, május 17-én vasárnap 22 óráig lesz újra érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: 6 óra 23 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén a telefonvonal túlsó végén köszöntöm Rázsi András meteorológust. Jó reggelt kívánok neked!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Természetesen mi másról is kérdezhetnélek, mint az időjárás előrejelzésről. Nos, milyen időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán?
3: Hát, hogyha fölnézünk az égre, akkor láthatjuk, hát gyakorlott szem már is láthatja, hogy bár olyan csendes, még mondhatjuk azt is, hogy az előző napokhoz képest még van gyors is a hajnal, de ugyanakkor a felhőknek a magasságából és az elrebeződéséből látszik, hogy a légkör már úgymond készen áll arra, hogy kicsi változékonyabb időjárást produkáljon most a következő néhány órában, néhány napban. És hát bizony, ma még nem is jelentős mennyiségben, de el fog eredni az eső, és hát a hőmérséklet most még 20 fok környékére föl fog kúszni a mai nap, de a folytatásban már nem lesz ennyire kegyes hozzánk az időjárás.
2: Akkor a hétvégére milyen időjárást jósolsz nekünk és ígérsz nekünk?
3: Hát a hétvégére kifejezetten csapadékosat. Hát, hogyha valaki esetleg ma valami csoda folytán egyáltalán nem kap vizet, így a kertje, nem kell bajlódni a slagozással, mert holnap meg fogja kapni, vagy holnap után, az majdnem biztos. Tehát egy mediterrán ciklon alakítja most az időjárásunkat, és ez általában elég jelentős mennyiségű csapadékkal szokott járni.
2: A hétvégén a csúcshőmérsékletek tekintetében milyen hőmérsékletekre számíthatunk?
3: Hát ami a hőmérsékleteket illeti, általában a csapadék miatt ugye lehűlés is szokott jönni, tehát olyan 15-16 fok környékén lesz majd a maximum, a nappali maximum. Igaz, nem leszek már annyira hűvösek a hajnali minimumok sem, hát ugye a felhőség, csapadék az úgy kiegyenlíti a hőmérsékletet is általában.
2: És végül milyen fronthatásra számíthatnak a frontra érzékenyek?
3: Mindenre, ami csak létezik. Most ma ilyen, holnap olyan, hát aki frontérzékeny, az készítse be nyugodtan a levendulateát, vagy nem is tudom ki milyen trükköket szokott ilyenkor alkalmazni, hát én a levendulateát, citromfűet szoktam ilyenkor így, az általában még beválik, nem kell ettől komolyabb gyógyszerekhez nyúlnom, hát lesz okunk rá, hogy fogyasszuk ezeket a dolgokat.
2: Akkor allergiás tünetek is jelentkezhetnek, ha jól veszem ki a szavaidból.
3: Hát, ugye a pollenallergiásoknak ez mondjuk úgy, hogy kedvező idő olyan szempontból, hogy a csapadék meg a vele járó légmozgás az kitakarítja a légkört, tehát jelentős ilyen pollen koncentráció emelkedésre nyilván nem számítunk, tehát mondjuk úgy, hogy ez most az allergiásoknak kedvez, ez az idő, ami most jön. Tehát ugye nem mindig szeretjük az esőt, én ezt mindig szoktam mondani, hogyha esik az eső, akkor is örülj neki, hogyha nem örülsz, mert hogyha nem örülsz, akkor is esni fog. Tehát egyfelől, másfelől meg, hát ugye amilyen szárazság volt most, ez azt gondolom, hogy jól fog jönni mindenféle kultúrának, akár a vadnak, akár a mezőgazdasági kultúrák.
2: És most az eső különösen szükséges, ahogy említetted is. Tehát nem szeretjük, de most örülnünk kell neki, mert egy égi áldás. És hát jó hírrel szolgáltál a végén, mert mégis volt egy jó híred, hogy az allergiásoknak most akkor kevésbé jelentősek lesznek a tüneteik. Úgyhogy ha esős időjárásra is, de mégis jó hírrel szolgáltál az időjárás tekintetében a kedves hallgatóknak és nekem. Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést. További szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
3: Viszont kívánom, minden jót, viszont hallásra.
4: A napverse.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, erre ne fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzet vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
1: Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László Kossuth-díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sőtér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye

0: találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szentatya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva két kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől. Elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk, radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane. Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a

0: semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet 4. versében írja: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem: Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennyben menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne

Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot, távozása elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos vereségének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm, a sírás éjszakája után a hajnal világossága következik, a halálból új élet fakad, a veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata, amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagy Uram énekeskönyv 90-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, örvendetes napunk támadt. Majd az Énekőegyház 98-as számú énekét énekeljük, Krisztus feltámad a kezdő sorral. Ezután a Szent Vagy Uram énekeskönyv 118-as számú éneke következik. Krisztus teste és szent vére, ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai szentmisét az Énekőegyház 105-ös számú énekének éneklésével, amelynek kezdő sora így hangzik, feltámadt már dicsőségben. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Vagy Uram énekeskönyv 90-es, az Énekőegyház 98-as, a Szent Vagy Uram 118-as, és az Énekőegyház 105-ös számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Mai napon van 14. Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Imádkozzunk a pápáért is, segítse a mindenható Isten, hogy tudja az egyház kormányzását úgy végezni, ahogy az ő szíve és szándéka szerint való. Ezt a reggeli szentmisénket Kovács Balázs és Kovács Veronika testvéreinkért ajánljuk fel, 60. házassági évfordulójuk alkalmából hálaadásul. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket és lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent igéddel üzentél nekünk. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá. Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked, nagyszámú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Achája helytartója, a zsidók egy emberként párra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták. Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitott ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult. Emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényeitekkel kapcsolatban vetődik fel vitáskérdés, azt intézzétek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szosztenésznek, a zsinagóga elöljárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Aquillász társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Jézus Krisztus Urunknak a búcsú beszédét vesszük most a héten, így hétköznapokon reggel, illetve hát este, hétköznapokon. Hétköznapi olvasmány, illetve evangélium Jézus Krisztus Urunk búcsú beszédének bizonyos részei, ami még az ő keresztre feszítése és halála előtt történik. Ezért beszélt úgy Jézus, hogy rövid ideig láttok, aztán ismét rövid idő, nem láttok engem, ismét rövid idő, és ismét láttok engem. Tehát az emberek, mikor Jézus meghal, akkor utána már többé nem fogják látni. De feltámad a halálból, és megmutatja magát azoknak, akik vele kapcsolatban voltak, akiket ő kiválasztott, akik hittek benne. És a hitben lehet innentől tovább látni. Persze a tanítványoknak, az előre kiválasztott apostoloknak megmutatta magát fizikailag is, Tamás még az oldalát is megérinthette, Caravaggio-nak az a híres festménye, mikor a talás bedugja egész már az ujját Jézusnak az oldalába, és utána hisz. Persze nem csak az apostolok, ott volt Pál, beszél több mint 500 tanítványról is, akinek megjelenik Jézus, de nem csak ezek a megjelenések a fontosak, amikor fizikai valójában még érinteni is tudják őt, a feltámadt Jézus Krisztust, hanem hogy a hit által azoknak, akik aztán később hinni fognak benne, akik a hit által utána megkapják a Szentlélek ajándékát, Jézus valamilyen módon kinyilatkoztatja magát, megmutatja magát, hogy ő tényleg van. És mi, akik itt ülünk, illetve akik hallgatnak a Szent István rádión keresztül, minden bizonnyal valamennyiünknek van egyfajta hitbéli tapasztalata, hogy Jézus Krisztus van. Nem csak egy ilyen elvont gondolat, hogy most talán fél óra múlva esik az eső, én azt hiszem, hogy esti fog az eső, nem ilyen a mi hitünk, hanem a hitben belekapaszkodunk Jézus Krisztusba, és valamilyen tapasztalatunk már van róla, hogy ő tényleg van. Hogy ő tényleg létezik. Persze nem olyan, mintha fizikai valójába találkoztunk volna vele, de a hitben bizonyos eseményeken keresztül, akár bizonyos érzéseken, az ember egy zarándok úton kap valamilyen plusz dolgot, amin egyszer megerősíti belülről, hogy igen, ez nem csak egy egyszerű kitaláció, hanem Isten valóban van, és működik az én életemben. Persze mindig ott van egy bizonytalanság benne, ezért hit. Nagyon fontos az, hogy ez a szomorúság, ami a tanítványokban van, ez teljesen egyértelmű, hiszen a mesterük, akikre építették az elmúlt éveket, akikbe hittek, akiről állították és gondolták, hogy ő a messiás, mikor meghal a kereszten, akkor ott bennük minden összeomlik. Ott a szomorúság. De Jézus azt mondja, amikor feltámad a halálból és megjelenik, és már utána a Szentlélek elküldésével kinyilatkoztat mindent, akkor örülni fognak. És ezt az örömöt többé már nem veszi el senki. És mondja itt, azon a napon már nem lesz többé kérdezni valótok tőlem. Most még nem értik az apostolok. Most még nem tudják, hogy mi lesz. De mikor Jézus feltámad a halálból, már ott van velük, akkor tudják már, hogy amiket Jézus mondott, illetve amiket már a prófétáktól elkezdve minden megjövendőlt, ez hogyan teljesedik be. Mi volt az Istennek a terve? És persze nem csak maguktól, hanem tudjuk, hogy Jézus elküldi nekik a Szent Lelket, megnyitja az ő elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Azt is, ami őróla szólt. Amit eddig nem értettek. Egy homály, egy lepel fette. Mint ahogy mondja utána Szent Pál, meg többen is, hogy egy lepel fedi az Ószövetség népét, hogy nem értik teljesen az írásokat, nem látják teljesen az Istent az írásokon keresztül. Valamit igen, de teljesen nem. Mert a teljesség Jézus Krisztusban, az igében, akiben Isten tényleg kimondja magát, ő benne nyilvánul ki. Ő benne van az igazság, és aki elkezdi befogadni Jézus Krisztust a hitáltal, akkor ott a kérdések is kezdenek megszűnni. Nem azt jelenti, hogy nem marad fönn, meg nagyon sok fönn is marad, meg lesz még több is, de bizonyos alapvető kérdések, mi lesz például velem? Most nem csak úgy általánosságban, az egész életem történetében, és majdan a halálomkor. Mert igazából minden emberben ez ott van. Mi lesz majd velem? Mi értelme van az én életemnek? Mi értelme van mindennek, amit én az életemben tapasztalok? A boldogságomnak, a szenvedésemnek? Vagy az egésznek semmi értelme nincsen? Mert a halálomban megszűnök létezni? És akkor mi értelme volt? Na, ezek a mély kérdések. Nem kell mindenféle dolgot tudnunk az örök élettel, a mennyországgal, stb. Kapcsolatba, viszont ezekre az egzisztenciális kérdéseinkre Jézus Krisztus egyértelműen megadta a választ. Van feltámadás, van örök élet, van értelme az én örömeimnek és boldogságaimnak ennek tükrében, és van értelme az én szenvedéseimnek, megpróbáltatásaimnak is szintén ennek a tükrében. Tehát nem kell mindent várnunk, hogy majd az Isten megmutat előre, hogy majd így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, meg bizonyos hitigasságokat, amiket gondolunk, megfogalmazunk, milyen lesz a mennyország egy-két gondolatba, és hogy majd ezt akkor az orrunkra köti, nem köti az orrunkra. A lényeget megkaptuk. A választ életünk legmélyebb kérdéseire. Igen, van, aki szeret bennünket teljes mértékben, úgy, ahogy mi vagyunk. Igen, van örök élet, ergo van értelme a mi életünknek és mindennek. Mert Isten szeret bennünket, és nem arra teremtett, hogy itt éljünk a földön, szeressünk, szenvedjünk és eltűnjünk a semmibe, hanem egy örök és dicsőséges vele való kapcsolatra. És ezt Jézus Krisztusban egyértelműen mindannyiunknak válaszul adja az Isten. Itt van a válasz életünk alapvető kérdéseire. Aki ezt a hitben elkezdi szintén befogadni egyre mélyebben, abban kezd a félelem megszűnni. A félelem a nehézségektől nem azt jelenti, hogy nem óckodunk tőle, mert hát értelemszerűen. De egy mély félelem, ami az emberbe alapvetően benne lenne, hogy most mi lesz. Ez talán kezd akkor már megszűnni. A hit által, a Jézus Krisztusban való élet által. Mert tudom és tapasztalom, hogy ő feltámadt a halálból, mert segít engem az én életemben, szól hozzám, és vezet engem, és hiszem azt, amit az egyház tanít. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Mert Jézus mondta ezt. Hogy kedves testvérek, ezzel a reménnyel éljük az életünket, ebbe kapaszkodjunk, és higgyük el, hogy ez igaz. Mert Jézus Krisztus, az Isten, aki a világegyetemet teremtette, nem fog számunkra hazudni, nem is akar. Az igazságot hirdeti. Hogy higgyük és reméljük, hogy ő az, aki teljessé teszi az életünket, bevezet bennünket a mennyországba, de kérjük tőle a hitbéli kitartásnak és álhatatosságnak a kegyelmét. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
1: hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, mindenható Istenünk, könyörgünk hozzád Kovács Balázsért és Kovács Veronikáért, akik a 60. házasság évfordulójukat ünneplik. Áld meg őket és segítsd őket egész életükben, hogy egymást támogatva eljuthassanak majdan az örök életre. Hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei Atyánk, újjá születtünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogasd segítségeddel, hogy amit tőled kapott, el ne tékozolja, és megnyerje örök ajándékodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy, kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert a hatalmat és a dicsőség.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk minden.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, abban.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Bíres Gyula volt. Orgonán közreműködött Ördög Lea. Rádiónk technikai közvetítését Bilincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az amerikai-kínai kapcsolat a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök tegnap Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte, látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott. Hozzátette, az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza. Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban tegnap, a fedélzetén tartózkodó 4 ember életét vesztette. A kis repülőt az állam délkeleti részén fekvő Rudoszó város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják. Az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet, hangzott el. A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úti céljától alig 20 kilométerre zuhant le. Jason Burns, a katasztrófában érintett

0: Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó területen okozott bozott tüzet. A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki. Végül a várható időjárásról. Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső és egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Szent Bonifác fértanú 303-ban halt meg. Népi elnevezés szerint a három fagyos szent Szerváz, Pongrác és Bonifác. Ezekben a napokban ugyanis gyakran hidegebb az idő, sőt, fagyok is vannak. Bonifác egy gazdag római nőnek, Aglájának volt a gazdasági intézője, és egyben bűntársa is. Aztán úrnője elhatározta, hogy szakít a bűnnel. Bonifácot azzal bízta meg, hogy tartson neki előadást a vértanúk hősies önfeláldozásáról, és szerezzen neki vértanú erekjéket. Bonifácot ez annyira meghatotta, hogy az üldözött és megkínzott keresztények közé állt, és így lett egyházunk hős vértanúja. 303-ban halt meg, holttestét kísérői vitték erekéül gazdájának, aki időközben szintén keresztény lett. Bonifác élete is példa arra, hogy meg lehet térni a bűnös életből. Tudjuk, hogy Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten végtelenül irgalmas. Isten irgalmas szeretete vezette el a hősies vértanúsághoz Bonifácot. Kérjük a vértanú közbenjárását, hogy segítsenek minket is abban, hogy bűneinket elhagyjuk, és Istennek tetsző, szent életet éljünk. Ugyanezen a napon, május 15-én van Szent Szerváz püspök hitvalló ünnepe. Mátrikban 360 körül halt meg. Észak-Franciaországban volt püspök. Amikor a hunok Attila vezetésével hazája felé közeledtek, püspök társai elküldték Szervázot Rómába, az apostol fejedelmek sírjához, hogy ott eszközölje ki a veszedelem elhárítását. Ő ezt meg is tette. 3 nap és 3 éjjel imádkozott, és a 3. nap végén látomásban megjelent neki Szent Péter, és ezt mondta. A gallok sem kerülhetik el bűneik miatt Attilának, az Isten ostorának csapásait, de Maastrichtet, a te szülővárosodat, Isten meg fogja kímélni a borzalmaktól. Szerváz azután hazatért, és püspöki székhelyét is áttette Maastrichtbe. Itt halt meg 360-ban, pünkös hétfőjén, amely akkor május 13-ára esett. A legenda szerint szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, még akkor sem, ha körülötte magasan állott. Később dómot építettek föléje, és búcsújáró helyé vált. A sírjánál, erekjénél sok beteg és ördögtől megszállott ember gyógyult meg.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örökisten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől. Öltöztess minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat, amelyben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtérre, és több helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. És aztán könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyv az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden, 17:30-tól.
1: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
2: Érkezik dr. Rátki Emőke. Volt nálunk már régebben, ő nagyon jó németes, azt hiszem talán tolmácsol is, és ő is Sziszi Erzsébet királyné történetét kutatta, de nem úgy, mint Káli Rozmis Barbara, hanem kimondottan a lovakkal való kapcsolata. Hát a Romy Schneider filmben is látjuk, hogy nagyon sokat lovagolt Sziszi, Andrássy gróffal is eltűntek ott a árgus szemek el, annak idején Gödöllőn van a harmadik részben egy ilyen jelenet, emlékszem, meg amikor kilovagol a Práterbe, és mindenki felháborodik rajta. Na, a lovakkal való kapcsolatáról szól dr. Rátki Emőkének az előadása. Erzsébet királyné a nyeregben, ez a címe, május 19-e, kedd, délután 4 óra a kezdés.
1: József Attila könyvtárban?
2: Így van, a József Attila könyvtárban lesz. 22-e péntek, Kafka Margit könyvtár, délután 3 és 6 óra között ott a Park utcában van ez a könyvtárunk. Egyrészt a Legyél te is nagy hohohohorgász című rajzversenyünknek lesz az eredményhirdetése, Cabóka Manóka interaktív zenés gyerekműsor, de mellette kézműves foglalkozás, szerencsekerék, akkor csillámtetoválás, Mici Mackó fotópont, életmódtanácsadás, minden, ami szemszájnak ingere lesz ott, úgyhogy nagyon érdekes program, és egyébként ennek a rajzversenynek nem csak ugye az eredményhirdetés lesz, hanem ez egy kiállítás, megnyitó legjobb rajzokat kiállítják. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végi Franciaországban, ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól, képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár meg szokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regő Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg. Aztán jönnek a méhek. Na, nem szállják meg a Petőfi könyvtárat, de méz az lesz, mert hogy mézédes, a méhekről hétköznapi nyelven lesz egy ismeretterjesztő előadás lesz, ott kóstoló mézvásár, a Bene méhészet részéről Benini Téglási Tíme a vezető jön. Hát nagyon sok érdekességet tudhatunk meg, hogy milyen jótékony hatásai vannak például a propoliszt. Megismerhetik a propoliszt és a mépempőt. Hát most eszembe jut egy sajnos régen elhunyt kollégám, Hubay Gruber Miklós, aki maga is méhész volt, méhészkedett, Eger környékén bizonyára sokan ismerik, mert a Magyar Rádió EGRI tudósítója volt, hosszú-hosszú éveken át Szilvásváradon éltek, ő által ismertem meg én is a propoliszt, hogy azt, ha feloldják, be kell lélegezni, és nagyon-nagyon hasznos hatása lehet. Itt ez biztos vagyok benne, hogy május 21-én csütörtökön 16:30 majd Benéni Téglási Tíma is el fogja mondani. Akkor nézzük az idegen nyelvű könyvtárunkat, a Szabó Lőrinc idegen nyelvű könyvtárat. Május 20-án Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel lesz egy előadás Rémiás Emőke jó voltából. A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal számos közös programban, szerintem már a Szent István Rádió hallgatóinak korábban is meséltem erről. Hát most is lesz egy ilyen, május 20-a 16:30. És még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Május 15-én Pédányi Gabriella kiállítása nyílik, de nem csak kiállítás lesz Csobbanás címmel, hanem könyvének bemutatója is. A kiállítást majd Ilner Erzsébet nyitja meg, és mellette Kékes Zsuzsana és Szurasenko Dániel blokkflőte virtuóz is közreműködik, úgyhogy jöhetnek, majd én fogok beszélgetni Pénányi Gabriellával. És akkor mellette még következő héten, május 20-án 13:30 a Biodiverzitás a könyvtárban címmel lesz Zabari Judit foglalkozása az általános iskolásoknak. Aztán Hoplavel írónő érkezik Záridő című könyvével május 22-én délután 16:30, Mason Murray fog vele beszélgetni. Hát ők egymással nagyon sokszor beszélgetnek, de biztos izgalmas lesz. 16:30 kezdődik ez a bemutató. És akkor, hogy ne maradjanak el a gyerekek itt sem, mert a Tompa Mihály könyvtárunkban nagyon sok ilyen gyerekprogram van, és ugye most lenne 100 éves Janikovszki Éva. Az ő történeteiről szól a mese délután, május utolsó péntekén, 29-én délután 16:00 kezdődik ez a program. Vidám mesehallgatás, a Te is tudod, a Már óvodás vagyok, Már iskolás vagyok, ezeket a könyveket biztosan ismerik, talán kölcsönzik is az olvasóink, ezekből biztosan lesznek majd érdekességek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
1: Az elmúlt percekben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották. A folytatásban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
3: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5:00 kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pálra. Az utazó kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának szervezésével valósul meg, és hát ahogy mondtam is, tehát a ház nyitvatartás idejében este 10-ig gyakorlatilag minden nap látogatható, de volt két kiállítás megnyitónk is, úgyhogy az Ifjúsági Házban és az Adiban természetesen ezek látogathatóak, érdemes ezt is megnézni. És akkor nézzük, hogy mi jön még, mert hogy a tematikus klubunk is, a Jazz Inside Band koncertje is visszatér, most május 22-én pénteken 8:00 kezdett a Műha kávézóban, hát erről mi mást mondhatnénk, mint hogy igényes jazz muzsika minden hónapban, a műfaj kedvelőinek a remek hangulathoz pedig a Műha kávézó egyedi milliói járul hozzá, és amivel lezárjuk a május, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncgála műsorával, itt közreműködnek az iskola csoportjai és a Színvavölgyi Néptáncművész, május 31-én vasárnap 5:00 lesz.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszélt, és programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Nyolc óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: A pénzügyminiszter a rendszer szintű korrupció felszámolását a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte tegnapi bejegyzésében a Facebook oldalán. Kármán András posztjában hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Az előző kormányzat alatt a korrupció költsége hatalmas terhet jelentett a gazdaságnak és a költségvetésnek. A teljes társadalmi költsége elérte a GDP 4-8%-át, írta. Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések, ez vár ránk a kulturális élet területén is, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap a Facebookon, azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgynevezett statútumrendelet. Közlése szerint a rendelet célja, hogy a tegnap délutáni átadás átvételkor minden feladat átvételre kerüljön a bukott kormánytól. A Tisza kormány az új saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később egy statútumrendelet módosítással fog tudni rendelkezni, tette hozzá a miniszter. Ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a munkát és elindíthassuk az érdemi párbeszédet, az érintettekkel formálisan, jogi értelemben is kezünkbe kell vegyük a kormányzás felelősségét. Az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt fogunk dönteni a Magyar Művészeti Akadémia sorsáról is, olvasható a bejegyzésben. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete tegnap jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki. Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. Az amerikai-kínai kapcsolat a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök tegnap Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte, látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott. Hozzátette, az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza. Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban tegnap, a fedélzetén tartózkodó négy ember életét vesztette. A kis repülőt az állam délkeleti részén fekvő Rudoszó város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják. Az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet, hangzott el. A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úti céljától alig 20 kilométerre zuhant le. Jason Burns, a katasztrófában érintett Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó területen okozott bozott tüzet. A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki. Végül a várható időjárásról. Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső és egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Híreinket hallották.
0: Reklám.
5: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
7: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
8: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
9: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
10: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
9: Nem csak katolikusoknak.
10: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
11: Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
13: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 15-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Molnár András és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot, köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben, vagy előjáróm szava által, és nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban, vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem hogy mennyi benne a szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a Zsófiákat és a Szonyákat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. És érdekességként megemlítem még, hogy ma van 1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a Család Nemzetközi Napja. A mai nap a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap. A szlovákiai magyarok emléknapja is, hiszen 1942-ben a szlovák parlament utólagosan jóváhagyta a zsidók deportálását. Az egyetlen ellenszavazatot a magyar párt képviselője, Eszterházy János adta le. És végül, de nem utolsó sorban, az állat és a növény szeretet napja is ez a mai hazánkban, Magyarországon, amely a fővárosi állat és növénykert kezdeményezésére indult el. Nos, ennyi érdekes és közérdekű információ után javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével most tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45-kor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Jó zenékkel, értékes nyereményekkel, jó kedvel, jó hangulattal várom Önöket. Így tudom összefoglalni röviden és tömören a péntek reggeli játék témáját, a részletek pedig kiderülnek hamarosan. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi közéleti magazin műsorunk. A Bircesi András által készített válogatásban az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról hallanak, valamint beszámolunk az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról is. És végül még a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását is figyelmükbe ajánljuk. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk vele ebbe az adásba. Halljunk néhány érdekességet az Egri Érsekboráról.
14: Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dülőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, az mondhatom, hogy egy helyről jön.
1: A részletek pedig 9 óra 5 perctől meghallgathatóak lesznek. 9 óra és 10 óra között a Szent István Rádió Tokaj frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk, amelyben a délbudai görögkatolikus szervező lelkészségbe látogatunk, ahol Kocsis Tamás görögkatolikus atya és Bornemissza Ádám beszélgetnek a Lélek határai című könyvről. Rövid ajánlónkat hallják a műsorból, és ebben pedig Kocsis Tamás atya beszél.
15: Ha a pusztaság nem volna más, mint a kínok helye, a szerzetesség biztosan nem fogadná el az aszketikus élet középpontjának. Ellenkezőleg, a sivatag gyakrabban tűnik fel a paradicsomnak, legalábbis valamiféle határaként, perem területeként. Hát a sivatag, a böjt az a hely, ahol megláthatod az igaz célodat. Megláthatod az üdvösségedet, megláthatod a szabadulásodat, megláthatod azt, amire igazán vágysz.
1: Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban dr. Jánné Lós Anita klinikai szakpszichológus előadását hallgathatják meg, amelyben a család életnevelésről, a konfliktus kezelésről és a mintakövetésről volt szó. A folytatásban pedig még megismerjük a Csillagkedvelő klubját is. Rövid ajánlónk következik a műsorból.
16: De az, hogy olyan bölcsödébe adja be a gyereket, ahol naponta változnak a gondozók, mert ugye ott is az elköteleződés hiánya problémás, tehát ott dolgozik egy gondozó néni, és 3 hónap után úgy gondolja, hogy mégse ott akar dolgozni, ezért a bölcsöde vezetője kitalálta azt, hogy hát akkor minden nap más lesz a gyerekekkel, hogy a gyerekek nem nagyon ragaszkodjanak ezekhez, az emberekhez, mert mi lesz, hogyha elmennek innen. Tehát ezt saját szájából mondta ez az anyuka. Ez a kisfiú, aki 12 hónapos a hospitalizáció tüneteit mutatja, ül benne a babakocsiba, és semmit nem reagál rá, felültöztetik, ül, néz ki a szegény gyerek, és eltűr mindent, nem sír, semmit nem csinál, nem tud kihez kötődni. Tehát egyik nap az egyik néni, másik nap a másik néni, harmadik nap a babysitter, ott van a többi gyerek, és mi, hát és arra ez volt a válasz, hogy hát a többi szülő is ezt csinálja.
1: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Ebben pedig bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúráról is. Rövid ajánlunkban Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesület ügyvezető igazgatóját hallják.
17: Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulat is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket.
1: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében a Madárbarát kertről készített riportot Tikovics Ernő, majd Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvéből olvas fel egy újabb részletet Tóth Levente színművész. Rövid ajánlunkban most dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke beszél.
18: Bárki maga saját otthonában létrehozhat saját kertjében egy madárbarát kertet. Még csak nagy kert sem kell hozzá, elég, hogyha valami fajta olyan madárbarát dolgokat tesz a kertjébe, akár egy-egy madárodót plusz madáretetőt, amivel már segíti a madarakat a városon belül, az már tulajdonképpen madárbarát kertnek minősül. Lehet jelentkezni intézményekre is, tehát vannak madárbarát iskolák, vannak madárbarát parkok. Mi esetünkben a Mátra Múzeumban 2013-tól kezdődően vagyunk madárbarát park, legalábbis abban az értelemben, hogy rengeteg ódut szereztünk be, illetve létrehoztunk 2 madárbarát tanösvényt, amelyet a Madártani Egyesületnek a ismertető tábláival oldottunk meg.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd könyvtári barangolás címmel, irodalmi összeállításunkban, Somosvári Eszter Anna válogatásában, magyar költők, Mária verseiből válogatunk. 12:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Nagy László Tájkép magammal című költeményét mondja el Kelemen Csaba. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennyek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Bonifácról és Szent Szervácról beszél nekünk. Majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zsófiákat és Szonyákat, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. A névnap köszöntő előtt pedig természetesen még Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk majd. 13 órakor híreket mondunk, és ezt követi Évezedek asztalán áll című gasztronómiai műsorom. A mai adás alcíme az is lehetne, hogy örök témánk és téma a cukor. Nos, erről és még sok más érdekes, közérdekű ismeretről kérdezem kedves riportalanyomat, Vasszíj József cukrász, közgazdász, feltalálót. Kett csinálóképpen következzen most műsorom rövid ajánlója.
19: A cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. Ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét.
1: 13 óra 35 perckor kezdődik Népzenei Kincses Tár című műsorunk, amelyben ezúttal a Hungary and the Gypsies című albumról válogat Német Tamás zenei szerkesztő. És ennyit előjáróban már, ami a 14 óráig tartó műsorsávunkat illeti, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb majd 13 óra 55 perckor hallanak, 14 óra előtt 5 perccel. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrköradását már most szeretném kedves hallgatóink figyelmébe ajánlani, hiszen ma is gazdag programkínálattal készültünk Klész Beátával. Hallgatni, nézni és olvasni valót ajánlunk műsorunkban, ezúttal a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük, és a Miskolci Filharmónia Magyarország Miskolci és EGRI hangverseny sorozatának záró koncertjeiről is beszélgetünk. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár és tagi intézményeinek májusi rendezvényei közül válogatunk. Szó lesz még a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról is. Gazdag a programkínálat, következzen most egy rövid részlet a műsorból, amelyben Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
3: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az Erdélyi Lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a mai különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi Lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi Lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pál.
1: A részletek pedig 21 óra 5 perctől meghallgathatóak lesznek. Nos, ennyit előjáróban további műsorkínálatunkról, kedves hallgatóink, hiszen, ahogy már említettem, is újabb műsorismertetés 13 óra 55 perckor hallanak majd itt, a Szent István Rádióban. Ezek tehát a kínálataink, hamarosan kezdjük mai péntek reggeli játékunkat, de előtte szóljon a köszöntőzene, amely már ráhangol bennünket a mai péntek reggeli játék témájára. Ha már az Erdőfoásza című műsorunk ajánlójában madárbarát kertről volt szó, minden összefügg mindennel, akkor most legyünk mi is madárbarátok, és buzdítsuk fel arra a madarakat, hogy szálljanak el, mert hogy a Szálljék is madár című vidám dal szól itt a Szent István Rádióban Bódi László Cipő és a Republik együttes népszerű slágere. Ezzel a felvétellel kívánok önöknek további kellemes időtöltést és jó rádiózást!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Május 15-én pénteken 8 óra 30 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallják, és Németh Tamás zenei szerkesztő is, valamint Bilincsik Márton technikai munkatárs lesznek segítségemre a mai játékban. Hát kedves hallgatóink, a Republik Együttes és Bódi László Cipő megalapozták a Jó hangulatot Szájjel kis madár című slágerükkel. Bár a reggeli időjárásban azt említettük, hogy borongós, esős időjárásban lesz részünk a mai nap, illetve a hétvége folyamán, de hát az áldásos eső, amiért oly sokat imádkoztunk, hála jó Istennek megérkezett, és így van ez rendjén, hiszen a természetnek és a környezetnek nagy szüksége van most erre az eső mennyiségre, úgyhogy örüljünk neki, mi pedig most, ha kitekintünk mondjuk otthon az otthonaink ablakán, akkor örüljünk a szép esős időjárásnak, és ettől függetlenül jókedvűen töltsük a most következő közel fél órát, hiszen a zenék és a mai péntek reggeli játék ebben próbál majd megsegíteni a kedves hallgatóknak. Ebben a reményben készítettem és válogattam össze egy csokorba a jobbnál jobb aktuális zenék sorát. Miért mondom azt, hogy aktuális? Azért, mert a mai napon az állat és növény szeretet napja van hazánkban, Magyarországon, amely a fővárosi állat és növénykert kezdeményezésére indult el. Úgy gondoltam, hogy szóljanak ma az állatkertről és természetesen az állatokról szóló dalok. Olyan jó, hogy hát vannak állataink, és hogy ezeket az állatokat szerethetjük. Jó a gyerekekkel állatkertbe menni. Például az első két játékkérdésben és zenében majd egy állatkerti sétát is teszünk. Két alkalommal is ellátogatunk az állatkertekbe, utána pedig majd különböző állatokról szólnak a dalok. Minden esetben az előadókat keresem majd, és várom helyes megfejtéseiket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon. Bilincsik Márton kollégám várja majd az Önök telefonhívásait. És ha azt mondom, hogy nyereményeink is lesznek, akkor ez nem meglepő, de az már újdonság is egyedi, hogy ez alkalommal két darab egyhavi újember előfizetést is megnyerhetnek tőlünk, hűséges hallgatónk és felajánlónk Magyar Bence jóvoltából. Köszönjük szépen Bencének a felajánlást, és a kedves hallgatókat pedig csak buzdítani tudom, hogy játszanak velünk. Indítsuk is el akkor az első játékkérdést, az első zeneszámot. Állatkerti sétán vegyünk részt, látogassunk el most képzeletben együtt az állatkertbe, akár a fővárosi, akár a debreceni, akár a nyíregyházi, vagy éppen a miskolci vadasparkba, oly mindegy, a zene segítségével most egy állatkerti séta látogatói lehetünk, Szenes Iván és Aldobói Nagy György közös szerzeménye szól. Ketten énekelnek majd a dalban, egy duettet hallunk, hát én szeretném, ha mindkét előadó nevét kitalálnák a kedves hallgatók, és elárulnák helyes megfejtésként a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon. Szóljon az állatkerti séta című dal, itt a Szent István Rádióban.

0: Hát nagyon poénos és vidám dal volt ez. Aldobói Nagy György és Szenes Iván közös szerzeménye szólt. A kitűnő és találó magyar szöveget Szenes Ivánnak köszönhetjük. És meghallgattuk az Állatkerti Séta című dalt itt a Szent István Rádióban az Állat és Növény Szeretet napján. És szeretettel köszöntöm első helyes megfejtőnket a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen. Szervusz, kedves Laci atya!
1: Szervusz, kedves bőve! Hadd mondjam el, hogy amikor bekonferáltad már, akkor beugrott nekem a két előadó.
0: De jó, örülök neki.
1: És hadd tegyem még hozzá, hogy megelőztél, mert még a mi adásunkban nem hangzott el, de már beszerkesztettük.
0: Nagyon jó. Mi adásunk, képzeld el, hogy mennyire jó forgatókönyvíró a jó Isten és az élet. Hát most itt vagyunk együtt. Én és Birincsik Márton, akik készítjük a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsort. Együtt a nagy csapat. És köszönöm szépen neked a helyes megfejtést.
1: Már is mondom, hogy Araczi László és Ambrus Kiri.
0: Köszönöm szépen, valóban ezzel még adós maradtál, de tudtam, hogy tudod. Ambrus Kiri és Araczi László közös felvételét hallottuk az elmúlt percekben, és hát már egyikük sincs az élők sorában, de olyan jó így megemlékezni róluk, és köszönjük nekik is ezt a vidám dalt. Kedves Laci atya, neked pedig köszönöm a helyes megfejtést, és kérlek szépen válasz. Az Örömi ma könyve, a Találkozás, a Vígasztalási ma könyve, Szeretet himnuszunk, az Élet kenyere, vagy épp

0: Szanosztalgiázunk Laci atyával című műsorunkban. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Úgyhogy hallgassanak bennünket a kedves hallgatók. További szép napot kívánok neked, kedves atyám.
1: Isten áldjon.
0: Köszönöm. Minden jót. Mindörökké, amen. Szervusz, kedves Laci atya. És folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, a következő kérdéssel. Maradunk még mindig az állatkertben, mert hogyha a növény- és állatszeretet napja van, amely a fővárosi állat- és növénykert kezdeményezésére indult el, akkor azt hiszem, hogy a mai nap aktualitásaként nem szólhat aktuálisabb dal itt a Szent István Rádióban, mint az a dal, amelynek címe Évike az állatkertben. Garai Imre szerzeményét hallgatjuk meg. Kérdésem ezúttal is az, hogy ki énekel.

lesz az a kenguru ott, az egy új erszény vagy régi? Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz? Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtt tejbe gríz? Ugye spenótot ősz

0: Garai Imre Évike az állatkertben című dala is nagyon az életből vett példa alapján szólt, hiszen valóban ilyenek a gyerekek. Elmondjuk 100-szor, 200-szor, 300-szor, 300-szor, és még mindig megkérdezik ugyanazokat a dolgokat, de hát így jó, hogy kíváncsiak a gyerekek, és mindent tudni akarnak. Nagyon aranyos volt ez a dal is, és ha második helyes megfejtőnk, azt is elárulja majd nekem, miután bemutatkozott, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Hajnali Józsefné vagyok, Török Szent Miklósról.
0: Üdvözlöm, kedves hölgyem, hogyan szólíthatom?
1: Adél vagyok.
0: Kedves Adél, szeretettel köszöntöm, és kérem szépen, árulj el, hogy ki énekelt nekünk.
1: Bilicsi Tivadar és a kislánya Évi.
0: Így van, de jó, hogy ezt is hozzá tetszett tenni, valóban. Bilicsi Tivadart hallottuk az elmúlt percekben, olyan jól illusztrálta számunkra, hogy valóban a gyerekek hogyan is kérdeznek, és milyen kíváncsiak. Kedves Adél, szeretettel gratulálok, és kérem szépen válasszon a találkozás, a vígasztalás, vagy az örömi ma könyvei közül, a szeretett himnuszunk, az élet kenyere, vagy egy új ember előfizetés, egy havi új ember előfizetés az elérhető. Mit szeretném?
1: Nagyon szépen köszönöm az ajánlatokat, és az új ember előfizetést szeretném kérni.

0: Magyar Bence hűséges hallgatónknak, kedves felajánlónknak köszönjük szépen a felajánlást, és ön a második szerencsés nyertes ez alkalommal. Elérhetőségét eljuttatjuk majd neki, és elküldi önnek ezt az előfizetést. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
1: Köszönöm, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja, viszont hallásom. Kedves hallgatóink, a folytatásban gyerekkorunk szép emléke szól. Hát a velem egykorúak, vagy a tőlem idősebbek, azt mondhatom, hogy bizony emlékeznek erre a szép mesefilm főcímdalra. Wolf Péter és Szenes Iván közös szerzeménye szól. Az azóta már nővé és édesanyává feleségé cseperedett és nőtt énekesnő előadásában halljuk majd. Hát itt még kicsi volt, itt még igazi kislány volt. Most pedig már természetesen, ahogy mondtam, feleségi és édesanya, de ezúttal a gyermekkori felvételét idézzük itt a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen a VUK című mesefilm főcímdalát hallgatjuk meg, kérdésem pedig az, hogy ki énekel.

0: Az állat és növény szeretet napján a VUK című mesefilm főcímdala szólt itt a Szent István Rádióban. Időközben harmadik helyes megfejtők is megérkezett, itt várakozik már a telefonvonal túlsó végén. Szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok önnek.
1: Halló.
0: Halló, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok. Mezőkövező Kalotai Zsóka vagyok.
0: Kedves Zsóka.
1: Wolf Kati énekelt.
0: Így van, kedves Zsóka. Tökéletes a megfejtése. Wolf Kati énekelt Vukról a rókáról, egy akár mondhatnám úgy is, hogy Farkas Kati, mert ugye a Wolf angolul farkast jelent, úgyhogy érdekesen találkoznak itt az állatok ebben a kérdésünkben is. Mennyire jó forgatókönyvíró valóban az élet, és Wolf Péter és Szenes Iván közös szerzeménye szólt az elmúlt percekben. Kedves Zsóka, szeretettel gratulálok önnek, és kérem szépen válasszon a találkozás, a vígasztalás, az örömim a könyvei, a szeretett himnusz vagy az életkenyere című könyveink közül. Melyiket szeretném?
1: Az örömim a könyvet választanom.
0: Sok szeretettel postázzuk önnek. Szűzanyám, tied akarok lenni Máriával Jézushoz. Ez az alcíme Dr. Nehéz Márta Mirjam könyvének. Szeretettel postázzuk önnek.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy velünk játszott. Isten áldja, szép napot kívánok. Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, szinte mindegyik dalt szeretem, amelyet ma adásba szerkesztettem, de a következő dal nagyon közel áll a szívemhez. Hás László és Garabóci Miklós közös szerzeményét hallgatjuk meg, Úgy szeretnék egy bozontos kiskutyát címmel, mert hogy az én drága kiskutyámról mindig ez a dal jut eszembe. Egy édes aranyos pumi kutyám van, ami valóban egy igazi terrier, és annyira lehet szeretni, minden egyes sora igaz, ez esetben a dalban szereplő szöveg szerint, úgyhogy erről a bozontos kiskutyáról énekel nekünk. Az én kutyám mondjuk egyáltalán nem bozontos, nagyon szépen rendbe tartjuk a szőrét, és mondhatom azt, hogy igazi magyar fajta, tehát minden jellemző igaz rá, ami a pumira jellemző, egy kis bohóc, ahogy majd a dalban is szerepel, és mindig vidámságra is jókedre deríti az embert. Én csak javasolni tudom, és ajánlani minden kedves hallgatónknak, hogyha kutyát szeretnének, akkor a pumi fajta mellett tegyék le a voksukat, egy csodálatos magyar kutyafajta. Persze a többi is, de most az én szívem a pumihoz közelebb áll. Meghallgatjuk akkor most Hás László és Garabóc Miklós Úgy szeretnék egy bozontos kiskutyát című dalát. Ez esetben is az előadókra vagyok kíváncsi, hát főképp az énekesnő nevét várom. Remélhetőleg ki fogják találni a kedves hallgatók, hogy kik is az előadók. Hallgassuk akkor ezt a vidám dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Hát valóban, a kutyánál hűségesebb társ kevesebb van az embernek. És az úgy szeretnék, hogy egy bozontos kiskutyát című dalt hallottuk itt a Szent István Rádióban Hás László és Grabóc Miklós közös szerzeményét. Negyedik helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok! Sajó Lázról vagyok, Lengyel Katalin.
0: Üdvözlöm, kedves Katalin, és hallgatom a megfejtését.
1: Judit és a Zenemanóknak hallottuk ezt a kedves kis dalát.
0: Köszönöm szépen, így van. Judit és a Zenemanók énekeltek nekünk. Kedves Katalin, köszönöm szépen a helyes megfejtését, és szeretettel gratulálok önnek. Kérem szépen, válasszon a Találkozás, a Vigasztalás ima könyve, a Szeretet himnusz vagy az Életkenyere című könyveink közül.
1: A Szeretet himnusz szeretném, ha lehetséges.
0: Sok szeretettel postázok önnek Sajó Ládra. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Én is köszönöm szépen, örülök, hogy nyertem.
0: Én is örülök. Szép napot kívánok önnek. Viszont hallás.
1: Viszont kívánom.
0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió munkatársai kutyabarátok, főleg akik most dolgoznak, mert hogy Birincsik Márton kollégámnak tacskója van, nekem pedig Pumim, úgyhogy mi szeretjük nagyon a kiskutyákat, és hűségesek vagyunk is a saját kiskutyáink, úgyhogy csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy szeressék a kutyákat, hűséges társak egy egész életen át, ha fogalmazhatok így. A folytatásban pedig, hát maradunk az aranyos állatoknál, de most egy olyan állatról lesz szó, amely hát Magyarországon szerintem nem lelhető fel, de Ausztráliában biztosan. Ugye Tikovics Ernő kollégámmal, amikor készítettem Ausztráliáról a riportot, akkor meg is említettük ezt az állatot, hát most el is énekli nekünk, keresett énekesnőnk ezzel az állattal kapcsolatosan a vidám, kedves kis dalát. Wolf Péter és S. Nagy István közös szerzeménye szól a koala maciról. Hallgassuk akkor a dalt, kérdésem az, hogy ki énekel.

0: Wolf Péter és Es Nagy István közös szerzeménye szólt Koalamaci címmel. Hát a szövege valóban nem volt túl bonyolult, de szerintem ez egy olyan dal, amelyet minden gyerek könnyedén megtanulhat és énekelhet, nem kell hozzá nagy-nagy tudomány. Minden esetre Bilincsik Márton kollégám megjegyezte, hogy azért könnyű volt ennek a dalnak a szövegét megírni, hát így alakult. Ez a dal is azért most itt szerepelt a Szent István Rádió reggeli műsorában, nem véletlenül, hiszen az állat és növény szeretet napja van ma, kedves hallgatóink, és egy ilyen különlegesen szép állatról is szólt a dal. Ötödik helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonon a túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Ki ez van szerencsém?
1: Én értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre ki amen.
1: Zsuzsanna vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Zsuzsanna.
1: Csongrádi Kata a legkedvesebb színésznőm.
0: Csongrádi Kata, valóban ő énekelt nekünk a Koala
1: Macihon. Nagyon-nagyon kár a férjéért is, mert tényleg nagyon jó számokat írt, meg szerintem minden zeneszáma azt tükrözi, hogy nagyon emberséges.
0: Ez így van, és Nagy István csodálatos zeneszerző, bocsánat, szövegíró volt.
1: Igen,
0: valóban,
1: hát
0: így van.
1: Mára kellene annyi emberség meg szeretet, mint ezelőtt egy 30-40 évvel volt.
0: Remélhetőleg így lesz, kedves hölgyem. Imádkozzunk ezért. Most pedig gratulálok önnek. Találkozás és vigasztalás ima könyve közül, vagy a lélek kenyere közül, vagy az, igen, az élet kenyere, bocsánat, melyik nyereményt szeretné?
1: Legyen az élet kenyere.
0: Az élet kenyere. Nagyon jó kis könyv, Baric Lajos tollából 88 verset olvashat ebben a könyvben az oltári szentségről, az eukarisztiáról. Szeretettel gratulálok önnek, kedves Zsuzsa, szép napot kívánok.
1: Nagyon
0: Isten
1: szépen
0: áldja.
1: Köszönöm, viszont meg került egészséget a műsoraikhoz.
0: Köszönjük szépen, valóban az egészség a legfontosabb.
1: Mindenkinek köszönöm, én legalábbis a saját nevem, vagy nagyon jó műsorokat csinálnak részünkre.
0: Köszönöm szépen, Isten áldja, szép napot kívánunk önnek, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Az állat és növény szeretet napján így köszöntöttük az állatokat itt a Szent István Rádióban, a mai péntek reggeli játékunkban. Köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, gratulálok a nyerteseknek. És köszönöm szépen a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. Hát neki szorgalmasan kellett kapkodni a telefonhívásokat, de nem ugorhatta meg a képességeit ez a feladat, nagyon ügyesen a adásba kapcsolta a kedves helyes megfejtőket, és örülök, hogy minden kérdésemre sikerült helyes megfejtőt is adásba kapcsolnunk, és lettek nyerteseink. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, a Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a Handos gitárzenekar Rush című felvételével zárom a mai péntek reggeli játékomat. Ezzel kívánok önöknek további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép hétvégét. A viszont hallásra!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni a vizsgálat, tette hozzá. Közölte, lezajlott az átadás átvétel, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt, mondta Magyar Péter. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki. Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszén Szendi Romulus a Facebook oldalán feltöltött videójában aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpálya modellt is. Az Egyesült Államok és Kína fantasztikus kereskedelmi megállapodást kötött a pekingi amerikai-kínai csúcs találkozón, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Xi Jinping kínai államfővel folytatott tárgyalásai második egyben utolsó napján. Trump a pekingi Chungnanhai-ban a kínai kommunista párt és az állami vezetés központi komplexumában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott, hihetetlen látogatás volt, amelyből sok jó származott. Részleteket azonban nem közölt a megállapodásokról. Az iráni helyzettel kapcsolatban Trump azt mondta, Washington és Peking hasonló álláspontot képvisel. Nem akarjuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, nyitva akarjuk tartani a szorosokat, fogalmazott az amerikai elnök a hormuzi szorosra utalva, amely stratégiai jelentőségű útvonal a globális energiaszállítás szempontjából. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását, írta ma a Jutarnyi Liszt című horvát napilap. A horvát parlament egy nappal korábban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozása a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik. A lap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. Splitben azt javasolják, hogy az érintett városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben és italboltokban. A város szakmai szolgálatai a rendőrséggel együttműködve dolgozzák ki, pontosan mely területeken vezetnék be a korlátozást. Végül a várható időjárásról. Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is. Napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
7: Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 15-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bértesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról, valamint az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükben. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: kihirdették az Egri Érsek Bora 2026 díj birtokosait. Az előkelő címet 8 borász és bortermelő, 9 bora viselheti. Bércesi András összeállítása következik.
1: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsek Bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait.
2: Jézus odafigyel arra, amikor az első csodáját teszi, Máriának, édesanyjának, Szűz Máriának a kérésére, közbenjárására, hogy jó bort adjon. Nem azról van szó, hogy a vizet borrá változtatja, és az egy megmagyarázhatatlan cselekedet és meg csoda, hanem arról van szó, hogy Jézus ügyel arra, hogy amit ad a vendégeknek, amit ad övéinek, annak jó minősége legyen.
1: A helynök kiemelte, a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, és beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondta, a megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, ami már máshol is kapott elismerést.
3: Nagy részük már nemzetközi borversenyeken sokszor megmérettetett, és akár sokszor is nyert. A másik szabálya sokszorra, hogy itt csak a bor számít, az érseki bizottság nem ismeri a bornak csak az, hogy melyik kategóriában van, azt ismeri, nem ismeri az árát, nem ismeri az évjáratát, és nem ismeri azt, hogy milyen előzményei, milyen történelme van a bornak. Semmit, csak a bor számít.
1: A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített.
4: Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dűlőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, azt mondhatom, hogy egy helyről jön.
1: Az Egri Érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos 2019-es bora viselheti.
5: Ez egy terroir 5 puttonyos aszunk, ami nagyon különleges abban a szempontból, hogy rengeteg versenyre neveztük ezt a kategóriát, ezeket a tételeket, és számtalan nemzetközi nagy díjat sikerült elhoznunk. Berliner Wine Trophy, Vinagóra, Wine Lovers, tehát nagyon sok helyen szereplünk és jó eredményekkel, de valahogy ez egy annyira különleges díjnak értékeltük, és annyira éreztük, hogy amikor a borászatnál közöltük a kollégákkal, hogy megkaptuk ezt a díjat, mindenki egyöntetően látszott rajtuk az a plusz, amit ez a díj ad számunkra.
1: A Bükki borvidékről Prokai László 2025-ös Chardonnay-ja, a mátrai fehérborok közül a Nyilas Birtok mátrai Rajnai Riesling 2023-as bora, a rozék kategóriájában a Maróti Pince kékfrankos rozéja viselheti a címet. A Tokaji borvidékről a Patricius borház száraz fulmintja, az édesborok közül a Degenfeld BT 6 putonyos aszúja lett az Egri Érsek 2026-os bora. Az Egri borvidéken vörös és bikavér kategóriákban ismét duplázott Tumerer Vilmos a 2021-es Egri Syrah Superior borával, illetve a 2022-es Egri Bikavér Superiorral.

0: Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
1: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebélyi Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátra Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

0: A villamosenergia szolgáltatás az 1890-es években kezdődött Budapesten. A hazai villamosításról szóló elektrotechnikai kiállítás megtekinthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében. A kiállítás abban az épületkomplexumban kapott helyet, amelyből 1893-ban innen látták el a fővárost árammal. A múzeum könyvet adott ki, Láthatatlan örökségünk háztartás címmel, amely a kiállítás tárgyaiból, a villamosított háztartási eszközökből mutat be szép darabokat, mint például porszívót, varrógépet, vasalót, kvarclámpát, vagy éppen dohányvágógépet. A kötetet dr. Antal Ildikó, Kis László és Grecsó Krisztián írták. A kiállítást dr. Antal Ildikó technikatörténész, főmuzeológus mutatja be. A riporter Császi Erzsébet.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében vagyunk. Itt az elektrotechnikai gyűjtemény látható. A múzeum kiadott egy könyvet, amely egy könyvsorozat része. Az a címe, hogy Láthatatlan örökségünk, háztartás. Ebben a villamosított háztartási eszközökből mutat be nagyon szép darabokat, olyanokat, amelyek itt megtalálhatók ebben az elektrotechnikai gyűjteményben. Itt áll velünk dr. Antal Ildikó, ő technikatörténész, főmuzeológus. Ő fogja bemutatni ezt a kiállítást, és egyben a könyvről is beszél, amelyben ugye ennek a kiállításnak a darabjai láthatóak. A könyv szerzői dr. Antal Ildikó mellett Kis László és Grecsó Krisztián, ő kortársíró, az ő történeteit is megtalálhatjuk a könyvben. Kezdjük a kiállítás bemutatását, a déli teremben állunk, és villamosított háztartás a címe. Először is azt kérdezzük meg dr. Antal Ildikótól, hogy hogyan indult Magyarországon a villamosítás.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Maga a villamosságot egyébként 1800-tól számítjuk voltától, pontosabban volt a galván elemétől, amikor is már ugye gyakorlatban lehetett áramforrást használni, de úgy igazán Magyarországon, pontosabban a fővárosban, maradjunk itt Budapesten, itt a történet az 1890-es évekre nyúlik vissza, még egy nagyon-nagyon icipicit 1885-re, hiszen a Ganz gyár három kiváló mérnöke akkor alkotta meg a nagy távolságú energiaátvitel szabadalmát a Ganz gyár elektrotechnikai osztályába, és tulajdonképpen a magyarországi villamosenergia ipar történetének fejlődését innen számíthatjuk. A villamosenergia szolgáltatás az 1890-es években kezdődik itt Budapesten, amikor is a főváros pályázatot ír ki közcélú villamosenergia szolgáltatásra. És akkor ezt több cég adta be, két cég nyerte meg a pályázatot, de ami az érdekesség, hogy egyenáramra és váltakozó áramra is beadták a pályázatot, hiszen abban az időben a két áramnem versenye dúlt. Mindezt azért mondom el itt érdekességképpen bevezetőként, hiszen ahol mi most vagyunk, ez az épület, ennek a történetnek szerves része, hiszen ez a Kazinci utcai épület komplexum, a hátsó épület résszel együtt. Innen indult el 1893-ban, az egy ekkori áramátalakító volt, és a belvárost innen látták el egyenárammal. Időközben aztán ugye a főváros kezelésébe vette a áramszolgáltatást. Ugye két cég alakult, budapesti villamossági részvénytársulat, annak a erőműve a Váci úton volt, váltakozó áramot szolgáltatott, és a budapesti általános villamossági társulat, ő pedig egyenáramot szolgáltatott. Ez az érdekeltség volt itt ebbe a Kazinci utcai telephelyen.
3: Igaz, hogy általános iskolai tananyag, de mondjuk el egy pár szóval, hogy mi a különbség a kétféle áram között.
2: Az egyenáramnak Edison volt a híve, a váltakozó áramnak pedig egyértelműen az az előnye az egyenárammal szemben, hogy nagy távolságra lehet gazdaságosan az energiát továbbítani, ellentétben az egyenárammal. Ez a lényege, és ez az említett szabadalom, ez ezt oldotta meg, a nagy távolságú energia átviteli szabadalom. Aztán 1893-ban elindul az áramszolgáltatás, és a főváros 1911-ben dönt úgy, hogy kezelésébe veszi ezt az áramszolgáltatási tevékenységet, és így 18-ban létrejön Budapest Székes főváros elektromos művei, és ebben az időben a kelenföldi erőmű építése is folyik, 14-ben ugye már működik, mint erőmű, és tulajdonképpen ennek köszönhetően alakul ki az az első gerinchálózat, aminek következményeként a háztartásokban már gazdaságosan el lehetett vezetni a megtermelt energiát itt a fővárosban.
3: Mi volt az első villamosított eszköz a háztartásokban?
2: Alapjáraton tulajdonképpen mondhatni, hogy világításra használták, hiszen elsőként utcai világítás, aztán azt ugye behozták a lakásokba, házakba. Ha rá is térhetünk most már itt a kiállítási elemekre, ez egy századfordulós nagypolgári villát ábrázol, ahol kiemeljük az úgynevezett személyzethívót. Ez egy presztízs is volt egyben a háztulajdonosának, hiszen ugye ez jelezte, hogy ahány helység van, olyan nagy az a ház. Ez úgy működött, hogy ugye a aktuális helységből jeleztek, és a személyzethívó megjelent a egyes kijelzés, nálunk az ugye az ebédlő, és a személyzet így tudta, hogy hova kell menni.

0: 1893-ról beszélünk. Aztán szépen később fejlődtek a háztartási munkát megkönnyítő eszközöknek a fejlesztése. Kiemelte mondjuk a takarítást, említsük meg, padlókefélők formájában. A porszívók a kezdetlegesen még olyan voltak, hogy egy külső vászon zsákba, hátul a sarokba látunk egy olyat, gyűjtötte a port. Ami érdekes itt mondjuk ebbe a cellába, ez itt a Electrolux gyárnak egy hordozható, bőröndös, exkluzív kivitelű porszívója, amit nagyon kis darabszámba gyártottak, és ezért különleges is, hogy ide Magyarországra ez bejutott. Említettem egyébként, mint cellát, ezt csak így zárójelben jegyzem meg, hogy a kiállításban láthatóak, hogy úgynevezett cellákban vannak elhelyezve ezek a kis tematikai szegmensek. Hát ezek egykoron ennek az épületnek a nagy feszültségű berendezéseinek voltak a robbanásbiztos tároló helyei. És ezeket az épület átalakításakor, ami egyébként ma már műemlék, nagyon gondosan ügyeltek az ilyen funkcionális építészeti elemek megtartására, és ezeket így beépítették a kiállításokba.
1: Még arról is beszéljünk, hogy ezek az elektromos eszközök a kezdetben nem voltak valami biztonságosak, tehát elég sok baleset, áramütés történt ezekből. Hogyan alakult aztán ezeknek a biztonságos változata ki?
0: Igen, itt a következő vitrínben látható, a századfordulón járunk. Ezt szemléltetjük is egy ilyen nyitott főzőlapos tűzhelyjel, ahol látható, hogy a kerámia alaplapba hornyokat képeztek ki, és abban szigeteletlenül vezették bele a fűtőspirált. Na most, hogyha itt egy szakadás történt, akkor a ráhelyezett edénylap érintkezés belépett, és áramütést tudott okozni. Tehát azért ez így nagyon veszélyes volt. De 30-as években járunk, amikor pont ennek kiküszöbölésére a szabványosítás elindul. Ennek egyik központi szakmai szervezete volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, illetve akkor a Magyar Villamosművek Országos Szövetsége is olyan programokat szervezett, amelynek keretében a háziasszonyoknak át tudták adni az eszközöknek biztonságos használatát, és mindezt bemutatókkal segítették, és mindezt úgy, hogy ne feledjük el, hogy ebben az időben a villamos és a gázszolgáltatás mondhatni harcadul, és éppen ezért voltak ezek a említett kedvezményes díjszabású eszközöknek a bérbeadása, de maga a áram szolgáltatás is nagyon kedvezményesen adták a fogyasztóknak.
1: De mit adtak bérbe?
0: Az eszközöket, magát a háztartási eszközöket.
1: Mégis vasalót, kávéfőzőt?
0: Tűzhelyet, így van, tűzhelyet, kenyérpirítókat, amiket így a háztartásban lehetett használni. A lépcsőházunkban van egy plakát kiállítás, ott például ezek a korabeli plakátok pont ezt szemléltetik. Ha megnézzünk egy 30-as, 40-es évekbeli villanyszámlát, akkor azon is például nagyon gyönyörű reklámfelületeken hirdetik ennek a villamos energiának a szolgáltatását, használatát.
1: És végül hogy oktatták a háziasszonyokat?
0: Bemutatókkal. Például a budapesti nemzetközi vásáron is voltak ilyen bemutatások, vagy például a Budapest Székesfőváros elektromos műveinek volt Honvéd utcában ilyen kiállítóterme, ahol az ilyen bemutatásokat eszközölték.
1: Itt azért sok érdekességet látunk. Például az ott kávéfőző, az a két üvegharangos?
0: Igen, az egy üvegedényes kávéfőző. Itt azért szeretném ebbe a korba kiemelni, hogy nagyon gondosan ügyeltek a finom forma tervezésre. Nagyon sok eszköznél a kor stílus irányzata is megfigyelhető, akár a szecesszió jegye is. Itt például kiemelném ezt a úgynevezett mandarin üveg tejafőzőt, ami egy art deco stílusú formatervezet, nagyon szép háztartási eszköz.
1: Gömb alakú maga a tejafőző, és szép fém teteje van, belül pedig a teja belehelyezésére szolgáló kis szűrő található.

0: látható, nagyon kecses darab valóban.
1: Igen, és hőálló üveggel készült, és maga ez a nikkelezett, bevonatú, fedő búra egy nagyon látványos esztétikát ad a teakiöntőnek, főzőnek.
0: A kenyérpirítók pedig egy házat ábrázolnak, egy bérházat, emeletes házat.
1: Akár mondhatni így is, igen. Ezek a kezdetleges kenyérpirítók, kezdetlegeset mondok, de azért nagyon sok funkciót is elláttak. Volt olyan, ami már meg tudta fordítani például a kenyeret, ellentétben azokkal, amikor még kézzel kellett megfordítani, de a korban ez nagyon-nagyon divatos volt, ez a frissen sült, ropogós kenyérnek a étrend kiegészítése.
0: De látunk itt elrettentő példákat is, például két vasaló teljesen megolvadt az alja, alaktalanná formálódott. Mi történt ezzel?
1: Igen, itt már ebbe ugye hőfokszabályozást tettek be, de amikor ez a hőfokszabályozó tönkrement, lemezke érintkezése okozta ezt a nagyon mondhatni látványos, de hát nagyon balesetveszélyes problémát, hogy az ott felejtett vasaló tulajdonképpen így megolvadt.
0: Itt meg ventilátort és hűtőszekrényeket is látunk, monstrumok ezek.
1: Magát a villamos energiát a háztartásban nem csak a takarításra, nem csak a főzésre a konyhában, vagy világításra használták, hanem hűtésre is, szellőzésre. Gondoljunk itt csak a ventilátorokra, és hát a hűtőszekrényekre. A kezdeti jégszekrényeket ugye fölváltotta a kiemelten a kompressziós hűtőszekrények. Itt egy nagyon szép Bosch gyártmányú kompressziós hűtőszekrényt láthatunk.
0: Még jégkockatartója is van.
1: Igen, még azzal is ellátták. Nagyon szemléltető, ahogy bemutatjuk magát a belső szerkezetét azzal a tükörrel a hűtőszekrénynek.

0: Ez a következő rész pedig a hőfejlesztés kis tárlata, vitrine, ahol különböző hajszárító eszközöket, hősugárzókat láthatunk, de olyan izgalmas eszközöket is, mint például melegítő párna, vagy itt a falon elhelyezve szivargyújtó, elektromos szivargyújtó, hajsütővasak, merülőforralók. Újdonság volt már a 30-as években elektromos bojlerek, amit aztán ugye a víz keménysége miatt anódos védelemmel láttak el, egy nagyon leegyszerűsítve egy anódos fémrészt tettek be, és a korrózió jelensége azon csapódott le, így védték meg a falát a tartálynak.
1: Hősugárzókat is látunk, asztaliakat és földre helyezhetőket is.
0: Amit konkrétan mondjuk itt látunk, tányérvetős hősugárzó, ez egy nagyon-nagyon kellemesen adta a meleget, de azért vigyázni kellett, hogy nem lehetett biztonsági okokból magára hagyni ezt a készüléket, mert balesetet tudott okozni. Aztán természetesen ezeknek különböző verzióit is készítették, ott hátul például látunk, amit már ventilátorral egészítettek ki, hogy a meleget azt még jobban közvetítse a helységben. Ez a rész a villamos mosás területét mutatja be. Ugye ez egy nagyon nagy segítség volt a mosógép a háziasszonyoknak, és az első mosógép tulajdonképpen a kézi mosást utánozta, ezt itt szétszerelve szemléltettük ezt a vett. A minnyájunk által ismert centrifuga.
1: Most kétféle eszköz működését is kipróbáltuk az előbb.
0: Igen, az első volt a mosógép, amit említettem, aminek még háttérben most is halljuk a hangját, az a centrifuga, egyszerű hajdú centrifuga, amelyik minden háztartásban jelen volt. És hát ugye sokszor háziasszonyok nagyon merészen kézzel állították meg a dobnak a fékezését, ezzel sok-sok balesetet okozva önmaguknak.
1: A következő vitrin előtt állunk. Itt már a gyógyításról van szó, fogorvosi fúrógép is látható, kvarclámpák,
0: testüregvizsgálók, ozonizáló készülék. Maga az elektromosságnak a előnyeit fölhasználta az egészségügy orvostudomány is. Ebbe a vitrínbe nagyon sok mindent helyeztünk el, hiszen látható hátul egy fogorvosi röntgenkészülék, a falra szerelve maga egy fogorvosi fúrókészülék. Sokan megkérdezik, hogy például ez a fadobozos eszköz, ez egy ozonizáló, egy levegőfertőtlenítő készülék, amit hát színházakban, ahol nagyobb közösség volt, ott ugye ezt használták erőszeretettel, nagyobb kivitelüket is, ez egy háztartási változat 1890-1900-as évekből. A különböző testüregvizsgálók, gondoljunk itt a füljáratok, orjáratok, garatjáratoknak a bevilágítására szolgáltak. Különböző stimulátorok, amik az izomnak a intenzitását, a működését stimulálták, erősítették például. Vagy például itt látható ez a kis inhaláló készülék, ami segítette a gyógyszernek, a porlasztott gyógyszernek a minél hatékonyabb bejutását a tüdőgörhörgő légutakba. És hát ugye az ismert kvarclámpa, amit ugye a 30-as években kiemelten a D-vitamin hiány kezelésére használtak. Itt, amit látunk, egy különleges a Hanau gyár 25 éves évfordulójára készítették azt a nagyon formatervezett látványos karclámpát.
1: Láthatatlan gyógyító sugarak itt a következő tárlónak a címe. Itt mit látunk?
0: Nagyfrekvenciás sugarak, ibolyántúri sugarak és röntgen sugarakat próbáljuk demonstrálni. Szikrainduktoron keresztül, egy nagy frekvenciás Tesla transformátoron keresztül, illetve hátul látunk egy nagy feszültségi olajtranszformátort, amin működéskor nagyon látványos ív kisülés jelenik meg. Ezen frekvenciák, ezen sugarak azok, amiket áttételesen az orvosi gyógyászati eszközökben is felhasználnak, gondoljunk a röntgen lámpára például. Ahhoz, hogy a villamos energia a háztartásokba eljusson, és ha már lakásokba bejusson, úgynevezett villamos szerelési anyagokra is szükségünk van. Itt század elejei, illetve 20-as, 30-as évek falon kívüli kapcsolóit, elosztóit, porcelán foglalatokat látunk, nagyon látványos úgynevezett csigás falon kívüli vezetékezést. Ami érdekesség például, hogy mennyire ügyeltek ezen belül is a formatervezésre, itt láthatunk úgynevezett Bergmann dobozokat, amelyek a mai műanyag dobozokkal ellentétben ezek zománcozott esztétikumos kivitelt is adnak. Itt a további kis egyéb kiegészítő kézi dinamók, különböző kis voltmérők, a fürdőszobában használatos borotvák láthatók itt különböző típusokkal, és egy kis ízelítő még a századforduló szintén nagyon formatervezett világítási körtekapcsolóiból például, vagy asztali csengőnyomó, kezetábrázoló kis csengőnyomó, de nagyon kis bájos ez a málnát ábrázoló kis csengőhívó, és hát az egyéb szintén zománcozott falon kívüli kapcsolók.
1: Még emeljünk ki néhány tárgyat, amit láthatunk a háztartás című könyvükben is.
0: A már említett fadobozos, nagyon exkluzív Electrolux porszívó említeném meg, vagy pedig szintén utazáshoz használható, kis hordozható vasalót tartalmaz, hasütővasat és egy kis vizet melegítő készüléket. Gyönyörű, bársonyozott kis dobozban árulták mindezeket. Kávépörkölő, ami szintén elektromos változattal működik. A már említett nyitott főzőlap mellett baleset elkerülése végett zárt lapos főzőlapokat használtak a kiadványba. Ez is szerepel. Vasalók is szerepelnek. A kenyérpirító, említett mandarin kávéfőző, hajszárító is került a kiadványba, hősugárzó, számos kvarclámpa, az itt látható három típusú kvarclámpák is bekerültek, az ozonizáló készülék, illetve a inhalátor.
1: Budapesten voltunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utca 21 szám alatti kiállító termében a 7. kerületben. A láthatatlan örökségünk tematikus kiadványsorozat első kötete a háztartás című könyv kapcsán beszélgettünk dr. Antal Ildikó technikatörténész főmuzeológussal. Ő mutatta be a villamosított háztartás című kiállítást, amelynek a tárgyaiból a könyvbe is emeltek be szép darabokat. Nézzék meg önök is a kiállítást Budapesten, a Kazinczy utca 21 szám alatt. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporter Császi Erzsébet és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra. Közéleti műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 10 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelő helyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata ma reggel a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy informatikai rendszer probléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelő helyeken és a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelő helyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap határinfo oldalán. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni a vizsgálat, tette hozzá. Közölte, lezajlott az átadás átvétel, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt. Viszont itt voltak a miniszterek, és különböző formátumban átadták az információkat és aktákat, mondta Magyar Péter. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter, hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudotta a szervezet a honlapján. A védegylet honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölték. Három ember életét vesztette a közép-oroszországi Riazany elleni ukrán dróntámadásban, további 12-en pedig megsebesültek, köztük gyermekek is, közölte Pavel Malkov, a régió kormányzója ma reggel. A pilóta nélküli repülőgépek lezuhanó roncsai károkat okoztak két többszintes lakóházban és egy ipari vállalatban. Az evakuált lakók számára ideiglenes szálláshelyeket hoztak létre, a helyszínen mentő alakulatok dolgoznak. A város érintett negyedében az iskolákat és az óvodákat ma zárva tartják. A Zaporizsia megyei Enerhoder városban az éjjel mobilhálózati tornyokat, egy benzinkutat, egy parkolót és lakóövezeteket támadtak tömegesen ukrán drónok. Belgorodot és környékét tömeges rakétacsapás érte, személyisérülés nem történt, de egy infrastruktúrális objektumban és két gépjárműben károk keletkeztek. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 355 drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Végül a várható időjárásról. Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső és egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Híreinket hallották.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. bükki kerékpáros teljesítmény túráról is. Új szemléletformáló kampányt indít Miskolcon és térségében az Italos Karton Egyesülés, a Mirehu Nonprofit Kft. És a helyi hulladékgazdálkodási társulás a szelektív gyűjtés népszerűsítésére. A kezdeményezés célja az italos kartonok elkülönített gyűjtési arányának növelése. A projekt keretében iskolai foglalkozásokat, gyűjtési akciókat és lakossági edukációs eseményeket szerveznek. Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport szlogenű kampány, a teljes és üdítős dobozok újrahasznosításának fontosságára fókuszál. A szakemberek kiemelték, hogy a társított csomagolások csak megfelelő válogatással hasznosíthatók újra. A kezdeményezés célja a környezettudatos gazdálkodás erősítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. Elsőként Tócántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
5: A Bükk Városa program egyik legfontosabb célkitűzése az élhető város, és az, hogy olyan projekteket indítsunk az elkövetkezendő időszakban, amelyek a lehető legkisebb mértékű ökológiai lábnyomot okoznak itt a Színva völgyében és a Bükk környezetében. Sok olyan fontos projekt és beruházás van, ami nyilván ezt a munkát segíti majd a jövőben és az elkövetkezendő időszakban, de vannak olyan kicsinek tűnő lépések is, amik egyébként nem is olyan kicsik. Például az, hogy tudunk minél több embert rávenni arra, hogy szelektíven gyűjtse az otthoni hulladékot, és ennek a szelektív gyűjtésnek az eredményeképpen ezt a bizonyos ökológiai lábnyomot a lehető legkisebbre csökkentsük. Én nem csak a város polgármestere vagyok, hanem ennek a hulladékgazdálkodási társulásnak is az elnöke, ahol rendszeresen környező települések polgármestereivel egyeztetünk arról, hogy tudjuk a hulladék szállítást a lehető leggyorsabban, legzökkenőmentesebben és a lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani itt ebben a régióban, Miskolcon és Miskolc környékén és Miskolc környezetében. Én azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon-nagyon fontos rész és egy nagyon-nagyon fontos elem az, amit ma bejelentünk itt a kedves kollégákkal, akik mindjárt ennek a részleteit ismertetik Önökkel, de előtte én hagyj köszönjem meg a Mirehun kívül az X-nek, és ezt most fel kell, hogy olvassam, mert fejből nem tudtam megjegyezni, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülésnek a segítségét, akik ebben a programban, még egyszer mondom, a Mirehuval közösen partnerek lesznek. Én bízom benne, hogy ez a lehető legtöbb miskolcit megmozgatja majd az elkövetkezendő időszakban. A gyerekekre nagyon számítunk, és a fiatalokra is nagyon számítunk ebben az akciósorozatban, hiszen ha őket már meg tudjuk egy újfajta szemléletre tanítani, és arra, hogy hogyan lehet sokkal finomabban és érzékenyebben hozzáállni a környezeti kérdésekhez, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a kollégák mindjárt elmondják a részleteket.

0: A kampány részleteiről Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
1: Én nagy örömmel jöttem, és külön köszönöm, hogy itt az önkormányzat lehetővé tette, hogy itt ebben a szép elegáns környezetben tarthassuk meg ezt a sajtótájékoztatót. A mai rendezvényünk célja az, hogy hivatalosan is elindítsuk ezt a második kampányunkat, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, különös tekintettel pedig ugye az italos kartonokra. Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket. Tehát szeretném egy pár szóban bemutatni az egyesülésünket is. Tehát az Italos Karton Egyesülés már 2004 óta dolgozik azon, hogy az italos kartonok szelektív gyűjtését és ezáltal az újrafeldolgozást népszerűsítse. A tagok, az alapító tagok, a csomagolóipar képviselői, a Tetropak, Elopak és az SIG. Az italos kartonokról egy pár szóban, hogy egy kicsit közelebb jussunk. Európában a teljes csomagolások 75%-át, a gyümölcslevek 59%-át, és hogyha egy nemzeti példát hozunk Olaszországban, a növényi italok 97%-át csomagolják egybe. Az italos kartonokat újrafeldolgozásra tervezték, tehát hogy amikor előállítják, figyelembe veszik a hasznosító iparág legjobb gyakorlatát. Megállapították azt is, hogy gyakorlatilag a tervezésnél, a tervezőasztalnál dől el, hogy tulajdonképpen egy terméknek a fenntarthatóság szempontjából hogy áll össze az élete. Az italos kartonokat, tehát ahogy már említettem, azon a szempontból állítják elő, hogy minél nagyobb mértékben megfeleljen a fenntarthatóságnak, hogyha onnan indulunk ki, a papírrostok nagyságrendileg 75%-át adják ennek a terméknek. Az előnye az, hogy fokozottan érzékeny, értékes termékek eltarthatóságát akár 6-12 hónapra is biztosítani tudja, akár hűtés nélkül is. Az erdők, ahonnan ezek a papírok származnak, fenntartható erdőgazdaság keretében művelik, tehát ilyen erdőkből származó fákat használnak a papír előállításra, és figyelnek arra is, hogy ezekben az erdészetekben több legyen a telepített fa, mint amennyi kivágásra kerül. Ugye az italos kartonoknak az a feladata, hogy eljutassa az értékes élelmiszereket a lakossághoz. Tehát a termék minőségét őrizze meg a gyártás, szállítás és a fogyasztás során. Ezért kerültek ugye alkalmazásra azok a rétegei, amik ugye új tulajdonságokat biztosítanak ennek a csomagolásnak. Tehát, hogy fénytől, oxigéntől meg kell védeni, megőrzik a beletöltött élelmiszerek ízét, és ugyanakkor biztosítják azt is, hogy nem kell tartósítószereket felhasználni a termékek gyártásakor, ami szintén egészségügyi szempontból fontos ezt hozzátenni. A dobozok kialakításánál pedig ugye az is nagyon fontos szempont, hogy a ökológiai lábnyomot ahogy lehet csökkentsék, ugye egy doboz alakú terméket sokkal kedvezőbb szállítani, mint a többi formátumot. Az újrafeldolgozás szempontjából pedig, ahogy említettem, ugye azok az összetevők, amikben az italos karton állnak, ezek újrafeldolgozhatóak. Tehát maga az italos karton megfelelő eljárás során alkotóira bonthatók. Ennek pedig az az alapja, hogy a szelektíven gyűjtött italos kartonok elkülönítésre kerülnek a többi hulladéktól, és a megfelelő feldolgozóba elkerüljenek. Ugye ott szétválasztásra kerülnek, a papírostokból újra papírtermékeket lehet előállítani, most pedig a többi fennmaradó anyagból az úgynevezett polialumíniumokat is föl lehet dolgozni, szét lehet választani. Szét lehet választani, úgyhogy a különböző műanyagokat a folyamat végén azonosítják, és ezekből a granulátumokból ismét újra termékeket, műanyag termékeket lehet majd gyártani. És hogyha rátérünk magára a projektünkre, azokat az elemeket hoztuk a projektből, Tehát a győri projektünk jól bevált elemeit mi valósítjuk meg itt is. Ezzel a plakáttal szeretnénk népszerűsíteni azt, hogy nagyon fontos az elkülönített hulladékgyűjtés, különösen pedig az italos karton gyűjtése. A kampányunk elemei közé tartozik, hogy szeretnénk megismerni az alaphelyzetet, ami azt jelenti, hogy hulladékanalízissel kezdünk. Van médiakampányunk több médiára fókuszálva, aminek az a célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk arra, felhívjuk a szelektív gyűjtésre, és általában az italos karton szelektív gyűjtésére. Lakossági figyelem felhívó eseményben Mirehu-val is együtt működünk, illetve az ő részükről is nagyon örülünk, hogy van kezdeményezés. Felmérjük a lakosság véleményeit a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban. Amit képet hoztam most ide, hogy iskolai tanórákat tartunk, igazából én sem gondoltam, hogy én nekem ekkora élmény az iskolai tanórákat megtartani. Csoportos foglalkozással veszük végig a szelektív gyűjtést, és a gyerekek tényleg nagy örömmel vesznek benne részt. Amit én még szintén nagyon várok, az pedig az italos karton gyűjtési verseny az iskoláknak meghirdetve, aminek majd júniusban lesz a szeredményhirdetése, és a kampány végén is szeretnénk majd egy képet kapni arról, hogy mi a helyzet. Tehát gyakorlatilag ebből is már látszik is egy picit, hogy tehát mit várunk ettől a projekttől. Regionális projekteink között ez már a második, tehát hogy mindenképpen összehasonlítható lesz az eredmény a másik régióval. De legfontosabb az, hogy a jellemző folyamatokat ismerjük meg, mert meg kell látni, hogy itt mi a helyzet. Tulajdonképpen Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatilag nagyon-nagyon széles körben elérhető. Azt is mondhatnánk, hogy egészen nagy számoknak kellene kijönni amellett, hogy szelektíven gyűjtjük azt, amit lehet. Tehát, hogy meg kell ismerni azt, hogy mik az akadályai ennek a folyamatnak. Én azt várom attól, hogy ezeket a beavatkozási pontokat fel tudjuk térképezni, és beavaslatokat tudunk megfogalmazni, mind a kommunikáció, mind a hulladékgazdálkodás szinten. És én egészen személyesen pedig azt várom, hogy az italos kartonok elkülönített gyűjtése és az újrafeldolgozás lehetősége pedig nő. Tehát szerintem a jövő környezetvédelmét mai döntéseinkkel tudjuk megalapozni ebben a szelektív hulladékgyűjtés, és már egy teljes doboz szelektív gyűjtése is beletartozik. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Ladányi Roland, a Mirehunon Profit Kft. Ügyvezető igazgatója többek között az iskolai kampány fontosságára hívta fel a figyelmet.
1: Én kicsit visszanyúlnék a múltba, itt elhangzott egy kis történelem is, és azt tudni kell, hogy Miskolc városa az első között indult el itt a újkori történelemben a szelektív gyűjtés útján, és a Italos Karton Egyesülettel is a történelmünk az nagyon-nagyon mélyre indukálódik. 2002-2003-ban indult el Miskolcon az akkori gyűjtőszigetes rendszer, amiben már az Italos Karton is belekerült, tehát ez a típusú szelektív anyagáram azóta a mindennapjaimban van. És 2012-ben indult a házhoz menő rendszer, ami egy újabb lépcső volt, amikor már először zsák, utána pedig kukák kerültek ki a lakosoknak. Ez a mai sárga edényes rendszer, ahol szintén lehet gyűjteni. De nagyon örültünk a megkeresésnek, amikor becsapódott most, hogy lehetne egy közös együttműködés, mert én talán kimondhatom, hogy egy picikét az Italos Karton egy mostoha gyerek a csomagolási hulladékokban, mert mindenki tudja a PET-palackokat, mindenki ismerte papírt, tehát megvannak azok a klasszikus anyagáramok, amit úgy mindenki tud. Ami úgy megjelenik a gyerekeknél, a tankönyvekben, azon nincsen különösebb gond, de valamiért az Italos Karton ez egy kicsikét inog. Látjuk ennek az ívét, tehát hogy nem egy stabil mennyiséget mutat, hanem lecsökkent, tehát ez nagyon-nagyon változó. És ma azt tapasztaltuk, hogy az Ánd is mondta, egy analízissel már indultunk, volt felmérés, amiben azért látszódik, hogy nagyon komoly mennyiség van még a vegyes hulladékban, tehát van hova fejlődnünk, és ez a kampány, ez egy kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy tudjuk, hogy elindulunk valonnan, és hát valóban el szeretnénk érni, és hogy változtassunk ezen. És mind amellett, hogy most az Italos Kartonra fókuszálunk, magát a szelektív hulladékgyűjtést is tudjuk tovább népszerűsíteni, és számunk ez nagyon-nagyon fontos, mivel mi a mindennapjainkban végezzük azt a típusú edukációt, hogy minél több ember, leginkább gyerekeket tudjunk megszólítani, és ezt a tudást, információt átadjuk, illetve mindig el szoktam mondani, éppen amiatt, hogy nem feltétlenül az a nehézség, hogy melyik hulladékot kell a szelektív gyűjtőbe dobni, mert az nagyon könnyen tanulható, hanem hogy ezt megtegyük. Tehát az a tett hiányzik nagyon-nagyon sokszor, hogy ez eljusson onnan a kukáig, a szelektív gyűjtőig, ez az anyag, és utána már be tudjon hozzánk kerülni. És hát ez a legfontosabb ebben, hogy ezek a rutinok, ezek a szokások tudjanak kialakulni, hogy ne csak tudjuk, mert ha nézzünk egy felmérést, elolvasunk egy szelektív gyűjtéssel kapcsolatos felmérést, azt látjuk, hogy mindenki szelektíven gyűjt, mindenki tud mindent, viszont amikor meglátjuk a bejövő anyagáramokat, akkor mi, mint hulladékkezelő, azért kicsikét másabb, egy árnyaltabb képet kapunk, és hát ezt kellene egy kicsikét közös nevezőre hoznunk, és bízom benne, hogy ez a kampány ebben segíteni fog tudni. Ma, ha nézzük, és erről is beszélni kell egy picikét, válogatás oldalon a társított csomagolások egy kicsikét problémát jelentenek, éppen amiatt, mert alumínium tartalom van, fólia tartalom, és nem mindegy milyen technológiával tudjuk ezt leválasztani. Használunk örvényáramú szeparátort, ami vagy leválasztja, vagy nem, mert az alapvetően alumínium dobozokra van. Tehát mi is külön kézzel szedjük le ezeket az anyagokat, mert nagyon fontos, hogy elkülönítsük. Tehát egy picike figyelmet igényel, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és le tudjuk ezeket a hulladékokat válogatni. És itt elhangzott az Ágnes részéről, hogy van egy szerepünk, mert mi is azt mondtuk, hogy ha jön a Italos Karton Egyesülés, akkor jövünk mi is, és megyünk velük együtt, és csatlakozunk ehhez a kampányhoz. És hát a mai nappal, vagy hát hivatalosan a tegnapi nappal a tankerület már kiküldte az iskoláknak, volt egy előzetes egyeztetésünk a miskolci tankerülettel, a miskolci általános és középiskolák körében egy versenyt hirdetünk, egy italos karton gyűjtő versenyt, ami ez a Mirehu zsákokat biztosít. Ez a verseny május végéig fog tartani, tehát május 31-ig. Lesz júniusban a makukáció szokásos éves rendezvényünk, amikor majd az eredményhirdetést fogjuk megtartani, és ehhez ajánlott fel a X nekünk díjakat is. Az első három díjazott a Bükki csillagdába kap különböző értékű kuponokat, ahová az osztályok el tudnak menni, és hát tudnak egy plusz tudást, ami nem feltétlenül hulladékos, de más kicsit természettudományos tudást szerezni. Ezzel próbáljuk őket motiválni, illetve készültünk egy újabb installációval ránk. Ez mindig jellemző, hogy próbálunk ott lenni az utcán és sokkolni az embereket, meg mindenkit is a figyelmet.

a fiatalok az iskolából vagy távoznak, akkor belebotoljanak, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és ez a verseny ott legyen az ő mindennapjaikban, mert azért azt látjuk, hogy ma az embereket elérni a legnehezebb. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon nehéz, hogy eljussunk arra a pontra, ahová kell, itt el kell jussunk a diákokig, tudnunk kell őket motiválni, a pedagógusokat meg kell tudnunk szólítani. Ez az időszak vár most ránk, és hát bízom benne, hogy az akció majd sikeres lesz.

0: Május 16-án a Szeleta Parktól elrajtol a 29. Bükki kerékpáros teljesítmény túra. A résztvevők most is 4 táv közül választhatnak, így minden korosztály megtalálhatja a neki legmegfelelőbb túra útvonalat. A részletekről Jáborcsik Bence, a verseny szervezője adott tájékoztatást.
1: A 29., és azt is érdemes megjegyezni, hogy ha minden jól megy, akkor idén még a 30. is megszervezése fog kerülni, mert itt a hosszú évek során általában egy tavaszi és egy őszi teljesítménytúrát is meg szoktunk szervezni. Az első teljesítménytúra 2003-ban került megszervezésre, azóta igaz volt egy-két olyan év, amikor csak az egyik tavaszi vagy az őszi volt, és igen, és most májusban pedig ugye akkor a tavaszira, a 29-re várjuk a nevezőket, résztvevőket, kicsiket, nagyokat. Ha most így, hogy visszanéztem a statisztikákat és eredményeket, az egyik legjobb évünk az közel 400 résztvevőt sikerült elérni. Most az elmúlt pár évben sajnos ettől kevesebb, és most saját magunk célja az, hogy 200 fő jöjjön el a teljesítménytúrára, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt sikerül is elérni most. Hogyha én mondjuk egy kicsit magamból indulok ki, talán tavasszal lehet, hogy azért vannak egy kicsit az emberek jobban bezsongva, mert a természet is be van zsongva ilyenkor, és mindenki már örül neki, hogy tekerheti a bringáját. Viszont azért egy májusi időjárás az azért még trükkös tud lenni. De ebből kifolyólag igen, az emberek már jönni akarnak, kerékpározni akarnak, szóval ez is mondhatjuk úgy, hogy felkapott. Ősszel pedig azért egy szeptemberi időjárás az lehet, hogy az is tud egy kicsit trükkös lenni, de talán az egy picit jobban kiszámítható. Maradjunk annyiban, hogy legyen mind a két eseményen ugyanolyan sok jó nevező, és akkor mi már örülünk. Ez tényleg fontos, hogy nem egy verseny, hanem egy teljesítménytúra, és több távon is várjuk a résztvevőket. Ez azt jelenti, hogy 38, 50, 80 és 130 kilométeres távokon méretteteti magát mindenki. Tehát felkészüléstől, kedvtől, minden mástól szerintem mindenki tök jól meg tudja magának találni a kellemes távot. Nyilván a 38 kilométer egyrészt a rövidebb távból fakadóan akár kisebbeknek, nagyobbaknak, akár családostul nevezőknek is egy tök jó választás lehet. Bár én az 50 kilométeres távon is elég sokszor szoktam találkozni már fiatalabb úgymond utánpótlással és résztvevővel is. A 80 és a 130 az már igen, az egy kicsit keményebb és nagyobb falat, de mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy próbálja ki magát, nézze meg, és biztos, hogy egy jó kis kerékpáros túrán fog részt venni. Igazából én az elmúlt pár évről tudok leginkább nyilatkozni, ebbe például

0: A 38 kilométer az egy újítás lett, pláne úgy, hogy az útvonal is megváltozott. Itt egy, mondhatnánk úgy, hogy varbói kört tesznek meg a résztvevők, teljesítők, és a 130 kilométer is egy újítás. Itt igazából az volt a gondolat, hogy mi lenne, hogyha még nagyobb távval próbálnánk meg azokat bevonzani, akik azt mondják, hogy hát, ja igen, bocsánat, mert ez korábban 110 kilométer volt, és akkor gondoltunk, hogy akkor még nagyobbat léphetnek, és megpróbálhatják nagyobb távon is magukat. Szeretik, és jó visszajelzéseket is kaptunk. Én ebből azt látom, hogy tényleg az van, hogy szeretik megmérettetni magukat az emberek. A 38-nál ott meg inkább az útvonal vezetésére voltunk kíváncsiak, vagyis a visszajelzésekre, és kifejezetten így ugye az a varbói tó mellett halad el, utána onnan felkanyarodik a Bükkbe, és végül is Lilafüred mellett, a Hámarító mellett jön visszafelé az út, és azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy tetszett az útvonal is, szeretik, úgyhogy én úgy látom, hogy igen, beváltak, de azért azt is meg kell mondani, hogy nekünk is mindig ott motoszkál a fejünkbe, hogy esetleg még egy másik változtassunk valahol. Nyilván ez lehet, hogy még jobban felkelti az érdeklődését az embereknek, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jövőre más merre fognak menni az útvonalak.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó volt még a 29. Bükki kerékpáros teljesítmény túráról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal a madárbarát, sőt mondhatjuk a természetbarát kertről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét.
2: Bárki maga saját otthonában létrehozhat saját kertjében egy madárbarát kertet, még csak nagy kert sem kell hozzá, elég, hogyha valami fajta olyan madárbarát dolgokat tesz a kertjébe, akár egy-egy madárodót plusz madáretetőt, amivel már segíti a madarakat a városon belül, az már tulajdonképpen madárbarát kertnek minősül. Lehet jelentkezni intézményekre is, tehát vannak madárbarát iskolák, vannak madárbarát parkok. Mi esetünkben a Mátra Múzeumban 2013-tól kezdődően vagyunk madárbarát park, legalábbis abban az értelemben, hogy rengeteg ódut szereztünk be, voltak már korábban is óduk, egyébként ez nem arról van szó, hogy akkor kezdődött minden, de akkor elég sok ódut szereztünk be, illetve létrehoztunk két madárbarát tanösvényt, amelyet a Madártani Egyesületnek a ismertető tábláival oldottunk meg. Na most azon túl, hogy ugye nekünk egy bő 2 hektáros parkunk van itt az Orci kert, ez elég hatalmas, egy úgynevezett angol kert, angol park jellegű, vagy angol kert jellegű növényzettel, az annyit jelent, hogy nem annyira rendezett, sorokban álló növénykompozíciók vagy virágkompozícióink vannak, hanem egy picit olyan természetes jellegű, ligetes, különféle fák, facsoportok vannak benne, azon belül vannak persze virágos növények is, különböző évszakokban különböző növények virágoznak nálunk, ezekre azért most az utóbbi években több gondot fordítottunk, hogy legyenek olyanok is, amelyek eltérő évszakokban több virágot hoznak, úgyhogy ilyen szempontból az ilyen különböző vegetációs időszakok különböző aspektusai egyre látványosabbak nálunk. És akkor ezeket fejlesztjük tovább. Nagyjából abból az időből kezdődően, vagy időben kezdődően, amikor a madárbarát kertet is létrehoztuk, akkor a kertben található kétéltűek és hüllők, már pedig volt néhány természetesen is helyben, ezeknek segített, vagy ezeknek hoztunk létre olyan létesítményeket a kerten belül, amelyek segítették a fönnmaradásokat, illetve azt, hogy minél többen legyenek, és minél láthatóbbak legyenek. Például van egy tavunk, amelyikben vannak kecskebékáink, ezek persze némiképpen gondot okoznak a környező lakosoknak, mert elég hangosak, emiatt panaszkodtak is. Viszont szaporodnak benne zöld varangyok, zöld varangy az szinte minden városunkban előfordul, úgyhogy nekik ez jó, hogy itt tudnak szaporodni.
1: És ők halkak, ugye halkabbak?
2: Ők viszont halkak, ugye nagyon kellemes kis trillázó hangjuk van, nagyjából ilyenkor szólnak, tehát hogy fel lehet ismerni, ahol szólnak, ott tudjuk, hogy van tó, vagy ahol van tó, ott tudjuk, hogy várható, hogy megszólal a zöld varangy is, és ezek nálunk egészen jól vannak, és amit extrát sikerült megvalósítanunk, volt egy viszonylag hosszú és magas olyan rézsünk, amely a parknak a rekultivációját követően kialakítottak, de nagyon sok kicsit sitt is belement, illetve nem jó minőségi földet halmoztak föl a park északi oldalán a kőkerítés tövébe. Ez egy jó 2 méter magas rézsű, amelyik déli kitettségű, tehát nem nagyon marad meg rajta a növényzet. Ugye a koratavaszi időszakban rengeteg gyom nő rajta, de azok eléggé elcsúnyulnak így tavasz végére, nyár elejére, és igazából tényleg nem néz ki jól. Egy csomó özönfa jött föl rajta, bálványfa, ostorfák, stb. Úgyhogy egy ilyen elhanyagolt résznek tűnt. Na most arra építettünk egy olyan durván 12 méter hosszú úgynevezett mediterrán teraszt, így nevezzük, vagy neveztük gyíknapozónak is, amelyik tényleg olyan 60 centis magasságú teraszokból áll, mélységükben úgy szintén olyan 60-70 cm teraszokról beszélünk, amelyek nagyon hasonlítanak ezekre a mediterrán teraszokra, amire terméskő támfalat építettünk. Itt a környékről kidobott és lebontott kőkerítésekből kértük el a solymosi riolit tufát, és ebből építettük meg a támfalat, és beültettük mindenféle mediterrán növényekkel, szárazságtűrő, ilyen sziklakerti növényekkel. Rengeteg őshonos növény is van benne, vannak benne dísznövények, kollégáinktól szoktunk kapni mediterrán növényeket, ugye elég látványos, és ebbe építettünk be olyan telelő üregeket, amelyekbe a gyíkok minden további nélkül át tudják vészelni a telet, nem fagynak meg. Úgyhogy a parknak az összes zöld gyíkja, vagy majdnem az összes zöld gyíkja szépen október tájékán erre a gyíknak kisnapozó területre jön vissza, és bemegy a telelő üregekbe, ott tölti az egész telet, nem látjuk őket október végétől március közepe végéig, és aztán egyszer csak megjelennek, és mivel a telelő üreghez közel maradnak tavaszi időszakban, végig tudjuk nézni, amint a lekoszlott sáros bőrüket levedlik, majd elkezdenek teljesen kiszíneződni. Nekünk zöldjikjaink vannak, sajnos a faligyíkokat ők maguk eszik meg nagy valószínűség szerint, úgyhogy zöldjikjaink vannak csak, meglehetősen szelidek, és hát aki ismeri a zöldjikokat, már pedig nagyjából majdnem mindenki ismeri őket, viszonylag nagyra nőnek, tehát 25-30 centire a farkukkal együtt megnövő gyíkok, vagy még picit nagyobbra is, és a hímeknek ékszínkék torka van, a hátuk smaragdzöld, a hasuk sárga, úgyhogy nagyon látványosak. A nőstények azok nagyon szép tarkák, úgy szintén nagyon élénkszínűek, de ők tarkák, esetleg maguk is lehetnek zöldek, különböző pettyekkel, meg csíkokkal, és ott napoznak a teraszok peremén. Valamelyest elkerítettük, hogy nem menjenek nagyon közel a látogatók hozzá, de azért elég közelről nézhessék őket, úgyhogy nagyon sok látogató fotózza ezeket az állatokat, főleg tavasszal lehet őket jól látni. Nyáron szétszélednek a parkban, akkor több ponton lehet őket látni. A tó körüli kerítésen napoznak, vagy valamelyik bokortövében napoznak, és meglódulnak, hogyha valaki túl közel megy hozzájuk. Illetve most már úgy tűnik, hogy tőlünk terjednek szét a környező lakótelep parkjaiban is. Ugye ez egy viszonylag jól sikerült projekt lett, és hát ezek így együttesen adják azt a biológiai sokféleséget támogató jelleget, amit a park felvesz. Nyilván rendezetnek kell tartanunk, mert a parkban elég sok esküvő is van, és rendezvény is van, és ugye akik esküvőre jönnek, szeretnék úgy látni a parkot, mint nagyon rendezett park. Ugye az emberek számára az a rendezett park, hogyha nagyon szépen le van nyírva a fű, vagy nagyon szépen ki van kapálva a gaz, stb. Ugyanakkor mi azért egy picit törekszünk arra, hogy azok az irányok is

0: és őszre, hogyha amikor megjönnek az nyár végi vagy őszeli esők, akkor visszazöldül az egész, akkor újból nyírjuk, akkor egészen a klasszikusan rendezett formát mutatja, majd tavasszal újból engedjük, hogy feljöjjön rajta a virágos növényzet. Így rengeteg rovarunk van egyébként a parkon belül, amelyek egyrészt táplálékként szolgálnak részben a nálunk költő madaraknak, nagyon sok madárodunk van, különböző típusúak, különböző madárfajoknak alkalmas oduk, úgyhogy ezek ott vadásznak a kertben, és ugyancsak a gyíkok számára, a gyíkok is bőven találnak táplálékot, úgyhogy nagyon jól működnek, ugyancsak a békák is megtalálják. Ezen kívül, amire még törekszünk, hogy hát ugye a parknak is vannak olyan fájai, amik előregednek. Arra azért igyekszünk ügyelni, hogy magasan, főleg olyan helyen, ahol a látogatók gyakran megfordulnak, ne maradjon elszáradták hosszú távon, azokat mi időről időre levágjuk, vagy levágatjuk, úgyhogy ezeket megszüntetjük, de ha például egy-egy fa kitörik, vagy teljesen összeomlik, mert ilyenre is van példa, főleg például az utóbbi években a vérszilvák azok, amik már nagyon előregettek és elkorhattak, ugye ezek szétestek, de meghagytuk a lábon álló törzseket pont azért, hogy ezekbe különféle úgynevezett szaproxilofág, tehát holdfával táplálkozó rovarok be tudjanak költözni, illetve más fákat is, úgyhogy emiatt viszonylag sok például az orszarvú bogarunk a parkban, különböző cincérek is úgy szintén petéznek a különböző holdfáinkba, illetve ezeknek a kirepülő nyílásain keresztül az egykori bábbölcsőjükbe számos olyan szoliter, nem családos, méhféle vagy hártyás szárnyú költözik be, illetve hát rakja bele a petét és zárja vissza, mert abban a bölcsőben fejlődik ki a következő évi rovar, és ezek tudják ezeket a egykori bogárbáb bölcsőket használni. Úgyhogy így is segítjük azt, hogy újabb beporzóknak legyenek helyeik, amelyekben tudnak szaporodni. Természetesen darázsgarázssal is segítjük a rovarokat a kertben, úgyhogy igyekszünk mindent elkövetni, hogy minél több faj megjelenjen, és hát erre meg igyekszünk ráépíteni egyrészt a különböző táboroknak a tematikáját, illetve a különböző múzeumpedagógiai foglalkozások is építenek ezekre a lehetőségekre, amiket itt megteremtettünk.
1: Ahogy az elején mondtam, nem csak a madarak barátja lehet egy-egy kert tulajdonos, hanem tágabb szemlélettel szolgálhatja a biodiverzitást. Kétéltűek, hüllők. Hát ezek az állatok, nemrégiben írtál erről egy cikket az MME honlapján, hát ezek az állatok azok, amiket a legtöbben kívül szeretnének tudni a kerítésen.
0: Igen, ez érdekes. Vannak emberek, akik kívül szeretnék tudni a kerítéseken, és vannak, akik meg belül. Hát, hogy sokfélék az emberek. Ebből a szempontból hál' Istennek javul a látásmódja az embereknek. Sokan rájönnek arra, hogy ezek az állatok egyrészt gyönyörűek, másrészt nagyon érdekesek. És az, hogy egy-egy állat vagy egy-egy gyík betéved a lakásunkba, hát az nem a világ vége, egyszerűen csak ki kell terelni ugyanazon az ajtón, amelyiken bejött, semmit nem árt nekünk, ellenben viszont a kertben nagyon látványosak, és tényleg megszelidülnek, tehát ugye nem zaklatjuk őket, nem bántjuk őket, és egy olyan virágos kertet, vagy olyan kertet alakítunk ki, amelyekben ők képesek megélni, már pedig tényleg nem nagyon igényesek, de elég nekik néhány búvóhely, jó búvóhely, fontos, hogy azért legyen valami fajta állandóan jelenlévő természetes, félteremészetes növényzet, ahol táplálékra is találnak, illetve el tudnak bújni. Nálunk például, de valószínűleg, hogy ez mindenütt egy nagy probléma, ahol sok a macska, azok szeretik összefogni a gyíkokat. És bizony, hogyha valakinek van néhány gyíki a kertjében, elegendő egy macska, amelyik pár napon belül összeszedi őket, hogyha rájön arra, hogy azok ott vannak. Úgyhogy ez egy nehéz ügy, nálunk is sok macska fogja őket, hát próbáljuk a macskákat időnként egy kicsit elzargatni, meg a tulajdonosoknak szólni, hogy legyenek szívesek a parktól távol tartani őket, hogyha megismerhető a tulajdonos, vagy azonosítható a tulajdonos, tehát ugye ez mindig egy nehéz probléma. De a lényeg az, hogyha egy-egy ilyen kertet hagyunk egy picit élőhelyként működni, és nem derékszög elvágólag steril gyepet tartunk föl, steril tujasorokkal, hanem egy picit engedjük azt, vagy magunk alakítjuk úgy a kertet, hogy az nem csak egy dísz valami lesz, hanem élőhelyként is tud szolgálni, akkor nagyon sok élőlény megtalálja a helyét. Ez kétségtelen, hogy az élőlények egy része rettentően bosszantó tud lenni. Tehát valóban, hogyha olyan a kertünk, abban több szúnyog tud megtelepedni, vagy megbújni, ezért esténként elő tudnak jönni, valóban előfordulhat, hogy itt-ott egy-egy darás fészket épít, valóban előfordul, hogy a gyepen ott mondjuk a lóherére rájárnak a méhek, tehát abba bizony könnyű belelépni, mint hogy a gyerekkorunkban nyaranta legalább háromszor, négyszer beleléptünk, és visítva rohantunk édesanyánkhoz, aztán valahogy megoldódott a dolog. Tehát ez előfordul, nyilván aki allergiás

0: annak azért jobban oda kell figyelnie, de azért nem mindenki allergiás rájuk, és ezért el lehet kerülni azt, hogy az ember belelépjen, tehát lehet azokat a helyeket, ahol még tényleg lóhere van és gyerek is van, akkor érdemes gyakrabban ott lenyírni, ahol a gyerek játszik. De meg lehet oldani, tehát együtt lehet élni az élővilággal, végül is nem olyan nagyon régen Magyarország teljes lakossága együtt élt az élővilággal, leszámítva talán a néhány nagyobb városunkat. Gyakorlatilag a 18. század végéig mindenki együtt élt töményen az élővilággal. És ez egy nagyon szép dolog, tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Vannak kellemetlenségei, de nagyon sok mindennel el lehet hárítani ezeket a kellemetlenségeket.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották.

0: Most fellém evett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Tavaszi búcsúzás. Esett, amikor felébredtem. Langyosan, finoman szitált az eső, nem verte durván az ablaküveget. A csöppek szinte beleolvadtak az engedékeny levegőbe, és a reggel olyan töményen édesen illatozott, mint a kérődző tehenek lehellete. Mire lementem reggelizni, az eső már elállt, a barna fellegek tovaszálltak, a kéklő égboltot csupán kusza maradványaik indázták halványan. Kiléptem a hátsó ajtón, egy percig a küszöbön áldogáltam, hallgattam a búbos pacsirták dalát a távoli szántók felől. Kemény komisztelünk volt, zordonsága semmit sem enyhült szinte aznapig, csak dacosan immel ámmal engedett utat a tavasznak. Dermesztően, olmosan peregtek a napok, az esőt hozó márciusi szelek, mintha csontkamrák mélyéről eredtek volna. De most mindez véget ért. Csak álltam, ácsorogtam az ajtó előtt. Élveztem a már-már feledett napsütést, figyeltem az olvadó hó és jég csermelyeinek csacsogását, néztem a kanálisok lefolyói körül kialakuló sárgás kis iszapdeltákat, és mélyen beszívtam a lassan átmelegedő talaj érzéki illatát. Korcsi mögém állt az ajtónyílásba. Hátrafordultam, lepillantottam rá, és hirtelen meglódult az idő. Észrevettem, hogy megöregedett. Markomba fogtam szürkülő pofácskáját, és gyengéden megrázogattam. Itt a tavasz, kisöreg, mondtam neki. És ki tudja, talán a vadkacsák is megjöttek már a tóra. Korcsi megcsúválta a farkát, merev léptekkel eldöcögött mellettem, és közben táguló orrcimpákkal szimatolta a simogató szellőt. Az elmúlt télnél hosszabbat Korcsi még nem ért meg. A kurtára nyírbált napokat a kandalló előtt heverészve aludta át. Felráncolt orra alól apró, alig hallható nyüsszenések jelezték, hogy a múltba utazik. Az idő egyetlen olyan irányába, amely még nyitva állt előtte. Álmokkal vészelte át a keserves időszakot, beérte ezzel is. Reggeli közben kinéztem a konyha ablakon, és láttam, amint lassan tovaporoszkált a tó felé vezető úton. Tudtam, hogy vadkacsákat ment felderíteni, így hát mihelyt lenyeltem az utolsó falatot, gumicsizmába bújtam, fogtam a távcsövet, és utána eredtem. A dűlőt színezüstbe vonta az olvadó hóli, bronzosan csillogott rajta a kerékvágások sara. Senkit nem láttam az úton, mégsem voltam egyedül, hiszen Korcsi négy mancsának nyomai kísértek, amelyeket tán még a tenyeremnél is jobban ismertem. Ballagtam utána, és pontosan érzékeltem minden egyes lépését, minden mozdulatát, minden gondolatát, ahogy ez már lenni szokott, mikor ketten együtt élik le az életüket. A nyomok ide-oda kacskaringóztak az ösvényen. Megérkeztek a tilos az átjárás táblához, amely a tél folyamán egy hókupac oldalához támaszkodott, de most bolondosan megdőlt, egyik töredezett csücske vádlon mutatott az égre, ahol poszáták csapatai röpködtek, fittyet hányva únt fenyegetőzésének. A nyomok itt megtorpantak, s én tudtam, hogy Korcsi hosszasan eláldogált itt, megvénült orra serényen azonosította a téli hónapokban itt megfordult sok-sok róka, tanyasi kutya, vadászkopó szagjelét. Aztán tovább mentünk, a nyomok meg én. Végig haladtunk a régi Dorong úton, majd a Gerenda hídon, és egy percre megálltunk ott, ahol egy lomha sikló tekergőzött renyhén a lágyulósárban. Korcsi ott letért a dűlő útról a szántókra. Imittam ott megállt, hogy megszaglásszon egy-egy kiszáradt tehénlepényt, vagy mezei egerek beroskat járatait, amelyek előbukkantak a tünedező hólepel alól. Végül megérkeztünk a bükkfáshoz, s végigbaktattunk a rügyező ágak vörhenyes csipke fonadéka alatt, ahol egy szemtelen mókus kotyogott kihívóan a csíkos, uhu közönyös hátának, amely ünnepélyesen kotlott fehér tojásain. Alig valamicskével odébb terült el a tó. A parton megálltam, letelepettem egy kifordult farönkre, és élveztem a napsütést, míg távcsövemmel a tó felszínét pásztáztam. Nem láttam tőkés récéket, de tudtam, hogy már megérkeztek. A vingácsér és párja a sárgáló nádbuzogányok rejtekében csupán arra vártak, hogy szedjem már a sátorfámat innen, hogy folytathassák fontos nászi szertartásaikat. Elmosolyodtam, hiszen tudtam, hogy nem sokáig maradnak békében, még félre eső búvóhelyükön sem. Miközben várakoztam, elzümmögött mellettem az első méhecskes a fák közt megrekedt húfoltokról apró, örvénylő páragomolyok szállongtak a magasba. Aztán valahol az élettelen nádasban hirtelen felcsattant a jól ismert féktelen csaholás. Ezt nyomban heves szárnycsapkodás követte, s a nádszálak közül felrebbent az öreg gácsér meg a párja. Nehézkesen keringtek a levegőben, miközben alattuk, láthatatlanul, korcsi taposta a nádat, s ha töredékesen is, átélte azt a mámoros gyönyört, amelyet valaha más időkben más tavaknál érzett, a vadász fegyverek ropogása közepette. Felkászálódtam, tovább bandukoltam, míg végül ismét rábukkantam nyomaira a nádason túl. A nyomok a tamaraklábhoz vezettek, és észrevettem, hogy Korcsi egy pillanatra megállt megszimatolni egy észak-amerikai mókus odújának még zárt bejáratát. A közeli fehér cédrus bozótban a nyomok többször is megkerültek egy ágas-bogas bokrot, amelyen egy galléros fajd töltötte az éjszakát. Korcsi meg én átvágtunk a tisztáson, amelyen a puha fekete televényt úgy feltúrták, felhányták, mintha egy falkányi rűt vad üzekedett volna rajta, de az összes nyom Korcsié volt. Egy pillanatig elképedten bámultam, majd váratlanul egy lepke libegett át még bizonytalan szárnyakkal a tisztás fölött, és erről minden eszembe jutott, hiszen hányszor láttam Korcsit, amint eszeveszetten szökelt, ugrált, rohangált az első tavaszi pillangók után, amelyek mindig elcsábították, és mindig gúnyt őztek belőle. Felidéztem magamban a tegnapi méltóság teljes aggot, aki helytelenítően szemlélte a kölyök kutyák csintalankodását. A nyomok ezután a lápon túl elterülő tágas mező szélére vezettek, ahol Korcsi az utóbbi két évben lakatlan mormota odú előtt tétovázott egy darabig. A gyengécske szagmaradvány azonban elég volt ahhoz, hogy Korcsi érdeklődve összeráncolja gumós orrát, és tompára töredezett öreg karmaival megkaparásza kissé a hervat füvet. Nem sokáig tartózkodott ott. A közelben nyúl ugrált el, és a reggeli szellő Korcsi felé hozta a szagát. A tappancsok nyoma élesen elkanyarodott, hanyagul, sietősen átvágott az őszi szántás puha süppedős barázdáin, meg-megcsúszva a mélyedéseket borító jéghártyán. Én sokkal higgadtabban követtem a csipke bokorig, amelyek előtt megtorpant, de nem idejében. A töviseken még ott lengedezett büszke zászlós farkából egy-két kis szőrcsomó. Ekkor alighanem új illatot hozott felé a szél. A nyomok nyílegyenesen a földút felé tartottak, amely a farmokhoz vezetett. Korcsi új tűzbe jött, tavaszi érzelmek vettek rajta erőt. Erről is tudtam. Sőt, még a nevét is ismertem a kis kótjuhász szukának, amelyik a legközelebbi farmon élt. Magamban szerencsét kívántam Korcsinak. Visszatértem a dűlő útra, és már a szélén dagasztottam a sarat, amikor egy bőgő teherautó húzott el mellettem, amely alaposan felverte rám a sáros vizet. Dühösen néztem utána, mert a sofőr hajszál híján elütött vak szágoldozásában. Még láttam, milyen eszelő sebességgel veszi a kanyart, majd eltűnt a szemem elől. Hirtelen éles fékcsikorgást hallottam, aztán újra felgyorsuló motor hörrenését. Végül elült a zúgás. Nem is sejtettem, hogy ez a teherautó tovahaladtában végét vetette életem legszebb éveinek. Aznap este egy hallgatag farmer jött értem, az ő kocsiában döcögtünk végig a dűlő úton. A kanyaron túl megálltunk, ott találtuk meg Korcsit az útmenti árokban. A nyomok, amelyeket követtem, itt véget értek, és tudtam, nem vezetik többé a szívemet sehová. Éjszaka esett, és másnap hajnalra már a nyomok is eltűntek, Csak a lápon nem, ahol néhány kis túlcsát gyorsan felszárított a kelő nap. Más nem maradt. Mindössze az izegő csipkebokrokon lengett egy-két finom fehér kis szőrpamacs, amelyeket a könnyű reggeli szellő csendesen lesodort az avar közé. Megszakadt kettőnk szövetség az időtlenségben, és az évek mind sötétebb alagútján távolodni kezdtem Korcsitól.
0: Ferlémevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallották. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Tizenegy óra. Hírek a Szent István Rádióban. Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelő helyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata ma reggel a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy informatikai rendszer probléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelő helyeken és a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelő helyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap határinfo oldalán. 10 kg 300 millió forintnyi kokain találtak egy szerb sofőrnél a magyar-szlovén határon, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az iroda jelzésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai május 13-án Letenyekül területén ellenőrizték a magyar rendszámú autót, amelyben 8 csomagot találtak, amelyekben a gyors teszt alapján kokain volt. A 24 éves szerb sofőrt előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt. A férfi jelenleg őrizetben van, a rendőrök kezdeményezik letartóztatását. Május 20 az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek, SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallásra. Figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-hez ma eljuttatott közleményében. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocói és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásukba. Három ember életét vesztette a közép-oroszországi Riazány elleni ukrán dróntámadásban, további 12-en pedig megsebesültek, köztük gyermekek is, közölte Pavel Malkov, a régió kormányzója ma reggel. A pilóta nélküli repülőgépek lezuhanó roncsai károkat okoztak két többszintes lakóházban és egy ipari vállalatban. Az evakuált lakók számára ideiglenes szálláshelyeket hoztak létre, a helyszínen mentő alakulatok dolgoznak. A város érintett negyedében az iskolákat és az óvodákat ma zárva tartják. A Zaporizsia megyei Enerhoder városban az éjjel mobilhálózati tornyokat, egy benzinkutat, egy parkolót és lakóövezeteket támadtak tömegesen ukrán drónok. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 355 drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárcszak szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kína és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására. Kína továbbra is Xi Jinping elnök 4 javaslatának szellemében jár el, és a nemzetközi közösséggel együttműködve támogatja a béketárgyalásokat, hangsúlyozta a szóvivő. Végül a várható időjárásról. Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső és egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de az záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Híreinket hallották.
3: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink, május lágy szellőként érkezik, és vele együtt Mária csendes közelsége. Ebben a hónapban arra kapunk hívást, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is figyeljünk. Mai összeállításunk versei, amelyeket a magyar költészet számos szerzőjétől válogattunk, nem pusztán szavak. Finom kapuk Szűz Mária életéhez, szeretetéhez és köztünk élő jelenlétéhez. Anyaként kísér bennünket, segítőként emel fel gyengeségünkben, pajsként óv félelmeink idején. Engedd, hogy lelassulj, megnyílj és megérintsenek a szavak. Adj időt magadnak a rohanásban, hogy utat találjon hozzád Mária üzenete. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Németh Tamás.
9: Határgyőző, minden reggeli áldás. Isten, ha vagy, irgalmaszton irgalmazz az irgalmatlannak, ki hol, ha van, le, rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbadt maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra. Áraszd ki mennyed súlyos melegét, hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el, legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva, semmiszt ki poklából, ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon, úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson, add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak. Verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezzen, pajzsodon feltartó gondviselést.

Szent Gáli Kata, Kisboldog asszony. Istennek szemében több vagy, mint a vén föld, ez a neked készült, színes, tarka bölcsű. Takaród az égbolt csillagozott kékje, párnád az istenség hármas ölelése. Szentírás igéi zsonganak körötted, ó jövendőlések imádkozott vágya. S itt nyugszol fehéren, hallgató ajakkal, pólyába takarva, hétköznapba rejtve, kisdett szűzanyácska.

Csanád Béla, gyümölcsoltó boldog asszony. Mi gyorsan vége a mogorva télnek. Frissen rügyezve ébrednek a fák, halk szél suhog vígan, mint rég a szárny, az angyal szárnya, mikor Máriát köszöntötte a fényes égi hírnök. Ó, boldog tavasz, boldog újulás, fecskék suhannak villogva a réten, s a ház előtt a lombos cipruság hajlong az ablak nyitott négyszögében. Az ajtó zörren, meglepődve néz a szűz feléje, s már is zsong az angyal szava szelíden, mint a március zenéje. Üdvözlégy, teljes malasztal! Ó, boldog tavasz, boldog ájulás, csodálatos nagy történelmi hajnal, legszebb tavasz hazája, Názáret. Újjongj az égi forradalmi dallal. Kis ibolyák hatalmas illata erdőkön át ím, ostromolva árad, s a hegyeken szakállas pásztorok dúsabb füvekre hajtanák a nyájat, s halk csengettyű zenél esengve kint. És szól a szűz, arcán öröm s alázat. Legyen nekem a te igéd szerint.

Rónai György, Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem. Választottságom véghetetlen árát, barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, keresztutam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását a bűnök vasszögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért? Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az úr szolgáló lánya. Könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál irgalmasságod oszlopául? Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.

Kafka Margit, Jóslatok. Ős Kaldeának három szent öregje a ma kicsiny jászol körül megáll. És szól az első kegyes ámulattal. Hozsánna néked, újszülött király! A régi jóségig betelve nálad, és mérhetetlen a te dicsőséged. Fénylő arannyal, Izraelnek fénye, szegény, akszolgát hadd szolgáljon néked. S a halványasszony halkan kérdezi. Honnan való vagy, nyájas idegen? A szavad ékes, föl nem érem észszel, de nem tudom, úgy elszorul szívem. És szól az ifjabb. Hadd köszöntlek én is, proféták lelke, ígéret fia. Te vagy szava a pusztán kiáltónak, és téged halván megtér Szodoma. A te neved elterjed alajomban, mint illatozó nárduskenetek, szüzek követnek liliomos mezőkre téged. Ó, e tömjén illik neked! Felel az asszony. Ifjú bölcs, bizonnyal jól ismerette, mind mi írva van, de kis szegényem itt a durva gyolcsban, tán álmodom, nem értelek, uram. A harmadiknak olyan bús az arca, s oly hosszan nézi Mária fiát, és szól. Asszony, míg az idő betelnék, a te szíved is héttör járja át. Akit te szültél, gyötrelemre szülted, mert szólni fog, és nem lesz a kércse. Szeretni fog, és százocsmány szitokkal epét meg mérhát nyújtanak feléje. Az asszony felriad. Reszketve sírva keblére vonja szunnyadó fiát, és könyörög. Ó, szörnyű a beszéded! Én értelek! Uram, ne mondd tovább!

Rónai György, Mária síralom. Szelíd voltam, mint a galamb, és okos voltam, mint a kígyó. Mégis elhagyott boldogító irgalmad engem, Uram Isten. Nem tudtam, mi a síralom, s most síralom tudója lettem. Gyászba borult az ég felettem, s csak a könnyeim záporoznak. Fehér fényű csillagaim sötét felhőkbe bujdokolnak. Új kínoktól nehéz a holnap, s a mának sincs reménye többé. Szegény lelkem ketté szakadt, egyfele más felére támad. És vége nincsen etusának, vérem ennen szívemre csordul. Roskadó, lassú léptemet, elkerüli messze a béke. Nincs bánatomnak menedéke. Árnyékom lett az örök sírás. Mit ér immár az életem? Lettem saját keservem árnya, virágát vesztett törzsnek ága, s halálig vigasztalhatatlan. Árva vagyok, mint a galamb, és baráttalan, mint a kígyó. Ó, szállj meg engem, boldogító éjszakája a sötét sírnak!

Ignotus, Mater Dolorosa. Csillag beragyogt a világ megváltóját, pásztorok elhozták a magok adóját, jöttek azon közben a három királyok, szomorúan nézett Mária reájuk. Szomorú sejtéssel teljes vala lelke, kicsi Jézuskáját karjára emelte, kicsi feje pihéjét simogatta félve. Úgy zokogott, sírván, a csillagos éjbe. De hamar is jönnek eljegyezni téged, alig, hogy hallgattam első gügyögésed. Édesanyád keblén alig tapadt ajkad, már is a világnak féltő szeme rajtad. Nem hagynak örülni, nem hagynak pihenni, sietsz a latornak megváltója lenni. Várnak a vámosok, a halászok lesnek, alig, hogy megjöttél, már is tova visznek. Ím, alom a párnád, bölcsőd ez a jászol. Sose mosolyogsz majd, és soha se játszol. Hajlad ez a pálma, nyílnak a virágok, te csak a koponyák köves útját járod. Másnak erős borral habzik teli serleg, a te poharad majd csak ürömmel tel meg. És amikor más forró szerelemtől reszket, te neked ácsolják a hideg keresztet. A fiam, miért lettél? Én, anya, miért lettem? Hogyha amit nyertem, már is elvesztettem. Az enyém, miért lettél? Közibünk, miért jöttél? Hogyha nem embernek, Istennek születtél. Siető mentőre rád a világ számol. Csak édesanyádnak nem lész soha gyámol. Te adod, én adom világ bűne árát. Ebből az életből csak a halál vár rád.

Balási László, Szentolvasó királynője. Időtlen és idő együtt van itt. Olvasódon peregnek a szemek. Testi magad fölé emel a hit, és Istenhez öleli lelkedet. Ó, szent öröm, mely örülni tanít. Látod a szüzet és a gyermeket, s látod a kereszt véres ágait, melynek gyümölcse léted üdve lett. És látod a dicsőség titkait, a tárt sziklasírt, a megnyílt eget. Érzed anyád ölelő karjait, ki testével a mennybe vétetett. Áldott asszony az asszonyok között, irgalmat estve érted könyörög.

Csanád Béla, nagy boldogasszony. Érett a nyár. Gyümölcsök illata a légben, és közelkő ünneped nyaraknál édesebb frissítő zamata. Rólad beszél a költő képzelet. Milyen lehetett égbe szárnyalásod? Talán égve daloltak a mezők, s a fecskék egy ideig elkísértek, aztán megálltak a felhők előtt. A nyári lombok halkan elbúcsúztak, és himnusz zengtek fönt az angyalok. S te láttad még egy felhő hasadékán, apostolok szemén mély tűz ragyog. A lelküket vágyódó szomorúság párázta be, akár a réteket a messziség halvány ezüst homája. Nem úgy mentél el, mint a többiek a földön, akik elhagyják a házat, s az útkanyánál visszaintenek. Megjövök nem sokára, várjatok rám. Kezed talán a magasba inthetett, bíztatva, hívogatva, és ígérve, hogy itt maradsz azzal, aki szeret.

Dzsida Jenő. Mária szobra a kertben. A kertben áll. Bús, széteső. Belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyatott.

0: Major Zala Lajos. Ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengész szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agy sejtjeiből mindörökre. Ámen.
1: Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk magyar költők Mária verseiből. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella, Fehér István, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számára.

0: és arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane. Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája,

0: nyomatékosította Leó pápa, majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik, a valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
1: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldogávatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
2: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ír. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket, az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintete, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2. fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napversek.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem. Eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, ellene fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzett vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba, dolgom... El nem moccanjak innét, legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok, néhány emlék búbosodik, ennyi a kincsem. Még nem hűltek le, mint kemencék melegítik fázó gerincem.
1: Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László, Kossuth díjas magyar költő, 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.

Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örök Isten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől. Öltöztes minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban. Egyházi híreink következnek. 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karlóc rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15.30-tól, a menet 16.30-tól indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagyszínpadhoz, a Karlóc rakparton. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A rendezvénnyel a szervező az Életmenete Alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétében létükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de Saint-Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott Saint-Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálat a dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idei Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborba. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy a Nagy Szent Bazil rend vezetőségének döntése értelmében a szerzetesi közösség március 31-én befejezte szolgálatát a Mária Pócsi monostorban. Olvasható a görögkatolikus metropólia május 11-én a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán megjelent közleményében. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytathatják tevékenységüket Mária Pócson. Mint ismeretes, a Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a magyar rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alá rendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita atya érkezett Mária Pócsra a szerzetesi élet fenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a megszűnő félben lévő tartománynak a nemzeti ketyeihez kapcsolódó ingatlanjai 2024. december 12-én a területileg illetékes egyházi főhatóságra szálltak át. A Szent István rendtartomány ingatlanjai közül a kegytemplom és monostor, mivel azok nemzeti emlékhelynek minősülnek, a törvény erejével fogva a magyarországi saját jogú metropolitai egyház tulajdonába kerültek, így azok továbbra is egyházi tulajdonban maradtak. A rend egyéb magyarországi ingatlanjai változatlanul a Szent István rendtartomány tulajdonában vannak. Kocsis Fülöp érsek metropolita a tulajdonosváltáskor megerősítette, hogy a görögkatolikus metropólia a szerzeteseket továbbra is támogatja, és szolgálatuk folytatásának lehetősége ezek után is biztosított. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőjén szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébénia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök atya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A csíksomlyói pünkösdi búcsú május 22-e és 25-e között lesz. Az idei elmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsúi szentmise szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök. Gyógyító lelki gyakorlat lesz május 26 és 30 között a Don Bosco sportközpontban Kazincbarcikán. A részvétel regisztrációhoz kötött, a római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül lehet regisztrálni. A részvételi díj 15 000 forint per fő, amit a regisztrációval egy időben kérnek rendezni. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk: egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik.
2: Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Pál Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez a mozzanata a krisztusi ember küldetésének sajátos oldalára világít rá. Szent Pál a legintenzívebb apostoli munka, az ige hirdetés, az utazás fáradalmai és a testi-lelki megpróbáltatások közepette nem feledkezik meg arról, hogy az Úrnak tartozik önmagával. A nazireátus fogadalma az Istennek szenteltség kifejező eszköze, s miközben Szent Pált lelkileg, de néha fizikailag is csak nem széttépik, ő nem hagyja szétszaggatni, szétforgácsolni belső világát, hanem még nagyobb hangsúlyt ad Krisztushoz való tartozásának. Az Úrral való bensőséges kapcsolat ápolásának kell, hogy legyenek külső jelei is. Ezek vissza is hatnak a belsőre, és megerősítik a lelki elkötelezettséget. A vallási törvények megtartása, az önként vállalt fogadalmak, az önmegtagadás nem a szentség maga, még csak nem is jele annak, de eszköze és feltétele. Azt a lelkületet segít kialakítani magunkban, amely szüntelen Isten akaratára figyel, hogy felismerjük, mit akar cselekedni általunk. Isten elsősorban nem aktivitást vár tőlünk. Mindenekelőtt azt akarja, hogy megszülessünk a Szentlélekben Krisztus által az ő gyermekeivé. Ez a születés pedig bizonyos fájdalommal jár, amint erről Jézus is beszél az evangéliumban, hiszen új életre születésünk nem mehet végbe egyfajta halál nélkül. Azonban éppen ez a születés lesz új, el nem múló örömünk forrása. Nem a mi cselekedeteink, aszkézisünk, jó elhatározásaink az élet és az öröm forrása, hanem ez az új életre való születés. Olyan öröm forrása, melyet nem befolyásolnak a külső körülmények változásai és kedély állapotunk hullámzásai. Az Isten gyermekségre születés öröme más dimenzióba van, mint e világ örömei, ezért nem veheti el tőlünk senki sem. Kérdezni valunk sincs már, hiszen Isten élete áramlik bennünk, s ez több, mint bármi, amit ésszel fel lehet fogni, és meg lehetne magyarázni. Arra azonban időről időre szükségünk van, hogy földi életünk gondjai, teendői közepette újra meg újra erre a misztériumra irányítsuk figyelmünket, s Istennel egyesült életünk külső jelek által is megerősítést nyerjen.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sama už nebudete na nič opitovať. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Čáčes penab tumeng. Tume rovenamaj hajvajtina bajelumalosala. Brigina tumen batumári briga pelosate boldelpe. Vie romni brigi. Con savore sanel peiluma, che avilastar la cocciasso. Bakanabara hagyilas a savóró, pekodolakilos, kemanusara hagyilas peluma, nagingil majbut pepeszke duha, kadeakának vitume briga szaszánle. Bapale diklotume, haj atuncsilos hajlatumáro ílo, haj tumárilos nastiglel a tumendar konyik. Pekadogyész abba napusna mandar khancsi, csácsesz penaptumenge, szogodi szonuma mangenle dév lesz a randemuro ánav, dela lesz tumenge.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Johannes. Amen, amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist, aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinen Namen geben. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Bonifác vértanú 303-ban halt meg. Népi elnevezés szerint a három fagyos szent Szerváz, Pongrác és Bonifác. Ezekben a napokban ugyanis gyakran hidegebb az idő, sőt, fagyok is vannak. Bonifác egy gazdag római nőnek, Aglájának volt a gazdasági intézője, és egyben bűntársa is. Aztán úrnője elhatározta, hogy szakít a bűnnel. Bonifácot azzal bízta meg, hogy tartson neki előadást a vértanúk hősies önfeláldozásáról, és szerezzen neki vértanú erekéket. Bonifácot ez annyira meghatotta, hogy az üldözött és megkínzott keresztények közé állt, és így lett egyházunk hős vértanúja. 303-ban halt meg, holttestét kísérői vitték erekéül gazdájának, aki időközben szintén keresztény lett. Bonifác élete is példa arra, hogy meg lehet térni a bűnös életből. Tudjuk, hogy Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten végtelenül irgalmas. Isten irgalmas szeretete vezette el a hősies vértanúsághoz Bonifácot. Kérjük a vértanú közbenjárását, hogy segítsenek minket is abban, hogy bűneinket elhagyjuk, és Istennek tetsző, szent életet éljünk. Ugyanezen a napon, május 15-én van Szent Szerváz püspök hitvalló ünnepe. Mátrikban 360 körül halt meg. Észak-Franciaországban volt püspök. Amikor a hunok Attila vezetésével hazája felé közeledtek, püspök társai elküldték Szervázot Rómába, az apostolfejedelmek sírjához, hogy ott eszközölje ki a veszedelem elhárítását. Ő ezt meg is tette. Három nap és három éjjel imádkozott, és a harmadik nap végén látomásban megjelent neki Szent Péter, és ezt mondta. A gallok sem kerülhetik el bűneik miatt Attilának, az Isten ostorának csapásait, de Maastrichtet, a te szülővárosodat, Isten meg fogja kímélni a borzalmaktól. Szerváz azután hazatért, és püspöki székhelyét is áttette Maastrichtbe. Itt halt meg 360-ban, pünkös hétfőjén, amely akkor május 13-ára esett. A legenda szerint szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, még akkor sem, ha körülötte magasan állott. Később dómot építettek föléje, és búcsújáró helyé vált. A sírjánál, erekjénél sok beteg és ördögtől megszállott ember gyógyult meg.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Május 15-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Szonyákat és Zsófiákat. A Szonya a Szófia orosz név becézőjéből önállósult, jelentése bölcsesség. A Zsófia görög eredetű név, jelentése ugyanaz, mint a Szófiának, vagyis bölcsesség. A Szonyák és a Zsófiák védőszentje az a Szófia szűz vértanú, aki az itáliai Fermóban élt és 251-ben hunyt el. Második Béla királyunk szent életű leánya Zsófia, Admonti apáca is a Zsófiák védőszentje, valamint Szent Szófia ókeresztény vértanú, neve és vele kapcsolatban három meg nem nevezett leánya, ott szerepel a római Kallixtusz katakombában, és még egy régi templomban is. Az ősi időkre visszanyúló tisztelet arra késztette az utókort, hogy az anya nevével kapcsolatos nevet adjon a három leányának is. Vagyis a három leány neve a hit, remény és szeretet. És megemlítem még Barat Szent Magdolna Zsófiát is, aki egy francia kádármester leánya volt, a nőneveléssel foglalkozó Szent Szív apácarend alapítója és 62 éven át főnökem. Az életszentséget, Jézus legszentebb szíve iránti szeretetet nagy műveltséggel, a férfias erejét bölcsességgel, alázattal és szelídséggel egyesítette ő magában. 1865-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Szonya és Zsófia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 15-e fontosabbé és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1567-ben született Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, az első opera szerzője. 1607-ben bemutatott Orpheus című szerzeményét az első operaként tartják számon. Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, madrigálokat írt. 1590-től a mantuai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban. 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámáiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. A szöveget lendületes dallamvilággal emelte ki. Feladata az volt, hogy az emberi érzelmekre hasson. Az új zenei műfaj gyorsan elterjedt. 1720-ban született Hell Miksa, azaz Maximilian Hell, magyar csillagász, matematikus, fizikus, aki felfedezte a földrajzi szélességmérés új módszerét. Több különböző mérés összevetésével meghatározta a napföld távolságot. Ezt többen megtették, és pontosabb eredmény is volt közöttük, de egyedül ő volt az, aki az akkor már nagy tekintélynek számító Lalandel szemben kiállt kapott eredményének pontossága mellett. Sok csillagászt nevelt ki, nevéhez fűződik az első csillagászati évkönyv kiadása is, és jelentős szerepe volt három magyarországi csillagvizsgáló megalapításában, az Egriben, a Budaiban és a Gyulafehérváriban. Az Egri csillagda 1776-ban, a Budai 1780-ban, a Gyulafehérvári Batyáneum pedig 1794-ben nyílt meg. Munkásságának elismeréseként nevét ma egy kráter is őrzi a Holdon, továbbá nevezték el a 3727 Maxwell kisbolygót. 1821-ben született Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője. A magyarországi geotermikus kutatások úttörője volt ő. Nevét elsősorban sikeres artézi kút fúrásai tették ismerté. Részt vett az 1861. évi országbírói értekezleten, és aktívan közreműködött a bányajogra vonatkozó elképzelések törvénytervezet befoglalásában. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 1859-ben született Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus, aki 1903-ban fizikai Nobel-díjat kapott. A radioaktivitás kutatása során ő és a felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. 1953-ban Budapesten született

Kolconai Ernő olimpiai ezüstérmes vívó edző, aki 1980-ban a moszkvai olimpián egyéniben ezüstérmet szerzett. Pályafutását 1964-ben úszóként kezdte a BVSC-ben, majd a budapesti Honvéd öttusázója, 69-től pedig vívója volt. Háromszoros egyéni, hatszoros csapat párbaj törvívó bajnok volt. Törcsapatban ötszörös bajnoki, nyolcszoros világkupa versenygyőztes címet szerzett. Csapatban VB bronzérmet és világbajnokságot nyert, egyéniben főiskolai világbajnok volt, majd EB bronzérmet, ezüstérmet, VB bronzérmet, ezüstérmet és olimpiai ezüstérmet szerzett. Edzőként dolgozott a budapesti Honvédnél, 1990-től pedig a görög válogatottnál. 1954-ben Budapesten született Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok magyar úszó, orvos. Székely Éva olimpiai bajnok úszó és Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó leánya. 1959-től a BVSC, 69-től az FTC úszója volt. 1967-ben nyerte első országos bajnoki címét, és már 14 évesen a magyar válogatott tagja lett. Részt vett a 68. évi nyári olimpiai játékokon, ahol 3/5. Helyezést ért el. A 70-es évek elejére a magyar úszósport meghatározó egyéniségévé vált. Összesen 28-szor nyert magyar bajnoki címet, 100 és 200 méteres pillangóúszásban, illetve hátúszásban 15 Európa rekordot és egy világrekordot állított fel. 3 alkalommal választották az év női sportolójává. A 72. évi nyári olimpiai játékokon a 100 méteres pillangóúszás középfutamában világcsúccsal győzött, a döntőben azonban rossz rajt miatt a 3. helyen végzett. Az aktív sportolástól 1975-ben vonult vissza. 1982-ben megkapta a Magyarország örökös úszóbajnoka címet, 1995-ben pedig az úszó hírességek csarnoka tagjává választották. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 884-ben hunyt el II. Márton pápa. Ő volt a világtörténelem 109. pápája, 882. december 16-ától. Ahogy már említettem, a mai napon hunyt el 884-ben. Testét a Szent Péter Bazilika oszlopcsarnokában helyezték örök nyugalomra. 1889-ben hunyt el Pauer János teológiai doktor, székesfehérvári püspök, aki Rómában a Collegium Germanico Hungaricumban hit és egyházjogdoktori címet szerzett. 1838-ban szentelték fel pappá. 9. Pius pápa 1854-ben tiszteletbeli káplánnyává nevezte ki. A Fehérmegyei és Városi Történelmi és Régészeti Egylet nem csak megalakulását, de gyűjteményeinek jelentékeny részét is az ő fáradozásának és bőkezűségének köszönheti. A Magyar Nemzeti Múzeumot is több ízben részesítette adományaiban. Könyvgyűjteményét, mely már 1877-ben 10 000 kötetet tartalmazott, haláláig megkétszerezte, és püspöki könyvtárrá alakítottam. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Munkái közül megemlítem a Szent Keresztút 14 stációban, a Székesfehérvári Szegények és Betegek Intézetének története, a régészeti gyűjtemények jelentősége és a Székesfehérvárot koronázott királynők című műveit. 1898-ban San Franciscóban hunyt el Reményi Ede zeneszerző, hegedűművész, akinek testvére Reményi Antal volt, ő 1848-as és 49-es honvéd százados volt. Reményi Ede Miskolcon született 1828. január 17-én. 9 évesen már hangversenyezett, tanulmányait szülővárosában kezdtem. Zenei tanulmányait a bécsi konzervatóriumban folytattam. 20 éves korában Bécsből hazatérve részt vett a szabadságharcban. A kor számos kiemelkedő zeneszerzőjével kapcsolatba került, többek között a fiatal Brahmsszal vagy Liszt Ferenccel. Az ország különböző városaiban adott hangversenyeket. 1872-ben feleségül vette Fáji Antal lányát, Fáji Gizellát. Külföldre mentek, először Párizsba, majd Londonba. Végül az USA-ban telepedtek le véglegesen. Innen már csak koncertutakra jöttek át Európában,
Így járt még egyszer Magyarországon is, 1891-ben. A halál egyik San Franciscói koncertjén hegedülés közben érte. Emléke úgy is tovább él, hogy Emődön zeneiskola is viseli nevét. 1982-ben Budapesten hunyt el Ádám Jenő, Kossuth-díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus. Tevékenysége fontos területének számított népművelő, zenenépszerűsítő munkássága. Bár a 30-as évek végétől tartott e témában előadásokat a rádióban, az ország számos településén, majd 58-tól TV előadás sorozata révén a zenei műveltség országosan népszerű ismertetőjévé vált. Nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba a munkásságát, még az amerikai magyarság körében is emlékezetes előadásai voltak. Maga Kodá is nagyra tartotta ebbéli képességét. Idézem, szerencsésen egyesíti magában a legmagasabb zenei képzettséget a népiskolai gyakorlat közvetlen tapasztalataival. Zeneszerzői munkássága során főként népzenéből merített ihletet, de életművében fontosak egyházzenei művei is. Komponista munkássága szerteágazó területet ölel fel, zenekari és kamaraműveket, dalokat, színpadi és filmkísérő zenét, kórusműveket is komponált. 1955-ben érdemes művész lett, két évvel később pedig megkapta a Kossuth díjat. 2012-ben hunyt el Németh József, magyar táncdalénekes, aki a 60-as évek elején tűnt fel, amikor Mikes Évával közösen elénekelte a Téli szerelem című film betétdalát, az Angélát. Ez hozta meg számára a népszerűséget. Elegáns stílusa, majd kifogástalan megjelenése miatt hamar népszerűvé vált a hagyományos tánczene rajongóinak körében. 1963-ban megjelent első kislemezét számtalan más is követte, olyan slágerekkel, mint a Kicsit szomorkás a hangulatom máma 1965-ből, vagy a Nem kell nékem nagyhercegnő, szintén 1965-ből. Vagy például a Négy szem közt. Sikerét nagyban növelte, hogy az éneklés mellett jól gitározott, és gyakran kísérte is magát. Táncdalénekesi pályája mellett filmszerepre, a Patyolat akcióban, és musical színészi szereplésre a Kaktusz virágában, 1966-ban a József Attila Színházban is maradt ideje. Állandó résztvevője volt a táncdal fesztiváloknak, illetve egyéb más tánczenei rendezvényeknek. Elég a Tessék választani, vagy a Made in Hungary című műsorra gondolnunk. A beat előretörésével veszített népszerűségéből Németországba disszidált. Csak a 90-es évek elején tért vissza Magyarországra, és utána is néha fellépett különböző rendezvényeken. Ahogy már említettem, a mai napon, azaz május 15-én hunyt el 2012-ben. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1358-ban ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. 1440-ben Erzsébet királyné Székesfehérvárott királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. 1618-ban Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyíték a heliocentrikus világképre. 1891-ben 13. Leó pápa kiadta a Rerum Novarum kezdetű enciklikát, körlevelet a munkások helyzetéről. Az egyház sajátos küldetésénél fogva a szociális problémákat elsősorban az ember belső átalakításával, az evangéliumi tanítás hirdetésével és az ebből folyó erkölcsi magatartás kialakításával próbálta orvosolni. De ezen túlmenően is igyekezett mindent megtenni, hogy a vagyontalanok nyomorúságos helyzetükből kiemelkedjenek. Ennek érdekében szociális intézményeket hozott létre és tartott fenn. És végül, de nem utolsó sorban, 1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a mai nap a család nemzetközi napja, és ma van a nemzetközi klíma akciónap is. Kedves hallgatóink, május 15-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelő helyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata ma reggel a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy informatikai rendszer probléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelő helyeken és a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelő helyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap határinfo oldalán. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolaj tartalékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek elmondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak erés nélkül kellene működniük, ami nyilvánvalóan lehetetlen. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon. Mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter, hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Három ember életét vesztette a közép-oroszországi Rjazany elleni ukrán dróntámadásban, további 12-en pedig megsebesültek, köztük gyermekek is, közölte Pavel Malkov, a régió kormányzója ma reggel. A pilóta nélküli repülőgépek lezuhanó roncsai károkat okoztak két többszintes lakóházban és egy ipari vállalatban. Az evakuált lakók számára ideiglenes szálláshelyeket hoztak létre, a helyszínen mentő alakulatok dolgoznak. A város érintett negyedében az iskolákat és az óvodákat ma zárva tartják. A Zaporizsia megyei Enerhoder városban az éjjel mobilhálózati tornyokat, egy benzinkutat, egy parkolót és lakóövezeteket támadtak tömegesen ukrán drónok. Belgorodot és környékét tömeges rakétacsapás érte, személyisérülés nem történt, de egy infrastruktúrális objektumban és két gépjárműben károk keletkeztek. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 355 drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Végül az időjárásról. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek, sokfelé várható kihadós eső. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vaszi József, cukrász, közgazdászt, feltalálót, régi kedves ismerősünkön, rádiónk hullámhosszain, hiszen gasztronómiai műsorunkban időről időre találkozunk egymással, nem véletlenül, hiszen feltalálóként is bemutattam önt, és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan ad nekünk ön mindig hasznos, praktikus jó tanácsokat. Ezúttal is így lesz ez. Örök témánk a cukor. Akár ezt a címet is adhatnám a mai beszélgetésünk apropójának, ugye?
3: Igen.
2: Miért is?
3: Hát gyakorlatilag ugye cukor nélkül ma nem tud elképzelni a világot senki, tehát áll a kenyérbe is van cukor, de azt tudnunk kell, hogy a cukornak nagyon ártalmas részei is vannak, ha úgy akarom kifejezni. Azt jelenti, hogy 12 betegséget hordoz. Ugye a diabétesznél általában abba szokták hagyni a felsorolást, addig azt hiszem 8 betegséget sorolnak fel, de utána pedig hát a többit már nem mondják, pedig hát jó lenne, hogyha mondanák.
2: Például és miket?
3: A szív- és érrendszeri megbetegedéseket keveset mondják, aztán a tüdőre való hatását is kevesen mondják, most állítólag már azt is támadja. Szóval az a lényeg, hogy úgy kiválasztani, meg egy-egy terméket ebből kiemelni, ez hiba lenne, de elmondok egy olyan történetet, amit itthon kevesen ismernek, mégpedig ez arról szól, hogy létezik Philadelphiában egy teljes stippanden professzorasszony. Ő 0 és 5 év közötti gyerekeket vizsgált 20 éven keresztül, és 20 év alatt 70%-kal nőtt az egyes diabétesz gyerekek száma. Azt jelenti, hogy azonnal inzulin. És bizony ez gyakorlatilag az immunrendszer támadja meg a hasznyálmirigyet, tehát amiből kellene a gyógyszert, vagy a betegséget meg kellene akadályozni, az immunrendszerünk azt a részt a hasznyálmirigy inzulin termelő béta sejteket semmisíti meg. És ez nagyon kemény, nagyon nincs is igazán kialakulva még ez az egyes diabétesz, hisz a dietetikusok is foglalkoznak vele, és mindig akadályba ütköznek, de súlyos betegség, tehát azért ez 75%-os emelkedés 20 év alatt, és a gyerekek csoportjában, tehát annyit jelent, hogy a gyerek, ha benne van a édesanyja hasába, akkor gyakorlatilag rajta is keresztül mennek az anya által megevett cukrok, és minél többet eszik az anya cukrot, annál veszélyesebb a gyerekre is, és nem tudnak vele egyelőre mit csinálni.
2: Mi most próbálunk megoldást kínálni erre a problémára, hiszen a cukorral és a sütéssel készült tésztákból a cukrot az ön szabadalma, az ön ötlete alapján kiválthatja a tejfehérje. Ez egyfajta megoldás lehet. Hogyan? Miként?
3: A lényeg az ugye, hogy a cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy szép legyen, nem azért, hogy édes. És ezt elég nehezen akarják elismerni Magyarországon egyáltalán. Mondhatjuk tehát a cukorral és sütéssel készült tésztákból a cukrot kiváltja a tejfehérje. Na most ez annyit jelent, hogy amit a cukor üvelt, hogy úgy mondjam, vagy segített a tészta kialakításában, azt most átteszi a tejfehérje. Most ez nagyon érdekes már ebbe az időszakban, hát ugyanis, ahogy mondtam már, tehát az Isten ő csinálja tovább a dolgát, és követni kell, és ha figyeli az ember, akkor rájön, hogy hol is tartunk. Tehát a cukor az, ugye, mint mondtam, egyszerűen nem azért kell a tésztákba, hogy édes legyen. A cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy esetleg szép legyen, de a tejfehérje ezeket a tulajdonságokat mind át tudja venni, és tudja használni. Tehát a tejfehérjével készült tészták, azok pont olyan szépek, pont olyan látványosak, mint a cukorral készült tészták, azt viszont tudni kell, hogy nagyon takarékos. Tehát az így készült tészták nagyon sok rengeteg terméken van kikalkulálva, és ez azt jelenti, hogy az árak olcsóbbak, akkor a sütés olcsóbbak, tehát a cukorral készült tésztákat általában 200-230 fokon sütik, a tejfehérjével készült tésztákat 160-180 fokon is lehet sütni, ugyanis az van, hogy a tejfehérje már 60-70 Celsius fokon kicsapódik. Tésztáknak különösen a tejfehérjével készült piskótán lehet látni a sütési felületeken kisebb foltokat, meg az azt jelenti, hogy már 60 fokon kicsapódott, és utána 160-180 fokon pedig készesítjük az egész tészta tartalmát.
2: Gyakorlati kérdésekről és megvalósulásokról is beszéljünk. Hogyan valósulhat ez meg a mindennapi sütés alkalmával? Hogyan juthatunk hozzá ehhez a tejfehérjéhez, és hogyan dolgozzanak vele? Hogyan használhatják a háziasszonyok?
3: Gyakorlatilag ugye itt az a probléma, hogy lehet engem is hibásnak nevezni, de aki már végigcsinált egy szabadalmat, és én most Bebének odaadok egy papírt erről a szabadalomról, hogy mi ez, tehát ez 85 országban van levétbe. Na most, ha valaki csinált már egy olyan szabadalmat, ami 85 országban van levétbe, az anyagilag meg tudja indokolni, hogy mégis mi lehet ez. Azt lehetne csinálni, hogy országos szinten be lehetne ezt vezetni, de ehhez már biztos, hogy kellenek könyvek, tankönyvek, mert nekem is otthon a receptek úgy vannak, hogy külön le vannak fűzve, van hozzá külön kalkulációs tömb, meg minden, tehát ennek is megvannak a maga szabályai. Ha meg akarja tanulni, ahhoz tankönyv kell, hogy a recepteket helyesen tudja alkalmazni. A recepteknél leírt gyártási technológiát be kell tartani, és ezt be tudja tartani, mert le van írva, és akkor működne. Na de hát itt az a baj, hogy ez Magyarországon ebben a formájában nem akar működni.
2: Miért? Ön már végigjárt számtalan lehetőséget, és legyen olyan kedves, akkor beszéljen erről már csak azért is, hogyha akik hallgatják a műsorunkat a rádió frekvenciáinak segítségével, hallják meg azok az ön szavát, akik tudnak ebben önnek segíteni, hogy tudja népszerűsíteni a találmányát, és tudjon segíteni azokon a beteg embereken, akiknek megoldás lehetne a cukor helyett a tejfehérje.
3: Hát igen, én azt csináltam, hogy süteményeket csináltam, és azokkal megkerestem. Volt a minisztériumban, hát csúnyán mondom, kirúgtak, volt minisztériumban nem is egybe, aztán voltam a Szent István Egyetemen, oda bementem, megették a süteményt, de ott sem történt semmiféle lépés annak irányába, hogy na most akkor ebből próbáljunk már valamit csinálni, hát ha recept is itt van, a sütemény is itt van, szóval nincs Magyarországon erre fogékonyság, hát elképzelhető, hogy van benne egy nagyfokú irítség, vagy nem tudom, minek nevezzük, de erősen hasonlít ez a rész már a Semmelweis életéhez, ugye, hogy szerencsétlen, ugye a halála után 30 évig nem használták a klór fertőtlenítése, és nagyon sok ember azért halt meg, mert egyszer nem használták, tehát a szülőnőknél nem használták. Az emberi felelősség, meg az odafigyelés azért ettől többet kívánna. Tehát én csak azért mondom, hogy nagyon-nagyon oda kellene figyelni az ilyen apró dolgokra, mert ilyen apróságokból lehet élni, lehet halni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Eljutottunk most már addig, hogy a cukorból már akkumulátort is csinálnak. Tehát a Virginia Egyetemen, én oda 6 évvel ezelőtt írtunk levelet, és arra nem válaszoltak, de most már úgy néz ki, hogy gyártják a cukorból készült sugar batterit, és autókba. Most azért nem tudnak többet csinálni, mert a sok cukrot kivonnak a gyártásból, akkor az lesz a helyzet, hogy nem lesz elég cukor, gazdasági válságot okoznak vele. Ha most azt veszük, hogy mondjuk csak a tésztákat számoljuk, mondok, hogy konkrét legyek, mondok egy amerikai példát, mert az biztos, hogy konkrét volt, meg igaz volt, csak a hamburger zsemléből be tudtak takarítani 400 ezer tonna cukrot. Most 400 ezer tonna cukor, igen, nagyon sok. Tehát, ha ők tejfehérjével csinálják a hamburgert, a hamburger jobb lesz, olcsóbb lesz, szebb lesz. Tehát ezt csak én tudom mondani, mert csináltam. De nem, tehát gyakorlatilag az embernek az ellensége maga az ember. Tehát gondolom én, hogy ha elmúlnak ezek az időszakok, amikor nem az számít, hogy tényleg jó az embereknek, hanem az számít, hogy hát én olyan nagy ember vagyok, olyan büszke vagyok, hogy te ezt nem fogod csinálni, meg egyáltalán. Egyik ember akadályozza a másikat, és aki pedig segíteni akar az embereken, annak pedig fáj a szíve. Tehát most, amikor itt a 5 éves gyerekekről beszélünk, és 70%-kal nő a cukor miatt a gyerekeknek a száma, halálos betegséget kap rögtön a gyerek, hogy megszületik, és ez sem nagyon üti ki az embereket. Én úgy gondolom, hogy jóval több emberség, jóval több együttérzés, és olyan magatartás kellene, ami segíti az embereket, nem pedig hátráltatja.

0: Nincs új a nap alatt, ahogy említette is, hát az, aki segíteni akar az embereken, az nincs könnyű helyzetben. Régen is harcot kellett vívnia, Semmelweis Ignác idejében is, és most is harcot kell vívnia, hogy a saját igazát bebizonyítsa. Mi jót akarunk az embereknek, és szeretnénk a jó dolgokra felhívni a figyelmüket. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan tudnak önnek segíteni, milyen felajánlásokat vár, ezen riportunk most milyen céllal is készül.
1: Most ugye, amiket én csinálok, próbálok megkeresni például pékeket, akiket személyesen is, meg mondjuk akiknek van pék barátjuk, vagy olyan pék, aki elismeri, hogy a tejfehérje az lehet cukor is, ha úgy tetszik, ugye, és gyakorlatilag üzlet is, mert ma a fékeket különféle adókkal is büntetik, tehát a cukrot megadóztatják, akkor még a sót is, tehát ezek a büntetések a tejfehérjénél elmaradnának, jobban járnának a fékek. Na de szóval igen, hát most miért nem mondjam, a pék legyen büszke ember, és az embereket eteti napi kenyérrel, látja őket el, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagy dolog, de azt is kell mondanom, hogy lépni kellene tovább, hogy például ne legyen már a kenyérbe is cukor, de hát azt is azért teszik bele, hogy ha ránéz, akkor szebb, ugye végül is azért teszik a cukrot bele, hogy a tészta szebb legyen, de hát végül is nem lesz tőle jobb.
0: Tehát akkor olyan pékek jelentkezését is várja, keressék meg önt, vegyék fel önnel a kapcsolatot, akik most ezen riport apropóján érdeklődnek az ön találmánya, az ön szabadalma iránt, és a cukrot kiválthatják tejfehérjével. Jól veszem ki a szavaiból? Igen, egy ilyen jó, célja is van a beszélgetésünknek?
1: Ilyen célunk is van, igen. Az a helyzet, hogy nem kell a többit abba hagyni, tehát a cukorral készült termékek mellett lehetne ezt csinálni. Aztán eltelik egy-két év, és abba fogják hagyni a cukrosakat gyártani, mert rá fog jönni, hogy olcsóbb, jobb is. Tehát a vásárló, kedves vevő, az úgy, ahogy mi csináltunk, forgalmaztunk ilyen kalácsokat, teljesíteményeket is, mindent, aztán valami miatt abba kellett hagyni. Múlkor megjelent a csomagoló anyaga, és olyan szemrehányást hagytam, hogy az nagyon jó volt, azt nem volt szabad abba hagyni, a cukormentes kalácsok. Lényegében a piacon volt, de semmiféle segítséget, támogatást nem kaptam hozzá. Na most ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a Semmelweis útjához, mert ugye itt is én megcsináltam, jó, hát most el lehet képzelni, hogy ez igaz legyen, hogy itten a 85 országból, hát nincs meg minden 85 országnak a jellegzetes süteménye átalakítva, de hát táblázatok alapján egyszerűen át lehet alakítani, mert táblázatot kell készíteni minden egyes termékhez, termékcsoporthoz is, és annak alapján lehet a kalkulációkat elvégezni. Tehát ezek megvannak, meg csinálom folyamatosan, de az úgy nem megy, hogyha nem akarom csinálni, mert ez a baj, meg az a baj. Tehát a pékeknek a büszkeségét én nem akarom bántani. Tehát a ő bevált receptjeit használja, de ugyanakkor azoknak a kisgyerekeknek, meg az anyukáknak, akiknek nincs szükség a cukorra, azoknak gyártson teljesüteményeket, és akkor így meg lesz a béke, és majd rá fog jönni, hogy fogják keresni, úgy, ahogy az én kalácsomat keresik hosszú évek óta, ugye miért abba hagytuk, és megvan az emlék.
0: És ön készített is számtalan receptet ilyen teljesüteményből, tehát táblázatokat is készített, és jó néhány recepttel is rendelkezik. Ezeket a recepteket, ha jól veszem ki a szavaiból, minden további nélkül az érdeklődők rendelkezésére bocsájtja.
1: Ez természetes, tehát hogy dolgozni tudjon, ahhoz nekem recepteket kell adni. Ugyanis én a iskolákban tanított, amit a diákoknak tanítanak a pékségekbe, meg az iskolákba, én azokat átalakítottam, azok megvannak. Hát ha nem adja ide a receptjét, mert félt, hogy ne lássuk, akkor az iskolába tanított, diákoknak tanított recepteket tudok adni, amik át vannak alakítva.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem szépen ismételjük el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, mire is figyeljenek oda a kedves hallgatók, és kiknek a jelentkezését és érdeklődését várja elsősorban ezen riportunk adásba kerülése után?
1: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. A legnagyobb probléma az, hogy megfelelő büszkeség van, na most ezeknek a leküzdése a legnagyobb dolog. Most nem magyarázom már nekem ez az ember, vagy micsoda, és ezen a ponton megálltunk. Nem tudok többet meg jobbat mondani.
0: De ön nem adta fel, és továbbra is szeretne segíteni, ezért is készül most ez a riport.
1: Igen, hát nem adtam fel, mert most már annyira kell a cukor, hogy elindult a elektromos autó gyártása, és rengeteg akkumulátor kell gyártani, és a Magyarországon jelenleg gyártásra készülő akkumulátorok, ezeknek a két anyaga, a lítium és a bátrium, ezeknek az anyaga mérgező, tehát nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy a környezetet rombolja, a emberek egészségét bántja, nem védi. Tehát az a lényeg, hogy ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét. Nagyba befolyásolná a csecsemőknek az egészségét. Tehát itt arról van szó, hogy nem a cukor ellen beszélünk, hanem az egészség védelmünkbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a cukor, hát igen, oda van írva, hogy cukornak 12 betegsége van, én hozzátettem, 14 van írva, de hozzátettem ezt a immunbetegséget, tehát az, hogy ugye gyakorlatilag a gyerek egy éves kor, amikor kév, akkor már beteg, és ezeket a dolgokat, mind ezeket kellene figyelembe venni, hogy az egészségünkre vigyázzunk úgy, hogy hallgassunk a orvosra, hallgassunk a tudósra, hallgassunk azokra, akik azt mondják a cukorra, hogy ha lehet, ne egyed.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Vasszil József cukrász, közgazdász, feltalálónak. Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezeket a közérdekű és fontos információkat, és akikben felkeltettük az érdeklődést riportunk kapcsán, azok felvehetik önnel a kapcsolatot. Hogyan?
1: Hát az e-mail cím az vasili.pj@gmail.com.
0: Ezen az e-mail címen felvehetik önnel a kapcsolatot, és kívánom, hogy minél több emberen tudjon segíteni. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm kegyednekbe, hogy meghív, tehát ön sem adta fel akkor gyakorlatilag ezt az egészet, és nagyon szépen megköszönöm, hogy próbál segíteni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: Népzenei kincsestár.
0: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Hungary and the Gypsies című albumról válogatunk ma önöknek. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel 20 percben a Hungry and the Gypsies című albumról hallottak összeállítást a zenei szerkesztő Németh Tamás válogatásában. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Birincsik Márton kezeli, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Molnár András. A bemondót Berecz Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand-up címmel mesél az életéről Hegyi Barbara a Víg Szalomban. Az idei Cannes-i Filmfesztiválon Nemes Jeles László és más alkotók mellett Gálosi Dóra producer filmjeiért is izgulhatunk, illetve Krasznahorkai László kapta az idei Artisius irodalmi nagydíjat, és László Attila a könnyű zenei alkotói életmű díjat. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban Jeges Mirjam kármelita nővér az imádságról elmélkedik. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkban beszámolunk az Egri Esekbora 2026 cím átadásáról, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükbe. 15 órától irgalmasság óráját hallanak, majd Szent Bonifácról és Szent Szervácról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese vezetésével beszélgetést hallanak a mennybe menetel és pünkösd ünnepéről. 16 órakor híreket mondunk, ezután az önök zenei kívánságait teljesítjük. A folytatásban ifjúsági magazin műsorunkkal jelentkezünk az Iránytűvel. A mai adásban az első Miskolckon képregény fesztiválra hívunk meg mindenkit, Lichtenstein Rajmond főszervezővel, ötletgazdával. Következzen bejátszásunk.
4: Nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társasjáték, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társasjáték, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társasjátékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabálya van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudományos Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig.
3: 17 órakor regionális híreket, majd a kora esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a görög-katolikus egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára nevelés kutató előadásának bemutatását, amit a Székely udvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 14 óra.
2: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Beteltek a helyek erre a hétvégére a Kármelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Kármelita Palota és a Luxus Minisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégére, tette hozzá. Magyar Péter élőadásban kezdte meg a Kármelita Kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég az MTI-vel. A közlemény szerint vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi oldalon kezdik, és a déli oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a Városliget környékén a Zajed jótékonysági futás idején, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint vasárnap 8.30 és 10.30 között lezárják a Hősök tere, Andrássy út, Ötvös tér, Idősebb Antal József rakpart, Ötvös tér, József Attila, Andrássy út, Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik, várhatóan 8.50 és 10.30 között lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és az Ajtósi Dürer sor között, valamint 8.30 és 10.30 között az Andrássy utat. A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is, a BKK elsősorban a metrók igénybevételét ajánlja, az egyes metró és az egyes villamos igény szerint gyakrabban indul, közölték. Kiemelten készül az idei labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjére a Városliget ZRT. Május 30-án a Városliget 200 éves története egyik legnagyobb eseményének ad otthont, a nemzetközi sportvilág egyik központi helyszíne lesz, közölte a társaság az MDI-vel. A 2026-os labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás arénában. Közleményük szerint ilyen mértékű nemzetközi figyelem, ilyen volumenű szurkolói tömeg és ilyen összetettségű logisztikai és biztonsági feladatrendszer még soha nem koncentrálódott a park területére. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartman, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A cég előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vír, Trikvenica és Starigrad a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Minden harmadik horvát foglalás a Kvarner-öböl térségében, 29%-uk a Dalmácia-Zadar régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia-Split régióba szól. A többi horvát régió részesedése együtt 9%. A foglalások közel harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnosok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. Elfoglalta a Harkiv megyei Csajkivka és a Zaporizsia megyei Csarivne települést az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. Összesen három települést elfoglalva, és csak nem 6700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
7: Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
9: Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand Up címmel mesél az életéről Hegyi Barbara a Vígszalonban. Az idei Cannes-i filmfesztiválon Nemes Jeles László és más alkotók mellett Gálosi Dóra producer filmjeiért is izgulhatunk. Krasznahorkai László kapta az idei Artisius irodalmi nagydíjat, és László Attila a könnyűzenei alkotói életműdíjat. Meghirdette 2026-27-es évadát a Pannon Filharmonikusok. A Budapest Fotófesztivál frissen nyílt kiállításai a Fúgában és a Kis Szellém Múzeumban láthatók, és a Wachowski Szimfonik elektroszimfonikus koncertjével nyitja meg idei nyári évadát a Margit Szigeti Színház. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: a vége az államtitkár úr és a történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand Up, a Rózsavölgyi Szalon, a Pesti Színház és a Víg Szalon előadásait esetünkben Hegyi Barbara személye köti össze. A színésznő nagyon sűrű évadot tudhat maga mögött. A Víg Színházban szinte minden este színpadon van, a Jázd újra szemben, a Képzelt Betegben, a Pinokkióban, a Büszkeség és Balit Életben, a Padlásban, vagy az Ismeretlen Tájban, de az Árt Színtér produkcióiban is szerepel. Az új bemutatókról beszélgettünk, a legfrissebbel, a végével kezdtük. A legújabb előadás, amiben láttalak, a Rózsavölgyi Szalonban, a vége, David Eldridge drámája, ketten játszotok Schneider Zolival, ez az első közös játékotok. Ez egy nagyon mélyen megérintő előadás. Egy kapcsolatnak a végéről szól, de nem egy átlagos végről szól, hanem arról, hogy a férj az halálos beteg, és egy ilyen életvégi döntésen gondolkozik éppen, és hogy hogyan viszonyul ehhez a feleség, akit te játszol.
1: Nem a halálról van szó, a betegségről van szó. Ő beteg, én nem vagyok beteg, és 58 évesek vagyunk. Ez egy dráma egy család életében, egy házaspár életében. De és azon kívül, hát mégiscsak, ha már spoilerezted az elejét, akkor spoilerezzük a végét is. Tehát végül is nem tudjuk, hogy hova fognak eljutni. Minden esetre ott akkor nem hagyják abba. Szóval annak ellenére úgy kezdődik, hogy ott abba hagyná, de végül is sikerül elvenni ettől a kedvét.
0: Úgy gondolom, hogy ez színészileg egy gyönyörű, de nagyon nehéz feladat. Tehát nagyon sok intimitás van benne, és közben ott körültetek a közönség karnyújtásnyira.
1: De hát ez a mi mesterségünk, ez a feladat. Ezt kell megugrani, ez benne az élvezetes. Hát egy más perspektívában játszódik, mint ahogy egyébként normálisan. Én egyébként ezeket különösen szeretem, mert miután a Víg Színháznak vagyok a tagja, és itt a Vígben egy egész más nagyságrend a színpad és a nézőtér kapcsolata, egész más a Pesti Színház és a nézőtér, az kisebb hely, de még mindig nagyon nagy, egész más fönt a házi színpadon, ahol szintén van egy színpad és van egy nézőtér, és akkor egy másik helyzet ez, amikor a nézők között egy egész pici, lehet mondani, 5 négyzetméteren játszódik az egész. Tehát, hogy egy egész pici, szűk hely, amin történik az előadás, de ez a mi rugalmasságunkat segíti.
0: Schneider Zolival milyen volt a közös játék?
1: Tök jó. Kíváncsi voltam, hogy mi jön ki a kettőnk játékából, meg ebből a típusú problémából, amiről egyébként a darab szól. Tehát, hogy mit tudunk róla elmondani mi magunk is a darabhoz hozzátéve. Végig gondolva egy bátor dolog, hogy sose találkoztunk, és egy ennyire intim szituációba kerülünk rögtön. De azt kell mondanom, remélem ő nem fog kijavítani, hogy ez magától értetődő volt az első pillanattól kezdve.
0: Ez az egyik előadás, amiben nagyon mostanában láttalak, ez egy friss élményem nekem. És a másik nagyon friss élményem, ami nem egy mostani bemutató, de nem túl régi, a Pesti Színházban az államtitkár úr, Alexandre Bisson drámája. Erről a drámáról azt kell tudni, hogy ezzel nyitotta a Víg Színház.
1: Igazán nem, a Barangokkal nyitott, csak azzal megbukott, 6 napig ment, és utána rögtön elővették az államtitkár urat, és annak meg hatalmas sikere lett. Úgyhogy ezért is gondolta a színház, hogy most így a 130. születésnapjára jó pofa lenne újra elővenni ezt a legendás darabot.
0: Ebben a darabban az a jó, hogy egy igazi klasszikus francia vígjáték, abszolút mindenféle szabálynak megfelel, miközben erősen szatirikus. Látjuk, hogy az államtitkár úr, hogy működik.
1: És hát Máté Gábor és a dramaturg Kovács Krisztina is belerakott még egy-két olyan fincsiséget, ami azért ide szólt, tehát hogy ne érezzék a nézők porosnak, azért mégiscsak egy 130 éves darabról beszélünk, de van benne egy-két olyan fordulat, ami a ma emberének szól.
0: Igen, ebben a turbulens helyzetben, amiben élünk, abszolút. A te szereped is nagyon mulatságos, mint ahogy tulajdonképpen mindenki, aki ebben a darabban megfordul. Egy édesanyát játszol, de nőként prezentálod magad.
1: Hát ki mit képzel magáról? Tehát ez a Madame Mariol úgy gondolja, hogy ő még tehet bizonyos dolgokat, hát ha valami jó is kifordul belőle, hát nem, de minden esetre ez őt nem akadály. akadályozza meg semmiben. Így nagyon jó fajta karakter, nagyon jó volt próbálni, nagyon jó volt Máté Gáborral dolgozni, és nagyon jó volt a kollégákkal, akik hát mindannyian azt lehet mondani, hogy lubickolunk a saját szerepünk adta lehetőségekbe. Ritkán van mód ilyen típusú vígjátékot játszani, és látszik, hogy egyébként mekkora igény van rá, hogy a nézőtér mennyire boldog, a nézőtéren ülők hahotáznak, és tényleg időnként egész különös hangon tudnak nevetni, mert annyira boldogok tőle, és ez minket persze örömmel tölt el.
0: Mennyire jó lenne sok-sok ilyen előadást látni, mint pont az Államtitkár úr?
1: Hát nagy igény van a vígjátékra, és egyébként miért ne lehetne vígjátékot játszani, és ráadásul ez most ugye mennyire ellene megy a végének, tehát amivel kezdted a rózsavölgyi előadást, ami hát nagyon nem vígjáték, de hogy milyen jó, hogyha tudhatod, hogy bemész a színházba, és tudsz egy ilyen felhőtlen előadást, amiben tudhatod, hogy nagyon jól fogsz rajta szórakozni, és a lényeg kizárólag, hogy jó minőségben legyen tálalva. Szóval, hogy komolyan véve nagyon nagy fegyelemmel játsza mindenki a szerepét. Egy vígjátékot legalább olyan nehéz eljátszani, mint egy igazi drámát. Az Olival is a végében, tehát amit a Rózsavölgyében játszunk, ott is, ahol csak van mód arra, hogy azért a humorát megcsillanthassuk a szereplőknek, azt mi kihasználjuk. Mert a néző minden egyes morzsáért hálás. Pont azért, mert ott annyira drámai egyébként a fősodor.
0: Van neked egy önálló ested, aminek az a címe, hogy Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand Up. De írtál is két könyvet korábban.
1: Igen, hát ez annak a két könyvnek az anyaga, kiegészítve még jó párral. Vörös Robert volt a dramaturgja az előadásnak, és Tollár Mónia a rendezője. Az volt az ötlet, hogy ebből a két könyvből, meg még mondom kiegészítve történetekkel, mesélni, hát egyrészt persze magamról, de rajtam keresztül olyan emberekről, akiknek az életfelfogása vagy az érték, ítélete nagyon meghatározó volt, vagy rám nagyon erős befolyást tett. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, ez el is hangzik egyébként a darabban, hogy megértsük, hogy milyen fontos, amit kaptunk a felmenőinktől, hogy mit értettünk meg belőle, és hogy mit tudunk belőle továbbadni. Miután nekem van gyerekem, de pótgyerekem, van unoka, húgom, és vannak gyerekek a családban, tehát az, hogy tovább lehet adni valamit, amit te kaptál, amit te fontosnak gondolsz, és ezeken a történeteken keresztül egyébként a közönségnek is el lehet mondani. És arra gondoltunk mindig, miközben készült, hogy ha a nézőnek eszébe jut a saját bolond családja, akkor ez tulajdonképpen milyen szerencsés, mert végül gondolhatja a saját történetüket, esetleg írhat egyébként egy szakácskönyvet, de itt nem elsősorban a főzésről van szó ezen az estén, hanem mondom, inkább az értéken, az életstíluson. Beszélek az apámról, akivel sose találkoztam.
0: Egy-két hónapos voltál, amikor...
1: Én praktikusan nem találkoztam vele. Én január 16-án születtem, és ő 20-valahányadikán agyvérzést kapott, és utána ő kómában feküdt.
0: Na de hát biztos, hogy meghatározza valamilyen módon.
1: Hát a hiány határozza meg, mert az ő személyéből én úgy nem részesültem, tehát semmilyen kontaktusom nem volt vele. De a hiány, illetve a hallott történetek, meg a filmek, az kialakít benned egy apaképet, és megpróbálsz azzal gazdálkodni egy életen át. Ez önmagában egy meghatározó momentum.
0: Meg hát nyilván a gének. Hát
1: de, azt én nem ismerem fel. Tehát én nem tudom, hogy ez kitől van, hogy ez tőle van, vagy az anyámtól.
0: Anyukád nem mondta soha, hogy mit üldököltél apukától?
1: Nem voltam így szétszálazva. Szerintem nem foglalkozott ezzel igazán. De mindegy is, csak azt mondom neked, hogy az este ilyen típusú dolgokról szól, miközben egy picit olyan, mint egy stand-up. Tehát mindenféle sallang nélkül állok a színpad közepén, vagy éppen ülök, és mondom ezeket a történeteket.
0: Van egy fontos szavazás. A Halhatatlanok Társulata tagjának jelöltek téged, és május 31-ig lehet szavazni. Gondolsz erre? Milyen reményekkel gondolsz erre?
1: Igazán én ezt nem tartom a fejemben, mert egyrészt tőlem teljesen független. Tehát nagyon-nagyon megtisztelő volt, amikor bekeveredtem ebbe a névsorba, és hát majd meglátjuk, hogy mi történik, de már a névsor önmagában megtisztelő, úgyhogy köszönöm, ha bárki rám szavaz, de igazán nem foglalkozom vele, mert hiszen én tevékenyen nem tudok ebben részt venni. Kivéve az, hogy minden este játszom, és amennyiben szeretik a játékomat, akkor esetleg szavaznak.
0: Hegyi Barbarával beszélgettem legújabb szerepeiről, most pedig Játsz még! Énekli férjével, Zoránnal.

0: Május 12-én kezdődött, és május 23-áig tart a 79. Cannes-i Filmfesztivál. Az aranypálmáért versenyez Nemes Jeles László, Magyarországon forgatott francia nyelvű filmje a Moulin. A kritikusok hete versenyprogramjába kapott meghívást Krejf Zsuzsanna, francia-magyar animációja, ami az Atkva Ata címet viseli. Három új hazai alkotást, a Dobó Kata és Szilágyi Fanni által rendezett Még egy kívánságot, az Orosz Dénes által jegyzett Félrelépni szabadot, illetve Szajki Péter és Szajki Vörös Adél Mielőtt elhagyjuk Toszkánát című filmjét pedig először a Cannes-i filmvásáron láthatják a külföldi forgalmazók. S a filmfesztivál La Cinef, vagyis a fiatal filmesek szekciójában ott lesz két olyan film is, aminek a producere magyar, a frissen Londonban, a National Film and Television Schoolban végzett Gálosi Dóra. Vele beszélgettem.
1: Két olyan film is szerepel az idei Cannes-i filmfesztiválon, aminek te vagy a producere. Az egyiknek az a cím, hogy Pickled, amit mondjuk úgy fordíthatnánk, hogy savanyított.
2: Savanyított talán, igen.
1: A másik a Left Behind Still Standing, tehát magunk mögött hagyva, de mégis állva maradva. Igen. Hogyha így szabadon fordítom, nyilván nincsen a magyar címe egyiknek sem. Mind a kettő rövid film. Mit kell róluk tudni, és persze az is érdekes, hogy mit kell róla tudni. De akkor nézzük először a filmeket.
2: Igen, mind a két film az angliai National Film and Television School-ba készült, ahol most végeztem a produkciói mesterszakon, és ezek azért rövid filmek, mert általában filmiskolákban rövid filmeket csinálunk. Mind a kettő amúgy az én diplomafilmem két külön rendezővel, a Pickled az egy stop motion animáció.
1: Álljuk meg itt, mit jelent az, hogy stop motion?
2: Stop motion. Az a lényeg, hogy úgy alakul ki a mozgás, hogy most a mi esetünkben bábuk, de lehet ez bármilyen tárgy, megmozdítod egy picit, majd lősz egy fényképet, egy képkockát, megint megmozdítja az ember a bábut, és megint lő egy képkockát. És ezt aztán összefűzi. Amikor egy filmet nézünk a tévébe vagy a moziba, akkor általában 24 vagy 25 képkockát látunk egy másodperc alatt, és az agyunk ezt egy folyamatos mozgásnak érzékeli. Az a stop motionnek az érdekessége, hogy itt azért nem 24 vagy 25 képkockával per másodperc dolgozunk, hanem mondjuk általában felezik, tehát mondjuk 12 képkocka per másodperc, tehát az agyunk is érzékeli egy kicsit darabosabb a mozgás.
1: Miről szól a Pickled?
2: A Pickled az valójában azokról a családi örökségekről, akár néha traumákról szól, amit magunkba hordozunk, és akkor, amikor felnövünk, akkor el kell döntünk egy ponton, hogy mi az, amit meg szeretnénk tartani, és mi az, amit valójában valószínűleg el kell engednünk. És ez egy kicsit bizarabb, kicsit sötét, de én azt gondolom, hogy még mindig nagyon humoros módon van tálalva bábok segítségével, és nagyon-nagyon sok eltett befőtt, amit mi magyarul mondanánk, nagyon-nagyon sok befőttes üveggel együtt.
1: És mindez 9 percben, tehát nagyon erősen sűríteni kell, igen, hogy átjöjjön az üzenet. És mi az üzenet?
2: Bármennyire szeretjük a családunkat, azért el kell gondolkozni azon, hogy mi a mi saját útunk, és muszáj értékelnünk magunkat a családunkkal való kapcsolatban is.
1: A másik film Left Behind Still Standing, tehát valamit hátrahagyva, ugyanakkor mégis állva maradva. Ez pedig egy kelet-európai bevándorló nőnek a története. Akkor, amikor például egy ilyen film mögé állsz, nem mint producer, akkor mennyire játszik szerepet nálad az, hogy te Angliából nézve, ugye ahol a tanulmányait folytattad, és végül is ott forgott a film, te igenis egy kelet-európai, hát ha nem is bevándorló nő vagy, de nő vagy, aki ott akar boldogulni. Vagy nem tudom, hogy ez már múlt időbe tehető?
2: Nem, abszolút lehet jelen időbe tenni, és én használnám a bevándorlót, és nagyon befolyásol minket. Azért mondom, hogy minket, mert a rendezőnő Vida Skirk is Horvátországból származik, és mi már az előző filmünket is együtt csináltuk, ami az Eater volt, és ami tavaly mutatkozott be a Cannes-i Filmfesztiválon, és ott is a főszereplő az egy olyan karakter volt, aki nem volt nagyon erősen kimondva, hogy Horvátországból származik, de az akcentusát lehetett egy kicsit érezni. Ebben a filmben, a Left Behind Still Standingben viszont nagyon erős történeti motívum is az, hogy a főszereplő nő az egy horvát bevándorló, és nekünk ez nagyon-nagyon fontos volt a Vidával. Mind a ketten 2,5 évvel ezelőtt költöztünk Angliába, és azt éreztük, hogy nekünk erről van valami mondani valunk, hogy milyen az, amikor az ember egy új országba próbálja megtalálni önmagát és elhelyezkedni.
1: Nehéz vagy könnyű? Akár a saját példádat is kérdezem, de egyébként mire szól maga a film? Hova fut el a történet?
2: inkább arra próbáltunk reflektálni a filmbe, hogy kulturálisan néha nagyon nehéz megtalálni magadat. Talán nem árulok el olyan nagy titkot, hogy végül a mi főszereplőnknek nem is sikerül. A mi hősünk egy érdekes karakter, mert ő egy diplomás környezetmérnök, aki kimegy ebbe a gyárba dolgozni, és azzal kell szembesülnie, hogy ugyan ő diplomás, és tudja a nyelvet, de semmivel sincsen többre tartva, mint azok körülötte, akik nem. És neki van ezzel kapcsolatban egy felismerése, hogy ő azt gondolta, hogy ő talán valamilyen szempontból több, mint azok a munkások, akik a gyárban dolgoznak, de rá kell jönnie, hogy valójában sokkal több közös van bennük vele, mint ahogy ő azt eredendően gondolta volna. És egy kicsit erre próbál reflektálni a film, hogy manapság a munkaerőpiacon mindenki olyan szinten van kiszolgáltatva, hogy mindegy, hogy hány diplomával rendelkezel, valójában ugyanúgy bármelyik pillanatban elbocsájthatnak, mint valaki olyat, akinek nincsen rengeteg papírja. Személyesen nekem nyilván ennél sokkal árnyaltabb és sokkal több vidámsággal teli élmény volt az, hogy kiköltöztem Angliába. Vannak pillanatok, amikor az ember magányosnak is kicsit gyökérvesztetnek érzi magát, szerintem ezt nem szabad letagadni, és ez a film ezt próbálja bemutatni.
0: Most is dolgozol egy filmen. Mesélj erről!
2: A Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjában Varga Gábor rendezésében készül ez a film. A régi munkacíme az Sújtólég volt, most az új címe az Jó szerencsét. Ez egy groteszk komédia, ami a bányász világról és a bányász társadalomról szól. Ezen akkor kezdtünk el dolgozni Varga Gábor rendezővel és Norbatek Kristóf és Kocsányi András forgatókönyvírókkal, amikor én kimentem az egyetemre, de most már lassan 3 évvel ezelőtt. Tehát az NFI Inkubátor programjában fejlesztettük ezt a könyvet, és most pedig gyártás előkészítési szakaszban vagyunk a filmmel, ami azt jelenti, hogy már vannak színészeink, akiket kinéztünk, hogy kikkel szeretnénk együtt dolgozni. Helyszíneink is vannak, álomhelyszíneink, sőt, még nem fogom elárulni, de tudjuk, hogy melyik bányász településen szeretnénk forgatni, ahol nagyon szívesen várnak is minket. És ez egy olyan groteszk vagy fekete komédia, ami arról próbál egy történetet, egy mesét elmesélni, hogy mi történik akkor, amikor közösségek szétesnek, de közben meg a múlthoz még mindig egy kicsit próbálunk ragaszkodni, pedig az a múlt már nem biztos, hogy teljesen ott van. És szerintem ilyen szempontból amúgy nagyon hasonlít a Left Behind Still Standinghez. A Jó szerencsét az a szénbányászatról szól, a Left Behind Still Standing az acéliparról. Én mostanában azzal viccelődök, hogy keresem a hadihajós, vagy autógyártásos, vagy valami filmemet, ami a következő lehet, mert szeretném befolyázni ezt a láncot.
0: Ezzel a filmmel vissza fogsz találni Magyarországra, ami a filmkészítést illeti? Hogy tervezed az életedet?
2: Én innentől kezdve kétlak is szeretnék lenni. Bevallom, én nagyon megtaláltam a helyemet Angliába is, de nagyon-nagyon szeretek itthon lenni. Mindig azt mondom, hogy ahol éppen vagyok, ott a másik helyre van most már egy kis honvágyam. Beütött a kivándorló magyarok tipikus kicsit gyökértelensége, de én ezt nem negatívan fogom fel, hanem úgy, hogy valójában már 2 otthonom van, és én azért is mentem ki amúgy Angliába, mert az volt a célom, hogy tanuljak arról, hogy hogyan tudom az itthoni tehetségeket nemzetközi szinten is egy kicsit jobban segíteni, és ahhoz pedig hát az itthoni tehetségekkel kell itthon dolgozni, tehát én nem feltétlenül szeretnék úgy kimenni Angliába, hogy innentől kezdve csak angol rendezőkkel és írókkal dolgozom együtt, hanem valahogy ezt a régiós közeget nagyon-nagyon szeretem.
0: Amikor azt gondoltad, hogy érdekel téged a film, akkor miért éppen producer akartál lenni?
2: Nekem ez a 20-as éveimben érkezett meg az életembe, hogy én filmmel szeretnék foglalkozni, addigra én már elkezdtem az ELTE szociológia alapszakját, tehát én papíron szociológus is vagyok, és egyszer volt egy pillanat, amikor ültem a moziba, és néztem a stáblistát, és valahogy így beütött, hogy amúgy olyan jó dolog lenne ott lenni. Nagyon sokat jártam akkor már moziba, és valahogy úgy elkezdte izgatni a fantáziámat, hogy mi lehet ez a filmkészítés. Én onnantól kezdve, hogy ez jött, onnantól kezdve tudtam, hogy én producer szeretnék lenni, amennyit akkor tudtam a producerségről, mert én nem tartom magamat feltétlenül a hagyományos értelemben kreatív embernek, sosem éreztem azt, hogy írni szeretnék, vagy rendezni, de nagyon szeretem, amikor káosz van, és abban egy kicsit rendet lehet teremteni, és valójában én azt gondolom, hogy a producernek ez is a feladata, hogy megértse az alkotóknak, hogy mi volt az eredeti szándéka, és segítse őket azon az úton, hogy végig tudják vinni az eredeti szándékot, és az őrületbe, ami a filmkészítés tud lenni, egy kicsit nyugalmat, meg rendet tudjon teremteni, és ez nekem valahogy nagyon tetszett. Én mindig azt mondom, hogy azért lettem producer, mert imádok olvasni, meg színházba járni, meg filmet nézni, de közben meg az Excel táblákat és a számokat is nagyon-nagyon szeretem, és valahogy ez a kettő ebben a szerepben tud nagyon jól találkozni.
1: Nekem mindig az jut eszembe első helyen a producerről, hogy pénzt kell szerezni a filmekhez.
2: Igen, tehát hogy a producernek két dolgot kell nagyon jól tudnia, pénzt szerezni, majd azt hatékonyan elkölteni. Eddig nem sikerült ez rosszul, és hát majd lássuk meg, hogy történik a jövőben.
0: Gálosi Dóra producerrel beszélgettem, akinek két filmje is szerepel a május 23-áig tartó 79. Cannes-i filmfesztiválon.

Május 11-én a Magyar Zeneházában adták át az Artisjus díjakat. Az irodalmi kategóriában az idei Artisjus irodalmi nagydíjas Krasznahorkai László lett, aki 2025-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat komplex és látomásos életművéért, amely az apokaliptikus szorongás közepette is a művészet erejét erősíti meg. A mostani elismerést a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért kapta. Szörényi László irodalomtörténész Krasznahorkai méltatója így fogalmaz. Az író legfrissebb kötete, a Magyar Nemzet Biztonsága szervesen illeszkedik az életműbe. Az író nem ezért a művéért kapta a Nobel-díjat, hiszen legújabban jelent csak meg. Ennek ellenére erre is nyugodtan megkaphatta volna. Minden regény remekmű ősatja, a Don Quixote egyik főszereplője itt öreg, nyomorék és végtelenül szorgalmas lepkészként jelenik meg, dr. Pap András néven. Sancho Panzának viszont maga az író Krasznahorkai áll be, és a regény tulajdonképpen az ő megbarátkozásukról, illetve társulásuk lehetőségeiről szól. Az Artisjus irodalmi nagydíjas Krasznahorkai László mellett további 4 alkotó részesült Artisjus irodalmi díjban. A költészet kategóriában Tóth László, a próza kategóriában Kornis Mihály, a tanulmány kategóriában Soltész Márton és az esszé kritika kategóriában Kenyeres Zoltán vehették át az elismerést. Május 11-én az Artisjus 26. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat is. A könnyű zenei alkotói életműdíjat László Attila kapta, aki a hazai jazz és poprock műfaj meghatározó alkotója, zeneszerzőként, hangszerelőként és gitárosként egyaránt. Ahogyan Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetség elnöke méltatta a zenészt, nekünk, magyar jazzistáknak különösen nagy kincs László Attila. Műfajokon átívelő, invenciózus szerzői és előadói tevékenységét mindig is a magas színvonalú szakmai kivitelezés és a zene iránti feltétlen alázat jellemezte. Az év könnyű zeneszerzője Rácz Gergő lett, az év könnyű zenei szövegírója Rúzsa Magdi. Az év könnyű zenei produkciójának a Hungária Együttes MVM Domban tartott Vissza-vissza című koncertjét választották. Junior Artisjus díjat kapott Gerlóci Zsigmond, Kökény Dániel, Halász Kolos és Fábián Balázs. Az év magyar nóta szerzője ifjabb Sárközi Lajos lett. Gratulálunk a díjazottaknak, és most hallgassuk a könnyű zenei alkotói életműdíjas László Attilát.

0: Mozaik címmel hirdette meg 2026-27-es műpabeli évadát a Pannon Filharmonikusok. A Pécsi Kodály Központ rezidens zenekaraként működő együttes minden évben egy 5 alkalmas bérletet hirdet meg a fővárosban is, amely bérleteket már meg lehet vásárolni. Hogy mi várható szeptembertől, arról Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok igazgatójával beszélgettem.
1: Következő évadunk szeptember 18-án kezdődik. 5 koncertből fog állni ez a sorozat, mint ahogy az elmúlt 20 évben is így volt. Az 5 koncertből 2 jegyez a zenekar vezető karmestere, Keselyák Gergely, egyet-egyet a korábbi vezető karmester párosunk, Bogányi Tibor és Varga Gilbert, és az 5. koncertre pedig egy észt fiatalembert hívtunk, akit szeretnénk bemutatni a fővárosi közönségnek. Ő Harry Christopher Alvik, és az elmúlt időszaknak gyakorlatilag az összes európai karmester versenyét megnyerte. Szóval ők jegyzik a hangversenyeinket, és azért kezdtem a személyükkel, mert tulajdonképpen az a zenei anyag, amit játszunk, az nagyon belőlük következik. Ha Keselyák Gergelyre gondol a zenebarát, akkor mindenekelőtt egy opera karmesterre gondol. Gergő elválaszthatatlan az operától. És ugyan 3. éve a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere, de hát Gergelynek a zenei ízlése, gondolkodásmódja az valóban az énekhanghoz kötődik, és mindig olyan repertoárt keres a hangversenyirodalomban is, ami tulajdonképpen valahogy az énekhang megjelenik benne. Ha nem is direkt, akkor a zenei anyagok a drámaisága tetten érhető. Így lesz az nyitó koncerten is, ami egy szintisztán hangszeres muzsika, egy Glinka nyitánnyal és aztán egy Rachmaninov első szimfoniával, a köztelévő cselló verseny, ami igazán a Gergőnek a zenei gondolkodás módjára utal, amikor egy kortárs orosz szerzőnek, Ribnikovnak a cselló versenyét játszuk, azzal a cselló művésszel játszuk, Alexander Rammal, aki egyébként az ősbemutatót is játszotta, egy nagy formátumú nemzetközileg keresett sztár. De aztán Keselyák Gergely következő koncertje, amit novemberben vezényel, az már valóban az opera fókuszában van. Olyannyira, hogy Wagner a Valkür operának az első felvonását játsszuk, ami koncertszínpadokon bever gyakorlat, és hát a felvonást megelőző zenei anyag is az opera világához kötődik, Weber bűves vadásznyitánya, és a klarinét verseny, ami közte elhangzik szintén Webertől, az is egy ilyen színpadi hangvételű zenei anyag. Ott az lesz az érdekesség, hogy a 40-es éveiben járó klarinét szólamvezetőnk lesz a szólista, Laduver Mihály kiválóságunk. Ha szabad így fogalmaznom, akkor rá különösen büszkék vagyunk, mert ő egy igazi hazai nevelés. Ott Pécsett iskolázott, ott doktorált, a zenekar megújulásakor fiatalon érkező művészről van szó, aki már egy nagyon jelentős formátumá vált, és szólistaként is működik. És aztán érkezik Varga Gilbert, és aki nyomon követte a Pannon Filharmonikusokat az elmúlt 5-8-10 évben, és sokszor találkozott vele, másrészt jellemzően mindig francia muzsikát jegyzett ő. Így lesz ez majd 2027. január 15-i hangversenyen is, mert hogy 4 francia szerzőnek a művét tűztük műsorra, Mionak a világteremtését, Camille Saint-Saënsnak a 3. hegedű versenyét, Francenek a 8 exotikus táncát, illetve a főmű Maurice Ravelnek a Daphné és Chloé balett zenéből készült szvitje. A szólista egy koreai hegedűművésznő, Sarang Soyung Kim, aki az elmúlt években a létező összes nemzetközi versenyt megnyerte. A művésznő majd Camille Saint-Saënsnak a 3. hegedű versenyét szólaltatja meg. És aztán érkezik Bogányi Tibor, egy olyan partnerrel párosítottuk össze a Tibort, aki gyakran megfordul a Pannon Filharmonikusoknál. Dejan Lazsis zongoraművészről van szó, a horvátoknak talán az első számú zongoraművésze, nagy nemzetközi reputációval, de nem csak a zongorista kvalitása mutatkozik meg ezen az estén, hanem a zeneszerzői zsenie is, ugyanis azt tette a Dejan, hogy Brahmsnak a hegedű versenyét átültette zongorára. És hát Brahms hegedű verseny annyira tökéletes mű, hogy tulajdonképpen az emberbe fölmerül a kérdés, hogy erre mi szükség van. Az a zenei anyag megtalálta a hangszerét Brahms gondolataiban és keze által, és ez a mű rendkívül érvényes. Nem az ősbemutatóról van szó, néhány évvel ezelőtt ez megtörtént már, és azóta önálló életre kelt, és semmilyen parafrázis hangulata nincsen. Nagyon nagy meglepetés lesz a közönség számára, és ezt körbeveszi némi német muzsika, egy Haydn szimfónia, illetve a koncert zárásaként pedig Mendelssohnnak a skót szimfóniája. És akkor valóban már is az utolsó koncertnél tartunk, ez a sorozat majd áprilisban ér véget, 2027 áprilisában. Az utolsó képkocka címet adtuk ennek a hangversenynek, mert hogy 2 olyan mű szerepel a koncerten, amely a zeneszerzőknek az utolsó korszakából, sőt tulajdonképpen majdnem opuszám szerint az utolsó művéről van szó, és olyan

0: művek, amelyek úgy is kerültek be a mainstreambe és a zenebarátoknak a gondai közé, mint ami jelképezi ezeknek a zeneszerzőknek a szellemiségét, gondolkodás mondják. Dvořáknak a cselló versenyéről van szó, tehát hogyha cselló verseny és egyet kell mondani, akkor egészen biztos mindenki Dvořák cselló versenyét fogja említeni. Szintén régi partnerünk, a világhírű Daniel Müller-Schott, őt kértem erre a hangversenyre, mert hogy a lehető legautentikusabb megszólalását szeretném ennek a műnek. És a sorozat záró műve, az pedig Gustav Mahlernek a 9. szimfónia. Ugye ez az utolsó befejezett szimfóniája Mahlernek. Ugye Mahlerről köztudott, hogy ő is az a zeneszerző volt, aki félt megírni a 9. szimfóniát, mert hogy tartott attól, hogy 9 és aztán 10. nincsen, és nagyon-nagyon sokáig halogatta, került ezt a témát, de végül is megírta, és egy fantasztikus mű, és hát azt a zenetörténetből, illetve az ő történetből tudjuk, hogy valóban a 10. neki áll, de az, ami nem készült, ez egy töredékként maradt föl, tehát az utolsó nagy összegző szimfonikus műve a 9. szimfóniát. Majd zárja ezt a sorozatot. Nagyon színesnek szántuk ezt a sorozatot. Igazán abban bízom, hogy referencia szintű előadások születnek, egy nagyon önazonos zenei megszólalás lesz ezeken a koncerteken.
1: Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok igazgatóját hallották, akivel a zenekar 2026-27-es évadának műpabeli bérletes hangversenyeiről beszélgettünk. A szeptember 18-ai nyitókoncerten elhangzik majd Alekszej Ribnyikov cselló versenye. Ebbe hallgassunk most bele.

0: A 10. Budapest Fotófesztivál idei programjának utolsó kiállításaihoz érkezik el. Mucsi Szilvia, a fesztivál igazgatója először a Fugában még mindig látható, a, mint analóg tárlatra hívja fel a figyelmet, utána pedig a ma este a Kisseli Múzeumban megnyíló Lookbook, divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában című kiállítást ajánlja.
1: Mivel 2026-27-ben 200. évét ünnepli maga a fotográfia, ezért szerettünk volna olyan kiállításokat megvalósítani, amik ehhez a jubileumhoz is csatlakoznak, és amik konkrétan a fotográfia médiumával foglalkoznak.
0: A, mint analóg. Mit kell róla tudni?
1: A, mint analóg, Fugában lesz látható. Ez kifejezetten azt mutatja be, hogy az analóg technikáknak milyen változatos a megjelenési módja. Ebben láthatunk majd klasszikus dokumentarizmust, ami kisfilmre készült, de láthatunk polaroidot, vagy cianotípiát, különböző technikákkal készült munkákat. Itt is tulajdonképpen a médium játssza a főszerepet, és annak a színessége.
0: Mindig nagyon fontos hangsúly helyeződik a magyar kortárs fotográfiára, így lesz ez az idén is, és most már visszatérő helyszín a Kisseli Múzeum. Annak a kiállításnak a címe az, hogy Lookbook, divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában.
1: A Kisseli Múzeum minden évben egy tökéletes színtere annak, hogy a kortárs magyar fotográfiát tematikusan bemutassuk. És ez az idei Lookbook című kiállítás ennek a tematikus sorozatnak a következő lépése. Hiszen ebben a kiállítás sorozatban, amelynek kurátora Somosi Rita kolléganőm, és Szarka Klára volt évekig társkurátor, akit idén visszatudtunk csábítani erre a kiállításra, úgyhogy ő is velünk tart ebben az idei fesztiválban. Minden évben képzőművészeti stílusok megjelenését vizsgálja. Tehát volt már csendélet, testkép, portré, tájkép a fotográfiában, és az idei téma a divatfotó, ami inkább egy önálló fotográfiai műfaj, egy olyan kapcsolódással mutatkozik be, ami a város, az épített környezet. Ebben a kiállításban, ami alapvetőleg egy nyílt pályázati felhíváson alapul, különböző generációkat tudunk összehozni, hiszen a fiatal generációtól a kezdő művészeken át olyan híres magyar fotótörténeti ikonokat tudunk bemutatni, mint például Szipál Márton képeit, vagy a nemrég elhunyt Keleti Éva munkáit, de a középgenerációból Tombor Zoltán híres divatfotós munkáit, Dobos Tamás híres divatfotós munkáit, illetve fiatal alkotók, vagy Stram András, aki egy nagyon közismert portréfotós. Tehát ez a kiállítás azt mutatja be, hogy a divatfotó hogyan inspirálódik a városban, hogyan inspirálódik az urbanitás által.
0: Mucsi Szilviát, a Budapest Fotófesztivál igazgatóját hallották, aki a Fugában látható A, mint analóg, illetve a Kisceli Múzeumban ma nyíló Lookbook, divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában című kiállításokat ajánlotta. Több mint színház, élmény, valamint a Mindenki Színháza, Margit Szigeti Színház szlogenekkel hirdette meg az idei nyári évadát a Margit Szigeti Színház. A május 16-ától szeptember 6-áig tartó 4 hónapos szezonban 3+1 opera bemutató, 1 operett szabadtéri bemutató, 2+1 musical bemutató, 2+1 táncprodukció, 5 klasszikus zenei koncertprogram, 3 szimfonikus könnyűzenei koncert, 3 jazz koncert, 1 jazz és borfesztivál, 4 irodalmi séta, 38 gyerekelőadás, 3 kiállítás várja a közönséget. A részleteket most Bán Teodórától, a Margit Szigeti Színház igazgatójától és művészeti vezetőjétől hallják.
2: Rendkívül gazdag a program, az idei Margit Szigeti nyárnak a programja. Mit emelnék ki?
3: A május 16-án egy Wachowski klasszik elektrik lézersóval nyitunk, ami első alkalommal lesz itt a Margit Szigeti Színházban. Ez egy új dolog lesz, és remélem, hogy be fog válni, mert szeretnénk honosítani, tehát, hogy minden évben egy ilyen nagyobb attrakcióval nyitnánk meg az évadunkat. A másik nagy megnyitónk, ami egyébként a Nemzeti Filharmonikusokkal most már 16-17 éve közösen csináljuk, amiben egy Kocsi Zolival alapítottunk, ez a Nemzeti Összetartozás napján, ami a június 4-én lesz, majd most Vasadi György a karmester, egyébként Balázs János lép fel, és Svart Zoltán. És van a három nagy operánk, ami júniusban lesz a Paraszbecsület Bajadzók, Leon Cavallónak és Maszkaninak. A két csodálatosan szép operája, aminek talán a Margit-sziget egy különleges otthona is, mert a környezete, ahol egyébként maga a darab játszódik, Szicíliában, ugyanígy egy ilyen nagy főtéren és egy ilyen nyitott környezetben, mint ami a Margit-szigeti színháznak is kér. Az adottságai, egy 500 négyzetméteres színpadunk van, 3000 fős nézőterünk van, gyönyörű zöld környezetben vagyunk, és nagyon jót tesz egyébként magának az előadásoknak is ez a fajta atmoszféra, amivel itt találkozhatnak. Júliusban Verdi trubadúrját mutatjuk be Jussi Fejvazóval és Marina Rebekkával, többek között Kutasi Judittal a címszerepekben, akik ugye a New York Metropolitan-tól a Covent Gardenig mindenhol vezető énekesek és sztárvendégekként most ugye a Margit-szigeti Színházba érkeznek, és augusztusban visszahozzuk egyébként az elmúlt év bemutatóját, Verdi Nabukóját is. Tehát ez a három opera bemutató van.
2: Ezeket te is rendezed?
3: Igen, ezeket én rendeztem. Praktikus okokból, mert ugye nagyon rövid idő van arra, hogy színpadra lehessen állítani, nagyon szorít minket azok a körülmények, amik egyébként egy ilyen szabadtér színházban teljesen speciálisak, tehát nem olyan, mint egy közszínházban, ahol próbanapok vannak, ahol lehet egyébként más helyszíneken is próbálni. Mi itt ezen a színpadon tudunk próbálni, amikor nincsenek előadások, tehát igyekszünk ennek a május 16 és szeptember 6-ai közötti időszaknak ez egy ilyen 90 nap körülbelül a maximumában előadásokat, produkciókat létrehozni, de ugyanakkor meg szükségünk van a próbanapokra is, amikor ugye bevilágítjuk, amikor színpadra állítjuk, amikor berendezzük a kórust, a zenekart, a statisztát, a balettot. Nagyon-nagyon nagy üzem és gyárban működünk itt ahhoz, hogy amikor a közönség este leül, akkor egy kész produkciót láthasson. És van három musical, két musical bemutatónk van tulajdonképpen vadonatúj, Kocsák Tibornak és Miklós Tibornak az Anna Karenina-ja. Még a Rokszínháznak készült ez a darab, ami akkor is nagyon nagy siker volt, és azt gondolom, hogy egy történelmi drámán dolgoz fel. A Lev Tolsztojnak a drámáját, amit biztos, hogy nem kell bemutatnunk, hiszen tanítják az iskolákban is, úgyhogy alapműveltséghez is tartozik, de ez a dráma azt gondolom, hogy ebben a zenei köntösben még közelebb tud kerülni majd a közönséghez, fiatalokhoz egyaránt. Győri Nemzeti Színházzal közös a bemutató, és a Magyar Színházzal pedig Whitehorn, mint zeneszerzőnek az egyik legsikeresebb művét tudhatjuk a Wonderlandnál, zseniális zenei számokkal, zseniális történettel, tehát ez a két musical van, és egy plusz egyébként az Edda slágerekből készült a Kör musical, ami ugye bejárta már az egész országot, meg országhatáron is túl, és most eljön ide a Margit-szigetre is, szeptemberben ebben zárunk. De számos könnyű zenei produkció van. A Fekete Hattyú Juranis Tamásnak a Barát Trillere is érkezik, szabadtéri bemutatóba, a Berd Örmény Társulat jön, a Kurtelling, a Mario Biondi, nagyon sok külföldi fellépőnk van az operákon belül is, a koncerteken belül is, nemzetközi csapatok érkeznek, tehát nagyon igyekeztünk olyan produkciókat és olyan műsor folyamat összeállítani, ami sehol máshol nem található az országban, csak is kizárólag itt a Margit-szigeti Színházban.
0: Pál Teodórát, a Margit-szigeti Színház igazgatóját és művészeti vezetőjét hallották, akitől többek között megtudtuk, hogy az idei évad május 16-án kezdődik a Wachowski Symphonic elektroszimfonikus koncertjével, amit egy lézershow tesz extrán látványossá. A világ legismertebb slágerei szólalnak majd meg szimfonikus köntösben, a sztárvendég Lengyel Johanna lesz. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5: Van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
8: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
8: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
9: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
8: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
9: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
8: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
8: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
8: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
10: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
8: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
11: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
8: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
8: Amen.
4: Szentek, szent életű emberek.
12: Szent Bonifác vértanú 303-ban halt meg. Népi elnevezés szerint a három fagyos szent Szerváz, Pongrác és Bonifác. Ezekben a napokban ugyanis gyakran hidegebb az idő, sőt, fagyok is vannak. Bonifác egy gazdag római nőnek, Aglájának volt a gazdasági intézője, és egyben bűntársa is. Aztán úrnője elhatározta, hogy szakít a bűnnel. Bonifácot azzal bízta meg, hogy tartson neki előadást a vértanúk hősies önfeláldozásáról, és szerezzen neki vértanú erekjéket. Bonifácot ez annyira meghatotta, hogy az üldözött és megkínzott keresztények közé állt, és így lett egyházunk hős vértanúja. 303-ban halt meg, holttestét kísérői vitték erekjéül gazdájának, aki időközben szintén keresztény lett. Bonifác élete is példa arra, hogy meg lehet térni a bűnös életből. Tudjuk, hogy Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten végtelenül irgalmas. Isten irgalmas szeretete vezette el a hősies vértanúsághoz Bonifácot. Kérjük a vértanú közbenjárását, hogy segítsenek minket is abban, hogy bűneinket elhagyjuk, és Istennek tetsző szent életet éljünk. Ugyanezen a napon, május 15-én van Szent Szerváz püspök hitvalló ünnepe. Mátrikban 360 körül halt meg. Észak-Franciaországban volt püspök. Amikor a hunok Attila vezetésével hazája felé közeledtek, püspök társai elküldték Szervátot Rómába, az apostol fejedelmek sírjához, hogy ott eszközölje ki a veszedelem elhárítását. Ő ezt meg is tette. 3 nap és 3 éjjel imádkozott, és a 3. nap végén látomásban megjelent neki Szent Péter, és ezt mondta. A gallok sem kerülhetik el bűneik miatt Attilának, az Isten ostorának csapásait, de Maastrichtet, a te szülővárosodat Isten meg fogja kímélni a borzalmaktól. Szervász azután hazatért, és püspöki székhelyét is áttette Maastrichtbe. Itt halt meg 360-ban, pünkös hétfőjén, amely akkor május 13-ára esett. A legenda szerint szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, még akkor sem, ha körülötte magasan állott. Később dómot építettek föléje, és búcsújáró helyé vált. A sírjánál, ereklyéjénél sok beteg és ördögtől megszállott ember gyógyult meg.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolaj tartalékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek elmondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak erés nélkül kellene működniük, ami nyilvánvalóan lehetetlen. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT felújítási munkálatai miatt május 18 és június 12 között lezárják az M30-as autópálya a főváros felé vezető oldalán a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát, közölte a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya az MTI-vel. A tájékoztatás szerint Tornyos-Németi felől a Szikszói 40-es számú csomópontban lehajtva az M30 Szikszó összekötő úton érhető el a 3-as főút Miskolc felé. A 26-os főút felől a 306-os Miskolc észak elkerülő útról a Miskolc észak 33-as számú csomópontban a Szikszó csomópont felé közlekedve, majd ott lehajtva az M30 Szikszó összekötő úton közelíthető meg a 3-as főút Miskolc irányába. Mint írták, a 3-as főút turbókörforgalmából a főúton tovább haladva Miskolc irányába az M33-as főút felhajtó ágán érhető el az M30-as autópálya az M3-as felé. A lezárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak. Az utazóközönség az Utinform honlapján, illetve Facebook oldalán keresztül is tájékozódhat. Hívják fel a figyelmet a sajtóanyagban. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Karmelita Palota és a Luxus Minisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégére, tette hozzá. Magyar Péter élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente látogatható lesz a Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mérlegelők fontosságáról is. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya, a bejárat feliratát ma reggel leplezte le Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin-Szendi Romulus a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja a méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve, örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Végül az időjárásról. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek, sokfelé várható kihadós eső. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk, híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 10-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a mennybe menetel és pünkösd ünnepéről beszélgetnek.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal a szokásos közösségben két olyan ünnepről szeretnénk elmélkedni, amelyik lezárja ezt a húsvéti ünnepkört. Egyrészt mi hazánkban húsvét 7. vasárnapján ünnepeljük a mennybe menetel ünnepét, de talán a kedves hallgatók is tudják, hogy a mennybe menetel ünnepe az a 40. nap, az csütörtöki napra esik, amit áldozó csütörtöknek is szoktunk nevezni, és aztán majd még 10 nap következik az 50. napig, amikor elérkezik pünkösd ünnepe. Ez a két ünnep azt gondolom, hogy nagyon sok tanítást hordoz magában, és az egész húsvét ünnepkört, de talán mondhatom azt is, hogy a hamvazó szerdával elkezdődő nagybőjti húsvét ünnepkört olyan módon próbálja lezárni, hogy mintegy megismétli, átéli újra a korábban megünnepelt titkokat, és egyfajta felkiáltó jelként magasodik ott a hívő keresztény katolikus emberek számára ennek a két ünnepnek a megülése. Hogyha a mennybe menetel ünnepét szeretnénk először végig gondolni, akkor segítsetek abban, akár még engem is, meg a kedves hallgatókat is, hogy vajon a ti gondolataitok szerint miért volt szükség erre a jézusi cselekedetre? Hát hiszen volt egy feltámadás, és természetes, hogy a Bibliából olvassuk, hogy utána Jézus sok mindenkinek megjelent, János evangéliumban is olvasunk még különböző történéseket, de hogy vajon ez az ünnep ez milyen pluszt ad hozzá a hívő embernek, akár még úgy is, hogy itt a mi magyar liturgiánkból, vagy a liturgiának a menetéből nem derül ki az, hogy ez egy áldozó csütörtöki vagy egy csütörtöki nap, hanem vasárnap ünnepeljük meg, de mégiscsak az a 40. nap, ami egy szimbolikus szám a Bibliában, és amikor úgy végig gondoltam én magam is, úgy sokszor arra gondoltam, hogy vajon kell nekünk ez az ünnep, vagy mennyivel ad nekünk többet, vagy mást, vagy mi az, amit hozzátesz a húsvéti feltámadásítéhez, hogyha nagyon egyszerűen szeretném a kérdést feltenni.
3: Én nagyon várom egyébként majd a válaszodat is a te általad feltett kérdésre. Én a magam nagyon egyszerű módján azt látom ebben, hogy valahogy az a nagyon közvetlen kapcsolat megjelenik. Tehát ugyanúgy, ahogy a Jézus megkeresztelkedésénél a galamb képében ott van a Szent Lélek, és ugye a szúzat pedig még megszólal. Tehát valahogy ott is egy kicsit megtapasztalhatjuk ezt, hogy mit is jelent az a háromságos egyisten és a Szent Háromság, és valahogy nekem ez olyan nagyon egyértelművé teszi, hogy igen, akkor, tehát hogy van egy másfajta út is, és egy kicsit ugye nagyon fontos tény ez nekünk, hogy Jézus Krisztus Isten és ember is, de hogy itt azért nagyon egyértelművé válik az isteni mi voltja, hiszen itt volt velünk, már maga a feltámadás ténye is valami nagyon nagy misztérium, de ezzel olyan, nekem nagyon egyértelműsíti ezt az egész dolgot, hogy itt azért Istenről van szó.
4: Én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert gondolatkísérleteket is folytatunk, és megpróbáljuk megfejteni igazából azokat a talán általunk kevésbé átgondolt eseményeket, amelyek nagyon fontosak a hitünkhöz. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy már az egész feltámadást egy olyan egyszerű ember, mint én, nagyon nehezen tudja felfogni, inkább hittel ugye fogadja el, de talán ez a rész pont arról szól, hogy itt a földi hagyományos életnek vége szakad ilyen formában, tehát nem marad már a tanítványaival, hanem igazából valahogy úgy szétterül, és úgy mindenhol. Tehát a mennybe menetel az egyben azt is jelenti, hogy mindig itt van velünk, tehát ezt nehéz felfogni, úgy értelmezni, hogy mi az, hogy valaki elmegy, és akkor utána mégis itt van velünk. Tehát ez egy ilyen szimbolikus gesztus is, és én úgy gondolom, hogy abban az időszakban az embereknek még inkább szimbolikus gesztusokra volt szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan éltek ugye az ókorban az emberek, mert a még körülményeink nagyon mások, de biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira éles váltás történet volt, hogy aki tudott róla, vagy aki hallott róla, abban igazából egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott. A mai világban, amikor rengeteg benyomás ér minket, valószínűleg még valami sokkal látványosabbnak kellett volna történnie ahhoz, hogy ezt elhiggyük.
5: Én úgy tudom, hogy egyébként az ősegyház egészen a 4. századig együtt ünnepelte pünköstkor a Szentlélek eljövetelével együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából ez egy kicsit jobban összefort régen ez az ünnepünk. Viszont a másik, amire én tudok gondolni, hogy ugye sokáig talán a 1918-ig áldozó csütörtökként hivatkoztak rá, és tulajdonképpen a húsvéti áldozásnak volt egy ilyen záró momentuma ez az időszak, tehát ugye nagyban ehhez is köthető. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nem annyira lehet ezt így különválasztani, másrészt pedig a liturgia szempontjából lehetett óriási jelentősége.
2: Így van, tehát valójában a mennybemenetel ünnepe, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék csak hozzátenni. Gondoljunk a szimbolikára, ami nagyon fontos a Szentírásban. Itt ugye rengeteg szimbólum jelenik meg. Egyrészt ott van az, hogy a hegy. Azért Izrael területén nincsenek ilyen hatalmas Himalájához hasonló magasságú hegyek, de nyilván Jézus, amikor tanít, hegyi beszéd, Táborhegyre megy fel, Koponyák hegyén történik a kivégzés. Tehát mindig van valami magaslat. Azt mondja a Zsoltáros, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, és ugye ezt is érezzük, amikor ott járunk kint, hogy tényleg egy kicsit megemelkedik a szint. Valahol ez a mennybe menetel egyik szimbolikája, hogy mint egy a szemük láttára eltűnik előlük, de valójában nekem azt tetszik a legjobban, amikor jönnek az angyalok, és megkérdezik, hogy te Galilea férfiak, hát most mit akartok itt szomorkodni? Itt van, és majd ugye az énekben is énekeljük, hogy mint bíró tér vissza. És amikor plébános lettem Jászberényben, akkor kitaláltam, lehet, hogy láttam, valahol már nem emlékszem rá, de kitaláltam, hogy hát amikor felolvassuk az olvasmányban a mennybe menetel történetét, az olvasmány után vagy az egyik minisztráns, vagy a diakonus, vagy a sektestés megragadja a feltámadt Jézus szobrot, amit ugye nagy szombaton éjszaka viszünk ki a körmenetbe, akkor szépen felemeljük, és elvisszük, mint egy jelképezve, hogy Krisztus a mennybe felment. És aztán, mivel délután is van mise, nyilván a mise után visszacsempészük, hogy majd aztán este újra megismételjük. És akkor egyszer az egyik kisgyerek azt mondta, hogy atya, ez olyan, hogy felment, de aztán most visszajött újra közénk. És valóban így van, a kisgyerek vette észre legjobban, hogy a mennybe menetel, az tulajdonképpen úgy lehetne leginkább teológiailag megfogalmazni, hogy az elnyújtott húsvéti ünneplésnek egy ilyen akkordja. Egy olyan állomása, ami azt akarja mondani, hogy mi mindig az örök húsvétban élünk. A Szentmisében ezt a legjobban akkor fejezzük ki, amikor azt mondjuk, hogy hittel várjuk a te feltámadásodat. Várjuk azt, hogy eljere hozzánk. Halálodat hirdetjük. Tehát, hogy benne van a liturgia második részében, az áldozati részben többször is annak a kifejezése, hogy Jézusnak a kereszthalála, Jézusnak a feltámadása is, mint egy összefort, és aztán várjuk azt a második dicsőséges eljövetelt, amely a világ végső megdicsülését jelenti. Egy másik, ami nekem eszembe jutott, hogy az is egy nagyon fontos szimbólum, hogyha középre állítjuk a húsvéti ünnepet, a húsvét vasárnapot, akkor van előtte 40 nap, ami a böjti felkészülés, és van utána 40 nap, ami pedig a húsvét időnek egy mély megélése. És megint ez olyan nagyon szépen kijön, már nyilván, hogyha napokat számoljuk, ugye ott a böjti 40 napot másként kell értelmeznünk a vasárnapok és egyéb napok miatt, de hogy valójában ez is egy ilyen nagyon szép szimbólumrendszer. És hát természetesen azt is tudni kell, a kedves hallgatóknak is érdemes ezt tudni, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, például János evangéliumát, amelyik azért már ott a kereszténység kialakulásának már egy később időszakában keletkezett, ugye a századforduló környékén, akkor már például tévtanítók jelennek meg, akik között mondjuk megjelennek azok, akik azt mondják, hogy hát Jézusnak nem is volt igazából valóságos teste. És akkor olyan evangéliumi történeteket kell megfogalmazni, olyan módon kell bemutatni a feltámadt Jézust, hogy ő egy más valóságban tér vissza közénk, de mégis része lesz ennek a világnak. Ugye ezért kerül bele például János evangéliumába az, amikor a feltámadt Jézus halat kér enni, amivel azt akarja kifejezni az evangélista, hogy nincs látszat teste, és amikor azt mondjuk a hitvallásban, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet, akkor is nem csak arról beszélünk, amit egyébként egy temetési beszédben nem tudok másként elmondani, mint hogy van testünk, lelkünk, és most eltemetjük a testet, de a lelkünk feltámad, ami valójában teológiailag nem egy helyes kifejezés, de hát a mai körülmények között nagyon kevés, akár csak alapvető vallásismeretekkel rendelkező hívő vesz részt, ha egyáltalán hívő emberek vesznek részt egy gyászszertartáson. Nyilván úgy kell előadni a hitünknek a titkait, hogy az nehogy eretnekség legyen, de azért valójában az, aki ott van, az meg is értse azt, hogy mi miről szeretnénk beszélni.

0: ami egy rendkívül szép ünnep, amit a nem hívő emberek is, ha más nem, akkor egy megnyújtott hosszú hétvégének, mint ahogy beszéltünk róla a húsvéti Szent Három napról, meg a vasárnapról, hétfőről, hogy egy jó hosszú hétvége, az a pünkösd ünnepe. És a pünkösd ünnepe az 50. napnak a megünneplése, azt gondolom, hogy megint egy olyan fontos hittételre, hitigazságra akarja felhívni a figyelmünket, amit úgy fogalmaz meg a új szövetség, hogy mi még lélek nélkül azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga az Istennek a szeretete, Istennek a lelke, vagyis a Szentlélek az, amelyik erőt ad nekünk, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mi kegyelmet kapunk, és ezáltal tudunk imádkozni. Egy talán bécsi televíziós műsorban volt, amikor pünkösdről beszélt egy atya sok-sok évvel ezelőtt, és ő nagyon egyszerűen jelképezte a pünkösdöt, bevitt egy léggömböt, mutatta, hogy ez a léggömb levegővel tele van, ez most a funkcióját betölti. Majd egy gombostűvel kiszúrta, és mondta, most elment a lélek belőle, a levegő most már a funkcióját nem tudja betölteni. És utána elmagyarázta, hogy szent lélekkel eltelt ember betölti a funkcióját, a lélek nélküli ember nehezen boldogul, kevésre lehet használni. Hát ezen bevezető után azt gondolom, hogy most már mindegyikőtöknek kialakult az a néhány gondolata, amivel a kedves hallgatókat lehet erősíteni abban, hogy valóban megerősíti a pünkösdi ünnep a keresztényeket. Valóban megkapjuk azt a sok-sok lelki adományt, vagy legalábbis imádkozhatunk érte, hogy megkapjuk a jó tanácsnak a lelkét, az értelemnek, az erősségnek, az istenfélelemnek a lelkét, és hogyha egy kicsit itt kapcsolódhatunk a elmúlt adáshoz, amikor a szűzanyáról is beszéltünk az édesanyák napjának kapcsán, május hónap kapcsolatában, nekem az a legkedvesebb énekeim egyik, amikor azt énekeljük pünkösdre készülve, én már előtte 10-15 nappal elkezdem a kántorúrral énekeltetni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk, és utána megismételjük ezt többször, és közben az értelem, meg a jó tanács, meg az erősség lelkét kérjük, vagyis, hogy ebből sem szabad kifelejteni Máriát, aki ott van az első pünköskor, és aki mint anya is, illetve mint égi anya is segíti az apostolokat, hogy ebből a lélekből valóban most már aztán tényleg ne búslakodjanak. Hát annyi minden volt. Húsvétkor láttak feltámadt Krisztus, tapasztalták a visszatérését, ott volt a mennybe menettel, és akkor még mindig félnek, és akkor jön a pünkösd, és az valóban megerősíti őket.
1: Valóban a mindennapokban én leginkább ezt élem meg, tehát a Szentlélek indítatását, jelenlétét, és nagyon hálás vagyok azért, amikor erre fogékony tudok lenni, és minél többször érhetem ezt tetten, mert valahogy, mint ahogy az atyát a teremtőként, Jézus Krisztust az emberi életvitelhez példaként tartom, valahogy a Szentlélek úgy él bennem, és azt élem meg, hogy úgy vesz részt az én életemben és a mindennapjaimban is, hogy valóban a jóra indít, hogy valóban erősít, hogy valóban bátorságot ad, hogy az a fajta sugalmazás az valóban rajta keresztül jön, ami alapján én a mindennapjaimat úgy tudom élni, hogy kapcsolatba legyek az Istennel, és hogy ezt megéljem. Úgyhogy én nekem szoktam mondani, hogy a kedvencem a Szentlélek, de tényleg valahogy ott érzem azt a nagyon közvetlen, nagyon bensőséges, hiába megfoghatatlan, mégis azt a fajta kapcsolatot, ami ilyen nagyon napi, nagyon erős kapcsolat, és ami engem akár az atyához, akár a fiúhoz vezet. Úgyhogy én mindezt, amiről beszéltél, ezt nagyon-nagyon átélem, és azt érzem, hogy az én kereszténységemet ez

0: teszi igazán élővé. Hogy ez mennyire látszik kifelé, azt nem tudom, de nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt belül érezhetem.
1: Az ember az nagyon gyakran egy tehetetlenségi pályán mozog, és úgy érzem, hogy a Szentlélek az, ami képes kimozdítani innen. Tehát én valahogy így írnám le, és hát olyan érdekes, hogy a materialisták, akik ugye nem hisznek a Szentlélekben, milyen szegény illetük lehet, ugyanis ők csak úgy gondolják, hogy amit a saját erőből meg lehet oldani, vagy a természet erejéből, de még a természetben még a mágneses erőt sem látják, és mégis ugye valahogy elfogadják. Tehát, hogy a Szentlélek ilyen szempontból azért is szükséges, hogy egyértelmű legyen, hogy a saját erőnkből nem tudjuk megoldani a dolgokat, és a lélek azért is fontos, és azért is olyan nagy ajándék, mert ugye magával hozza a többi gyümölcsöt, a hitnek és a gyümölcsét, vagy egyáltalán, hogy meg tudjuk érteni az imádságot, és abban a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy valami túl nehéz nekünk, hogyha akkor kiárad, akkor tudunk szintet lépni, hogy ilyen kifejezés használjak. Én reggel, amikor szoktam elmélkedni a világ dolgairól, akkor nagyon kényszeresen figyelek, hogy meg ne nyissam az e-mailjeimet, mert akkor rögtön jönnek ugye a feladatok, és hogy legyen egy pillanat, amikor az ember képes úgy ráhangolódni a napra a Szentlélek segítségével, hogy hittel tudja átgondolni a dolgokat, és ne ebből tudjon táplálkozni, de már az, hogy én nem kattintok oda, úgy gondolom, hogy a léleknek az egyik nagy műve.
2: A Szentlélek akkor már gyerekként is jelen volt az életemben, de később jöttem rá, hogy én ezt akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi volt. Csak vannak ilyen érzések, meg vannak ilyen pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy ez most így ilyen tökéletes, és ez így most egy ilyen tökéletes boldogság, olyan érdekes, és vannak konkrét pillanatok, hogy amikre 6 éves koromtól így emlékszem, és akkor ott ezt nem tudtam megfogalmazni sem, hogy most én itt mit látok. Látok napsütést, érzek illatokat, de hogy ez így a Szentlélek, azt nem, és mégis hát tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ennyire erős volt, hogy tulajdonképpen az egyházunk így alapult, hogy az apostolok közé leszállt, és ahogy így tovább adták ezt a megfoghatatlan tudást és érzést egymásnak, ennek köszönhetjük így az egyházunk alapulását, és hát azt gondolom, hogy így tovább száll, tehát, hogy így mi magunk is valamiképpen, ha nem is magát a Szent Lelket, de az érzést a befogadásra, azt tovább tudjuk adni, és erre nagyon jó kísérlet lehet a gyereknevelés is akár, hogy tényleg, hogy ők úgy érezzék, hogy szükség van rájuk, nem csak egy jobb világ megteremtésében, vagy jóvátételére, hanem akár a hit hordozására is.
3: Azt gondolom, hogy a katolikus liturgiának volt mindig egy ilyen érdekes és olykor még problémát okozó része is, hiszen mi a pünkösdöt mint 50. napot, hát egy napon ünnepeljük, ugye ez észszerű is, hogy az 50. nap az nem lehet még egy nap. De azért úgy elterjedt a pünkösd hétfő, mint amelyik egyfajta meghosszabbítása a pünkösd ünnepnek, aztán ugye a munkaszüneti napként is bekerült, és nagyon érdekes volt, hogy pünkösd vasárnap befejeztük a liturgiát, a húsvéti gyertyát el kellett tenni, és következő nap már valami hétköznap, vagy éppen egy szentnek az ünnepe volt, attól függ, hogy milyen dátumra esett, és persze már a direktórium, ami az egyes liturgiára vonatkozó előírásokat tartalmazza, oda írta, hogy ahol a hívek nagyobb számban jönnek össze, ott még a pünkösd hétfőn is lehet a pünkösdi szentmisét mondani, és így tovább. És egy korszakalkotó dolog történt néhány évvel ezelőtt, amikor Ferenc pápa ezt a napot Szűz Máriának szentelte, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ezen a pünkösd hétfőn mi katolikusok Szűz Máriát, az egyház édesanyját fogjuk ünnepelni. És azt gondolom, hogy azóta egyrészt tisztázódott a helyzet, hogy mit ünneplünk a pünkösd következő napján, ami egyébként már egy hétköznap. Másrészt pedig fontosnak tartjuk itt is, hogy a lélekhez megint csak tegyünk oda egy kézzel fogható, egy evilági szemét, magát azt a szűzanyát, aki az első pünköskor is ott van az apostolokkal, és aki ugyanúgy a kiáradt Szentléleknek a tanúságát tudja továbbadni. Ugye utána már a szűzanyáról a Biblia nem túl sok mindent mond el, és ennek ellenére milyen érdekes, hogy pont a lélek munkájának is köszönhető, hogy mégis az egész esztendőt szinte minden hónapban több Mária ünneppel ünnepeljük, és aztán, hogy elmegyünk a világnak számos pontjára, annyi Mária jelenések hely, olyan sok Máriához kötődő kegyhely van, ahol megérezzük azt, hogy valóban Szűz Mária az egyháznak az édesanyja, hiszen a Szentlélek az megteremtette a különböző nyelvű közösségekből az egy családhoz tartozó közösséget. Ha egy mondattal kellene befejeznünk ezt a mai beszélgetést, akkor ti mit üzennétek azoknak a kedves testvéreinknek, akik hallgatnak minket, de még úgy érzik, hogy ők is csak azt tudják mondani, mint a Szentírásban olvasható egy helyen, amikor megkérdezik a közösség tagjaitól, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és azt mondják, hogy hát azt se tudtuk, hogy van Szent Lélek.
0: Én nagyon hálás vagyok Rita a gondolataiért, mert ahogy hallgattam, nekem pont ez jutott eszembe, hogy a közös imádságban, a templomi közösségben, akár egy tökéletesnek megélt pillanatban meg lehet érezni, és érdemes ezen az úton elindulni, érdemes érte hálát adni, és akkor talán fogékonyabbá válik a lélek erre, és sokkal inkább el tudják fogadni, és fel tudják ismerni, és azt tudják mondani, hogy megkapták, és megélhetik azt a boldogságot, és azt a nagy-nagy hálát.
1: Figyeljék a jeleket, hogyha így élnek, akkor meg fogják látni őket.
2: Én meg azt gondolom, hogy bizonytalan, ne féljenek segítséget kérni a Szentlélek befogadására. Nézzék meg, menjenek el egy misére, lépjenek oda egy atyához, vagy olyanokhoz, akiket hitelesnek találnak a hitben.
3: És én is azt a gondolatot tudom mondani befejezésképpen, miután megköszönöm nektek, hogy ma is együtt tudtunk beszélgetni, és talán mindannyiunk számára egy-egy újabb gondolat, vagy egy más megvilágításba helyezett gondolat is megerősített bennünket hitünkben a Szentlélek erejében, hogy ha valaki igazán meg akar erősödni a pünkösdi lélek erejében, akkor például zarándokoljon el az én szülővárosomba, Sárospatakra, ahol pünköstkor és a pünköst hétfői napon is mindig csodálatos, szép ünnepi programok vannak, gyönyörű szép szertartásokkal, szentmisékkel, imádságokkal, az idén minisztráns találkozóval. Ha ott megtapasztaljuk a lélek erejét, rádöbbennünk arra, hogy Szent Erzsébetet is a lélek vezette rövid földélete során, akkor lehet, hogy meg tudunk mindannyian erősödni még jobban, hogy a lélek, amiről esetleg azt sem tudjuk, hogy létezik, az valóban ott munkál mindannyiunk szívében. Legyen mindenkinek, kedves hallgatóinknak, nektek is nagyon szép pünkösdi ünnep, hiszen a Cseh Varga tanár úr, aki bennünket a szemináriumban annak idején tanított, egyik alkalommal azt mondta, hogy hát köszöntjük egymást mi karácsonykor, meg húsvétkor, de hát, hogy áldott szép pünkösdöt olyan nem sokan szoktak kívánni. És akkor hosszú időn keresztül nekem is küldött mindig pünkösdre egy-egy jó gondolatot, egy-egy megerősítő gondolatot. Úgyhogy ma már nem küldözgetünk képeslapokat általában, talán még jó gondolatokat sem osztunk meg mindjárt azonnal rögtön egymással, de én azt hiszem, hogy a pünkösdi jó kívánság, ami ritkán szokott jönni az emberek felől, a másik ember felé, az nagyon fontos, hogy a lélek erejében megújulva mindannyiunk szívébe célt érjen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási konceszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évig 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárca szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kínai és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek, sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk, híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
7: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
8: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: Keresztényélet.hu.
10: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
11: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Fügeden Magdi néni szeretné meghallgatni a Szűz anyám, tied akarok lenni kezdetű népéneket. Hallgassa szeretettel!

Mezőkeresztesre Lénárt Istvánnénak és Abóczki Józsefnének jó egészséget, mielőbbi gyógyulást kíván Isten áldásával és sok szeretettel az egri rokonság. Fogadják szeretettel Tarnai Kislászló előadásában a Vándorfelhők fenn az égen kezdetű magyar nótát.

Németh Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát és Szecskó Dezsőnét sok szeretettel köszönti egy régi kedves ismerősük. A Bohém Ragtime Jazz Band felvétele következik, melynek címe Május van, az orgona virágzik.

Dr. Huszák Jánosné Mártikának és Leskó Istvánné Ilonkának jó egészséget és minden jót kíván barátnőjük Ilonka. Tolnai Klári felvétele következik, melynek címe Ajándék volt minden perc és óra.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac szentistvánrádió.hu címre. A műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Május 30-án lesz az első Miskolckon a Tudomány és Technika házában. Ez a mai témánk, a főszervezővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Lichtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
1: Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybörzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
0: Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
1: Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
0: Mit is jelent az, hogy cosplayer?
1: A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang, nem tudták, mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, mi vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente 4-szer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente 1-szer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente 4 alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.
0: Mi lehet a titka a képregények népszerűségének, töretlen népszerűségének?
1: Az elmúlt években szerencsére egyre több hazai kiadó fedezte fel azt, hogy erre nagy igény van az országban, és sorra adták ki azokat a kultikus műveket, amelyek néha csak több évtizedes késéssel jutottak el Magyarországra, de vannak olyan kiadók, akik párhuzamosan az amerikai és nyugat-európai megjelenésekkel, illetve ázsiai megjelenésekkel szinte párhuzamosan juttatják el most már a magyar olvasókhoz is a legújabb kiadványokat is, és mivel, hogy van kínálat, így a kereslet is megmutatkozott, így most már kereslet és kínálat találkozott, rengeteg új kiadó van, és már több évtizede is a piacon lévő kiadók vannak, és nagy örömömre szolgál, hogy az újságosnál is lehet képregényeket kapni, ilyen utoljára gyerekkorunkban volt, úgyhogy ez számomra is öröm, meg a képregényrajongók számára is.
0: Mondjuk el az időpontot és a helyszínt, és a főbb pontokat, vagy programpontokat, amire számíthat, aki kilátogat.
1: Az időpont az 2026. május 30-a, szombat. Ez a gyerek nap hétvégéje, de nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társasjáték, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társasjáték, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társasjátékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabály van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudományos Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig több helyszínen. majd a elkövetkező hetekben fogjuk majd digitális formában közreadni a pontos programterveket és a helyszínrajzokat, hogy a Technikaház impozáns épületének mely részeiben, mely programokkal fognak tudni találkozni a résztvevők, illetve a Technikaház előtti óriási téren is leszünk, ott egy nagy bőrze és vásár lesz, ahol kifejezetten olyan termékeket fognak csak árulni, amely köthető ezekhez a hobbikhoz, tehát képregényeket, akciófigurákat, társasjátékokat, cosplay ruházatokat, tehát ez fantasztikus lesz, mert Borsodobó Zemplén megyében én meg soha nem volt. És már ott tartunk, hogy a 10 órás program megnyitó előtt is lesznek események, hogy akik esetleg sorban állnak, azok is ne unatkozzanak, így azt mondtam, hogy 9 órától folyamatosan lesznek programok már a téren, így érdemes már 9 órára odaérkezni, hiszen például a Bioharmonia Tai Chi Egyesületnek a bemutatója és egy shuffle dance bemutató is közvetlenül meg fogja előzni a 10 órás nyitást. Tehát ezek is negyedórás programok, nem fog senki se unatkozni, illetve a már említett bőrzés vásáron kívül, amely ugye jellemzően a szabad területen lesz, bent a Technikaháznak a földszintjén lesz egy úgynevezett Artist Alley zóna, ami azt jelenti, hogy ott a művészek, az írók, a kiadók, a illusztrátorok, a grafikusok lesznek ott, és a saját műveiket fogják dedikálni, bemutatni, árusítani. És a földszinten található még két terem, amelyekben párhuzamosan lesznek előadói szekciók, az emeleten lévő Latabár teremben lesznek majd a fő előadások, de itt nem lehet azt mondani, hogy fő előadás, azért kényszerültünk több terembe párhuzamosan tartani őket, mert olyan sok előadó jelentkezett, és nem akartunk senkit sem visszautasítani, hiszen kiutasítana vissza mondjuk például egy Star Trek Magyarország nagykövetének az előadását mondjuk a 60 éves Star Trek univerzumról, vagy a visszajövő filmekről mondjuk a magyarországi legnagyobb szakértőnek az előadását, vagy például egy nagyon-nagyon híres képregény rajzolónak, aki 30 kiadványt publikált, neki például mondjuk a Stanley előadást, illetve egyetemi tanárok fognak nekünk előadni, grafikus művészek, téma nagy szakértői, youtuberek, influencerek, táblajátékokkal kapcsolatban bemutatják a D&D világát, amely például a Stranger Things sorozatból is ismerős lehet, ezekkel a játékokkal játszottak ott a gyerekek folyamatosan a film alatt, és ugye sok embert érdekelt, hogy mi is lehet ez, ami már az E.T.-ben a 80-as évek elején is azzal kezdődött a film, hogy ilyet játszottak a gyerekek Magyarországon, azt se tudtuk, miről van szó. Ezeket fogják majd bemutatni kerekasztal beszélgetésekben, lesznek itt írók, lesz 18 éven felülieknek szóló előadás is, tehát nagyon izgalmas lesz, mindenki meg fogja találni szerintem a számára kedves dolgot. Aztán lesz például Gamer Zóna, ahol a legújabb és a legrégebbi konzolokon, számítógépes játékokon tudnak majd a kisebbek, nagyobbak játszani. Amikor azt mondtam, legújabb, az valóban azt jelenti, hiszen a legújabb Nintendo Switch és az erre forgalomba hozott legújabb játékok lesznek majd jelen, illetve amikor azt mondtam, meg a legújabb PlayStation, és amikor azt mondtam, hogy a legrégebbi dolgok, akkor például a legrégebbi Commodore számítógép, ZX Spectrum, PlayStation 2-es gépek, tehát több évtizedes, nagyon régi retro gépeket fognak majd elhozni, több szervezet és áll majd mindenkinek a rendelkezésére, illetve tervezünk még filmvetítéseket, ezek még egyelőre meglepetések lesznek, és rengeteg miskolci klub is bemutatkozik, akikről például még én se hallottam, de már hosszú évek óta játszanak. És most ez egy remek lehetőség lesz azok számára is, akik szintén, mint én, nem is hallottak róluk, de tudnak csatlakozni esetleg mondjuk például kártyajátékosokhoz, táblajátékosokhoz, legyen az szó mondjuk például Pokémon játékról, Dungeon and Dragonsról, Warhammerről, és rengeteg más hasonló ilyen fantasy, science fiction szerepjátékokról. Lesznek itt a Miskolci Egyetemről is klubok, illetve a Miskolci Mix Alapítvány, amely a Papszer utcában található, oda is jár rengeteg társaság, ők is tiszteletüket teszik nálunk. Messzebbről, Budapestről, Dunántúrról, az ország különböző nagyvárosaiból fognak érkezni komplett társaságok, produkciók, óriási rendezvény lesz.
0: Kicsi is lesz az a hatalmas tér, ha ugye így ezt a felsorolást így végighallgatva ezt gondolja az ember.

0: Most folytatjuk beszélgetésünket Lichtenstein Rajmond főszervezővel az első MiskolcCon képregényfesztiválról.
1: Te gyűjtöd a képregényeket?
2: Igen, én gyűjtöm. A feleségem legnagyobb örömére idézőjelben, hiszen már-már egy könyvtárban élünk ezáltal, de nagy rajongó vagyok, és igazság szerint a gyerekkor után a fiatal felnőtt, meg a tínédzserkoromban annyira nem érdeklődtem ezek iránt, utána a felnőtt korba jött újra elő nekem ez a dolog, amikor egy barátom elhívott egy képregény bőrzére, aztán ez megint beszippantott engem, és hogy az elmúlt 15 évben kattantam rá jobban erre, de ez köszönhető azoknak a kiadóknak is, akik tényleg az olyan kultikus képregényeket adták ki magyarul, amelyek tényleg több évtizede jelentek meg külföldön. Mindenki tudta Magyarországon, hogy ezek milyen óriási nagy jelentőségi művek, és vannak olyan képregények, amelyek például könyvfesztiválokon is elnyerték mondjuk a fődíjakat, mert Amerikában már a képregényeket, az igényesebb műveket ugye grafikus novellaként emlegetik, és rendesen a irodalmi művekkel együtt szokták versenyeztetni őket, és számos olyan verseny van, ahol például grafikus novellát hoznak ki győztesnek, és ezek az írók, rajzolók, ezek világon mindenhol elismert személyek, és Magyarországra is már bejött ez a kultusz, ez a rajongó, ez a rajongás, ez a rajongói tábor. Jellemzően ugye kénytelenek voltak legközelebbi helyre Bécsbe kijárni hasonló rendezvényre, aztán Budapestre is, és most remélem, hogy most már Miskolcra is, és reméljük, hogy évről évre meg tudjuk majd rendezni ezt az eseményt. Nagyon jók most így az előrejelzések, és bízunk benne, hogy 30-án is ez siker lesz.
1: Van kedvenc képregény figurád, karaktered?
2: Hát ugye most mondhatnám azt, hogy Pókember, Batman, akit ugye mindenki szokott esetleg emlegetni, de valóban amúgy Batmant őt nagyon kedvelem, de főleg azért, mert neki mertek már a kezdet-kezdetén is írni komolyabb hangot.

0: hangvételű történeteket, tehát ugye Batman az egy kicsit ilyen törvényen kívüli karakter volt, de ugye nagyjából minden jelmezes hősre ez mondható, még Supermanre is, hiszen ugye nem hajlandó együttműködni a kormányokkal, de mondjuk hogy a Pókemberben is elhangzott, ugye a nagy erő nagy felelősséggel jár, és valóban ezeknek a szuperhősöknek nagy a felelőssége is, hogy mit mutatnak ugye a társadalom felé magukból. A Pókembert azt leginkább így a vidámsága miatt kedveltem meg gyermekkoromban, illetve a régi klasszikus Transformers képregényeket, ezek megjelentek ugye Magyarországon is, és nagyon szerettem például a Watchmen, a Sandman kiadványokat, ezek tényleg fantasztikus művek, illetve szeretem az ilyen underground kiadóknak is a műveit, ami még nagyon be tud cippantani engem, az a grafika. Az a legszerencsésebb dolog, amikor a grafika és a története az mind a kettő magas színvonalú, de inkább elolvasok egy kevésbé jó grafikával rendelkező művet, hogyha nagyon jól van megírva a történet, mert az a legnagyobb csodás, amikor egy csodálatosan megrajzolt képregénynek a történet esetleg nem annyira élvezhető. De amit én igazán szeretek, és ez tényleg gyerekkoromból ered, a Fazekas Attila képregények. Hát én őt tartom az egyik legnagyobb magyar képregényrajzolónak, de lehet, hogy ez azért is van így, mert én abban az érában nőttem fel, amikor ugye megjelentek neki annak idején a Ben Hur, a Csillagok háború, a Birodalom visszavág képregényeket, és ezeket faltuk tényleg, tehát így reggeli közben, iskolában, szünetben, minden alkalommal, és ezek voltak az első olyan képregények, amikkel igazából megismerkedhettem, és Fazekas Attila mai napig is alkot, hál' Istennek több kiadó is foglalkozik a művének az újrakiadásával, illetve az új művének a megjelentetésével. Én őt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg néha jobban előveszek egy Fazekas Attila képregényt, mint mondjuk egy külföldi kiadványt.
1: Itt is van, ami mondjuk Amerikában, hogy az mondjuk az első kiadványok nagyon értékesek lesznek idővel, vagy van egy ritka példány, amit gyűjt valaki, és nagyon sok pénzt is képes érte adni, tehát ez a jelenség itt is Magyarországon is van már?
0: Van már, ugye főleg a külföldi ritkaság Magyarországon is ugyanolyan ritkaság, tehát vannak olyan magyar képregénygyűjtők, akik például beszerezték a saját gyűjteményeikbe esetleg a külföldön is nem olcsó pénzért hozzájutható kiadványokat, persze itt nem a több millió dolláros első Superman, Pókember, Batman füzetekre gondolok, bárki tudja, lehet, hogy Magyarországon is van valakinek, de nagyon jól titkolják, mert azért jellemzően a legnagyobb gyűjtők, azok nem igazán mutatják meg a gyűjteményeiket. De vannak olyanok, akik már megmutatták, és nagyon irigy is vagyok bizonyos emberekre, hiszen csodálatos szobákat rendeznek be a képregény és figura gyűjteményeiknek, és valami jövőbeli célom nekem is valami hasonló létrehozása, illetve van egy ismerősöm, aki például már egy komplett kis képregény múzeumot is létrehozott saját magának. Magyarországi kiadványok közül is vannak olyanok, amelyek már nagyon magas értéket képviselnek, például a kiadási árnak több mint a 10-20-szorosát érik ezek a képregények, és most nem akarok számokkal dobálózni, de vannak nagyon magas összegekért cserélendő, gazdát cserélő kiadványok, és vannak olyan dolgok, amiket meg se értek, de az igazi gyűjtő az biztos megérti, tehát hogy itt nem is például magyar nyelven kiadott mondjuk akár szuperhős történetről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb gyűjtői relikvia, szerencsére nem gyűjtöm azt a vonalat, például mondjuk egy Dagobert bácsis kiadvány, nem akarok most senkit se sokkolni, hogy mennyibe kerül, itt az a lényeg, hogy viszonylag kevés példányba adták ki, és ez nagyon nagy kincset ér a gyűjtőknek, akik mondjuk ebbe a témakörben is gyűjtenek, vagy csak mondjuk a nagy képregény gyűjtők, hiszen mindenki tudja az országban a gyűjtők közül, hogy mondjuk ez a talán legértékesebb magyar nyelven kiadott képregény, viszont nagyon-nagyon komoly összegeket kell leszurkolni, hogyha valaki ezt meg akarja szerezni, de ugye az igazi gyűjtő az nem is adja tovább, ha véletlenül felbukkan a piacon úgymond egy-egy ilyen kiadvány, akkor az nagyon hamar gazdára tud találni, kérjenek érte bármennyi összeget is. De szerencsére az újrakiadásoknak hála azért ez a vegyük meg a képregényt, tegyük félre 10 évre, aztán biztos majd fog érte többet érni, tehát nem igazán ez a gyűjtői attitűd, de mivel vannak olyan kiadók, akik látják ezt, hogy mire van igény, szerencsére van, hogy gyakran kiadják újra a kiadványokat, és akkor már is lecsökkennek esetleg ezeknek a korábbi kiadványoknak az értéke, de vannak olyan gyűjtők, akinek fontos, hogy az első kiadás legyen meg neki a polcon, és akkor természetesen annak a körnek ugyanúgy megmarad ez a viszonylag magas érték is egyes kötetek esetében.
1: Raymond, köszönöm szépen a beszélgetést, és találkozzunk akkor 30-án a Tudomány és Technika házában.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkit szeretettel várunk 30-án. 10 órakor kezdődik a rendezvény, de már 9 órától lesznek programok a Tudomány és Technika ház előtti téren. Illetve, ezt még nem mondtam el, de egy kicsit beszélnék róla, hogy amikor vége lesz a programnak, aznap este kora délutántól az Arena Gamer Barban lesz az eseménynek az afterpartia, rengeteg programmal, úgyhogy ez végül is egy egész napos reggeltől késő estig tartó esemény lesz 30-án Miskolcban. Mindenkit várunk szeretettel Miskolcról, Borsodról és az egész országból.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Lichtenstein Raimonddal, az első MiskolcCon főszervezőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Regionális híreink következnek. 1,5 milliárd forintból újul meg a Putnoki telfőhálózat teljes vezetékrendszere. A részletekről Tamás Barnabás polgármester tájékoztat.
2: Nagyon nagy meglepetés érte a várost, hiszen elbírálásra került a távhős pályázatunk, amit már körülbelül 3 hónapja nyújtottunk be, és elbírálásra került 1,5 milliárd forintot nyert a városunk a távhőszolgáltatás vezetékrendszerének a kicserélésére, felújítására. Ez egy olyan dolog, amit önerőből soha nem tudtunk volna megoldani, valamint, mivel ilyen kisváros vagyunk, először arra akartak minket rávenni már jóval korábban ezelőtt 10-15-20 évvel is, hogy adjuk el ezt a távhőt. Igen ám, de ha eladtuk volna a távhőt, akkor semmiféle ráhatásunk nincs, se az árszabályozása, semmi mása, így viszont azért karban tudjuk tartani ezeket, valamint a szolgáltatás minőségének a mindenkori javítása az érdekünk. Most ezzel a pályázattal elérjük azt, hogy a hálózati veszteség az ugye minimálisra fog csökkenni, és ez bizony sokat fog jelenteni, mert itt nem csak a lakosság és nem csak a lakótelep van vele fűtve, hanem az intézményeink is, valamint OTP, aztán a kópáruház, a posta, tehát nagyon sok olyan vállalkozás is van ennek a távfőnek a rákapcsolásán, valamint mondom nekünk az óvoda, az egészségház és a városháza is. Azon kívül, hogy 450 lakást fűtünk még vele. Innen kezdve most már látjuk azt, hogy a támogatások odaérnek el, hogy több milliárd forint az, amit mi beruházásokra elnyertünk, és szép lassan gyarapodik a város vagyona is, hiszen ahhoz a mindössze 386 milliós vagyonhoz, amikor én polgármester lettem, már egy több milliárd forint a vagyon a városnak, és ez is ehhez járul hozzá. Bízom abban, hogy ezzel a szolgáltatás javítással az, ahogy a minőséget és a hálózati veszteséget csökkenteni tudjuk, ez oda fog fejlődni, hogy előbb-utóbb elérkezünk ahhoz, hogy a távhő teljesen felújítást fog nyerni, és akkor még nagyobb hatékonysággal, még olcsóban tudjuk ezt a szolgáltatást a lakosság számára végezni.
1: Az elmúlt percekben Tamás Barnabást, Putnok polgármesterét hallották. Első alkalommal rendeztek öreg diák találkozót a Sárospataki Református Tudományi Egyetemen a református közösség szervező képzés hallgatói számára. Az eseményen a közösségépítés és tapasztalatcsere mellett dísztanári címek átadására is sor került. Dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektor helyettest hallják.
3: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdés, Kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, hogy jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani. 15 éve indult el a református közösség fejlesztés képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a hit Tudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkbe, hogy van ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett a elmúlt évek során. Pocsainé tanárnőnek az évfolyam vezetői tevékenysége is egészen rendkívüli volt. Nagyon szerették őt a hallgatók. Sokszor fogalmaztak úgy, hogy mint egy tyúkanyó, úgy gyűjtötte maga köré a hallgatókat, segített mindenkinek bármiben, amiben csak tudott. És azt gondolom, hogy egy közösségfejlesztő szakon ez önmagában egy nagyon nagy teljesítmény, egy nagyon fontos jelzője, értékmérője a munkának, azon túl, hogy természetesen az ő szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, és nagyon sokan tőle tanulták meg azt, hogy a tárgyi kultúránk, az, ami körülvesz bennünket, az a személyiségünknek a kiterjesztése, az a lelkünknek a formája is, és ez a tudás, ez nagyon fontos a református közösségfejlesztésben. És ugyanígy Péterfi Ferenc tanár úr a közösségfejlesztésnek a nemzetközi irányait, a magyarországi meghonosításának a nagyon fontos tapasztalatait hozta ide Patakra, és az ő szakmai háttere az akkor is nagyon fontos volt, amikor ő már nem tanított nálunk, nyugdíjba ment, de a mesterszaknak az indításánál nagyon fontos szakmai segítséget adott nekünk. Tehát mind a kettőjüknek a munkája nélkülözhetetlen volt, és ezt köszöntük meg ezzel a címmel.
1: Az elmúlt percekben dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Tudományi Egyetem tudományos rektor helyettese beszélt. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a Gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidő Sportszövetség támogatásával a mozgástér program részeként valósult meg. A tudnivalókról Oroszi Hajnalka igazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Mi valósult meg, mi került átadásra hétfőn?
5: Igen, ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
4: Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
5: 5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni. Természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe,
4: igen.
5: Amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordásfalig, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyen korban is elkezdődjön.
4: Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
5: Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
1: Az elmúlt percekben Oroszi Hajnalkát, a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola igazgatóját hallották. Új taggal bővült az Egri Főegyház megye cigány pasztorációs bizottsága, főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán atya megbízást kapott arra, hogy bekapcsolódjon a bizottság munkájába, aki nemrég a bolonyai nemzetközi cigány pasztorációs konferencián is részt vett. Koleszer Krisztián tudósítónk riportját hallják.
6: Alapvetően mondhatjuk azt, hogy egy pár hónappal ezelőtt történt meg a felkeresés, illetve meghívás, amit szívesen fogadtam, és nagyon örülök annak, hogy az egyházmegye ilyen szempontból lehetőséget lát ebben a kérdéskörben. Konkrét feladatok nem lettek letisztázva, illetve megfogalmazva. Nyilván maga a cigánypasztoráció, ahogy én személyesen tudom az életemben, akár a plébánia területén, azt továbbra is igyekszem végezni, illetve megszólítani azokat az embereket, akik lehet, hogy kevésbé jönnének be a templomba saját maguktól. Igyekszem úgy végezni a szolgálatomat, mint ahogy eddig. Annyi, hogy most már erre van egy hivatalos felkérés is.
7: Ez kifejezetten a Egri Főegyházmegyének a úgymond bizottsága?
6: Így van, ez az Egri Főegyházmegyének a cigánypasztorációs bizottsága. Bizonyos időszakonként összeülünk, és bizonyos kérdésköröket, illetve témákat boncolgatunk. Előadások is szoktak lenni, kifejezetten cigánypasztorációs előadás, és hát tapasztalatcsere útján mi is fejlődünk, illetve bővüljük a repertoárunkat.
7: Most, hogy már bizottság tagjává vált, Zsolt atya volt is egy rendezvény, amin részt vett.
6: Igen, minden évben különböző városokban van megrendezve egy úgynevezett nemzetközi cigánypasztorációs konferencia. Most ez évben április végén Bolonyában került megrendezésre. Több ország is csatlakozik, illetve megjelenik ebben a rendezvénysorozatban. Most is több mint 100-an voltunk jelen ezen a rendezvényen. Mind szakmai részben bővültünk, hiszen nagyon komoly cigánypasztorációs előadásokról volt szó, illetve az olaszországi cigánypasztoráció helyzetről, aktualitásról, illetve maga a közösség az, amely még nagyon fontos ezen a kongresszuson, hiszen nagyon sok mindenki jelen van, és sok ismerős, és minden évben azok jelennek meg. Nyilván jó egy nyitottság is, de az is nagyon fontos, hogy ismerősök legyünk ott kongresszuson.
7: Innen Magyarországról többen vettek részt ezen?
6: Így van, egy kis busznyi létszámmal, kis busszal mentünk ki Bolonyába, egy 9 fős küldöttsége, ha lehet így fogalmazni, illetve Székely János püspök atya is megjelent a helyszínen, a rendezvényen, hiszen ő volt az, aki bejelentette a jövő évi kongresszus helyszínét, ami nem más, mint Magyarország lesz. Magyarország újra rendezni fogja a nemzetközi cigánypasztorációs konferenciát, és Szombathely lesz ennek a székhelye.
1: Az elmúlt percekben főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán atya beszélt. A regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős, kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megjelent az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2026-2027. Tanévi egyetemi kutatói ösztöndíj program pályázati felhívása. Ha értesítést kapott a NAV-tól, május 20-áig még javítható az SZIA tervezet. Újraindul az Ovikert program. Kaszálásmentes májusra hívja fel a figyelmet az Életfa Környezetvédő Szövetség. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az egyetemi kutatói ösztöndíj program célja a felsőoktatási intézmények oktatói, valamint kutatói utánpótlásának, illetve az innovatív magyar vállalkozások kutatófejlesztői utánpótlásának biztosítása. A legtehetségesebb hallgatóknak lehetőséget biztosítanak ezzel az ösztöndíj programmal a felsőoktatási tehetséggondozásba. A program ösztöndíj pályázatai a felsőoktatásban résztvevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják, olyan alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak. A pályázatokat június 15-ig lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton, az ekop.pályázás@unikotoyel-eszterhazy.hu e-mail címre, hangsúlyozta dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese.
2: Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, tehát kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás. Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába, tehát ilyen szinten nincsen úgymond megszorítás. A hallgatók esetén szükséges, hogy legyen egy témavezető. Tehát nyilván olyan kutatási területet kell választani, amellyel valaki az egyetemen foglalkozik és vállalja a hallgató témavezetését. 2-3 pontban tudnám összefoglalni a bírálati szempontokat. Az első az az, hogy mit csinált eddig a hallgató. Nyilván egy első éves hallgatónál egyébként fontos megjegyezni, hogy a pályázási lehetőség még a leendő első éves hallgatókra is kiterjedt, tehát felhívom ezúton a figyelmét azoknak, akik most jelentkeztek hozzánk, hogy ők is nyugodtan adhatnak be pályázatot. Tehát megnézzük, hogy mit csinált eddig. Nyilván ezt ugye ahhoz viszonyítjuk, hogy hány évet töltött el egyáltalán az intézményben, illetve hány évet töltött olyan körülmények között, ahol egyáltalán kutató vagy tudományos munka végzése az az életének részét képezhette. A másik fontos bírálati szempont, hogy mit tervez, tehát milyen témában tervez kutatni, és milyen eredményeket készül, illetve tart reálisnak elérni. A harmadik része a bírálati szempontoknak meg a szokásos, ugye, tehát tanulmányi eredmény, van-e nyelvvizsga bizonyítvány, milyen szinten van nyelvvizsga bizonyítvány, tehát általános felkészültséget mérő kritériumok.
1: A személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense nyilatkozott.
3: Még most sem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az ügyfélkapu plusz-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal, amit javítani kell. Ezen adózók mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére érkezett az értesítés, aki pedig papír alapon, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat, a javítandó adatokról. Hogy milyen hibák fordulhatnak elő leggyakrabban a bevallásban. Például az egyik leggyakoribb az adóalap kedvezményeknél, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az évközben igényben vett kedvezményekről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe. Ilyen lehet például akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, hogyha valaki elakadna az online kitöltéssel. Van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség is, hogyha valakinek visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, nagyon fontos, hogy meg kell adnia a bankszámlaszámot, vagy a címet, a postai címet, ahová az összeget szeretné, hogy kiküldje részére a hivatal. Több mint 220 ezeren elkezdték már szerkeszteni a bevallásukat, de még nem véglegesítették azt. Nagyon lényeges, hogy május 20-áig az érintetteknek be kell fejezni a módosítást, illetve a kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Mindez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági őstermelők, illetve az egyéni vállalkozók, nekik ki kell egészíteni a tervezetet ahhoz, hogy az érvényes bevallássá váljon. Mintegy 200 ezeren az 1+1%-os nyilatkozatú kitöltését félbehagyták. Ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében szükséges befejezni május 20-áig. Ugyanis ezt követően már a felajánlást nem tudják megtenni az adózók, a rendelkezésük érvénytelen lesz. A tervezeteket az SZIA felületen lehet legegyszerűbben átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig nem késő, regisztrálhat a DÁP alkalmazásba, vagy az Ügyfélkapu Pluszra, annak érdekében, hogy kényelmesen online tudja intézni a bevallását. Aki a papíros megoldás mellett dönt, a 25 SZIA jelű bevallást kell beküldeni a NAV-hoz, amihez felhasználhatja természetesen az elkészített tervezet adatait is. A bevallással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főoldalon az SZIA bevallás 2025 csempén keresztül.
1: Az Ovikert program az ültetés, illetve a növénytermesztés szépségét igyekszik továbbadni a kicsik számára. A program nem csak nevelési szempontból jelentős, hanem az egészséges életmód népszerűsítését is figyelembe veszi. A gyerekek a kertészkedésen keresztül kedvelik meg a maguk által felnevelt zöldségeket. Vajas Tiller Tamás séf, az Ovikert program ötletgazdája. Az Ovikert programot minden évben a Föld napja kapcsán hirdetik meg, valamint bármelyik óvoda jelentkezhet az info@ovikertprogram.hu e-mail címen keresztül. Céljuk, hogy a programban résztvevő gyerekek a palántákat a fagyos szentek után ültessék el közösen óvodájuk kertjében. A program részleteit Stiller Tamástól hallják.
4: 12 éven keresztül ugye leginkább saját magam finanszíroztam, 2 évig ugye szülési szabadságon voltam, hogyha úgy vesszük, mert ugye a pici fiunk mellett kellett többet lennem. Úgyhogy most mondjuk azt az ős magot kerestem meg elsőkében, akik már egyébként is benne voltak, mint ahogy eddig is ők mindig ugye újra és újra jelentkeztek. Csak palántában gondolkodunk most az idejében, leginkább ez a visszatérésről szól. Sok helyen ugye nyugdíjasok lettek a régi vezetők, az újakkal még ugye nincs kapcsolat, tehát most picikét úgy érzem, hogy az elejéről kezdjük az egészet, de alapvetően a folytatás az mindenféleképpen fontos volt, és mintha mindenki mondta is, hogy attól, mert hogy én nem voltam két évig, mindenki folytatta, és ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egész programnak, hogy ahol már úgymond elvetettük a magot, és ugye tudják, és fontos, hogy ezt a közötti nevelést, ezt ilyen gyakorlatilag formában végezzék. Ott hál' Istennek ezt vitték is tovább. Van, ahol már be is ruháztak magaságyással, tehát több helyen. Tehát ezt egyébként tapasztaltam is, tehát azokban a akár városi, de egyébként azokon a területeken, ami akár kültéletről van szó, bárhol a megyében, vagy vidéki óvikban nem tudnak ugye ezt egyszerűen beleütni az ásót a földbe, mert annyira kemény. Ugye letaposták a gyerekek már nagyon régóta, és ugye ott szükséges volt az, hogy magas ágyásban tudjanak kertészkedni. Valahol majd egyébként hosszú távon szükség lesz majd fölcserékre is, legalábbis, hogyha majd olyan helyeken járok, akkor ezt majd fölvetjük, a későbbiekben meg majd igyekszünk majd ezt megvalósítani. Az idei szortiment gyakorlatilag hasonló, mint ami eddig is volt, ugyanúgy a koktélparadicsom, amit a gyerekek ugye nagyon szeretnek, uzsonnákhoz is könnyű adagolni, illetve ugye a paprika mellett cukini vagy tök, fűszernövények, paradizsán, ilyesmikre lehet majd számítani, de ugye alapvetően, ahogy mondtuk is, hogy már van, ahol ugye folytatták, és az azt is jelenti, hogy sok helyen már egyébként ültettek is, de azért még ha fér, akkor nagyon szívesen várják, hogy én is érkezzem a növényekkel. Ha úgy veszük, akkor ezek azért mégis a kicsit olyan divat növények, tehát azért fel tudják ők ezt használni, de azért kell nyilván az egyeztetés, hogyha azt mondják, hogy ők ezt most inkább lecserélnék, inkább legyen, akkor még öttel több paradicsom mindenhol, de az biztos, hogy az gyerekek meg fogják enni, szerintem az a legfontosabb. És akkor, hogyha mindannyiunk vagy, akkor május közepétől el lehet kezdeni a palánták szállítását, és akkor ültetünk együtt a gyerekekkel megint egy jót.
1: Az ökológiai fenntarthatóság, továbbá a környezettudatos szemlélet rendkívül nagy hangsúlyt kap a májusi hónapban. A gazdálkodókat, a kertbarátokat, valamint a környezetvédőket arra sarkalják, hogy ebben a hónapban lehetőleg hanyagolják a fűnyírást és a kaszálást. Kisebb állatfajok, illetve bogarak, rovarok élőhelyét menthetjük meg azzal, ha májusban engedjük nőni a gyepet a maga természetes útján, emelte ki Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
5: Tulajdonképpen azt a természetes élőhelyeket pótolja, ami hiányzik ma már egy nagyon szép kertből, ugye, amit az ember szépnek, tehát lenyírja a füvet, megfosztja a rovarokat attól, hogy valami korhadékot vagy nagyobb gyepet találjanak, amiben lakhatnának. Egyrészt ugye van a sima méhecske, akit mindenki ismer, akitől kapjuk a mézet, de Magyarországon több száz méhfaj él még, akik nem építenek kolóniát, nem építenek fészket, magányosan élnek, vagy maximum ilyen 10-20 fős csoportokban nőnek, ugyanez a darazsakkal, vagy van, aki nagyon nem szereti a darazsakat, de igazából csak egy-két olyan darásfaj van Magyarországon, aki mindig a szörpünkbe akar belemászni, meg az üdítőbe, meg nem hagy békén bennünket a grillezéskor, de az összes többi darázs az vagy ragadozó, vagy teljesen békés, nem ember zavaró életet él, csökkenti a kártevő rovarok számát, ugye ezek elkapják ezeket a rovarokat, kukacokat, és hordják befelé a fészekbe, tápláléknak a kicsiknek, akkor még nem beszéltük a katicákról, a imádkozó sáskáról, a fátyókákról. Ilyen rovarféle fátyolszerű szárnyai vannak, zöld, egy kicsit átlát. És ott hatalmas levéltető pusztító. Nagyon fontos, szerencsére most már egyre több városnak is fontos, hogy ez minél lejjebb vágunk egy gyepet, és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Tehát ez az alapszabály. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Így páratartalom, mikroklímára, helyi klímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak. Megfogja a port, segít a páratartalom, nem szárad ki annyira a talaj. Most minden egyes fű, vagy gyeptölet, amit levágunk, így ebben a aszályos április-májusban, ilyen sárga elszáradt sivatag marad, kórók maradnak utána. Nem tud visszaújulni, nincs eső, nem tud megújulni a gyep, locsolni kell, ahhoz vizet, infrastruktúrát kell kiépíteni, stb. Úgyhogy ez nem működik. De ha úgy hagyjuk, nekem ilyen gyepen van otthon, most 20-30 centi magas, gyönyörűen virágzik, az a tervünk, hogy nem nyúlunk hozzá májusban. Tehát, hogy ez hagy virágozzon el, hagy segítsen a beporzó rovaroknak. Sajnos nagyon sok támadást kapnak az emberi világból, vegyszerek, mezőgazdasági mérgek, rovarírtók, de a gyomírtó is például nagyon rossz hatással van a méhekre, úgyhogy nagyon kell támogatnunk őket, és nem csak a házi méhet, hanem azt a nagyon sok, több száz fajból álló beporzó családot, aminek a nagy poszmétő kezdve egészen a kicsi 2-3 mm-es méhekig és darazsakig ennek a nagy családnak a részei, és nekik is szükség van táplálékra. És ez a zöldjebben nem fognak táplálékot találni, csak a meghagyottban. Úgyhogy van most ez a kaszálásmentes május. Nagyon fogjuk hirdetni, és nagyon fogjuk támogatni, hogy minél többen gondolkodjanak így. Mondom, az egész településünknek jót tehetünk ezzel. A saját udvarunknak, a környékben lévő klímának, megmondom, valahol az egész városnak is. Ne nézzünk úgy ki, mint Arizona, vagy nem tudom, az elszáradt szukkulensekkel, meg ilyen sárga homokkal teli városok. Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező menet, a cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15.30-tól, a menet 16.30-tól indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagyszínpadhoz a Karl Lutz rakparton. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A rendezvénnyel a szervező az Életmenete Alapítvány célja, hogy a résztvevők jelen létükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikán a szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idei Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborban. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy a Nagyszent Bazil rend vezetőségének döntése értelmében a szerzetesi közösség március 31-én befejezte szolgálatát a Mária Pócsi monostorban. Olvasható a görögkatolikus metropólia május 11-én a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán megjelent közleményében. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytathatják tevékenységüket Mária Pócson. Mint ismeretes, a Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a magyar rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alá rendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita atya érkezett Mária Pócsra a szerzetesi élet fenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a megszűnő félben lévő tartománynak a nemzeti egyhelyhez kapcsolódó ingatlanjai 2024. december 12-én a területileg illetékes egyházi főhatóságra szálltak át. A Szent István rendtartomány ingatlanjai közül a kegy templom és monostor, mivel azok nemzeti emlékhelynek minősülnek, a törvény erejével fogva a magyarországi saját jogú metropolitai egyház tulajdonába kerültek, így azok továbbra is egyházi tulajdonban maradtak. A rend egyéb magyarországi ingatlanjai változatlanul a Szent István rendtartomány tulajdonában vannak. Kocsis Fülöp érsek metropolita a tulajdonosváltáskor megerősítette, hogy a görögkatolikus metropólia a szerzeteseket továbbra is támogatja, és szolgálatuk folytatásának lehetősége ezek után is biztosított. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-ig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a két napos esemény. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébernia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspökatya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A csíksomlyói pünkösdi búcsú május 22-e és 25-e között lesz. Az idei elmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsúi szentmise szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök. Gyógyító lelki gyakorlat lesz május 26 és 30 között a Don Bosco sportközpontban Kazincbarcikán. A részvétel regisztrációhoz kötött, a római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül lehet regisztrálni. A részvételi díj 15 000 forint per fő, amit a regisztrációval egy időben kérnek rendezni. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk: egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a Szent István

0: Régió sportja.
1: Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. A debreceni Szoboszlói Jóti Általános Iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Sportág választónapot rendeztek Kazincbarcikán a Kazinczy Ferenc tagiskolában. Egész napos programban ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. A térség legnagyobb kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A Bringa piknik mára igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
2: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszközparkja. Kamerárné Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
3: Hát az egészséges életmódra nevelése az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgások meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
4: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
1: Sportág választó napot rendeztek Kazincbarcikán, a Kazinczy Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. Kovács László sporttanácsadót hallják.
5: Reméljük, hogy a gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
1: Kazincbarcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda,

0: kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágakkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
1: Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
0: Viszoszki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
2: A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
0: Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenleg is korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
3: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
0: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
4: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
0: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
5: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam az Európa Open-en grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnok lennem.
0: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
6: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál Gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

lesznek.

könyörögjünk. Add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet asztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hű imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.

0: mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most a szentségimádásunk közepén egy pillanatra csendesedjünk el, helyezzük minden szándékunkat az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztus elé.

Most pedig együtt engeszteljünk minden káromlásért és istentelen beszédért. Áldott legyen az Isten, áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve, áldott legyen Jézus szent neve, áldott legyen Jézus szentséges szíve, áldott legyen Jézus szentséges szíve, áldott legyen Jézus drága vére, áldott legyen Jézus drága vére, áldott legyen Jézus az oltári szentségben, áldott legyen Jézus az oltári szentségben, áldott legyen a vigasztaló Szentlélek, áldott legyen a vigasztaló Szentlélek, áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária, áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária, áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása, áldott legyen az ő szeplőtelen, áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele, áldott legyen Szűz Mária szent neve, áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese, áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Mise bora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Karmelita Palota és a Luxus Minisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégére, tette hozzá. Magyar Péter élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég az MTI-vel. A közlemény szerint vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi oldalon kezdik, és a déli oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a Városliget környékén a Zajed jótékonysági futás idején, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint vasárnap 8.30 és 10.30 között lezárják a Hősök tere Andrássy út, Ötvös tér, Idősebb Antal József rakpart, Ötvös tér József Attila, Andrássy út, Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik, várhatóan 8.50 és 10.30 között lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és az Ajtósi Dürer sor között, valamint 8.30 és 10.30 között az Andrássy utat. A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is, a BKK elsősorban a metrók igénybevételét ajánlja, az egyes metró és az egyes villamos igény szerint gyakrabban indul, közölték. Kiemelten készül az idei labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjére a Városliget ZRT. Május 30-án a Városliget 200 éves története egyik legnagyobb eseményének ad otthont, a nemzetközi sportvilág egyik központi helyszíne lesz, közölte a társaság az MTI-vel. A 2026-os labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában. Közleményük szerint ilyen mértékű nemzetközi figyelem, ilyen volumenű szurkolói tömeg és ilyen összetettségű logisztikai és biztonsági feladatrendszer még soha nem koncentrálódott a park területére. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy, Embei Isztin Gabriella.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Daloljunk ma is együtt. A mai alkalommal egy kommunióval, azaz áldozási énekkel ismerkedünk meg, mely az Éneklő Egyház gyűjteményében az 553-as szám alatt található ezzel a címmel, Kommunió Pácem Meám. Megkérem énekeseimet, mutassuk be ezt a szép kommuniót.

0: Az áldozási körmenet alatti zsoltár éneklés szokása mai ismereteink szerint a 430-ban meghalt Szent Ágoston idejében keletkezett Afrikában, s innen jutott el Rómába. Afrikában a 33. zsoltárt énekelték. Áldom az Urat minden időben. Rómában már a szövegek változatosságára törekedtek. Előadásmódjuk antifonális volt. Keretverseik eleinte a szentáldozás témájával foglalkoztak. A Nagyszent Gergely utáni időkben azonban a zsoltár szövegű antifonák egy részét a napi evangéliumra visszautaló antifonákkal helyettesítették. Így van ez a mai népénekünkkel is. Keretversének szövege János evangéliumának 14. fejezetéből való. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Most hallgassuk meg ezt énekkel.
1: Békességet hagyok rátok,

0: Ezen áldozási ének szövege tehát a békéről szól. A béke, a rendből áradó nyugalom. Megváltunk helyreállította a rendet Isten és az ember között, s feltámadása óta ennek a rendnek nyugalma árad szét az egyházban. E békességet, mely kisugárzik az ember belső világára, s az ember és ember közti rendre is, táplálja és biztosítja a szent áldozás. Tanuljuk meg az antifona dallamát. Kérem a kedves rádióhallgatókat, énekeljenek velünk.
1: Békességet hagyok rátok, alleluja. Az ír

és újra szorgalmazza a zsoltárversek éneklését. Mi is így énekeljük. Ehhez az antifonához a 117. zsoltár sorait énekeljük. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak műveit. A kő, melyet megvetettek az építők, az lett most szegletkővé. Az Úrnak műve ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk. Örvendezzünk és vigadjunk rajta. Tartsatok ünnepet lombos ágakkal, föl egészen a magas oltárig. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Befejezésül énekeljük el együtt a teljes éneket.

Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örök Isten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől, öltöztes minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsekbora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte József Nádor téri épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület mutyinak, jegyezte meg. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tercet építsenek. Ez ma elindult, fogalmazott a posztban. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról, kommentelte a Kereszténydemokrata politikus Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki, mutatott rá Rétvári Bence. Donald Trump amerikai elnök szerint nincs szükség szívességre Kínától a hormozi szoros újranyitásának érdekében. Az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Az elnök hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint Xi Jinping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabadhajózás helyreállításához. Úgy gondolom, hogy meg fogja tenni, mert végső soron azt szeretné látni, hogy újra nyílik. Az energiának, illetve az olajának a 40%-át onnan kapja, fogalmazott Donald Trump, ugyanakkor megjegyezte, nem kérek szívességet, mert amikor szívességet kér az ember, akkor azt szívességgel kell viszonoznia. Donald Trump elmondta, hogy azért utasította el Irán legutóbbi békejavaslatát, mert nem tartalmaz elegendő garanciát Teherán nukleáris programjának leállítására. Közölte, hogy elfogadhatónak tartja az ajánlatnak azt a részét, hogy Irán 20 évre függesztené fel nukleáris programját, de az általuk vállalt garancia mértékét nem. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. régiónkban a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
7: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
8: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: Keresztényélet.hu.
10: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Könyvjelző. a Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
11: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Egy olyan könyvet hoztál még a hallgatóinknak, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
1: Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Maróta az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozi-ról szól, tehát az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiesség elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben, ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsút Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a puszta maróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolga sorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hadhatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel egy összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
0: Hoztál egy kis ízelítőt?
1: Hoztam egy kis ízelítőt. Tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak. Már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, amiben leírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyba volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródy Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
1: Ugron Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgálónépek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nő alakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság. A gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét. És itt a születésétől a haláláig menően az életét.
2: Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
1: A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert rossz Gonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rossz Gonyiné a hős, aki a varga míves kardját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű, markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt után okoslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rossz Gonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsina szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rossz Gonyinéval. Hát honnan ismerjük? Rossz Gonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugrán Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség, hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemesasszony.
2: Igen.
1: Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció egy olyan világban, ami férfi uralta világ. Ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese második részét halljátok, melyet Tóth Levente színművész olvas fel nektek.
2: A herceg elfogódottan kuporodott le a trónus zsámójára. A leányok Seherisztáni intésére széjjel rebbentek, majd egy perc múlva megrakott tálakkal, telt kancsukkal tértek vissza. Egyél, igyál, biztatta a tündér királynő. A mi táplálékunk az ételek, italok illata. Ruzvanszad nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő is társnői csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában. Amikor már valamennyien beteltek, Ruzvanszad a vacsora ízével, a tündérek pedig a vacsora illatával, Seherisztáni így szólt. Azt kérdezed, miképpen kerültem ide, és miképpen tudtam meg, hogy te is erre jársz. Elmondok mindent sorjában. Tündérsziget, ahol én uralkodom, szép ország, de akármilyen szép is, egyszer csak eluntam odahaza. Elindultam hát világot látni, hol ember alakban, hol állatképében, hol meg éppen láthatatlanul jártam-keltem az emberek között, s nem mondom, sok érdekeset, hasznosat tanultam. Már éppen hazafelé indultam, mégpedig a te országodon keresztül, mert hát Tündérsziget itt van mindjárt Kína mellett alig egy órányira, mármint hogy annak, aki tündér szárnyon repül. Mondom, éppen hazafelé indultam, amikor az erdőben megpillantottalak. Cserkészés közben elszakadtál kíséröidtől, és mivel úgy látszik kedvedre volt a csend és a magányosság, nem is igen kerested őket. Mit tagadjam, megtetszettél nekem. Mert tudnod kell, hogy mi tündérek, akik hol ilyen, hol meg amolyan alakban mutatkozunk meg az embereknek, nem várhatunk csak úgy az illendőség kedvéért, még valamelyik legény szemet vet ránk. Hiszen ugyan hogyan is szerezhetne meg valaki, teszem azt, egy apró gyíkot, egy lenge kötfoszlányt, egy röpke szellőt vagy más effélét, amelynek az alakját a magamfajta tündér gyakran ölti magára. Ezért hát nekünk magunknak kell megválasztanunk azt a férfit, akit férjünknek szánunk. Mert, kimondom, azt is kertelés nélkül, mert rövid az időm, örömest hozzád mennék feleségül, ha te is úgy akarnád. Szépséges királynő, kiáltott fel Ruzvanszad, te vagy a legtökéletesebb mindazok között, akiket valaha is láttam, hogy ne lennék hát szívesen a férjed? Rendben van, felelte elégedetten Seherisztáni, majd mindjárt beszélünk a dologról, de előbb hadd fejezzem be a történetet. Ott tartottunk, hogy megtetszettél nekem. Nem állhattam eléd, csak úgy hirtelen gondoltam, megadom a módját. Szarvassá változtam, de nem akármilyenné, hanem kékszőrű, rubinszemű, aranypatájú, kecses-becses űnővé, és elcsaltalak ide a kis tó partjára. Szó, ami szó, nem sokat kéretted magad. Aztán, amíg aludtál, septében felépítettem ezt a kis kastélyt. Elővarázsoltam egy kis vacsorát, hogy jól tarthassalak, ha felébredsz. Ami pedig azt a kis dalt illeti, tréfa az egész, kérlek, ne haragudjál érte pajkos tündéreimre. Nem haragszom, hogy is haragudnék, felelte Ruzvanszad. Szebb ébredésem nem is lehetett volna. Hanem most arra felej, mikor leszel a feleségem, szép királynő, már alig várom a pillanatát. Eljön az ideje, derék Ruzvanszad, válaszolta Seherisztáni. Előbb azonban még ki kell állnod a próbát. Kiállom én, akármiféle próba legyen is, kiáltott a helyéről felugorva a herceg. Hadd halljam gyorsan, milyen próbát kell kiállanom. Hanem Ruzvanszad eleinte észre sem vette, amíg a királynő beszélt, a teremben lassacskán elhalványodott a fáklyafény, és a herceget egyszerre csak sűrű sötétség vette körül. Seherisztáni, szólongatta Ruzvanszad sürgetően a királynőt. Senki nem válaszolt. Tündér királynő, kiáltotta a herceg, hol vagy, merre vagy? Tapogatózva, botorkálva indult arra felé, amerre a trónszéket gyanította. Ment, de kezével csak a sötét semmit markolázta, és mintha göröngyön, kavicson taposott volna a lába. Aztán egyszerre csak megbotlott, talán éppen abban a görcsös húságban, amelyet az imént a földre ejtett, és fejjel előre beletott csant valami nagy vízbe. Hideg volt a víz, a herceg prüszkölve kecmergett ki belőle. Lekuporodott egy kőre, tenyerébe hajtotta a fejét. Hová került? Miféle víz partjára tévedt a fényes tündérpalotából? Hamarosan választ kapott töprengéseire. Lassan megvirradt. Ruzvanszat herceg szemét meresztve azt látta, hogy ott kuporog annak a kis tónak a szélén, amely nemrég a kék szarvasűnőt nyelte el. Körülnézett, s azt hitte, hogy a szeme káprázik. A hajnali szél vastag törzsű dús lombú fák leveleit, bogyótermű magas bozótok galjait libegtette ott, ahol az imént még a fehér falú, fekete lépcsőjű, tárt kapujú, világló ablakú porcelán kastély emelkedett. Fülelt, s akkor meg azt hitte, hogy a füle cseng. Későn elnyugvó tücskök ciripelése, koránkelő madarak csivitelése hallatszott onnan, ahol az előbb még lantok és hárfák pengtek, tündérleányok énekeltek. Pedig hát nem káprázott a szeme, nem csengett a füle. Ott ült egymagában a sűrű erdő közepén, s az éjszakai tündérjárásnak nyoma sem volt sehol. Talán csak álmodta az egészet? Aligha. Hiszen úgy emlékezett mindenre, a zene hangjaira, az ének szavaira, az ételek és italok ízére, a tündérleányok arcára, seherisztáni minden aprócska mozdulatára, ahogyan csak megtörtént dolgokra emlékszik az ember. De ha nem álom volt, miért hagyta cserben a tündér királynő? Ki kell állnod a próbát, visszhangzott a fülében. Miféle próbát kell kiállnia? Hogy lásson neki a próbatételnek, ha azt sem tudja, mire kell felkészülnie? Amíg így tépelődött, felkelt a nap. A herceg nekivágott a sűrűségnek, csak hogy most már nem vezette a kék szarvas, és nem is törte magát valami nagyon. 2 nap is beletelt, amíg haza.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsártessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: A művészek, a költők sokszor meg tudnak fogalmazni olyan gondolatokat, amiket szinte lehetetlen megfogalmazni. Próbálják megragadni a végtelent. Most hagyj olvassak föl Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című verséből egy-egy részletet, nem akarom az egészet, de ez is megragad valamit, ami közelebb vezethet minket az igazsághoz. Így kezdi a verset. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és bennem a dió magyaró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó akaróm is, és nem kell kenyérért könyörögnöm, van villanyom, izzik a villany, tálcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipafüstöl. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít, nem egy orcát, én énekes, ifjú fiának. Vall engem a vén Magyarország, de néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban,

0: s már nem vagyok otthon az égben. Eddig a versidézet, Kosztolányi Dezső fejezi ki azt versben, amiről mi beszélgetünk, elmélkedünk, hogy sokszor már itthon vagyunk a világban, s már nem vagyunk otthon az égben. El tud kopni, el tud halványodni a mennyország képe, hogyha itt a földön mindenünk megvan. Persze tudjuk, hogy mindenünk, amink van, Isten ajándéka, és sokszor ez az ajándék, ez a sok-sok ajándék, amit kapunk tőle, ezt takarja el előlünk az eget. Belefulladunk az ajándékokba, mint a kisgyerek, aki már nem tud lépni a szobájában a sok ajándéktól, a sok játékától. Aki már csak a tizedik hívásra jön kivacsorázni, mert nem tudja abba hagyni a játékot a telefonján. Jézus, mennybe menetele. Ki akar minket mozdítani ebből a félhomályból, ebből a bénultságból, amiben sokszor belekerülünk? Lizzie kis Szent Teréz a mennybe menetelt a bizalom és a szeretet eseményeként látja. Ő azt tanítja, hogy a mennyben is dolgozni akar a lelkekért, ahogy Jézus is mennybe menve a közbenjárója lett az emberiségnek az atyánál. Azt mondta kis Teréz, hogy én a mennyországomat a földön akarom tölteni, és szüntelen jót tenni az emberekkel, és rózsaesőt akarok hullatni az emberekre. Ez a rózsaeső, ez a kegyelemeső. És hát amit kért életében, azt meg is kapta az Istentől, és mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy micsoda kegyelmek áradatát tudja csak ő, Lizzie kis Szent Teréz, kiesdekelni a mennyei atyánál. Hát akkor mit tud értünk tenni a szűzanya, és mit Jézus, aki az egyetlen közbenjáró, az atya és köztünk. De mégis mi is, és a szentek is közbenjárók lehetünk Jézus Krisztus által, a Szentlélekben, és nagyon sokat tehetünk egymásért, imádkozva, mert nagy ereje van a buzgó és tiszta lelkű ember imájának. Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az Atyának jobbján, mint ahogy a Hiszek Egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe, a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez. A test oda vágyik, ahová a fő már elérkezett. Jézus ott van az Atya jobbján, emberként is. Az Istenhez emelt szív az Eukarisztiában, Szent Ágoston szerint már nagyon közel van a mennyországhoz. Nekünk a mennyország nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már itt a földön, a keresztséggel elkezdjük élni a mennyországot, megkapjuk a Szent Lelket, aki Isten életében részesít minket, és a kegyelem által már itt elkezdődik számunkra a mennyország, és kiteljesedik majd a mennyben. És mint ahogy az apostolok, amikor elmentek onnan, arról a helyről, ahol Jézus a mennybe ment, örömmel mentek, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak. És nekünk is ez a földi élet, bár sok nehézség és szenvedés közepette, de mégiscsak öröm telik el, hogy legyen, Pál apostol, és az örömre buzdít minket. Örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek, mert már itt elkezdődik számunkra a mennyország. Egy kicsit itt is vagyok, egy kicsit ott is vagyok. A gravitáció, a földi gravitáció, minthogyha engedne, és emelkedik a lélek. Néhány szentnél, például Avilai Szent Teréz, Kopertinói Szent József, ő tudjuk, hogy még a testük is megemelkedett, ez az úgynevezett levitáció. Ez nem egy ördögtől való dolog, bár Kopertinói Szent Józsefnél azt hitték, hogy azzal vádolták, hanem a lélekkel együtt a test is megemelkedik. Olyan egységben voltak az Istennel, hogy emelkedtek. Dobáljunk ki mi is mindent a léghajóból, ami nem engedi, hogy emelkedjen a lelkünk. Vagdossuk el a köteleket, ami még oda kötöz minket a földhöz, már a lelkünket, és engedjük, hogy a meleg légáramlat, az isteni kegyelem emeljen minket egyre magasabbra, egyre közelebb az Istenhez. Mi sas szárnyakat kaptunk, ne kapirgáljunk a Baromfi udvarban sasként, hanem merjünk elemelkedni, fölemelkedni és közelíteni. Karácsonykor Isten költözött emberként a földre, Urunk mennybe menetelének ünnepén pedig elsőként lépett be ember a mennybe. A menny és a föld nem ellenségei egymásnak, mint ahogy a test és a lélek sem ellenségek, hanem az ember az egységet testben és lélekben éli meg. Úgy a menny és a föld teljesen összetartozik. Ezt a földet teremtette nekünk az Isten, ami a bűn által kicsit megsérült, vagy talán nagyon eltorzult, mint hogy az emberi lélek is, az emberi test is, természet is, de az isteni kegyelem által, ami Jézus Krisztus által jött a világba, újra rend lesz, és kialakul az isteni rend egyre tökéletesebben, bár teljes tökéletességében csak a mennyben fogjuk ezt megélni. Most pedig hallgassuk meg Jézus csodálatos, magasztos szavait, az ő búcsú beszédét. János evangéliuma szerint: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, hová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus így szólt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt. Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát. Ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. Bizony mondom nektek, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amit én magam teszek, sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenekelőtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mérlegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, már pedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgyhogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemülnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a Lengokat, a Ceglédi és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárcszak szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kínai és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! Ma este a technikus Tompos Péter, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Molnár András. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berec Renáta. Most hallgassák meg műsorajánlónkat! Hamarosan hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára nevelés kutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 órakor híreket mondunk, ezután Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük. Ezután a Miskolci Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri hangverseny sorozatának záró koncertjeiről beszélgetünk. A folytatásban a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek májusi rendezvényei közül válogatunk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlunkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
1: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pál.
0: 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik, melyben először görög katolikus félórát hallanak, majd folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Most Popé Árpádot a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensét hallják.
2: Megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla, és hát azóta sem született meg hasonló nyilatkozat.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című műsorunkban Jeges Mirjam Kármelita nővér az imádságról elmélkedik. 22 óra után kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükbe. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a mennybe menetel és pünkösd ünnepéről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. További tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára nevelés kutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Elsőként Szedmák Zoltán atyának, a Miskolci Mindszenti Plébánia káplányának szentbeszédét hallgathatják meg, amelyet a Szent Flórián ünnepi búcsú mondott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
4: Krisztusban, kedves testvérek! Két olvasmányt kiemelnék a háromból. Az első, az a Szent Lecke, a második pedig maga az evangélium, amit az imént hallottunk. Mert a Jelenések könyvében arról van szó, hogy majd mi lesz? Mi lesz a dolgoknak a vége? És hogyan érkezik célba az egyház? Hogyan nyeri el a mennyei atyának a jutalmát? És ezzel szemben az evangéliumban pedig nincsen másról szó, mint az egyház elindulásának előkészítéséről. Egy figyelem felhívásról, hogy jól vigyázzatok, keresztények, mert hogyha vállaljátok ezt a küldetést, vállaljátok Jézus Krisztusnak a követését, akkor nagyon sok esetben megütköztök majd a világgal, vagy mindazokkal, akik a világ szerint élnek, sőt, még adott esetben a saját családtagokkal is, akik nem követik Krisztust, és nem hallják meg Krisztust. Jézus Krisztus, ahogy haladunk előre az időbe, a szenvedése felé, tudatosan előkészíti az ő tanítványainak a szívét, hogy ne érje őket nagy meglepetés, hogy nem az lesz, amit talán ők gondolnának, hogy hallanak csodálatos üzenetet, az evangélium jó hírét, a föltámadást, és akkor mindenki újongani fog. Mert lesz, aki nem újong. Az nem újong, aki rájön arra, hogy megtérésre van szüksége, de mégsem indul el ezen az úton. És ezt a két olvasmányt egy olyan szent veszi közre, akinek ez a kettő közel volt egymáshoz. Mert keresztényként üldözés áldozata lett, de rögtön részesült a mennyei egyháznak a javaiban, annak az egyháznak a javaiban, amelyről a Szent Leckében hallottunk, ahol üdvrivalgás van, vagy az egyik szakaszban a Jelenések könyvében, amikor János betekintést nyer és kérdezi ott az egyik vént a 24 közül, hogy kik ezek, és ő azt válaszolja, ezek a nagy szorongatatásból jöttek, és ruhájukat a bárány vérében hófehérre mosták. Kezükben pedig pálmaágat lengetnek, hiszen a pálma a mi győzelmünknek a jelképe, és a vértanúk győzelmének jelképe. Itt van előttünk Szent Flórián alakja, aki vízbe dobva lett a tűzoltóknak a védőszentje. Éppen ezért az ő életét nézve két anyagi elem kerül terítékre. A víz és a tűz. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mert mind a kettő nagyon fontos, és hihetetlen nagy a kapcsolata a kettőnek a hitünkben. A kettő között, mármint az olvasmány és az evangélium között, a Jelenések könyve és a Jézusi egyház előkészítése között tűz van. Olyan tűz, amelyet a víz, érdekes módon a víz gyújtott meg bennünk. Miről is van itt szó? A tűz az lángol. És éppen így kell a tanítványoknak minden szorongattatás ellenére, mint a tűz, lángolnia. Ezt a tüzet a keresztség vizében nyerjük el mindannyian, mert amikor lemosódik rólunk az ősbűnnek az átka, akkor nyerjük el a hitnek a tüzét, a Krisztusért való életet, amely lángol bennünk, lángol Krisztusért, az emberekért, és lángol az egyházért. És a tűzzel számtalan esetben találkozunk az Istennek az igéjében, rögtön eszünkbe juthat Mózes égő csipke bokra. A bokor, amely lángol, amely tűzben van, de mégsem ég el. Ezért nagyon fontos ez a kép, hiszen valahogy ez is előkészíti az egyházat. Mert az egyháznak, ahogy a csipke bokornak lángolnia kell, mert általa és belőle akar megszólalni az élő Isten. A tűz képével úgy is találkozunk, mint ami megolvasztja az aranyat és az ezüstöt, és megtisztítja. A keresztségben kapott tűz az, amely képessé teszi az egyházat arra, hogy tagjaiban állandóan megújuljon, alakuljon, formálódjon, állandóan megtisztuljon, és tagjaiban egyre inkább nemesebb legyen. Akkor eszembe jut az Ószövetség és a tűz kapcsolatát, illetően Izajásnak a története, Izajás 6. fejezete, ahol az ő meghívásáról van szó. És amikor Izajásnak eszébe jut, hogy ő mennyire méltatlan az ő hivatására arra, hogy az Isten üzenetét prófétaként a világba vigye, akkor azt látja, hogy az Úrnak az angyala egy tüzes parazsat vesz el az oltáról, megérinti vele Izajásnak az ajkát, és azt mondja az angyal, hogy mivel ez illeti ajkadat, elvétetik a te gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Ugyanakkor, testvérek, még az a kép is eszembe jut, amit nagyon sokszor imádkozik az egyház a reggeli dicséretben, általában vasárnap kerül elő ez a nagyon hosszú zsoltár, amit úgy hívunk, hogy a három ifjúnak, Hananyának, Azarjának és Misaelnek a hála éneke, akiket a babiloni király tüzes kemencébe dobott, de ők a kemencében nem megégtek, hanem a kemencében táncoltak, és mindenki csodájára járt, hogy az Isten ebből a tűzből kimentette őket. Jézus Krisztusnak a szava is eszembe jut, aki egyértelműen megfogalmazza, hogy tüzet hoztam a földre, és ez a tűz csak később válik láthatóvá. Ez a tűz, ez pünkösnek a tüze. Azoknak a lángjelveknek a tüze, amelyik mindegyike leereszkedik az apostolokra, akikből korábban egy félénk, egy visszahúzódó, egy megijedt apostolokból egy egészen hősies, bátor, az egyházért küzdő és Krisztus tanítását a világ végéig elvivő apostolok lesznek. Mert a tűz ezt teszi bennük. Ezért jó, hogy ég bennünk ez a tűz, ezért jó, hogy a bérmálásban, személyes pünkösdünkben mindannyian vettük ezt a lelket, amely lángol és eleven bennünk. Ezt a tüzet a víz, a keresztségnek a vize gyújtotta meg tehát bennünk. Mi az, ami táplálja ezt a tüzet? Ezt a tüzet táplálja maga az eukarisztia. Lehet, hogy néhányan találkoztatok itt a képpel az interneten, a Facebookon, hogy persze lehet arról vitatkozni, ez most tényleg így volt, vagy nem, nem is ez a lényeg. Meg ez nem olyan módon ad hozzá, vagy veszel a hitünkből, hogy egy kép jelent meg az interneten, hogy egy pap éppen az eukarisztiát emeli föl a paténán, és amikor megcsinálták ezt a fényképet, és utána ránéztek, azt látták, hogy az eukarisztia ezen a paténán lángol, és lángnyelvek jelentek meg benne és rajta. És hogy most az ember dolga, hogy ezt elhiszi vagy nem hiszi, mert ahogy mondtam, ez a hitünkhöz nem ad hozzá olyan értelemben, de nem is vesz el, de mindenképpen egy jó megerősítés arra, hogy valóban, amikor veszed az eukarisztiát, akkor ezt a tüzet veszed. És eszembe jut a görögkatolikus liturgiának a szövege, a görögkatolikus liturgián, amikor áldoztat a pap, és adja az eukarisztiát a két szín alatti áldozási módon, akkor azt mondja, azt imádkozza közben, amit az Izajásnak mondott az angyal, hogy íme, mivel ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Testvérek, azért vagyunk itt az eukarisztia ünneplésekor minden vasárnap, mert ezt a tüzet akarjuk venni az eukarisztiában. És sokszor mondják talán emberek, hogy elmegyek a templomba, hogy kicsit megnyugodjak. Ez nem jó. Nem megnyugodni jövünk ide. Nem, mert hogyha megnyugszunk, abban benne van az is, hogy hallunk olyan valamit, ami mondjam így minket igazol, és azt gondoljuk, hogy jó az az életünk úgy, ahogy van. De nem erről szól a vasárnap. Azért jövünk, hogy tüzet vegyünk. Azért jövünk, hogy hazamenve lángoljunk. Lángoljon bennünk elevenen az élő hit, és a Krisztussal való találkozás tükröződjön rajtunk és bennünk. Ezért fontos a tűz. És testvérek, amiket felsoroltam, csak ezek. A minket és az általunk az egyházat megerősítő, megújító, és megtisztító tüzek biztonságosak. Csak ezek azok a tüzek, amelyeket táplálni kell, mert ezek minket táplálnak. Eszembe jut Szent Bernátnak a mondása, aki azt mondja, hogy lángolj és világíts, de csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség, lángolni és világítani. Ez maga a tökéletesség. És ahogy az elején fölvezettem, nem csak a tűzről kell beszélnünk, hanem a vízről, mert a víz az a hely, ahol Flórián is, meg mi is a keresztségben megtisztultunk, és a víz az a hely, ahol ez a Szent Flórián elnyerte a vértanúságnak a koszorúját. Bennünk a tűz a víz által születik. A lelki életünk a víz által indul el, mint ahogy az élet a víz által indul el, hiszen amikor felütjük a szentírásunkat, rögtön ezzel találjuk szembe magunkat. A föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ahogy a tűznek, úgy a víznek is van pusztító ereje. Láttuk ezt Noé történetében. De Noé történetében nem csak úgy tekintünk a vízre, mint pusztító erő, hanem mint megtisztító elem. De ha tovább megyünk, ott van Mózesnek a története, ahol Izrael, Isten népe, szintén víz által menekült meg. És ez előre vetíti mindannyiunknak a keresztségét. Mert a vörös tenger, ahogy ketté vált, és Izrael fiai száraz lábbal átkeltek rajta, úgy vezet ki bennünket az Isten, mindannyiunkat a bárány vérén át, a halálból, Egyiptomból, saját bűneink, rossz szokásaink Egyiptomából, és vezet bennünket a szabadság, vagyis Kánaán földje felé. Eszembe jut Ezekiel, és a templom küszöbe alóli víz, és ahogy leírja a Szentírás, hogy ez a víz, akikhez elért, azok újonganak és örvendeznek. És ott van a Jordán, ahogy Krisztus belemerül a Jordánba, teljesen a teste alámerül, mint ahogy az emberi test alámerül a földbe és a sírba, amikor meghal. És ahogy Krisztus feljön a vízből, mint egy új ember, úgy fog majd az Isten bennünket is újjáalkotni, újjáteremteni, amikor kiszólít a sírból és életre támaszt. A keresztségben belemerülünk Krisztusnak a halálába, és megkapjuk Krisztusnak az életét. A víznek tehát a mi szemünkben nem pusztító, hanem megszentelő ereje van. Testvérek, mindannyian kétszer halunk meg, és kétszer születünk meg itt a földi életben. Először megszületünk az életbe, de az áteredő bűn miatt bizonyos értelemben még halottak vagyunk. De utána a keresztségben újjászületünk a víz által, és egy az egyben vele párhuzamosan meg is halunk benne, mert meghal bennünk a régi Ádám, meghal bennünk a bűnös ember. És még nem egyszer tényleg eltávozunk, és az eltávozásunk után jön a tisztulás, ahol az Isten megtisztítja lelkünket, hogy magához tudjon emelni minket. Így tekintünk a vértanúkra, akik meghalnak ennek a világnak, meghalnak testben, és egyből megszületnek a szentek közé. Krisztus vére megmenti őket. Krisztus vére, miként megmentette a zsidókat Egyiptomban, Krisztusnak a vére úgy ment meg bennünket. Ahogy a bárány vérét ontották és fölkenték az ajtófélfára, mint egy jeleként annak, hogy ők Isten választott népe, úgy ment meg majd az új szövetségben bennünket Krisztusnak, az egyetlen tiszta és hibátlan báránynak a vére. Ezért becsüljük nagyon a vértanúinkat, mint olyanokat, akik az önfeláldozás legmagasabb fokáig követték Krisztust. A vértanúk emlékezete tehát él nemzedékről nemzedékre. Sok vértanút ismerünk, köztük a ma ünnepelt Flóriánt is, de sokan vannak, akik csendben válnak vértanúkká. A néma vértanúk, akikről a hírek nem szólnak, akiknek a nevét talán nem tudjuk, de az Úristen megemlékezik róluk, és közben járóként állítja őket a szentek közé. És ha megkérdeznéd, hogy miben áll az egyháznak a megújulása, az új életre való fölkelése, akkor azt mondanám, hogy a vértanúkban. Nem azokban újul meg és válik az egyház egyre nagyobbá, akik a világnak próbálnak a kedvére tenni, és cserében feladják még az igaz tanítást is. Ennek is megvannak a nyomai ma, és ennek is megvannak a kísértései. Nem azokban, akik magukat sztárolják, és közben elfelejtik a lényeget, mert ilyennel is találkozunk. Nem azokban a híres sztárokban, ezt is lehet idézőjelbe tenni, akik, mondjam így, betérnek egyszer-egyszer egy misére, vagy szentségimádása, és az egyház néha így talán tévesen fölkapja őket, és talán azt érezheti, hogy el kellene ájulnunk most ettől. Egyáltalán nem, mert az ember változik. Az embernek jöhetnek fordulatai. Krisztus az, aki állandó, és aki nem változik. És a vértanúk, akiknek hősiessége nem változik, és akinek érdemeit senki sem vonhatja kétségbe. A vértanúk tehát nagyon fontosak számunkra. A vértanúkban kell felfedezni azt, hogy ők az igazságért haltak meg, és az igazság pedig számunkra maga Jézus Krisztus. Ők különleges pártfogói minden korok egyházának, mint olyanok, akik áldozatból közben járókká váltak. Testvérek, ezen a mai ünnepen ezért kiáltunk fel, Szent Flóriához, ezért emlékezünk meg róla, amikor összejövünk, hogy ünnepeljük az eukarisztiát, a Mesternek az áldozatát, és kérjük Szent Flóriánt, Szent Flórián, könyörögj érettünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
0: Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának nevelés kutatónak gondolatait hallgathatják.
5: Ha kisbabád vagyok, érints meg. Szükségem van az érintésedre úgy, ahogy talán sose képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess. Ringass el, puszíj meg és simogass. Ha gyermeked vagyok, érints meg. Akkor is, ha dacos vagyok, vagy elutasítalak. Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerüljünk egymáshoz. Ha kamasz fiad vagyok, érints meg. Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem, csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van a hangodra, a karodra, a bennem élő gyermek érted kiált. Ha barátod vagyok, érints meg. Semmi nem mutatja jobban a szeretetedet, mint egy ölelés, amely azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Ha életem párja vagy, érints meg. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem, de csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van a vigasztaló, lágy érintésedre is, amely arra emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok, érints meg. Ha van is családom, akit megölelhetek, szükségem van anyám apám karjára. Szülőként másképp látnak. Ha idős szülőd vagyok, érints meg. Ahogy én érintettelek, amikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd meg fáradt tagjaimat közelségeddel. Bár a bőröm ráncos, érintése vágyik. Ne félj, érints meg. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kicsi kis gesztusok. Jó, lényegkiemelés csak érzelmi intelligencia készség. A balagy félteke az tud elemezni, szépen részekre szed, de minden rész egyformán fontos. És nem tudja azt mondani az egyikre, hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontos. Érted? Ezt nem tudja. Ez csak a jobb agyfélteke tudja, ami az érzelmi intelligenciának a területe. Gondold meg, van, mit tudom én, egy családi büdzsé, és összeadjuk, te ennyit hoztál, én ennyit hoztam, ennyi pénzünk van, ennyi nap van, ennyi fóka van, ennyit beosztunk, egy napra ennyi a kaja pénz, meg ennyi, mit tudom én, valami jó. Ez így rendben van. Igen ám, de a feleséged Judit, és karácsony környékén van a névnapja. És akkor nagyon drága a virág. És akkor nézed a büdzsét, hogy hát ebből nem jön ki egy csokor tulipán, de az a kedvence. Mit mond a balagyféltekés az, akinek nincsen érzelmi intelligenciája. Szépen szűken megmondja, édes Juditkám, nagyon bírlak, és majd nyáron kapsz egy kis tulipánt, mert most ez így nem fér bele, megértheted. Mit mondasz, érzelmileg intelligens, hogy drága Juditkám, persze én is látom a büdzsét, de te mindennél fontosabb vagy, és ekkora kerek virágcsokrot hoztam neked, és holnap zsíros kenyeret ebédelnék, ha lehetne. Jó. Nagyon fontos ebben a szövetségi létben, amikor ezek a megpróbáltatások, ezek a nehezek vannak, ezek a nem tudom micsodák, tehát érted, amikor olyan feloldhatatlannak tűnik, amikor nem tudunk, és hordozzuk azt a feszültséget és mindenfélét. A szövetségi létben azt mondja ez a kutató, és hát Kenteni Katya is ezt hangsúlyozza, hogy erre a válasz, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Tudod? Szóval, hogy ebben tudunk. A jó Isten is a szövetségünkben így viselkedik velünk. Hányszor vagyok úgy, hogy azt kell neki mondani, hogy hát én téged nem értelek, apám, de azért szeretlek, gyere újra. És ez a válaszunk ebben a helyzetben. Tehát egy érzelmileg intelligens, alakulni tudó, rezdülni tudó, és most már biztos, hogy érzik, hogy miről van szó, hogy ezek micsodák, ezek az érzelmi intelligenciák. Azt szokták mondani, hogy ilyen puha készségek. Ez fogja eldönteni azt, hogy mélyül, él, eleven, pulzál az a kapcsolat, vagy nem. Vagy nem. Tehát azt mondja Albert Einstein, hogy azon múlik, hogy az érzület él-e, hogy azt mondja, hogy ha a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret, akkor elpusztul az élet. És ez a lelkiismeret tulajdonképpen erre is szokták mondani, hogy ez az érzelmi intelligencia. De én nem csak erre gondolok, biztos érezték, ez nem csak a lelkiismeret dolga. Ez a finomság, az egymásra hangolás, az a rezonancia, érted? Az a rezonancia, amire ugyanúgy tudunk egymásra rezdülni, ahogy talán az elején is tudtunk. Tehát egy táncra hívja az embert, egy együttmozdulásra, egy szenvedélyes együttlétre, amiben mindig fel tudjuk ezt egy kicsit, és ez az érzelmi intelligencián múlik. Hogy fel tudjuk-e, kis humor, az is érzelmi intelligencia, most nem volt mi. Ugye a játék, az intimitás, a gyengédség, az ölelés, a kicsi helyzetek, az átkeretezés, a megfordítás, a humor is egyébként ilyen. Érted? Ezerféle ilyen. És mit mondtunk erről? Sok tapasztalat kell belőle. Sok. Mert különben ritkítás történik, és olyan, mintha nem is lett volna ott. Tehát ezt így lehet. Nem megértésen áll. Nem okosságon. Nem végzettségen. Nem pénzen. Időn, igen. Időn. Egymással eltöltött időn azon nagyon. És egymás felé forduló ilyen nyitott figyelmen. Ez az érzelmi intelligencia tulajdonképpen.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytattuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató gondolatainak bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra, számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ismét zöld hetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese, David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, kiemelve ezzel a gyerekek szerepét a környezetvédelemben. Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlévőket a Líceum udvarára invitálták, ahol egy pillanatra tittel zöldbe borult a tér egy közös flashmob erejéig. Április 21-én a Líceum udvarán folytatódott a zöld hét, ahol a Tittel Pál könyvtár munkatársai bögre kaspó bőrzével, vászontáska csereberével, valamint könyvcsere akcióval készültek az odalátogatók számára. A szerda este párhuzamosan futó nemzetközi hét és a zöld hét részvevői gyűltek össze a Leányka bisztróban, ahol megkóstolhatták az egyetem borait és tesztelhették tudásukat a fenntarthatósági kocsmakvíz során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laskai Anna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak I. és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalomórákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
4: Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga Illyés Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor így, és hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, ez hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
3: Pedig biztos szívesen olvasta volna.
4: Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született. Négyen voltak testvérek Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete. Ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok. Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után Illyés Gyula ellátogatott ide, és ugye híres az Illyés házas, Illyés Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
3: És mit jelent ez? Azt, amire gondolok?
4: Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
3: Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán Illyés Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosságot volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
4: Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás.

0: beszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőttekké válhassanak.
1: Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
0: Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy Doboz nevű községben végezte, ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova Illyés Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy Illyés fogalmazott, 3-szor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal kárpótolni egyébként Flóra és Illyés, és ide hoztam egy idézetet, mert nagyon sok minden ebben a kis szövegrészben felelhető az is, hogy mennyire küzdelmes volt ez a kutatás, illetve az is, hogy Illyés miképpen segítette feleségét a kutatás során. Illyés írta az egyik művében egyébként 86-ban ezt. Mese, hogy gyermekkabátot lehet 7 pengőért kapni, a legolcsóbb 10. Le kell tennünk arról, hogy 20-at vegyünk. Az egyik ószeres nagyobb tétel esetén hajlandó 8-ért adni darabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisszük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házas párunk Illyés és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is, Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják, például Kozmuca Flóra volt talán az első

0: talán egyike a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
1: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő. Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felső oktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltehetően nem gyakran mozgott női közegben.
0: Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címmel az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt. A mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadása már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munka lehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetés ért, amikor plenáris előadónak felkértek, és akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is. És nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát, hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre zavarja, és ez egy idő után ilyesnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
1: Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január másodikai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
0: Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye I. és Mária szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egy egyedüli gyermekként, I. és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy bele túl keveset foglalkoznak, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek a lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai, hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor ilyest olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy ilyest próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de ilyest erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncú gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte Iest abban, hogy ráérnek még az evéssel. Tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy ő úgy képzelt kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festő, szobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ez most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és Iés Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő, óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez ilyes esetében is elmondható.
1: A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
2: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. csend hangjai. Értékeinkről szólva. Huszonegy óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte József Nádor téri épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület mutyinak, jegyezte meg. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tercet építsenek. Ez ma elindult, fogalmazott a posztban. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról, kommentelte a Kereszténydemokrata politikus Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki, mutatott rá Rétvári Bence. Donald Trump amerikai elnök szerint nincs szükség szívességre Kínától a hormozi szoros újranyitásának érdekében. Az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Az elnök hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint Xi Jinping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabadhajózás helyreállításához. Úgy gondolom, hogy meg fogja tenni, mert végső soron azt szeretné látni, hogy újra nyílik. Az energiának, illetve az olajának a 40%-át onnan kapja. Fogalmazott Donald Trump, ugyanakkor megjegyezte, nem kérek szívességet, mert amikor szívességet kér az ember, akkor azt szívességgel kell viszonoznia. Donald Trump elmondta, hogy azért utasította el Irán legutóbbi békejavaslatát, mert nem tartalmaz elegendő garanciát Teherán nukleáris programjának leállítására. Közölte, hogy elfogadhatónak tartja az ajánlatnak azt a részét, hogy Irán 20 évre függesztené fel nukleáris programját, de az általuk vállalt garancia mértékét nem. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. régiónkban a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
7: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét május hónapban is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Jól megszokott programajánló rovatunkkal jelentkezünk a Szent István Rádió Kultúrkör című műsorában. Nos, milyen programokkal is érkeztél ide, kedves Krisztián, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába és hozzám?
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is be természetesen. Nagyon sok a programunk most is, bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért már túl vagyunk néhány programon, és csak azért szeretnék egy picit visszatekinteni, hogy hallják a kedves hallgatók, hogy mik is voltak hónap elején nálunk, hiszen én azt gondolom, hogy olyan exkluzív programokkal kedveskedtünk mindenkinek, mint úgy itt Tritko előadása, ami Csernobilról szólt, hiszen tudjuk, hogy 40 éve, 1986. április 26-án hajnalban megváltozott a világ, egy addig teljesen ismeretlen kisváros, Csernobil neve pillanatok alatt világhírű lett. És hát azt boncolgatta gyakorlatilag az előadás, hogy mi és miért történt pontosan. Egyébként ott voltam a előadáson, tehát a háttérben, és azt kell, hogy mondjam, hogy zseniálisan építette fel. Tehát nem csak egy ilyen katedráról való beszéd volt Trütkó részéről, hanem díszletelemeket is hozott. Nem akarom lelőni egyébként magát az előadást, mert biztos, hogy ez máshol is látható lesz, tehát nem csak nálunk. De mondom, tehát amilyen kérdéseket boncolgatott, és ahogyan kinézett és fel volt építve az előadás, az abszolút profi munka volt. Hogyan hallgatták el a hatóságok katasztrófát, például erről is beszéltünk, hogy milyen Csernobil ma, mi az igazság és a hazugság a térséggel kapcsolatban, és ami szerintem nagyon-nagyon jó, hogy a csernobili zóna ideggyógyász főorvosa ott volt exkluzív vendégként, aki most már majdnem 90 éves, 80 és 90 év között van, hihetetlen. Ő mondja, hogy mindig el is megy, hiszen a Jóisten kegyelméből él a mai napig, és gyakorlatilag, tehát hihetetlen, amiket mondott, hogy mit csináltak a helyszínen, hogy hogyan vizsgáltak, hogyan próbáltak gyógyítani. Hát nagyon tanulságos előadás volt. Aztán volt sör, nem az ital, hanem a Shakespeare összes rövidítve. Hát ez Shakespeare összes művei 2 óra alatt, rekordkísérlet, de már több mint 2 évtizedet töretlen sikerességgel megy ez az interaktív műsor. Gáspár András, Simon Kornél és Sövegjártó Áron, aki ugye a költészet napja alkalmából is itt volt nálunk, ők adták elő. Aztán újra itt volt az Abigail, Szabó Magda Abigail a Bánfalvi stúdió előadásában, tehát ez megint teltházas volt, és ez a mű gyakorlatilag megjelenése óta kiapadhatatlanul az érdeklődés középpontjában áll, legyen szó akár a sokadik kiadást megélő regényből, vagy az abból készült évről évre ismét levetített TV-film sorozatról, vagy akár a musical változatáról. Hát én azt gondolom, hogy minden generáció számára mai napig meghatározó érvényű jelentőséggel bír, és jók voltak a szereplők is, tehát a szereposztás is. Varga Izabella, Hujber Ferenc, Szőke Zoltán, Pásztor Virág, Sándor Péter sorolhatnám. Aztán már nem fogom itt húzni jobban az időt, de nincs a kilakik itt, Michael Kunitól, amit milliószor mondtunk már nálad. Ez is újra visszatért. És sokan voltak, meg a csoportterápia, ami itt most nem a pszichiátriára kell gondolni, vagy a pszichológiai rendelőre, hanem egy musical comedy volt 2 részben, ez direkt ejtettem így, mert hogy ilyen fonetikusan írták le alcímként a Veresegy Színház előadásában. És a Szép nyári nap is volt nálunk, az a Neoto musical, amit milliószor mondtunk már nálad a Veresegy Színház előadásában. És adásunkkal egy időben zajlik a Találj vissza önmagadhoz, Szabó Péter előadása, egy jól ismert motivációs tréner, tehát május 14-én, csütörtökön, amikor visszatalálsz önmagadhoz, mondja az ajánló, egyszer csak elkezdesz bízni magadban, a képességeidben és a lehetőségeidben. A döntéseid tudatosabbá válnak, és nem kell folyton másokhoz mérned magad, mert érzed, hogy jó irányba haladsz a saját utadon. Magabiztossággal tölt el, hogy megvalósíthatod a vágyaidat, miközben tudod élvezni a jelen pillanat örömét is. Az előadáson, ezen az önismereti folyamaton vezet végig minket Szabó Péter, hogy tisztán láthassuk, hogy hol tartunk most, és pontosan tudjuk, hogy hová szeretnénk eljutni, és a kezünkben legyenek azok az eszközök, amelyekkel lépésről lépésre önazonosan haladhatunk a megvalósításig. És hogy ha úgy érezzük, hogy eljött az ideje a változásnak, akkor bizony vele tarthatunk ezen a programon. Mondja Szabó Péter, tehát találj vissza önmagadhoz, Szabó Péter előadása a csütörtöki napon, május 14-én.
0: Kiállításokról is beszélgetünk mindig a programajánló riportunkban, ezúttal is így van ez, május hónapban. Milyen kiállításra és kiállításokra számíthatnak az érdeklődők?
1: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, mármint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a mai különleges és gasztrotörténeti jelentőségű Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pálra. Az utazó kiállítás a Nemzeti Művelődés Intézet Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának szervezésével valósul meg, és hát ahogy mondtam is, tehát a háznyitvatartás idejében este 10-ig gyakorlatilag minden nap látogatható, de volt két kiállítás megnyitónk is, úgyhogy az ifjúsági házban és az Adiban természetesen ezek látogathatóak, érdemes ezt is megnézni. És akkor nézzük, hogy mi jön még, mert hogy a tematikus klubunk is, a Jazz Inside Band koncertje is visszatér, most május 22-én pénteken 8 órai kezdett a Műha kávézóban, hát erről mi mást mondhatnénk, mint hogy igényes jazz muzsika minden hónapban, a műfaj kedvelőinek a remek hangulathoz pedig a Műha kávézó egyedi milliói járul hozzá, és amivel lezárjuk a május, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola néptáncgála műsorával, itt közreműködnek az iskola csoportjai és a Színvavölgyi Néptáncművész, május 31-én vasárnap 5 órakor lesz.
0: A tagintézmények további májusi programjairól, valamint az általad is említett másik két kiállításról bővebb információkat kaphatnak az érdeklődők. A fontosabb elérhetőségeken melyek ezek?
1: Ezek az elérhetőségek az internetes felületeink, tehát gyakorlatilag a weboldaink és a közösségi média felületeink.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, június hónapban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó rádiózást kívánok a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Gyethai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Idén a 2026-os évadban itt. Nos, milyen koncertélmények várnak még ránk?
1: Üdvözöllek én is, köszönöm, hogy itt lehetek. Bérletünk záróhangversenye május 18-án hétfőn 7 órától kerül megrendezésre a Művészetek Házában, Állatok farsangja másként címmel.
0: Érdekes a cím.
1: Így van, mindjárt ki fogok rá térni, hogy miért is kapta a koncertünk ezt a címet. A BDZ à la carte kamara együttes, Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel és Lackfi János, József Attila díjas magyar költő és íróval adják elő ezt a különleges eseményt. Saint-Saëns zenéje eredetileg is farsangi szórakoztatásra készült, már a reneszánsz madrigálok világában is kísérletet tettek arra, hogy állatok jellegzetes tulajdonságait jelenítsék meg a zenében. Nem voltak ezzel másképp a későbbi korok zeneszerzői sem, de mindközül talán Camille Saint-Saëns ment a legmesszebb, aki egy több tételből álló ciklusban jelenítette meg az állatok farsangját. Ezen a farsangon azonban nem csak állatok vannak, a szerző ugyanis az állatok közé sorolta a skálákat gyakorló zongoristákat is, de egyik másik állat zenéjénél megjelenik egy-egy Offenbach vagy Wagner paródia is. Ezen az estén nem csak a francia mester humora és karakterérzéke gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, hanem Lackfi János saját, maga által előadott, ehhez a műhöz készült versei, más szerzők állatzenéinek felidézése és Balázs János virtuóz zongorajátéka is, hiszen Saint-Saëns eredetileg két zongorára írt zenei anyagát egyedül szólaltatja meg, melyben partnere a BDZ à la carte kamara együttes tagjai lesznek. Bérletünk záró koncertje tehát május 18-án, hétfőn 7 órától a Művészetek Házában hallgatható meg. Jegyeket a Kossuth utcai Filharmónia irodában, vagy online a jegymester.hu oldalon vásárolhatnak.
0: Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez? Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és bíztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
0: Nos, milyen koncertek is kaptak helyet az idei EGRI Filharmónia bérletben?
1: Az EGRI Filharmónia bérlet 26-os évadában is a klasszikus zene legjavát hozzuk el Egerbe. Világhírű művészek, kiváló zenekarok és különleges műsorok várják a közönséget. Nagy öröm számunkra, hogy EGRI bérletünk évek óta teltházas most már is várólistás.
0: Az mit jelent, hogy mindig teltházzal elkelnek a jegyek, és vannak olyan érdeklődők, akik várnak arra, hogy megüresedjenek?
1: Igen, mi ugye mondhatom szervezői szempontból, hogy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk. Tulajdonképpen minden helyre bérletet tudtunk eladni, ebben az évadban is. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órától a Gárdonyi Géza Színház színpadán kerül megrendezésre, ahol a Danubia zenekart fogadjuk szeretettel Hámori Máté vezényletével. Műsoron Beethoven 3. Leonóra nyitánya, Beethoven F-dur Andante Favori című darabja, Beethoven A-dur szonátája, s végezetül Beethoven 7. A-dur szimfóniája. Amikor erre a Beethoven műsorra gondolok, nekem mindig az jut eszembe, mennyire személyesek ezek a darabok, még akkor is, ha a nagy zenekari művekről van szó. A Leonóra nyitányban ott van az egész belső küzdelem és szenvedély, ami Beethoven életét ugye végigkísérte. Az Andante Favori szinte egy intim vallomás, sokan a halhatatlan kedveshez kötik, vélhetően Antoni Brentanohoz, aki Beethoven legnagyobb szerelme volt, egyben legnagyobb csalódása is, hiszen ő többször is férjhez ment, de egyszer sem Beethovenhez, és ő újra és újra feltűnik egyébként Beethoven életében és főként késői műveiben. Az Opus 110-es A-dur szonátában, mintha a remény is az összetörtség váltogatná egymást egészen felemelő módon. A 7. szimfónia pedig mindezek után felszabadító, energikus zárás, mintha Beethoven végül mégis az élet örömét ünnepelné. Várjuk Önöket szeretettel Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órakor kerül megrendezésre a Gárdonyi Géza Színházban.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, készen van, és már szinte előre tudjátok az évad koncertjeit. Na de ilyenkor már gondolkodtok, és kitaláljátok, hogy mi is lesz a következő évad programsorozata és koncertkínálata? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Egy kicsit ahassuk be a kulisszatitkokba a kedves hallgatókat.
1: Igen, igen, már abban az időszakban vagyunk, amikor már tulajdonképpen hetek óta tervezgetjük a következő évad bérleteit, hiszen ugye a Filharmónia Magyarországnak 17 városban vannak bérletei. Ez 17 felnőtt bérletet és 5 orgona bérletet jelent. Ez természetesen egy óriási műhely munkának tekinthető. Ugye a Filharmónia igyekszik a produkciók, a zenekarok, szólisták, karmesterek legjavát elvinni minden városba, ahol bérlete van. Így aztán ugye ez tulajdonképpen egy óriási sakkozás, hogy akár a Budapesti Fesztivál zenekar, ha gondolok a Nemzeti Filharmonikusokra, hogy ezeket az elfoglalt együtteseket ugye el tudjuk vinni ezekbe a városokba. Tehát ez egy nagyon összehangolt munka.
0: Az Egri Filharmónia bérlet már választ ad a kérdésemre, hogy mennyire népszerű manapság a komoly zene, de te, mint főszervező vagy az egyik főszervező, mit tapasztalsz? Van még igény a komoly zenére most a 21. században?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy van igény, van létjogosultsága ezeknek a koncerteknek. Hál' Istennek itt a 26-os évadban, hogyha országosan tekintünk a bérleteinkre, akkor több mint 1000 fővel emelkedtek a bérleteseink száma, és természetesen várjuk a fiatalabb réteget a közönség soraiba, hiszen ez egy olyan műfaj, ami nem csak az idősebb korosztály számára szórakoztató. Nyilván ezért is szervezünk ugye mi ifjúsági koncerteket. Ifjúsági koncertekből több mint 200 000 látogatottságunk van egy évadban, tehát több mint 200 000 gyereknek juttatjuk el az ilyen minőségi, nem csak komoly, de minőségi zenét, és ezzel is nyilván az a célunk, hogy a későbbiekben nem csak saját magunknak, de ugye a klasszikus zenének építsük a közönséget.
0: Akkor remélhetőleg lesz a fiatalabb nemzedékben is utánpótlás.
1: Igen, abban reménykedünk, hogy akár itt az általános iskolásoknak, akiket ugye látunk a közönség soraiba, majd egyszer ugye akár a Művészetek Házába viszont lássuk felnőtt bérletes koncertjeinken, vagy a Gárdonyi Géza Színházban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Gyethai Dánielnek, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserének.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával. Kultúrkör című műsorunkban soron következő programajánló riportunkat készítjük el, hiszen itt a május hónap, és bizony május hónapban is számtalan programmal várják a könyvtár és tagintézményei a kedves érdeklődőket.
1: Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtérre, és több helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. És aztán könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyve az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden, 17:30.
0: Szubjektív véleményedre kíváncsi vagyok, nagyon sokszor vagy beszélgetőtársa különböző íróknak, könyvszerzőknek. Minden esetben elolvasod ezeket a könyveket, és felkészülsz, gondolom, a beszélgetésre, ez kérdés sem fér, de ennyiféle fajta könyvet van időd elolvasni és rákészülni a beszélgetésekre? Kicsit a kulisszatitkokba is avasd be bennünket, kérlek.
1: Igen, azon túl még az ember úgy is készül, hogy elolvassok minden cikket a szerzőkről. Esetleg megnéz videót. Például az nem itt volt a könyvtárunkban Putnokon, Kecskési Tollas Tiborról született egy tanulmánykötet Hajnal Géza tollából, és annak volt egy budapesti könyvbemutatója, és szerencsére annak meg volt a videója, tehát meg lehetett nézni. Nyilván nem azokat a kérdéseket tettem fel, és mondta is Hajnal Géza, hogy örült, hogy új kérdések voltak, és biztos vagyok benne, hogy fordított esetben is, aki akkor ott vele beszélgetett Budapesten, és mondjuk az lett volna később, és megnézi ezt, akkor megint más kérdések. Más érdekli. Nyilván vannak azonos dolgok, amik mindenkit érdekelnek, meg én próbálok azért arra is gondolni, és úgy kérdezni a szerzőket, hogy mi érdekelheti a közönséget, és a végén, ha ezek mégsem hangzanak el, akkor a közönségnek megadjuk a lehetőséget. És nagyon sokszor élnek is ezzel, például a legutóbbi alkalommal is volt ilyen jellegű. Ezt fontosnak tartanám, hogy így legyen.
0: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
1: Érkezik dr. Rátki Emőke. Volt nálunk már régebben, ő nagyon jó németes, azt hiszem talán tolmácsol is, és ő is Sziszi Erzsébet királyné történetét kutatta, de nem úgy, mint Káli Rozmis Barbara, hanem kimondottan a lovakkal való kapcsolata. Hát a Romy Schneider filmben is látjuk, hogy nagyon sokat lovagolt Sziszi, Andrássy gróffal is eltűntek ott a árgus szemek elől, annak idején Gödöllőn van a harmadik részben egy ilyen jelenet, emlékszem, meg amikor kilovagol a Práterbe, és mindenki felháborodik rajta. Na, a lovakkal való kapcsolatáról szól dr. Rátki Emőkének az előadása. Erzsébet királyné a nyeregben, ez a címe, május 19-e, kedd, délután 4 óra a kezdés.
0: József Attila könyvtárban?
1: Így van, a József Attila könyvtárban lesz. 22-e péntek, Kafka Margit könyvtár, délután 3 és 6 óra között ott a Park utcában van ez a könyvtárunk. Egyrészt a Legyél te is nagy hó-hó-hó-horgász című rajzversenyünknek lesz az eredményhirdetése, Csabóka Manóka interaktív zenés gyerekműsor, de mellette kézműves foglalkozás, szerencsekerék, akkor csillámtetoválás, micimackó, fotópont, életmódtanácsadás, minden, ami szemszájnak ingere lesz ott, úgyhogy nagyon érdekes program, és egyébként ennek a rajzversenynek nem csak ugye az eredményhirdetés lesz, hanem ez egy kiállítás, megnyitó legjobb rajzokat kiállítják. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végéig Franciaországban, ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól Képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár megszokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regő Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg. Aztán jönnek a méhek. Na, nem szállják meg a Petőfi könyvtárat, de méz az lesz, mert hogy mézédes a méhekről hétköznapi nyelven lesz egy ismeretterjesztő előadás lesz, ott kóstoló mézvásár a Bene méhészet részéről, Benini Téglási Tíme a vezető jön. Hát nagyon sok érdekességet tudhatunk meg, hogy milyen jótékony hatásai vannak például a propoliszt-nak. Megismerhetik a propoliszt és a méhpempőt. Hát most eszembe jut egy sajnos régen elhunyt kollégám, Hubay Gruber Miklós, aki maga is méhész volt, méhészkedett, Eger környékén bizonyára sokan ismerik, mert a Magyar Rádió Egri tudósítója volt, hosszú-hosszú éveken át Szilvásváradon éltek, ő által ismertem meg én is a propoliszt, hogy azt, ha feloldják, be kell lélegezni, és nagyon-nagyon hasznos hatása lehet. Itt ez biztos vagyok benne, hogy május 21-én csütörtökön 4:30-tól majd Benini Téglási Tíme is el fogja mondani. Akkor nézzük az idegen nyelvű könyvtárunkat, a Szabó Lőrinc idegen nyelvű könyvtárat. Május 20-án Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel lesz egy előadás Rémiás Emőke jóvoltából. A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal számos közös programban, szerintem már a Szent István Rádió hallgatóinak korábban is meséltem erről. Hát most is lesz egy ilyen, május 20-a 16:30. És még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Május 15-én Pédányi Gabriella kiállítása nyílik, de nem csak kiállítás lesz Csobbanás címmel, hanem könyvének bemutatója is. A kiállítást majd Ilner Erzsébet nyitja meg, és mellette Kékes Zsuzsana és Szurasenko Dániel blokkflőte virtuóz is közreműködik, úgyhogy jöhetnek, majd én fogok beszélgetni Pédányi Gabriellával. És akkor mellette még következő héten, május 20-án 13:30-tól a Biodiverzitás a könyvtárban címmel lesz Zabari Judit foglalkozása az általános iskolásoknak. Aztán Hoplavel írónő érkezik Záridő című könyvével május 22-én délután 13:30-tól. Mason Murray fog vele beszélgetni. Hát ők egymással nagyon sokszor beszélgetnek, de biztos izgalmas lesz. 4:30-kor kezdődik ez a bemutató. És akkor, hogy ne maradjanak el a gyerekek itt sem, mert a Tompa Mihály könyvtárunkban nagyon sok ilyen gyerekprogram van, és ugye most lenne 100 éves Janikovszki Éva. Az ő történeteiről szól a mese délután, május utolsó péntekén, 29-én délután 4:00-kor kezdődik ez a program. Vidám mesehallgatás, a Te is tudod, a Már óvodás vagyok, Már iskolás vagyok, ezeket a könyveket biztosan ismerik, talán kölcsönzik is az olvasóink, ezekből biztosan lesznek majd érdekességek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
0: Számos programot megemlítettünk és elmondtunk május hónappal kapcsolatosan. Aki nem tudta megjegyezni ezeket az információkat, nem is várjuk el a kedves hallgatóktól, hogy most szóról szóra visszamondják, amit elmondtál, de légy oly kedves, ismertessük a fontosabb elérhetőségeket, ahol részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
1: Kettőt is mondanék, egyrészt a honlapunkat, a www.rfmlib.hu oldalt, tehát a fő oldalon a programok menüpontnál egy ilyen naptár megjelenik, és ha mondjuk egy nap több program van, mert lehet, hiszen Fiók könyvtárunkban lehet program meg máshol is, ott azt lenyitja, és akkor szépen megnézi. Kezdési időpont a címe a rendezvénynek. De Facebook oldalunkon is folyamatosan jönnek az információk. A kiemelt rendezvényekről meg hírek is vannak a honlapon. Tehát a második Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldalát is ajánlom, hogy keressék fel, mert azon is ömlenek az információk, meg sok érdekességet is megosztunk könyvtárral, vagy mondjuk az irodalommal, évfordulóval, jeles nappal kapcsolatosan.
0: Azt említettem, hogy nem is várjuk el, hogy megjegyezzék a kedves hallgatók minden egyes mondatodat. Ezt a programajánló riportot azért készítjük, hogy felkeltsük az érdeklődést a kedves hallgatókban. Remélhetőleg most is sikerült ezt a célt elérnünk, és köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársának. Találkozunk legközelebb, június hónapban.
1: Így igaz, akkor ugye az ünnepi könyvhét mellett még azért lesznek programok itt a könyvtárakban. Várjuk most is a hallgatókat.

0: Évadot hirdettek az Egri Gárdonyi Géza Színházban, de még mielőtt az új bemutatókról beszélnénk, egy ettől aktuálisabb téma, nem sokára lesz a Nyitott Tér Fesztivál, amely tulajdonképpen az új színházi társulásnak, az új tagoknak a bemutatkozása lesz május végén, egy háromnapos programsorozat. Ezekről beszélgetünk Szabó Sevestyén Lászlóval, aki a színház művészeti vezetője február 1-től. Először is a Nyitott Tér. Mi ez a háromnapos program? Hogyan ismerhetjük meg az új színház munkáját?
1: Köszöntök mindenkit! Azon gondolkodtunk, hogy mi lenne egy jó alkalom arra, hogy így első ízben a felálló új csapatunk és az átformálódó színházi gondolatunk találkozhasson a nézőkkel, és arra gondoltunk, hogy egy viszonylag laza, jókedvű, kötetlen, ismerkedős fesztivált fogunk rendezni, akkor, amikor már jó idő van, és azt hiszem, hogy május végén már biztosan jó idő lesz. Kinyitjuk a színház kapuit, és mi is kiköltözünk a színházból egy picit. Ez a második nap programja lesz, az első nap egy kiállítás megnyitóval indul. Szeretnénk minden a jövőben várható program tervünkből egy pici ízelítőt adni a közönségnek. Szeretnénk megmutatni, hogy mik azok az irányok, amikre mi törekszünk majd itt a következő 5 évben.
0: Láttam a programkínálatot, tehát megismerhetjük a színházat, családi programok lesznek, zenés programok lesznek, bemutatók, alkotói is jönnek, nem így tudom, van, hogy ki tud eljönni, de nagyon kíváncsian várjuk, hiszen ahogy majd rátérünk a beszélgetés második részében, tényleg izgalmas produkciókkal készülnek. Szóval a 3 napban, hogyha teljeség igénye nélkül is, de mondjuk mire számítson az egri közönség?
1: Lesz összművészeti színházi előadás, lesz klasszikus színházi előadás, lesz egyetemi vizsgaelőadás, lesz koncert, lesz kézműves foglalkozás, és ami szerintem bár a legkevésbé tűnik izgalmasnak, de szerintem a legfontosabb és a legérdekesebb számomra, az pedig a régi és az új tagokkal, alkotókkal, művészekkel való találkozás és beszélgetés lehetősége lesz, amit a dobótéren fogunk tartani, remélhetőleg valóban egy kötetlen, felszabadult hangulatban.
0: A helyszín csak és kizárólag a dobótér lesz? Vagy
1: a színház lesz, a színház épületének lehetőség szerint minden része, a stúdiótól elkezdve a nagyszínpadon át mi majd Géza bácsinak fogjuk hívni ezt a mi kis terünket, szóval a színház remélhetőleg minden részében lesz majd valamilyen esemény, program, pici kiállítás, pici koncert, pici beszélgetés, és a dobótéren pedig egy úgynevezett kitelepülést fogunk csinálni. Berendezünk egy otthonos kis sarkot a téren, ahol lesz majd mindenféle olyan program, amiben a nézők is részt vehetnek, tehát akár bábkészítés, akár beszélgetés, akár kávézás. Most kerülnek ki a plakátok, és minden egyéb program megtalálható a színháznak a honlapján és a Facebook oldalon is.
0: Akkor a Gárdonyi Géza Színház honlapján minden további információt meg lehet találni, és akkor a másik, ami azt gondolom, hogy minden színházba járónak külön érdekesség, főleg most, hogy azért ugye változások vannak a színház. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és hát nagyon szokatlan előadásokat hozunk. Ugye volt itt egy másféle tematika, amit akik eddig jártak színházban megszoktak. Egy erős darabbal kezdenek, egy Senkievics-féle kóvád, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon elgondolkodtató, és hát mondjuk tényleg egy Néró Rómájába visszamenni. Hát aki egy kicsit is tanult a történelmet, tudja, hogy ez egy nagyon kegyetlen világ volt, főleg úgy, hogy ugye már Róma a hanyatlását élte. Tehát ez a darab tulajdonképpen egy ilyen októberi bemutató. Mi az, ami ezt a darabot indítónak indokolta?
1: Ez a hová mégy, uram kérdés újra és újra szembesül az ember, találkozik ezzel a kérdéssel az élete során, és azon gondolkodtam, hogy mi az a történet, amin keresztül megragadható az állapot, vagy az a fázisa a mi életünknek, ahol éppen most tartunk, akár nagy szinten is, tehát hová megyünk mi európaiak, hová megy a világunk, hová megy Magyarország ebben a világban, és hová megy a szűkebb közösségünk, akár a családjaink hová mennek, és azt hiszem egy újrainduló útkereső színháznak ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hová is megyünk mi. Úgyhogy emiatt választottam én ezt a... Én gyerekkoromban láttam ezt a filmet, azt hiszem, hát még olyan koromban, amikor nem igazán nem igazán...
0: Azt hiszed, volt az első.
1: Igen, nem fogtam fel, hogy miről is szól ez a történet, vagy mit is jelent úgy igazából, és ezt a híres 50-es évekbeli filmet és képek égtek bele az agyamba, és igazából nem is tudtam, hogy mi ez a történet. Mi volt az, amit én akkor láttam, és aztán újra és újra szembe jött velem a regény, mindenféle. Akárcsak szétnéztem a könyvespolcomon, és akkor így a szemembe akadt újra és újra, és elolvastam, és aztán elolvastam újra és újra, és akkor értettem meg, hogy miért is találkoztam én ezzel a regénnyel, vagy miért is van nekünk egy ilyen fura közös történetünk, összefonódásunk, igen, és akkor ezért is azt hiszem, hogy ez egy bátor és nagyon merész vállalkozás.
0: Egy sok szereplős.
1: Igen, egy nagy kiállítású, bonyolult, nagyon rétegzett dolog, és ugyanakkor azt hiszem, hogy ha egy új művészeti vezetés gondolkodik a világról, akkor pedig igenis ilyen anyagokon keresztül kell megfogalmaznia magát, és a színháznak is ilyen gondolatokat kell átforgatnia magán, és együtt a közönséggel gondolkodni, és vitatkozni, és beszélgetni arról, hogy igen, most itt vagyunk, és hova tartunk, és hova megyünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek nagyon sok sorsszerű eleme van, hogy miért ez a címválasztásunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőséget is tartogat mindenki számára, aki majd részese lesz, akár nézőként, akár pedig szereplőként.
0: Egy ilyen nagy volumenű előadásnak, aminek október elején lesz a bemutatója, most pontos dátumot még lehet, hogy nem tudunk. Ennek már mondjuk így, hogy tényleg többször elolvasta a regényt, film, stb. Tehát tulajdonképpen gyerekkorától azért felnőtt koráig így kísérte, de maga az, hogy ez a színpadon hogy fog megvalósulni, ez már ilyenkor, amikor mi májusban beszélgetünk, már úgy elkezdődött körvonalozódni, vagy már tudja, hogy mit szeretne úgy igazán.
1: Tervei vannak az embernek, bizonyos víziók, amikre úgy érzi, hogy annak mindenképpen meg kell történnie, de egyébként én azt hiszem, hogy úgy érdemes színházat csinálni, hogy az abban résztvevők egyenlő alkotótársakként vannak a próba folyamat során, és nagyon fontos, hogy ezek a résztvevők milyen energiákkal és hogyan járulnak hozzá. Úgyhogy ez majd így együtt születik meg az, hogy végül is ennek milyen formái lesznek majd a bemutató során.
0: Akkor a következő bemutató Sánta Ferenc az 5. Pecsét című műve. Ez a darab hogy került a repertoárba?
1: Létmány Attila, aki majd az előadást rendezi, ő választotta ezt a címet. Én bízom azokban az emberekben, akikkel egyeztetünk a darab címek kapcsán, hogy mi kerüljön a repertoár, és nyilván tartani kell egy-egy bizonyos arányt. Én azt hiszem, hogy ez egyrészt nagyon jó játszható szerepek vannak benne, egyrészt van a műnek egy legendája, és sajnos egy nagyon erős aktualitása is. Úgyhogy így került a terveink közé. Azt hiszem, hogy ez is egy erős állítás. Mindenképpen szerettem volna, hogyha az évad ilyen erős állításokkal indul.
0: Nyilván arról a darabról, amit ön rendez, arról akar.

0: a színpadi adaptációt, zenés előadás lesz, és Kovács Adrián szerzi majd a zenéjét, a dalszövegeket pedig Malek Andrea fogja írni, aki
1: társulati
0: tag lesz. Így van, a művészeti vezetésünk egy új tagja, mint zenei supervisor.
1: Kovács Adrián nevét is már sokat hallottok, mondjuk itt a Bábszínházban sokat. Hát ugye itt, ahogy mi a riport előtt, azt elárulom, a hallgatóknak beszélgettünk a legutóbbi saját Vígk Színházi élményeimről. Kiderült, hogy nem is vettem fel, nagyon jól átszázott volt ugye a legutóbbi Letargia című előadásban, de hát ugye ott házi zeneszerző, mondhatom így a Presser Gábor mellett, úgyhogy egyre többet fogjuk őt is itt látni. Akkor lesz utána egy García Lorca sirató énekel.
0: Az egy táncelőadás lesz Kondák Orajsa Panka rendezésében, koreográfiájában. Ez a gyász feldolgozásáról szól, és az első bemutatója lesz a megújuló tánc tagozatnak, tánckarnak. Változtatni fogunk a színháznak a szakmai kapcsolatain. Én azt érzem, hogy nagyon nagy szüksége van a színháznak arra, hogy nyisson mások felé, hogy új kapcsolatokat építsen országosan, és bátran forduljon innovatív formák felé. Én a tánctagozatot így képzelem el, és azt gondolom, hogy Kondák Orajsa Panka garancia arra, hogy ez itt meg tudja majd történni. Egy formálódó, építkező színházat képzelek el, ahol az emberek tanulnak egymástól, bátran fordulnak egymás felé, és nem félnek attól, hogy rosszak legyenek. Tehát azt hiszem, a színházi működés egyik alapszabálya próbák kapcsán az, hogy bátran bele kell mennünk helyzetekbe, és meg kell merítkeznünk a szituációkban. Én ugyanezt gondolom a színházról is. A színház egy élő, folyamatosan párbeszédben és vitában lévő találkozási hely kell, hogy legyen. Különben egy múzeummá válik, és nem tud versenyezni a színház azzal az áradattal, ami a telefonon és az interneten keresztül jön felénk. Nem tudunk versenyezni a streaming szolgáltatókkal sem, nem tudunk versenyezni a közösségi médiával sem, és nem is kell. Szerintem akkor becsapjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk a színházról, hogy ez így mehet tovább, ahogy most megy. Egy változik a világ, és változik a színháznak a feladata. Talán pontosan az lesz a feladata, hogy visszatérjen valahogy a gyökereihez, ami mindenképpen az volt, hogy egy közösség egy közös eseményt valahogy közösen feldolgoz. Ennek a helyszíne volt a színház, ez lehet akár nevetésen, akár tragikus katarzisunk keresztül, de mindenképp az kell, hogy a színház akarjon valamit. És ennek vannak veszélyei, amikben nekünk bátran bele kell menni.
1: Még három bemutató lesz, hogyha jól nézem, ugye egy Vörös Sándor, a Holdbéli csónakosa, a Jó gyerekek képeskönyve, sőt, még szerintem még egyet kihagytam, ugye a Máté Gábor fél, az Egy szerelem három éjszakája, és ugye a Máté Gábor fél osztály találkozó. Most kicsit felgyorsítottuk a dolgokat, de eredetileg csak egy pár szót, hiszen ezekről majd természetesen a bemutató előtt
0: a repertoár mindegyik, vagy a készülő tervezett repertoár mindegyik darabja maga módján bizonyos közösségeket megszólít, és itt természetesen senkit se akar a színház kizárni, úgyhogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire szeretnénk gondolni. Igazából a két családi előadás. Én azért hívom családi előadásnak, mert azt gondolom, hogy egy jó gyerek előadást egy felnőtt is élvez, és fordítva is, nem biztos, hogy minden téma mindenkinek való, ezekben kell nekünk okosan válogatni. De a Holdbeli csónakos is egy igazi, nagyszabású, gyakorlatilag összművészeti családi előadás lesz, ugyanúgy, mint a Karácsonyi ének. A Jó gyerekek képeskönyve az egy ilyen kis desszert tulajdonképpen. Szerintem, aki egy Tim Burton filmet szeret, az ezt az előadást is fogja szeretni. Azért is a műfaj meghatározás az, hogy horror revű, mert tulajdonképpen a gyereknevelés nehézségeiről mesél elég abszurd és elég mulatságos formában. Az Egy szerelem három éjszakája az egy igazi klasszikus nagy kiállítású előadásnak ígérkezik, míg az osztálytalálkozó az pedig a színház első saját fejlesztésű, úgynevezett saját fejlesztésű előadása lesz, ahol a társulat tagjai fogják írni az előadásnak a szövegét. Szeretném, ha minél több ilyen alkotócsapat jönne majd hozzánk, akik hasonló munkamódszerre dolgoznak, hogy egy-egy témát elővesznek, vagy egy-egy téma kapcsán,

0: saját, igazi saját szöveget és saját színpadi művet alkossanak. Én azt hiszem, hogy ez a színészeknek is egy nagyon izgalmas találkozás lesz, illetve a nézőknek is, mert hiszen az garancia, hogy ilyen előadást ebben a formában sehol máshol a világon nem láthatnak, hiszen ezek saját történetek lesznek, saját, minden ízében saját lesz.
1: Annyi, hogy ugye Máté Gábor, hát már jó sok évvel ezelőtt, szerintem
0: 2009,
1: egy 17 évvel ezelőtt, igen, akkor ezt nagyon, azért tudtam ilyen pontosan kiszámolni, mert akkor született a lányom, igen, szóval több rendezését láttuk itt. Én mondjuk őt a Katonában is láttam, nem egy rendezését. Én azt gondolom, hogy a Máté Gábor neve is garancia lehet egy jó előadásra. Még egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén. Ahogy korábban említettem, ugye felidéztük itt az ön pesti Vígszínházból, és azért még lehet, hogy más helyeken is, több helyen is játszik. Utána néztem az életrajzának debreceni származását, tehát egy vidéki fiú, aki most ismét
0: ezért
1: vidékre
0: nem
1: kerül.
0: Ezért a pesti kifejezés, mert nem vagyok az.
1: Pesten játszó művészember, hogyha így kijavíthatom. Szóval igen, egy vidékről Pestre került, majd most vidékre került. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor így Eger valahogy bekerült az életébe, hogy itt az Egri Színházban majd lehetne valamit kezdeni. Jó volt a fővárosi művész életből egy kicsit vidékre kerülni, mert hogy nem ismeretlen a vidéki terep akkor önnek.
0: Igen, én számomra nagyon izgalmas az, hogy minél több közegben megforduljak. Nekem mindig is nagyon szerettem ezt, belecsöppenni egy helyzetbe, vagy belekerülni egy helyzetbe, ahol nem feltétlenül érzem magam otthonosan még, de aztán valahogy úgy alakul, hogy megtalálom benne a helyemet. Ritkán fordult elő velem ennek az ellenkezője. Általában ezeknek nagyon jó eredménye lett ezeknek az új találkozásoknak. Itt is bízom abban, hogy ez fog történni. Egyébként én valamiért azt gondolom, hogy van ennek egy mesterségesen generált része ennek a vidék és pesti történetnek. Én nem nagyon látok különbséget. Még talán, amikor az egyetemre fölvettek, és elkerültem Debrecenből, akkor másképp éreztem, de talán ez a világ azóta annyit változott, hogy
1: a világlátásom.
0: Az én világlátásom is, igen, meg úgy egyáltalán a mobilitása az embereknek, meg a konnektivitás, úgymond, az sokkal erősebb most már, szóval nincsenek, nem érzem azt, hogy túl nagy különbségek lennének az emberek között ilyen értelemben.
1: Várjuk az izgalmas új programokat. Először is akkor nyitott tér, május 29-e és 31-e között Dobótér, Gárdonyi Géza Színház, de a honlapon minden információ ott van, és hát szeptembertől új évad, októberben első bemutató, senki evítsnek, ugye a Quo Vadis. Nagyon sok sikert kívánok az új évadhoz és az addig zajló eseményekhez, meg hát a pesti próbáihoz és Szabó Sebestyén László. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata, a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, már pedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgyhogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemülnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a Lengokat, a Ceglédi és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárcszak szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyre állítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kína és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, ellene fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzet vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik. Fázó gerincem.
1: Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László Kossuth díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 15-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bértesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról, valamint az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükben. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: kihirdették az Egri Érsek Bora 2026 díj birtokosait. Az előkelő címet 8 borász és bortermelő, 9 bora viselheti. Bércesi András összeállítása következik.
1: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsek Bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait.
2: Jézus odafigyel arra, amikor az első csodáját teszi, Máriának, édesanyjának, Szűz Máriának a kérésére, közbenjárására, hogy jó bort adjon. Nem azról van szó, hogy a vizet borrá változtatja, és az egy megmagyarázhatatlan cselekedet és meg csoda, hanem arról van szó, hogy Jézus ügyel arra, hogy amit ad a vendégeknek, amit ad övéinek, annak jó minősége legyen.
1: A helynök kiemelte, a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, és beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondta, a megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, ami már máshol is kapott elismerést.
3: Nagy részük már nemzetközi borversenyeken sokszor megmérettetett, és akár sokszor is nyert. A másik szabálya sokszorra, hogy itt csak a bor számít, az érseki bizottság nem ismeri a bornak csak az, hogy melyik kategóriában van, azt ismeri, nem ismeri az árát, nem ismeri az évjáratát, és nem ismeri azt, hogy milyen előzményei, milyen történelme van a bornak. Semmit, csak a bor számít.
1: A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített.
4: Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dűlőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, az mondhatom, hogy egy helyről jön.
1: Az Egri Érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos 2019-es bora viselheti.
5: Ez egy terroir 5 puttonyos aszunk, ami nagyon különleges abban a szempontból, hogy rengeteg versenyre neveztük ezt a kategóriát, ezeket a tételeket, és számtalan nemzetközi nagy díjat sikerült elhoznunk. Berlinnel, Wine Trophy, Vinagóra, Wine Lovers, tehát nagyon sok helyen szereplünk és jó eredményekkel, de valahogy ez egy annyira különleges díjnak értékeltük, és annyira éreztük, hogy amikor a borászatnál közöltük a kollégákkal, hogy megkaptuk ezt a díjat, mindenki egyöntetűen látszott rajtuk az a plusz, amit ez a díj ad számunkra.
1: A Bükki borvidékről Prokai László 2025-ös Chardonnay-ja, a mátrai fehérborok közül a Nyilas birtok mátrai Rajnai Riesling 2023-as bora, a rozék kategóriájában a Maróti Pince kékfrankos rozéja viselheti a címet. A Tokaji borvidékről a Patricius borház száraz furmintja, az édesborok közül a Degenfeld BT 6 putonyos aszúja lett az Egri Érsek 2026-os bora. Az Egri borvidéken vörös és bikavér kategóriákban ismét duplázott Tumerer Vilmos, a 2021-es Egri Syrah Superior borával, illetve a 2022-es Egri Bikavér Superiorral.

0: Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
1: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebélyi Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak, egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonosz űzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban erről próbált beszélgetni, és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátra Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

0: A villamos energia szolgáltatás az 1890-es években kezdődött Budapesten. A hazai villamosításról szóló elektrotechnikai kiállítás megtekinthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében. A kiállítás abban az épületkomplexumban kapott helyet, amelyből 1893-ban innen látták el a fővárost árammal. A múzeum könyvet adott ki, Láthatatlan örökségünk háztartás címmel, amely a kiállítás tárgyaiból, a villamosított háztartási eszközökből mutat be szép darabokat, mint például porszívót, varrógépet, vasalót, kvarclámpát, vagy éppen dohányvágógépet. A kötetet dr. Antal Ildikó, Kis László és Grecsó Krisztián írták. A kiállítást dr. Antal Ildikó technikatörténész, főmuzeológus mutatja be. A riporter Császi Erzsébet.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében vagyunk. Itt az elektrotechnikai gyűjtemény látható. A múzeum kiadott egy könyvet, amely egy könyvsorozat része. Az a címe, hogy Láthatatlan örökségünk, háztartás. Ebben a villamosított háztartási eszközökből mutat be nagyon szép darabokat, olyanokat, amelyek itt megtalálhatók ebben az elektrotechnikai gyűjteményben. Itt áll velünk dr. Antal Ildikó, ő technikatörténész, főmuzeológus. Ő fogja bemutatni ezt a kiállítást, és egyben a könyvről is beszél, amelyben ugye ennek a kiállításnak a darabjai láthatóak. A könyvszerzői dr. Antal Ildikó mellett Kis László és Grecsó Krisztián, ő kortársíró, az ő történeteit is megtalálhatjuk a könyvben. Kezdjük a kiállítás bemutatását, a déli teremben állunk, és villamosított háztartás a címe. Először is azt kérdezzük meg dr. Antal Ildikótól, hogy hogyan indult Magyarországon a villamosítás.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Maga a villamosságot egyébként 1800-tól számítjuk voltától, pontosabban volt a galván elemétől, amikor is már ugye gyakorlatban lehetett áramforrást használni, de úgy igazán Magyarországon, pontosabban a fővárosban, maradjunk itt Budapesten, itt a történet az 1890-es évekre nyúlik vissza, még egy nagyon-nagyon icipicit 1885-re, hiszen a Ganz gyár három kiváló mérnöke akkor alkotta meg a nagy távolságú energiaátvitel szabadalmát a Ganz gyár elektrotechnikai osztályába, és tulajdonképpen a magyarországi villamosenergia ipar történetének fejlődését innen számíthatjuk. A villamosenergia szolgáltatás az 1890-es években kezdődik itt Budapesten, amikor is a főváros pályázatot ír ki közcélú villamosenergia szolgáltatásra. És akkor ezt több cég adta be, két cég nyerte meg a pályázatot, de ami az érdekesség, hogy egyenáramra és váltakozó áramra is beadták a pályázatot, hiszen abban az időben a két áramnem versenye dúlt. Mindezt azért mondom el itt érdekességképpen bevezetőként, hiszen ahol mi most vagyunk, ez az épület, ennek a történetnek szerves része, hiszen ez a Kazinci utcai épületkomplexum, a hátsó épületrésszel együtt, innen indult el 1893-ban, az egy ekkori áramátalakító volt, és a belvárost innen látták el egyenárammal. Időközben aztán ugye a főváros kezelésébe vette a áramszolgáltatást. Ugye két cég alakult, budapesti villamossági részvénytársulat, annak a erőműve a Váci úton volt, váltakozó áramot szolgáltatott, és a budapesti általános villamossági társulat, ő pedig egyen áramot szolgáltatott. Ez az érdekeltség volt itt ebbe a Kazinci utcai telephelyen.
3: Igaz, hogy általános iskolai tananyag, de mondjuk el egy pár szóval, hogy mi a különbség a kétféle áram között.
2: Az egyen áramnak Edison volt a híve, a váltakozó áramnak pedig egyértelműen az az előnye az egyenárammal szemben, hogy nagy távolságra lehet gazdaságosan az energiát továbbítani, ellentétben az egyenárammal. ez a lényege, és ez az említett szabadalom, ez ezt oldotta meg, a nagy távolságú energiaátviteli szabadalom. Aztán 1893-ban elindul az áramszolgáltatás, és a főváros 1911-ben dönt úgy, hogy kezelésébe veszi ezt az áramszolgáltatási tevékenységet, és így 18-ban létrejön Budapest székes főváros elektromos művei, és ebben az időben a kelenföldi erőmű építése is folyik, 14-ben ugye már működik, mint erőmű, és tulajdonképpen ennek köszönhetően alakul ki az az első gerinchálózat, aminek következményeként a háztartásokban már gazdaságosan el lehetett vezetni a megtermelt energiát itt a fővárosban.
3: Mi volt az első villamosított eszköz a háztartásokban?
2: Alapjáraton tulajdonképpen mondhatni, hogy világításra használták, hiszen elsőként utcai világítás, aztán azt ugye behozták a lakásokba, házakba. Ha rá is térhetünk most már itt a kiállítási elemekre, ez egy századfordulós nagypolgári villát ábrázol, ahol kiemeljük az úgynevezett személyzethívót. Ez egy presztízs is volt egyben a háztulajdonosának, hiszen ugye ez jelezte, hogy ahány helység van, olyan nagy az a ház. Ez úgy működött, hogy ugye a aktuális helységből jeleztek, és a személyzethívó megjelent a egyes kijelzés, nálunk az ugye az ebédlő, és a személyzet így tudta, hogy hova kell menni. Ami érdekesség, ugye, hogy akkor a táplálását még nem volt hálózat kiépülve, ilyen galvánelemekről táplálták, innen működött, és ilyen több galvánelemet helyeztek el. Aztán később közben ezzel párhuzamosan lett a csengő, de említsük meg például a telefont is, 1893, azt nem csak telefonálásra használták, hanem telefonhírmondó, ugye hír újságként is vezetékkel jutott el, és telefonon lehetett meghallgatni a aktuális híreket, vagy koncertet, amit előadtak, 1893-ról beszélünk. Aztán szépen később fejlődtek a háztartási munkát megkönnyítő eszközöknek a fejlesztése. Kiemelte mondjuk a takarítást, említsük meg, padlókefélők formájában. A porszívók a kezdetlegesen még olyan voltak, hogy egy külső vászon zsákba, hátul a sarokba látunk egy olyat, gyűjtötte a port. Ami érdekes itt mondjuk ebbe a cellába, ez itt a Electrolux gyárnak egy hordozható, bőröndös, exkluzív, kivitelű porszívója, amit nagyon kis darabszámba gyártottak, és ezért különleges is, hogy ide Magyarországra ez bejutott. Említettem egyébként, mint cellát, ezt csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy a kiállításban láthatóak, hogy úgynevezett cellákban vannak elhelyezve ezek a kis tematikai szegmensek. Hát ezek egykoron ennek az épületnek a nagy feszültségű berendezéseinek voltak a robbanásbiztos tároló helyei. És ezeket az épület átalakításakor, ami egyébként ma már műemlék, nagyon gondosan ügyeltek az ilyen funkcionális építészeti elemek megtartására, és ezeket így beépítették a kiállításokba.
3: Még arról is beszéljünk, hogy ezek az elektromos eszközök a kezdetben nem voltak valami biztonságosak, tehát elég sok baleset, áramütés történt ezekből. Hogyan alakult aztán ezeknek a biztonságos változata ki?
2: Igen, itt a következő vitrínben látható, a századfordulón járunk. Ezt szemléltetjük is egy ilyen nyitott főzőlapos tűzhelyjel, ahol látható, hogy a kerámia alaplapba hornyokat képeztek ki, és abban szigeteletlenül vezették bele a fűtőspirált. Na most, hogyha itt egy szakadás történt, akkor a ráhelyezett edénylap érintkezésbe lépett, és áramütést tudott okozni. Tehát azért ez így nagyon veszélyes volt. De 30-as években járunk, amikor pont ennek kiküszöbölésére a szabványosítás elindul. Ennek egyik központi szakmai szervezete volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, illetve akkor a Magyar Villamosművek Országos Szövetsége is olyan programokat szervezett, amelynek keretében a háziasszonyoknak át tudták adni az eszközöknek biztonságos használatát, és mindezt bemutatókkal segítették, és mindezt úgy, hogy ne feledjük el, hogy ebben az időben a villamos és a gázszolgáltatás mondhatni harcadul, és éppen ezért voltak ezek a említett kedvezményes díjszabású eszközöknek a bérbeadása, de maga a áram szolgáltatás is nagyon kedvezményesen adták a fogyasztóknak.
3: De mit adtak bérbe?
2: Az eszközöket, magát a háztartási eszközöket.
3: Mégis vasalót, kávéfőzőt?
2: Tűzhelyet, így van, tűzhelyet, kenyérpirítókat, amiket így a háztartásban lehetett használni. A lépcsőházunkban van egy plakát kiállítás, ott például ezek a korabeli plakátok pont ezt szemléltetik. Ha megnézzünk egy 30-as, 40-es évekbeli villanyszámlát, akkor azon is például nagyon gyönyörű reklámfelületeken hirdetik ennek a villamos energiának a szolgáltatását, használatát.
3: És végül hogy oktatták a háziasszonyokat?
2: Bemutatókkal. Például a budapesti nemzetközi vásáron is voltak ilyen bemutatások, vagy például a Budapest-Székesfőváros elektromos műveinek volt Honvéd utcában ilyen kiállító terme, ahol az ilyen bemutatásokat eszközölték.
3: Itt azért sok érdekességet látunk. Például az ott kávéfőző, az a két üvegharangos?
2: Igen, az egy üvegedényes kávéfőző. Itt azért szeretném ebbe a korba kiemelni, hogy nagyon gondosan ügyeltek a finom forma tervezésre. Nagyon sok eszköznél a kor stílus irányzata is megfigyelhető, akár a szecesszió jegyei is. Itt például kiemelném ezt a úgynevezett mandarin üveg tejafőzőt, ami egy art deco stílusú formatervezet, nagyon szép háztartási eszköz.
3: Gömb alakú maga a tejafőző, és szép fém teteje van, belül pedig a teja belehelyezésére szolgáló kis szűrő található. Nagyon kecses darab valóban.
2: Igen, és hőálló üveggel készült, és maga ez a nikkelezett bevonatú fedő búra egy nagyon látványos esztétikát ad a tejakiöntőnek, főzőnek.
3: A kenyérpirítók pedig egy házat ábrázolnak, egy bérházat, emeletes házat.
2: Akár mondhatni így is, igen. Ezek a kezdetleges kenyérpirítók, kezdetlegeset mondok, de azért nagyon sok funkciót is elláttak. Volt olyan, ami már meg tudta fordítani például a kenyeret, ellentétben azokkal, amikor még kézzel kellett megfordítani, de a korban ez nagyon-nagyon divatos volt, ez a frissen sült, ropogós kenyérnek a étrend kiegészítése.
3: De látunk itt elrettentő példákat is, például két vasaló teljesen megolvadt az alja, alaktalanná formálódott. Mi történt ezzel?
2: Igen, itt már ebbe ugye hőfokszabályozást tettek be, de amikor ez a hőfokszabályozó tönkrement, lemezke érintkezése okozta ezt a nagyon, mondhatni, látványos, de hát nagyon balesetveszélyes problémát, hogy az ott felejtett vasaló tulajdonképpen így megolvadt.
3: Itt meg ventilátort és hűtőszekrényeket is látunk, monstrumok ezek.
2: Magát a villamos energiát a háztartásban nem csak a takarításra, nem csak a főzésre a konyhában, vagy világításra használták, hanem hűtésre is, szellőzésre. Gondoljunk itt csak a ventilátorokra, és hát a hűtőszekrényekre. A kezdeti jégszekrényeket ugye fölváltotta a kiemelten a kompressziós hűtőszekrények. Itt egy nagyon szép Bosch gyártmányú kompressziós hűtőszekrényt láthatunk.
3: Még jégkockatartója is van.
2: Igen, még azzal is ellátták. Nagyon szemléltető, ahogy bemutatjuk magát a belső szerkezetét azzal a tükörrel a hűtőszekrénynek.

0: Ez a következő rész pedig a hőfejlesztés kis tárlata, vitrine, ahol különböző hajszárító eszközöket, hősugárzókat láthatunk, de olyan izgalmas eszközöket is, mint például melegítő párna, vagy itt a falon elhelyezve szivargyújtó, elektromos szivargyújtó, hajsütővasak, merülőforralók. Újdonság volt már a 30-as években elektromos bojlerek, amit aztán ugye a víz keménysége miatt anódos védelemmel láttak el, egy nagyon leegyszerűsítve egy anódos fémrészt tettek be, és a korrózió jelensége azon csapódott le, így védték meg a falát a tartálynak.
1: Hősugárzókat is látunk, asztaliakat és földre helyezhetőket is.
0: Amit konkrétan mondjuk itt látunk, tányérvetős hősugárzó, ez egy nagyon-nagyon kellemesen adta a meleget, de azért vigyázni kellett, hogy nem lehetett biztonsági okokból magára hagyni ezt a készüléket, mert balesetet tudott okozni. Aztán természetesen ezeknek különböző verzióit is készítették, ott hátul például látunk, amit már ventilátorral egészítettek ki, hogy a meleget azt még jobban közvetítse a helységben. Ez a rész a villamos mosás területét mutatja be. Ugye ez egy nagyon nagy segítség volt a mosógép a háziasszonyoknak, és az első mosógép tulajdonképpen a kézi mosást utánozta, ezt itt szétszerelve szemléltettük ezt a vett. A minnyájunk által ismert centrifuga.
1: Most kétféle eszköz működését is kipróbáltuk az előbb.
0: Igen, az első volt a mosógép, amit említettem, aminek még háttérben most is halljuk a hangját, az a centrifuga, egyszerű hajdú centrifuga, amelyik minden háztartásban jelen volt. És hát ugye sokszor háziasszonyok nagyon merészen kézzel állították meg a dobnak a fékezését, ezzel sok-sok balesetet okozva önmaguknak.
1: A következő vitrin előtt állunk. Itt már a gyógyításról van szó, fogorvosi fúrógép is látható, kvarclámpák,
0: testüregvizsgálók, ozonizáló készülék. Maga az elektromosságnak a előnyeit fölhasználta az egészségügy orvostudomány is. Ebbe a vitrínbe nagyon sok mindent helyeztünk el, hiszen látható hátul egy fogorvosi röntgenkészülék, a falra szerelve maga egy fogorvosi fúrókészülék. Sokan megkérdezik, hogy például ez a fadobozos eszköz, ez egy ozonizáló, egy levegőfertőtlenítő készülék, amit hát színházakban, ahol nagyobb közösség volt, ott ugye ezt használták erőszeretettel, nagyobb kivitelüket is. Ez egy háztartási változat 1890-1900-as évekből. A különböző testüregvizsgálók, gondoljunk itt a füljáratok, orjáratok, garatjáratoknak a bevilágítására szolgáltak. Különböző stimulátorok, amik az izomnak a intenzitását, a működését stimulálták, erősítették például. Vagy például itt látható ez a kis inhaláló készülék, ami segítette a gyógyszernek, a porlasztott gyógyszernek a minél hatékonyabb bejutását a tüdőgörhörgő légutakba. És hát ugye az ismert kvarclámpa, amit ugye a 30-as években kiemelten a D-vitamin hiány kezelésére használtak. Itt, amit látunk, egy különleges a Hanau gyár 25 éves évfordulójára készítették azt a nagyon formatervezett látványos karclámpát.
1: Láthatatlan gyógyító sugarak itt a következő tárlónak a címe. Itt mit látunk?
0: Nagyfrekvenciás sugarak, ibolyántóri sugarak és röntgen sugarakat

0: próbáljuk demonstrálni szikrainduktoron keresztül, egy nagy frekvenciás Tesla transformátoron keresztül, illetve hátul látunk egy nagy feszültségi olajtranszformátort, amin működéskor nagyon látványos ív kisülés jelenik meg. Ezen frekvenciák, ezen sugarak azok, amiket áttételesen az orvosi gyógyászati eszközökben is felhasználnak, gondoljunk a röntgen lámpára például. Ahhoz, hogy a villamos energia a háztartásokba eljusson, és ha már lakásokba bejusson, úgynevezett villamos szerelési anyagokra is szükségünk van. Itt század elejei, illetve 20-as, 30-as évek falon kívüli kapcsolóit, elosztóit, porcelán foglalatokat látunk, nagyon látványos úgynevezett csigás falon kívüli vezetékezést. Ami érdekesség például, hogy mennyire ügyeltek ezen belül is a formatervezésre, itt láthatunk úgynevezett Bergmann dobozokat, amelyek a mai műanyag dobozokkal ellentétben ezek zománcozott, esztétikumos kivitelt is adnak. Itt a további kis egyéb kiegészítő kézi dinamók, különböző kis voltmérők, a fürdőszobában használatos borotvák láthatók itt különböző típusokkal, és egy kis ízelítő még a századforduló szintén nagyon formatervezett világítási körtekapcsolóiból például, vagy asztali csengőnyomó, kezet ábrázoló kis csengőnyomó, de nagyon kis bájos ez a málnát ábrázoló kis csengőhívó, és hát az egyéb szintén zománcozott falon kívüli kapcsolók.
1: Még emeljünk ki néhány tárgyat, amit láthatunk a háztartás című könyvükben is.
0: A már említett fadobozos, nagyon exkluzív Electrolux porszívó említeném meg, vagy pedig szintén utazáshoz használható, kis hordozható vasalót tartalmaz, hasütővasat és egy kis vizet melegítő készüléket. Gyönyörű, bársonyozott kis dobozban árulták mindezeket. Kávépörkölő, ami szintén elektromos változattal működik. A már említett nyitott főzőlap mellett baleset elkerülése végett zárt lapos főzőlapokat használtak a kiadványba. Ez is szerepel, vasalók is szerepelnek. A kenyérpirító, említett mandarin kávéfőző, hajszárító is került a kiadványba, hősugárzó. Számos kvarclámpa, az itt látható három típusú kvarclámpák is bekerültek, az ozonizáló készülék, illetve a inhalátor.
1: Budapesten voltunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utca 21 szám alatti kiállító termében a 7. kerületben. A Láthatatlan örökségünk tematikus kiadványsorozat első kötete a háztartás című könyv kapcsán beszélgettünk dr. Antal Ildikó technikatörténész főmuzeológussal. Ő mutatta be a villamosított háztartás című kiállítást, amelynek a tárgyaiból a könyvbe is emeltek be szép darabokat. Nézzék meg önök is a kiállítást Budapesten, a Kazinczy utca 21 szám alatt. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporter Császi Erzsébet és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assu Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte József Nádor téri épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület mutyinak, jegyezte meg. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tercet építsenek. Ez ma elindult, fogalmazott a posztban. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról, kommentelte a Kereszténydemokrata politikus Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Ezzel meghiúsult többek között az a cél is, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki, mutatott rá Rétvári Bence. Donald Trump amerikai elnök szerint nincs szükség szívességre Kínától a hormuzi szoros újranyitásának érdekében. Az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Az elnök hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint Xi Jinping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabadhajózás helyreállításához. úgy gondolom, hogy meg fogja tenni, mert végső soron azt szeretné látni, hogy újra nyílik az energiának, illetve az olajának a 40%-át onnan kapja. Fogalmazott Donald Trump, ugyanakkor megjegyezte, nem kérek szívességet, mert amikor szívességet kér az ember, akkor azt szívességgel kell viszonoznia. Donald Trump elmondta, hogy azért utasította el Irán legutóbbi békejavaslatát, mert nem tartalmaz elegendő garanciát Teherán nukleáris programjának leállítására. Közölte, hogy elfogadhatónak tartja az ajánlatnak azt a részét, hogy Irán 20 évre függesztené fel nukleáris programját, de az általuk vállalt garancia mértékét nem. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ, drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták, vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A Katolikus Egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBSZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBSZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: A 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak, életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we're still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten, hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leo. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon. Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely Laté Sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 10-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a mennybe menetel és pünköst ünnepéről beszélgetnek.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal a szokásos közösségben két olyan ünnepről szeretnénk elmélkedni, amelyik lezárja ezt a húsvéti ünnepkört. Egyrészt mi hazánkban húsvét 7. vasárnapján ünnepeljük a mennybe menetel ünnepét, de talán a kedves hallgatók is tudják, hogy a mennybe menetel ünnepe az a 40. nap, az csütörtöki napra esik, amit áldozó csütörtöknek is szoktunk nevezni, és aztán majd még 10 nap következik az 50. napig, amikor elérkezik pünkösd ünnepe. Ez a két ünnep azt gondolom, hogy nagyon sok tanítást hordoz magában, és az egész húsvét ünnepkört, de talán mondhatom azt is, hogy a hamvazó szerdával elkezdődő nagybőjti húsvét ünnepkört olyan módon próbálja lezárni, hogy mintegy megismétli, átéli újra a korábban megünnepelt titkokat, és egyfajta felkiáltó jelként magasodik ott a hívő keresztény katolikus emberek számára ennek a két ünnepnek a megülése. Hogyha a mennybe menetel ünnepét szeretnénk először végig gondolni, akkor segítsetek abban, akár még engem is, meg a kedves hallgatókat is, hogy vajon a ti gondolataitok szerint miért volt szükség erre a jézusi cselekedetre? Hát hiszen volt egy feltámadás, és természetes, hogy a Bibliából olvasok, hogy utána Jézus sok mindenkinek megjelent, János evangéliumban is olvasunk még különböző történéseket, de hogy vajon ez az ünnep ez milyen pluszt ad hozzá a hívő embernek, akár még úgy is, hogy itt a mi magyar liturgiánkból, vagy a liturgiának a menetéből nem derül ki az, hogy ez egy áldozó csütörtöki vagy egy csütörtöki nap, hanem vasárnap ünnepeljük meg, de mégiscsak az a 40. nap, ami egy szimbolikus szám a Bibliában, és amikor úgy végig gondoltam én magam is, úgy sokszor arra gondoltam, hogy vajon kell nekünk ez az ünnep, vagy mennyivel ad nekünk többet, vagy mást, vagy mi az, amit hozzátesz a húsvéti feltámadás hitéhez, hogyha nagyon egyszerűen szeretném a kérdést feltenni.
3: Én nagyon várom egyébként majd a válaszodat is a te általad feltett kérdésre. Én a magam nagyon egyszerű módján azt látom ebben, hogy valahogy az a nagyon közvetlen kapcsolat megjelenik. Tehát ugyanúgy, ahogy a Jézus megkeresztelkedésénél a galamb képében ott van a Szent Lélek, és ugye a szúzat pedig még megszólal. Tehát valahogy ott is egy kicsit megtapasztalhatjuk ezt, hogy mit is jelent az a háromságos egyisten és a Szent Háromság, és valahogy nekem ez olyan nagyon egyértelművé teszi, hogy igen, akkor, tehát hogy van egy másfajta út is, és egy kicsit ugye nagyon fontos tény ez nekünk, hogy Jézus Krisztus Isten és ember is, de hogy itt azért nagyon egyértelművé válik az isteni mi voltja, hiszen itt volt velünk, már maga feltámadás ténye is valami nagyon nagy misztérium, de ezzel olyan, nekem nagyon egyértelműsíti ezt az egész dolgot, hogy itt azért Istenről van szó.
4: Én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert gondolatkísérleteket is folytatunk, és megpróbáljuk megfejteni igazából azokat a talán általunk kevésbé átgondolt eseményeket, amelyek nagyon fontosak a hitünkhöz. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy már az egész feltámadást egy olyan egyszerű ember, mint én, nagyon nehezen tudja felfogni, inkább hittel ugye fogadja el, de talán ez a rész pont arról szól, hogy itt a földi hagyományos életnek vége szakad ilyen formában, tehát nem marad már a tanítványaival, hanem igazából valahogy úgy szétterül, és úgy mindenhol, tehát a mennybe menetel az egyben azt is jelenti, hogy mindig itt van velünk, tehát ezt nehéz felfogni, úgy értelmezni, mi az, hogy valaki elmegy, és akkor utána mégis itt van velünk, tehát ez egy ilyen szimbolikus gesztus is, és én úgy gondolom, hogy abban az időszakban az embereknek még inkább szimbolikus gesztusokra volt szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan éltek ugye az ókorban az emberek, mert a mi körülményeink nagyon mások, de biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira éles váltás történet volt, hogy aki tudott róla, vagy aki hallott róla, abban igazából egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott. A mai világban, amikor rengeteg benyomás ér minket, valószínűleg még valami sokkal látványosabbnak kellett volna történnie ahhoz, hogy ezt elhiggyük.
5: Én úgy tudom, hogy egyébként az ősegyház egészen a 4. századig együtt ünnepelte pünköstkor a Szentlélek eljövetelével együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából ez egy kicsit jobban összefort régen ez az ünnepünk. Viszont a másik, amire én tudok gondolni, hogy ugye sokáig, talán a 1918-ig áldozó csütörtökként hivatkoztak rá, és tulajdonképpen a húsvéti áldozásnak volt egy ilyen záró momentuma ez az időszak, tehát ugye nagyban ehhez is köthető. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nem annyira lehet ezt így külön választani, másrészt pedig a liturgia szempontjából lehetett óriási jelentősége.
2: Így van, tehát valójában a mennybe menetel ünnepe, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék csak hozzátenni. Gondoljunk a szimbolikára, ami nagyon fontos a Szentírásban. Itt ugye rengeteg szimbólum jelenik meg. Egyrészt ott van az, hogy a hegy. Azért Izrael területén nincsenek ilyen hatalmas Himalájához hasonló magasságú hegyek, de nyilván Jézus, amikor tanít, hegyi beszéd, Táborhegyre megy fel, Koponyák hegyén történik a kivégzés, tehát mindig van valami magaslat. Azt mondja a Zsoltáros, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, és ugye ezt is érezzük, amikor ott járunk kint, hogy tényleg egy kicsit megemelkedik a szint. Valahol ez a mennybe menetel egyik szimbolikája, hogy mint egy a szemük láttára eltűnik előlük, de valójában nekem azt tetszik a legjobban, amikor jönnek az angyalok, és megkérdezik, hogy te galileai férfiak, hát most mit akartok itt szomorkodni? Itt van, és majd ugye az énekben is énekeljük, hogy mint bíró tér vissza. És amikor plébános lettem Jászberényben, akkor kitaláltam, lehet, hogy láttam, valahol már nem emlékszem rá, de kitaláltam, hogy hát amikor felolvassuk az olvasmányban a mennybe menetel történetét, az olvasmány után vagy az egyik minisztráns, vagy a diakonus, vagy a sektestés megragadja a feltámadt Jézus szobrot, amit ugye nagy szombaton éjszaka viszünk ki a körmenetbe, akkor szépen felemeljük, és elvisszük, mint egy jelképezve, hogy Krisztus a mennybe felment. És aztán, mivel délután is van mise, nyilván a mise után visszacsempészük, hogy majd aztán este újra megismételjük. És akkor egyszer az egyik kisgyerek azt mondta, hogy atya, ez olyan, hogy felment, de aztán most visszajött újra közénk. És valóban így van, a kisgyerek vette észre legjobban, hogy a mennybe menetel, az tulajdonképpen úgy lehetne leginkább teológiailag megfogalmazni, hogy az elnyújtott húsvét ünneplésnek egy ilyen akkordja. Egy olyan állomása, ami azt akarja mondani, hogy mi mindig az örök húsvétban élünk. A Szentmisében ezt a legjobban akkor fejezzük ki, amikor azt mondjuk, hogy hittel várjuk a te feltámadásodat. Várjuk azt, hogy eljere hozzánk. Halálodat hirdetjük. Tehát, hogy benne van a liturgia második részében, az áldozati részben többször is annak a kifejezése, hogy Jézusnak a kereszthalála, Jézusnak a feltámadása is, mint egy összefort, és aztán várjuk azt a második dicsőséges eljövetelt, amely a világ végső megdicsülését jelenti. Egy másik, ami nekem eszembe jutott, hogy az is egy nagyon fontos szimbólum, hogyha középre állítjuk a húsvéti ünnepet, a húsvét vasárnapot, akkor van előtte 40 nap, ami a böjti felkészülés, és van utána 40 nap, ami pedig a húsvét időnek egy mély megélése. És megint ez olyan nagyon szépen kijön, már nyilván, hogyha napokat számoljuk, ugye ott a böjti 40 napot másként kell értelmeznünk a vasárnapok és egyéb napok miatt, de hogy valójában ez is egy ilyen nagyon szép szimbólumrendszer. És hát természetesen azt is tudni kell, a kedves hallgatóknak is érdemes ezt tudni, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, például János evangéliumát, amelyik azért már ott a kereszténység kialakulásának már egy később időszakában keletkezett, ugye a századforduló környékén, akkor már például tévtanítók jelennek meg, akik között mondjuk megjelennek azok, akik azt mondják, hogy hát Jézusnak nem is volt igazából valóságos teste. És akkor olyan evangéliumi történeteket kell megfogalmazni, olyan módon kell bemutatni a feltámadt Jézust, hogy ő egy más valóságban tér vissza közénk, de mégis része lesz ennek a világnak. Ugye ezért kerül bele például János evangéliumába az, amikor a feltámadt Jézus halat kér enni, amivel azt akarja kifejezni az evangélista, hogy nincs látszat teste, és amikor azt mondjuk a hitvallásban, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet, akkor is nem csak arról beszélünk, amit egyébként egy temetési beszédben nem tudok másként elmondani, mint hogy van testünk, lelkünk, és most eltemetjük a testet, de a lelkünk feltámad, ami valójában teológiailag nem egy helyes kifejezés, de hát a mai körülmények között nagyon kevés, akár csak alapvető vallásismeretekkel rendelkező hívő vesz részt, ha egyáltalán hívő emberek vesznek részt egy gyászszertartáson. Nyilván úgy kell előadni a hitünknek a titkait, hogy az nehogy eretnekség legyen, de azért valójában az, aki ott van, az meg is értse azt, hogy mi miről szeretnénk beszélni. Ami egy rendkívül szép ünnep, amit a nem hívő emberek is, ha más nem, akkor egy megnyújtott hosszú hétvégének, mint ahogy beszéltünk róla a húsvéti szent három napról, meg a vasárnapról, hétfőről, hogy egy jó hosszú hétvége, az a pünkösd ünnepe. És a pünkösd ünnepe, az 50. napnak a megünneplése, azt gondolom, hogy megint egy olyan fontos hittételre, hitigazságra akarja felhívni a figyelmünket, amit úgy fogalmaz meg a Új Szövetség, hogy mi még lélek nélkül azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga az Istennek a szeretete, Istennek a lelke, vagyis a Szentlélek az, amelyik erőt ad nekünk, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mi kegyelmet kapunk, és ezáltal tudunk imádkozni. Egy talán bécsi televíziós műsorban volt, amikor pünkösdről beszélt egy atya sok-sok évvel ezelőtt, és ő nagyon egyszerűen jelképezte a pünkösdöt, bevitt egy léggömböt, mutatta, hogy ez a léggömb levegővel tele van, ez most a funkcióját betölti. Majd egy gombostűvel kiszúrta, és mondta, most elment a lélek belőle, a levegő most már a funkcióját nem tudja betölteni. És utána elmagyarázta, hogy szent lélekkel eltelt ember betölti a funkcióját, a lélek nélküli ember nehezen boldogul, kevésre lehet használni. Hát ezen bevezető után azt gondolom, hogy most már mindegyikőtöknek kialakult az a néhány gondolata, amivel a kedves hallgatókat lehet erősíteni abban, hogy valóban megerősíti a pünkösdi ünnep a keresztényeket. Valóban megkapjuk azt a sok-sok lelki adományt, vagy legalábbis imádkozhatunk érte, hogy megkapjuk a jó tanácsnak a lelkét, az értelemnek, az erősségnek, az istenfélelemnek a lelkét, és hogyha egy kicsit itt kapcsolódhatunk a elmúlt adáshoz, amikor a szűzanyáról is beszéltünk az édesanyák napjának kapcsán, május hónap kapcsolatában, nekem az a legkedvesebb énekeim egyik, amikor azt énekeljük pünkösdre készülve, én már előtte 10-15 nappal elkezdem a kántorúrral énekeltetni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk, és utána megismételjük ezt többször, és közben az értelem, meg a jó tanács, meg az erősség lelkét kérjük, vagyis, hogy ebből sem szabad kifelejteni Máriát, aki ott van az első pünköskor, és aki mint anya is, illetve mint égi anya is segíti az apostolokat, hogy ebből a lélekből valóban most már aztán tényleg ne búslakodjanak. Hát annyi minden volt, húsvétkor láttak feltámadt Krisztus, tapasztalták a visszatérését, ott volt a mennybe menettel, és akkor még mindig félnek, és akkor jön a pünkösd, és az valóban megerősíti őket.
3: Valóban a mindennapokban én leginkább ezt élem meg, tehát a Szentlélek indítatását, jelenlétét, és nagyon hálás vagyok azért, amikor erre fogékony tudok lenni, és minél többször érhetem ezt tetten, mert valahogy, mint ahogy az atyát a teremtőként, Jézus Krisztust az emberi életvitelhez példaként tartom, valahogy a Szentlélek úgy él bennem, és azt élem meg, hogy úgy vesz részt az én életemben és a mindennapjaimban is, hogy valóban a jóra indít, hogy valóban erősít, hogy valóban bátorságot ad, hogy az a fajta sugalmazás az valóban rajta keresztül jön, ami alapján én a mindennapjaimat úgy tudom élni, hogy kapcsolatban legyek az Istennel, és hogy ezt megéljem. Úgyhogy én nekem szoktam mondani, hogy a kedvencem a Szentlélek, de tényleg valahogy ott érzem azt a nagyon közvetlen, nagyon bensőséges, hiába megfoghatatlan, mégis azt a fajta kapcsolatot, ami ilyen nagyon napi, nagyon erős kapcsolat, és ami engem akár az Atyához, akár a Fiúhoz vezet. Úgyhogy én mindezt, amiről beszéltél, ezt nagyon-nagyon átélem, és azt érzem, hogy az én kereszténységemet ez teszi igazán élővé. Hogy ez mennyire látszik kifelé, azt nem tudom, de nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt belül érezhetem.
4: Az ember az nagyon gyakran egy tehetetlenségi pályán mozog, és úgy érzem, hogy a Szentlélek az, ami képes kimozdítani innen. Tehát én valahogy így írnám le, és hát olyan érdekes, hogy a materialisták, akik ugye nem hisznek a Szentlélekben, milyen szegény illetük lehet, ugyanis ők csak úgy gondolják, hogy amit a saját erőből meg lehet oldani, vagy a természet erejéből, de még a természetben még a mágneses erőt sem látják, és mégis ugye valahogy elfogadják. Tehát, hogy a Szentlélek ilyen szempontból azért is szükséges, hogy egyértelmű legyen, hogy a saját erőnkből nem tudjuk megoldani a dolgokat, és a lélek azért is fontos, és azért is olyan nagy ajándék, mert ugye magával hozza a többi gyümölcsöt, a hitnek és a gyümölcsét, vagy egyáltalán, hogy meg tudjuk érteni az imádságot, és abban a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy valami túl nehéz nekünk, hogyha akkor kiárad, akkor tudunk szintet lépni, hogy ilyen kifejezést használjak. Én reggel, amikor szoktam elmélkedni a világ dolgairól, akkor nagyon kényszeresen figyelek, hogy meg ne nyissam az e-mailjeimet, mert akkor rögtön jönnek ugye a feladatok, és hogy legyen egy pillanat, amikor az ember képes úgy ráhangolódni a napra a Szentlélek segítségével, hogy hittel tudja átgondolni a dolgokat, és ne ebből tudjon táplálkozni, de már az, hogy én nem kattintok oda, úgy gondolom, hogy a léleknek az egyik nagy műve.
5: A Szentlélek akkor már gyerekként is jelen volt az életemben, de később jöttem rá, hogy én ezt akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi volt. Csak vannak ilyen érzések, meg vannak ilyen pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy fú, ez most így ilyen tökéletes, és ez most egy ilyen tökéletes boldogság, olyan érdekes. És vannak konkrét pillanatok, hogy amikre 6 éves koromtól így emlékszem, és akkor ott ezt nem tudtam megfogalmazni sem, hogy most én itt mit látok. Látok napsütést, érzek illatokat, de hogy ez így a Szentlélek, azt nem, és mégis hát, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ennyire erős volt, hogy tulajdonképpen az egyházunk így alapult, hogy az apostolok közé leszállt, és ahogy így tovább adták ezt a megfoghatatlan tudást és érzést egymásnak, ennek köszönhetjük így az egyházunk alakulását, alapulását. És hát azt gondolom, hogy így tovább száll, tehát, hogy így mi magunk is valamiképpen, ha nem is magát a Szent Lelket, de az érzést a befogadásra, azt tovább tudjuk adni, és erre nagyon jó kísérlet lehet a gyereknevelés is akár, hogy tényleg, hogy ők úgy érezzék, hogy szükség van rájuk, nem csak egy jobb világ megteremtésében, vagy jóvátételére, hanem akár a hit hordozására is.
2: Azt gondolom, hogy a katolikus liturgiának volt mindig egy ilyen érdekes és olykor még problémát okozó része is, hiszen mi a pünkösdöt, mint 50. napot, hát egy napon ünnepeljük, ugye ez észszerű is, hogy az 50. nap az nem lehet még egy nap. De azért úgy elterjedt a pünkösd hétfő, mint amelyik egyfajta meghosszabbítása a pünkösd ünnepnek, aztán ugye a munkaszüneti napként is bekerült, és nagyon érdekes volt, hogy pünkös vasárnap befejeztük a liturgiát, a húsvéti gyertyát el kellett tenni, és következő nap már valami hétköznap, vagy éppen egy szentnek az ünnepe volt, attól függ, hogy milyen dátumra esett, és persze már a direktórium, ami az egyes liturgiára vonatkozó előírásokat tartalmazza, oda írta, hogy ahol a hívek nagyobb számban jönnek össze, ott még a pünköst hétfőn is lehet a pünkösdi szentmisét mondani, és így tovább. Egy korszakalkotó dolog történt néhány évvel ezelőtt, amikor Ferenc pápa ezt a napot Szűz Máriának szentelte, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ezen a pünköst hétfőn mi katolikusok Szűz Máriát, az egyház édesanyját fogjuk ünnepelni. És azt gondolom, hogy azóta egyrészt tisztázódott a helyzet, hogy mit ünneplünk a pünkösd következő napján, ami egyébként már egy hétköznap. Másrészt pedig fontosnak tartjuk itt is, hogy a lélekhez megint csak tegyünk oda egy kézzel fogható, egy evilági szemét,

0: sok Máriához kötődő kegyhely van, ahol megérezzük azt, hogy valóban Szűz Mária az egyháznak az édesanyja, hiszen a Szentlélek az megteremtette a különböző nyelvű közösségekből az egy családhoz tartozó közösséget. Ha egy mondattal kellene befejeznünk ezt a mai beszélgetést, akkor ti mit üzennétek azoknak a kedves testvéreinknek, akik hallgatnak minket, de még úgy érzik, hogy ők is csak azt tudják mondani, mint a Szentírásban olvasható egy helyen, amikor megkérdezik a közösség tagjaitól, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és azt mondják, hogy hát azt se tudtuk, hogy van Szent Lélek.
1: Én nagyon hálás vagyok Rita a gondolataiért, mert ahogy hallgattam, nekem pont ez jutott eszembe, hogy a közös imádságban, a templomi közösségben, akár egy tökéletesnek megélt pillanatban meg lehet érezni, és érdemes ezen az úton elindulni, érdemes érte hálát adni, és akkor talán fogékonyabbá válik a lélek erre, és sokkal inkább el tudják fogadni, és fel tudják ismerni, és azt tudják mondani, hogy megkapták, és megélhetik azt a boldogságot, és azt a nagy-nagy hálát.
2: Figyeljék a jeleket, hogyha így élnek, akkor meg fogják látni őket.
3: Én meg azt gondolom, hogy bizonytalan, ne féljenek segítséget kérni a Szentlélek befogadására. Nézzék meg, menjenek el egy misére, lépjenek oda egy atyához, vagy olyanokhoz, akiket hitelesnek találnak a hitben.
0: És én is azt a gondolatot tudom mondani befejezésképpen, miután megköszönöm nektek, hogy ma is együtt tudtunk beszélgetni, és talán mindannyiunk számára egy-egy újabb gondolat, vagy egy más megvilágításba helyezett gondolat is megerősített bennünket hitünkben, a Szentlélek erejében, hogy ha valaki igazán meg akar erősödni a pünkösdi lélek erejében, akkor például zarándokoljon el az én szülővárosomba, Sárospatakra, ahol pünköstkor és a pünköst hétfői napon is mindig csodálatos, szép ünnepi programok vannak, gyönyörű szép szertartásokkal, szentmisékkel, imádságokkal, az idén minisztráns találkozóval. Ha ott megtapasztaljuk a lélek erejét, rádöbbennünk arra, hogy Szent Erzsébetet is a lélek vezette rövid földélete során, akkor lehet, hogy meg tudunk mindannyian erősödni még jobban, hogy a lélek, amiről esetleg azt sem tudjuk, hogy létezik, az valóban ott munkál mindannyiunk szívében. Legyen mindenkinek, kedves hallgatóinknak, nektek is nagyon szép pünkösdi ünnep, hiszen a Cseh Varga tanár úr, aki bennünket a szemináriumban annak idején tanított, egyik alkalommal azt mondta, hogy hát köszöntjük egymást mi karácsonykor, meg húsvétkor, de hát, hogy áldott szép pünkösdöt olyan nem sokan szoktak kívánni. És akkor ő hosszú időn keresztül nekem is küldött mindig pünkösdre egy-egy jó gondolatot, egy-egy megerősítő gondolatot, hogy ma már nem küldözgetünk képeslapokat általában, talán még jó gondolatokat sem osztunk meg mindjárt azonnal rögtön egymással, de én azt hiszem, hogy a pünkösdi jó kívánság, ami ritkán szokott jönni az emberek felől, a másik ember felé, az nagyon fontos, hogy a lélek erejében megújulva mindannyiunk szívébe célt érjen.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kisszent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúráról is. Most Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatóját hallják.
1: Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket.
0: Három óra után Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszámolunk az Egriesek Bora 2026 cím átadásáról, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükbe. Négy órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel válaszoljatok, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, rágalmaikkal szégyenben maradjanak. Olvasom az első Péter levélben. Az igazság alázatos szolgákat és nem büszke birtokosokat kíván. Azt óhajtja, hogy meg is tudjunk halni érte, de nem tűri, hogy másokat az ő nevében meggyilkoljunk. Az igazság őszinte barátja mindig tiszteli azokat, akik az igazságot őszintén keresik. Az igazság szolgálata nem rabszolgákat, hanem szabad embereket követel. A jövőben a keresztények, ha más-más fokon is, de mind pogányok diaszpórájában élnek majd, mint az evangélium kisdednyája. Fölismerik egymásban a testvért, hiszen alig lesz köztük olyan, aki ne szabad döntéséből szentelte volna szívét és életét Jézus Krisztusnak. Kevés lesz a parazita, hiszen kereszténynek lenni semmi földi előnnyel nem jár. Az egyház kicsiny testvéri csoportokban fog megmutatkozni, akiknek közös a hitük, közös a reményük, közös a szeretetük. Emiatt nem lesz köztük gőgös, nem gondolja magát többnek az előző korok egyházánál, hanem engedelmesen és hálásan elfogadja a korviszonyokat, mint az Úrnak és az ő lelkének adományát. Uram és Teremtőm, segíts, hogy mindig a békét szeressem, és nem a civakodást, még akkor is, ha a jó megvalósulása érdekében le kell mondanom jogaimról. Lássam saját lehetőségeim határát, és szeressek mindenkit úgy, ahogy van. Tiszteljem a különböző felek érdekeit, tekintsem egyedül a jó akaratot és a nemes célt. Így szeretnék kényszer és szorongattatás nélkül a jónak szolgálni, és közben hozzájárulni ahhoz, hogy mindenben a te szent akaratod teljesedjék.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évig 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárcszak szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyre állítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kínai és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. régiónkban a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Elsőként Szedmák Zoltán atyának, a miskolci Mindszenti plébánia káplányának szent beszédét hallgathatják meg, amelyet a Szent Flórián ünnepi búcsún mondott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
3: Krisztusban, kedves testvérek! Két olvasmányt kiemelnék a háromból. Az első, az a Szent Lecke, a második pedig maga az evangélium, amit az imént hallottunk. Mert a jelenések könyvében arról van szó, hogy majd mi lesz? Mi lesz a dolgoknak a vége? És hogyan érkezik célba az egyház? Hogyan nyeri el a mennyei atyának a jutalmát? És ezzel szemben az evangéliumban pedig nincsen másról szó, mint az egyház elindulásának előkészítéséről. Egy figyelem felhívásról, hogy jól vigyázzatok, keresztények, mert hogyha vállaljátok ezt a küldetést, vállaljátok Jézus Krisztusnak a követését, akkor nagyon sok esetben megütköztök majd a világgal, vagy mindazokkal, akik a világ szerint élnek, sőt, még adott esetben a saját családtagokkal is, akik nem követik Krisztust, és nem hallják meg Krisztust. Jézus Krisztus, ahogy haladunk előre az időbe a szenvedése felé, tudatosan előkészíti az ő tanítványainak a szívét, hogy ne érje őket nagy meglepetés, hogy nem az lesz, amit talán ők gondolnának, hogy hallanak csodálatos üzenetet, az evangélium jó hírét, a föltámadást, és akkor mindenki újongani fog. Mert lesz, aki nem újong. Az nem újong, aki rájön arra, hogy megtérésre van szüksége, de mégsem indul el ezen az úton. És ezt a két olvasmányt egy olyan szent veszi közre, akinek ez a kettő közel volt egymáshoz. Mert keresztényként üldözés áldozata lett, de rögtön részesült a mennyei egyháznak a javaiban, annak az egyháznak a javaiban, amelyről a Szent Leckében hallottunk, ahol üdvrivalgás van, vagy az egyik szakaszban a jelenések könyvében, amikor János betekintést nyer és kérdezi ott az egyik vént a 24 közül, hogy kik ezek, és ő azt válaszolja, ezek a nagy szorongatatásból jöttek, és ruhájukat a bárány vérében hófehérre mosták. Kezükben pedig pálmaágat lengetnek, hiszen a pálma a mi győzelmünknek a jelképe, és a vértanúk győzelmének jelképe. Itt van előttünk Szent Flórián alakja, aki vízbe dobva lett a tűzoltóknak a védőszentje. Éppen ezért az ő életét nézve két anyagi elem kerül terítékre. A víz és a tűz. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mert mind a kettő nagyon fontos, és hihetetlen nagy a kapcsolata a kettőnek a hitünkben. A kettő között, mármint az olvasmány és az evangélium között, a jelenések könyve és a Jézusi egyház előkészítése között, tűz van. Olyan tűz, amelyet a víz, érdekes módon, a víz gyújtott meg bennünk. Miről is van itt szó? A tűz az lángol. És éppen így kell a tanítványoknak minden szorongattatás ellenére, mint a tűz, lángolnia. Ezt a tüzet a keresztség vizében nyerjük el mindannyian, mert amikor lemosódik rólunk az ősbűnnek az átka, akkor nyerjük el a hitnek a tüzét, a Krisztusért való életet, amely lángol bennünk, lángol Krisztusért, az emberekért, és lángol az egyházért. És a tűzzel számtalan esetben találkozunk az Istennek az igéiben, rögtön eszünkbe juthat Mózes égő csipkebokra. A bokor, amely lángol, amely tűzben van, de mégsem ég el. Ezért nagyon fontos ez a kép, hiszen valahogy ez is előkészíti az egyházat. Mert az egyháznak, ahogy a csipkebokornak lángolnia kell, mert általa és belőle akar megszólalni az élő Isten. A tűz képével úgy is találkozunk, mint ami megolvasztja az aranyat és az ezüstöt, és megtisztítja. A keresztségben kapott tűz az, amely képessé teszi az egyházat arra, hogy tagjaiban állandóan megújuljon, alakuljon, formálódjon, állandóan megtisztuljon, és tagjaiban egyre inkább nemesebb legyen. Akkor eszembe jut az Ószövetség és a tűz kapcsolatát illetően Izajásnak a története, Izajás 6. fejezete, ahol az ő meghívásáról van szó. És amikor Izajásnak eszébe jut, hogy ő mennyire méltatlan az ő hivatására, arra, hogy az Isten üzenetét prófétaként a világba vigye, akkor azt látja, hogy az Úrnak az angyala egy tüzes parazsat vesz el az oltáról, megérinti vele Izajásnak az ajkát, és azt mondja az angyal, hogy mivel ez illeti ajkadat, elvétetik a te gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Ugyanakkor, testvérek, még az a kép is eszembe jut, amit nagyon sokszor imádkozik az egyház a reggeli dicséretben, általában vasárnap kerül elő ez a nagyon hosszú zsoltár, amit úgy hívunk, hogy a három ifjúnak, Hananyának, Azarjának és Misaelnek a hála éneke, akiket a babiloni király tüzes kemencébe dobott, de ők a kemencében nem megégtek, hanem a kemencében táncoltak, és mindenki csodájára járt, hogy az Isten ebből a tűzből kimentette őket. Jézus Krisztusnak a szava is eszembe jut, aki egyértelműen megfogalmazza, hogy tüzet hoztam a földre, és ez a tűz csak később válik láthatóvá. Ez a tűz, ez pünkösnek a tüze. Azoknak a lángjelveknek a tüze, amelyik mindegyike leereszkedik az apostolokra, akikből korábban egy félénk, egy visszahúzódó, egy megijedt apostolokból egy egészen hősies, bátor, az egyházért küzdő és Krisztus tanítását a világ végéig elvivő apostolok lesznek. Mert a tűz ezt teszi bennük. Ezért jó, hogy ég bennünk ez a tűz, ezért jó, hogy a bérmálásban, személyes pünkösdünkben mindannyian vettük ezt a lelket, amely lángol és eleven bennünk. Ezt a tüzet a víz, a keresztségnek a vize gyújtotta meg tehát bennünk. Mi az, ami táplálja ezt a tüzet? Ezt a tüzet táplálja maga az eukarisztia. Lehet, hogy néhányan találkoztatok itt a képpel az interneten, a Facebookon, hogy persze lehet arról vitatkozni, ez most tényleg így volt, vagy nem, nem is ez a lényeg. Meg ez nem olyan módon ad hozzá, vagy veszel a hitünkből, hogy egy kép jelent meg az interneten, hogy egy pap éppen az eukarisztiát emeli föl a paténán, és amikor megcsinálták ezt a fényképet, és utána ránéztek, azt látták, hogy az eukarisztia ezen a paténán lángol, és lángjelvek jelentek meg benne és rajta. És hogy most az ember dolga, hogy ezt elhiszi vagy nem hiszi, mert ahogy mondtam, ez a hitünkhöz nem ad hozzá olyan értelemben, de nem is vesz el, de mindenképpen egy jó megerősítés arra, hogy valóban, amikor veszed az eukarisztiát, akkor ezt a tüzet veszed. És eszembe jut a görögkatolikus liturgiának a szövege, a görögkatolikus liturgián, amikor áldoztat a pap, és adja az eukarisztiát a két szín alatti áldozási módon, akkor azt mondja, azt imádkozza közben, amit az Izajásnak mondott az angyal, hogy íme, mivel ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Testvérek, azért vagyunk itt az eukarisztia ünneplésekor minden vasárnap, mert ezt a tüzet akarjuk venni az eukarisztiában. És sokszor mondják talán emberek, hogy elmegyek a templomba, hogy kicsit megnyugodjak. Ez nem jó. Nem megnyugodni jövünk ide. Nem, mert hogyha megnyugszunk, abba benne van az is, hogy hallunk olyan valamit, ami mondjam így minket igazol, és azt gondoljuk, hogy jó az az életünk úgy, ahogy van. De nem erről szól a vasárnap. Azért jövünk, hogy tüzet vegyünk. Azért jövünk, hogy hazamenve lángoljunk. Lángoljon bennünk elevenen az élő hit, és a Krisztussal való találkozás tükröződjön rajtunk és bennünk. Ezért fontos a tűz. És testvérek, amiket felsoroltam, csak ezek. A minket és az általunk az egyházat megerősítő, megújító és megtisztító tüzek biztonságosak. Csak ezek azok a tüzek, amelyeket táplálni kell, mert ezek minket táplálnak. Eszembe jut Szent Bernátnak a mondása, aki azt mondja, hogy lángolj és világíts, de csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség, lángolni és világítani. Ez maga a tökéletesség. És ahogy az elején fölvezettem, nem csak a tűzről kell beszélnünk, hanem a vízről, mert a víz az a hely, ahol Flórián is, meg mi is a keresztségben megtisztultunk, és a víz az a hely, ahol ez a Szent Flórián elnyerte a vértanúságnak a koszorúját. Bennünk a tűz a víz által születik. A lelki életünk a víz által indul el, mint ahogy az élet a víz által indul el, hiszen amikor felütjük a szentírásunkat, rögtön ezzel találjuk szembe magunkat. A föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ahogy a tűznek, úgy a víznek is van pusztító ereje. Láttuk ezt Noé történetében. De Noé történetében nem csak úgy tekintünk a vízre, mint pusztító erő, hanem mint megtisztító elem. De ha tovább megyünk, ott van Mózesnek a története, ahol Izrael, Isten népe, szintén víz által menekült meg. És ez előre vetíti mindannyiunknak a keresztségét. Mert a vörös tenger, ahogy ketté vált, és Izrael fiai száraz lábbal átkeltek rajta, úgy vezet ki bennünket az Isten, mindannyiunkat a bárány vérén át, a halálból, Egyiptomból, saját bűneink, rossz szokásaink Egyiptomából, és vezet bennünket a szabadság, vagyis Kánaán földje felé. Eszembe jut Ezekiel, és a templom küszöbe alóli víz, és ahogy leírja a Szentírás, hogy ez a víz, akikhez elért, azok újonganak és örvendeznek. És ott van a Jordán, ahogy Krisztus belemerül a Jordánba, teljesen a teste alámerül, mint ahogy az emberi test alámerül a földbe és a sírba, amikor meghal, és ahogy Krisztus feljön a vízből, mint egy új ember, úgy fog majd az Isten bennünket is újjá alkotni, újjá teremteni, amikor kiszólít a sírból és életre támaszt. A keresztségben belemerülünk Krisztusnak a halálába, és megkapjuk Krisztusnak az életét. A víznek tehát a mi szemünkben nem pusztító, hanem megszentelő ereje van. Testvérek, mindannyian kétszer halunk meg, és kétszer születünk meg itt a földi életben. Először megszületünk az életbe, de az áteredő bűn miatt bizonyos értelemben még halottak vagyunk. De utána a keresztségben újjászületünk a víz által, és egy az egyben vele párhuzamosan meg is halunk benne, mert meghal bennünk a régi Ádám, meghal bennünk a bűnös ember. És még nem egyszer tényleg eltávozunk. És az eltávozásunk után jön a tisztulás, ahol az Isten megtisztítja lelkünket, hogy magához tudjon emelni minket. Így tekintünk a vértanúkra, akik meghalnak ennek a világnak, meghalnak testben, és egyből megszületnek a szentek közé. Krisztus vére megmenti őket. Krisztus vére, miként megmentette a zsidókat Egyiptomban, Krisztusnak a vére, úgy ment meg bennünket. Ahogy a bárány vérét ontották és fölkenték az ajtófélfára, mint egy jeleként annak, hogy ők Isten választott népe, úgy ment meg majd az új szövetségben bennünket Krisztusnak, az egyetlen tiszta és hibátlan báránynak a vére. Ezért becsüljük nagyon a vértanúinkat, mint olyanokat, akik az önfeláldozás legmagasabb fokáig követték Krisztust. A vértanúk emlékezete tehát él nemzedékről nemzedékre. Sok vértanút ismerünk, köztük a ma ünnepelt Flóriánt is, de sokan vannak, akik csendben válnak vértanúkká, a néma vértanúk, akikről a hírek nem szólnak, akiknek a nevét talán nem tudjuk, de az Úristen megemlékezik róluk, és közbeni járóként állítja őket a szentek közé. És ha megkérdeznéd, hogy miben áll az egyháznak a megújulása, az új életre való fölkelése, akkor azt mondanám, hogy a vértanúkban. Nem azokban újul meg és válik az egyház egyre nagyobbá, akik a világnak próbálnak a kedvére tenni, és cserében feladják még az igaz tanítást is. Ennek is megvannak a nyomai ma, és ennek is megvannak a kísértései. Nem azokban, akik magukat sztárolják, és közben elfelejtik a lényeget, mert ilyennel is találkozunk. Nem azokban a híres sztárokban, ezt is lehet idézőjelbe tenni, akik, mondjam így, betérnek egyszer-egyszer egy misére, vagy szentségimádásra, és az egyház néha így talán tévesen fölkapja őket, és talán azt érezheti, hogy el kellene ájulnunk most ettől. Egyáltalán nem, mert az ember változik. Az embernek jöhetnek fordulatai. Krisztus az, aki állandó, és aki nem változik. És a vértanúk, akiknek hősiessége nem változik, és akinek érdemeit senki sem vonhatja kétségbe. A vértanúk tehát nagyon fontosak számunkra. A vértanúkban kell felfedezni azt, hogy ők az igazságért haltak meg, és az igazság pedig számunkra maga Jézus Krisztus. Ők különleges pártfogói minden korok egyházának, mint olyanok, akik áldozatból közben járókká váltak. Testvérek, ezen a mai ünnepen ezért kiáltunk fel, Szent Flóriához, ezért emlékezünk meg róla, amikor összejövünk, hogy ünnepeljük az eukarisztiát, a Mesternek az áldozatát, és kérjük Szent Flóriánt, Szent Flórián, könyörögj érettünk az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

0: Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának neveléskutatónak gondolatait hallgathatják.
1: Ha kisbabád vagyok, érints meg. Szükségem van az érintésedre úgy, ahogy talán sose képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess. Ringass el, puszíj meg és simogass. Ha gyermeked vagyok, érints meg. Akkor is, ha dacos vagyok, vagy elutasítalak. Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerüljünk egymáshoz. Ha kamasz fiad vagyok, érints meg. Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem, csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van a hangodra, a karodra, a bennem élő gyermek érted kiált. Ha barátod vagyok, érints meg. Semmi nem mutatja jobban a szeretetedet, mint egy ölelés, amely azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Ha életem párja vagy, érints meg. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem, de csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van a vigasztaló, lágy érintésedre is, amely arra emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok, érints meg. Ha van is családom, akit megölelhetek, szükségem van anyám apám karjára. Szülőként másképp látnak. Ha idős szülőd vagyok, érints meg. Ahogy én érintettelek, amikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd meg fáradt tagjaimat közelségeddel. Bár a bőröm ráncos, érintésre vágyik. Ne félj, érints meg. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kicsi kis gesztusok. Jó, lényegkiemelés csak érzelmi intelligenciakészség. A bal agyfélteke az tud elemezni, szépen részekre szed, de minden rész egyformán fontos. És nem tudja azt mondani az egyikre, hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontos. Érted? Ezt nem tudja. Ez csak a jobb agyfélteke tudja, ami az érzelmi intelligenciának a területe. Gondold meg, van, mit tudom én, egy családi büdzsé, és összeadjuk, te ennyit hoztál, én ennyit hoztam, ennyi pénzünk van, ennyi nap van, ennyi fóka van, ennyit beosztunk, egy napra ennyi a kaja pénz, meg ennyi, mit tudom én, valami jó. Ez így rendben van. Igen ám, de a feleséged, Judit, és karácsony környékén van a névnapja. És akkor nagyon drága a virág. És akkor nézed a büdzsét, hogy hát ebből nem jön ki egy csokor tulipán, de az a kedvence. Mit mond a balagyféltekés, az, akinek nincsen érzelmi intelligenciája? Szépen szűken megmondja, édes Juditkám, nagyon bírlak, és majd nyáron kapsz egy kis tulipánt, mert most ez így nem fér bele, megértheted. Mit mondasz, érzelmileg intelligens, hogy drága Juditkám, persze én is látom a büdzsét, de te mindennél fontosabb vagy, és ekkora kerek virágcsokrot hoztam neked, és holnap zsíros kenyeret ebédelnék, ha lehetne. Jó. Nagyon fontos ebben a szövetségi létben, amikor ezek a megpróbáltatások, ezek a nehezek vannak, ezek a nem tudom micsodák, tehát érted, amikor olyan feloldhatatlannak tűnik, amikor nem tudunk, és hordozzuk azt a feszültséget, és mindenfélét. A szövetségi létben azt mondja, ez a kutató, és hát Kenteni Katya is ezt hangsúlyozza, hogy erre a válasz, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Tudod? Szóval, hogy ebben tudunk. A jó Isten is a szövetségünkben így viselkedik velünk. Hányszor vagyok úgy, hogy azt kell neki mondani, hogy hát én téged nem értelek, apám, de azért szeretlek, gyere újra. És ez a válaszunk ebben a helyzetben. Tehát egy érzelmileg intelligens, alakulni tudó, rezdülni tudó, és most már biztos, hogy érzik, hogy miről van szó, hogy ezek micsodák ezek az érzelmi intelligenciák. Azt szokták mondani, hogy ilyen puha készségek. Ez fogja eldönteni azt, hogy mélyül, él, eleven, pulzál az a kapcsolat, vagy nem. Vagy nem. Tehát azt mondja Albert Einstein, hogy azon múlik, hogy az érzület él-e, hogy azt mondja, hogy ha a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret, akkor elpusztul az élet. És ez a lelkiismeret tulajdonképpen erre is szokták mondani, hogy ez az érzelmi intelligencia. De én nem csak erre gondolok, biztos érezték, ez nem csak a lelkiismeret dolga. Ez a finomság, az egymásra hangolás, az a rezonancia, érted? Az a rezonancia, amire ugyanúgy tudunk egymásra rezdülni, ahogy talán az elején is tudtunk. Tehát egy táncra hívja az embert, egy együttmozdulásra, egy szenvedélyes együttlétre, amiben mindig fel tudjuk ezt egy kicsit, és ez az érzelmi intelligencián múlik, hogy fel tudjuk-e, kis humor, az is érzelmi intelligencia, most nem volt meg. Ugye a játék, az intimitás, a gyengédség, az ölelés, a kicsi helyzetek, az átkeretezés, a megfordítás, a humor is egyébként ilyen. Érted? Ezerféle ilyen. És mit mondtunk erről? Sok tapasztalat kell belőle. Sok. Mert különben ritkítás történik, és olyan, mintha nem is lett volna ott. Tehát ezt így lehet. Nem megértésen áll. Nem okosságon. Nem végzettségen. Nem pénzen. Időn, igen. Időn, egymással eltöltött időn azon nagyon, és egymás felé forduló ilyen nyitott figyelmen. Ez az érzelmi intelligencia tulajdonképpen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a felsőhámori római katolikus egyházközség templom búcsújára, és folytattuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára neveléskutató gondolatainak bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra, számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ismét zöld hetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese, David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, kiemelve ezzel a gyerekek szerepét a környezetvédelemben. Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlévőket a Líceum udvarára invitálták, ahol egy pillanatra tittel zöldbe borult a tér egy közös flashmob erejéig. Április 21-én a Líceum udvarán folytatódott a Zöld Hét, ahol a Tittel Pál könyvtár munkatársai bögre kaspó bőrzével, vászontáska csereberével, valamint könyvcsere akcióval készültek az odalátogatók számára. A szerda este párhuzamosan futó Nemzetközi Hét és a Zöld Hét résztvevői gyűltek össze a Leányka bisztróban, ahol megkóstolhatták az egyetem borait és tesztelhették tudásukat a fenntarthatósági kocsmakvíz során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laskai Anna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak I. és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalom órákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
4: Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga Illyés Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor Illyés, hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, ez hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
3: Pedig biztos szívesen olvasta volna.
4: Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született, négyen voltak testvérek, Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete, ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok, Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után Illyés Gyula ellátogatott ide, és ugye híres az Illyés házas, Illyés Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
3: És mit jelent ez? Vagy azt, amire gondolok?
4: Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
3: Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán Illyés Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosságot volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
4: Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás. Egyébként a Guyonnak az idézetét szoktuk, illetve ő maga is hozta ide saját könyvében is. Szenved tehát szeretem, így szól magyarul az az idézet, amivel egyébként József Attilára utalt, hiszen a József Attila utolsó hónapjairól írt visszaemlékezésében kitért arra is, hogy mi lehetett az, ami miatt egy ilyen szimpátiát érzett József Attila iránt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy igent is mondott, bár vonakodva az ő házassági ajánlatára. Egyébként ő már nagyon fiatalon orvos szeretett volna lenni, amiről lebeszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ekkor ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőttekké válhassanak.
3: Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
4: Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy Doboz nevű községben végezte, ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova Illyés Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy Illyés fogalmazott, 3-szor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal

0: rabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisszük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házaspárunk, I.S. és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a Benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják például, Kozmuca Flóra volt talán az első, talán egyike a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
1: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő? Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felsőoktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltétlenül nem gyakran mozgott női közegben.
0: Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címmel az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt. A mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadása már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munka lehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetésért, amikor plenáris előadónak felkértek, és

0: akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is. És nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát, hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre csavarja, és ez egy idő után íjesnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
1: Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január 2-ai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
0: Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye I.S. Mária szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egy egyedüli gyermekként, I.S. és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy bele túl keveset foglalkoznak, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek a lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai, hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor íjest olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy íjes próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de íjes erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncut gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte íjést abban, hogy ráérnek még az evéssel, tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy úgy képzelte kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festőszobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ezt most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és Ijés Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő, óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez ilyes esetében is elmondható.
1: A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Lícóm Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Egy óra.
4: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
6: Regionális híreink következnek. 1,5 milliárd forintból újul meg a Putnoki telfőhálózat teljes vezetékrendszere. A részletekről Tamás Barnabás polgármester tájékoztat.
7: Nagyon nagy meglepetés érte a várost, hiszen elbírálásra került a távhős pályázatunk, amit már körülbelül 3 hónapja nyújtottunk be, és elbírálásra került 1,5 milliárd forintot nyert a városunk a távhőszolgáltatás vezetékrendszerének a kicserélésére, felújítására. Ez egy olyan dolog, amit önerőből soha nem tudtunk volna megoldani, valamint, mivel ilyen kisváros vagyunk, először arra akartak minket rávenni már jóval korábban ezelőtt 10-15-20 évvel is, hogy adjuk el ezt a távhőt. Igen ám, de eladtuk volna a távhőt, akkor semmiféle ráhatásunk nincs, se az árszabályozása, semmi mása, így viszont azért karban tudjuk tartani ezeket. Valamint a szolgáltatás minőségének a mindenkori javítása az érdekünk. Most ezzel a pályázattal elérjük azt, hogy a hálózati veszteség az ugye minimálisra fog csökkenni, és ez bizony sokat fog jelenteni, mert itt nem csak a lakosság és nem csak a lakótelep van vele fűtve, hanem az intézményeink is, valamint OTP, aztán a kópáruház, a posta, tehát nagyon sok olyan vállalkozás is van ennek a távfőnek a rákapcsolásán, valamint mondom nekünk az óvoda, az egészségház és a városháza is. Azon kívül, hogy 450 lakást fűtünk még vele. Innen kezdve most már látjuk azt, hogy a támogatások odaérnek el, hogy több milliárd forint az, amit mi beruházásokra elnyertünk, és szép lassan gyarapodik a város vagyona is, hiszen ahhoz a mindössze 386 milliós vagyonhoz, amikor én polgármester lettem, már egy több milliárd forint a vagyon a városnak, és ez is ehhez járul hozzá. Bízom abban, hogy ezzel a szolgáltatás javítással, az, ahogy a minőséget és a hálózati veszteséget csökkenteni tudjuk, ez oda fog fejlődni, hogy előbb-utóbb elérkezünk ahhoz, hogy a távhő teljesen felújítást fog nyerni, és akkor még nagyobb hatékonysággal, még olcsóban tudjuk ezt a szolgáltatást a lakosság számára végezni.
6: Az elmúlt percekben Tamás Barnabást, Putnok polgármesterét hallották. Első alkalommal rendeztek öreg diák találkozót a Sárospataki Református Itt Tudományi Egyetemen a református közösség szervező képzés hallgatói számára. Az eseményen a közösségépítés és tapasztalatcsere mellett dísztanári címek átadására is sor került. Dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektor helyettest hallják.
5: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdés, év is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, hogy jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani. 15 éve indult el a református közösség képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a Hittudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkben, hogy van ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett a elmúlt évek során. Pocsainé tanárnőnek az évfolyam vezetői tevékenysége is egészen rendkívüli volt. Nagyon szerették őt a hallgatók, sokszor fogalmaztak úgy, hogy mint egy tyúkanyó úgy gyűjtötte maga köré a hallgatókat, segített mindenkinek bármiben, amiben csak tudott. És azt gondolom, hogy egy közösségfejlesztő szakon ez önmagában egy nagyon nagy teljesítmény, egy nagyon fontos jelzője, értékmérője a munkának, azon túl, hogy természetesen az ő szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, és nagyon sokan tőle tanulták meg azt, hogy a tárgyi kultúránk, az, ami körülvesz bennünket, az a személyiségünknek a kiterjesztése, az a lelkünknek a formája is, és ez a tudás, ez nagyon fontos a református közösségfejlesztésben. És ugyanígy Péterfi Ferenc tanár úr a közösségfejlesztésnek a nemzetközi irányait, a magyarországi meghonosításának a nagyon fontos tapasztalatait hozta ide Patakra, és az ő szakmai háttere az akkor is nagyon fontos volt, amikor ő már nem tanított nálunk, nyugdíjba ment, de a mesterszaknak az indításánál nagyon fontos szakmai segítséget adott nekünk. Tehát mind a kettőjüknek a munkája nélkülözhetetlen volt, és ezt köszöntük meg ezzel a címmel.
6: Az elmúlt percekben dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Itt Tudományi Egyetem tudományos rektor helyettese beszélt. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a Gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidős Sportszövetség támogatásával a mozgástér program részeként valósult meg. A tudnivalókról Oroszi Hajnalka igazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
8: Mi valósult meg, mi került átadásra hétfőn?
9: Igen, ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
8: Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
9: 5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni, és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni. Természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordás felé, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyenkorban is elkezdődjön.
8: Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
9: Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
6: Az elmúlt percekben Oroszi Hajnalkát, a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola igazgatóját hallották. Új taggal bővült az Egri Főegyház megye cigány pasztorációs bizottsága, főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán atya megbízást kapott arra, hogy bekapcsolódjon a bizottság munkájába, aki nemrég a bolonyai nemzetközi cigány pasztorációs konferencián is részt vett. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
10: Alapvetően mondhatjuk azt, hogy egy pár hónappal ezelőtt történt meg a felkeresés, illetve meghívás, amit szívesen fogadtam, és nagyon örülök annak, hogy az egyházmegye ilyen szempontból lehetőséget lát ebben a kérdéskörben. Konkrét feladatok nem lettek letisztázva, illetve megfogalmazva. Nyilván maga a cigány pasztoráció, ahogy én személyesen tudom az életemben, akár a plébánia területén, azt továbbra is igyekszem végezni, illetve megszólítani azokat az embereket, akik lehet, hogy kevésbé jönnének be a templomba saját maguktól. Igyekszem úgy végezni a szolgálatomat, mint ahogy eddig. Annyi, hogy most már erre van egy hivatalos felkérés is.
11: Ez kifejezetten a Egri Főegyházmegyének a úgymond bizottsága?
10: Így van, ez az Egri Főegyházmegyének a cigánypasztorációs bizottsága. Bizonyos időszakonként összeülünk, és bizonyos kérdéstköröket, illetve témákat boncolgatunk. Előadások is szoktak lenni, kifejezetten cigánypasztorációs előadás, és hát tapasztalatcsere útján mi is fejlődünk, illetve bővüljük a repertoárunkat.
11: Most, hogy már bizottság tagjává vált, Zsolt atya volt is egy rendezvény, amin részt vett.
10: Igen, minden évben különböző városokban van megrendezve egy úgynevezett nemzetközi cigánypasztorációs konferencia. Most ez évben, április végén Bolonyában került megrendezésre. Több ország is csatlakozik, illetve megjelenik ebben a rendezvénysorozatban. Most is több mint 100-an voltunk jelen ezen a rendezvényen. Mind szakmai részben bővültünk, hiszen nagyon komoly cigánypasztorációs előadásokról volt szó, illetve az olaszországi cigánypasztoráció helyzetről, aktualitásról, illetve maga a közösség az, amely még nagyon fontos ezen a kongresszuson, hiszen nagyon sok mindenki jelen van, és sok ismerős, és minden évben azok jelennek meg. Nyilván jó egy nyitottság is, de az is nagyon fontos, hogy ismerősök legyünk ott kongresszuson.
11: Innen Magyarországról többen vettek részt ezen?
10: Így van, egy kis busznyi létszámmal, kis busszal mentünk ki Bolonyába, egy 9 fős küldöttsége, ha lehet így fogalmazni, illetve Székely János püspök atya is megjelent a helyszínen, a rendezvényen, hiszen ő volt az, aki bejelentette a jövő évi kongresszus helyszínét, ami nem más, mint Magyarország lesz. Magyarország újra rendezni fogja a nemzetközi cigánypasztorációs konferenciát, és Szombathely lesz ennek a székhelye.
6: Az elmúlt percekben főtisztelendő Kubik Zsolt Mezőkövesdi Káplán atya beszélt. A regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megjelent az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2026-2027. Tanévi egyetemi kutatói ösztöndíj program pályázati felhívása. Ha értesítést kapott a NAV-tól, május 20-áig még javítható az SZIA tervezet. Újraindul az Ovikert program. Kaszálásmentes májusra hívja fel a figyelmet az Életfa Környezetvédő Szövetség. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az egyetemi kutatói ösztöndíj program célja a felsőoktatási intézmények oktatói, valamint kutatói utánpótlásának, illetve az innovatív magyar vállalkozások kutatófejlesztői utánpótlásának biztosítása. A legtehetségesebb hallgatóknak lehetőséget biztosítanak ezzel az ösztöndíj programmal a felsőoktatási tehetséggondozásba. A program ösztöndíj pályázatai a felsőoktatásban résztvevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják, olyan alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak. A pályázatokat június 15-ig lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton az ekop.pályázás@unikotoyel-eszterhazy.hu e-mail címre, hangsúlyozta dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese.
2: Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, tehát kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás. Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába, tehát ilyen szinten nincsen úgymond megszorítás. A hallgatók esetén szükséges, hogy legyen egy témavezető. Tehát nyilván olyan kutatási területet kell választani, amellyel valaki az egyetemen foglalkozik és vállalja a hallgató témavezetését. 2-3 pontban tudnám összefoglalni a bírálati szempontokat. Az első az az, hogy mit csinált eddig a hallgató. Nyilván egy első éves hallgatónál egyébként fontos megjegyezni, hogy a pályázási lehetőség még a leendő első éves hallgatókra is kiterjedt, tehát felhívom ezúton a figyelmét azoknak, akik most jelentkeztek hozzánk, hogy ők is nyugodtan adhatnak be pályázatot. Tehát megnézzük, hogy mit csinált eddig. Nyilván ezt ugye ahhoz viszonyítjuk, hogy hány évet töltött el egyáltalán az intézményben, illetve hány évet töltött olyan körülmények között, ahol egyáltalán kutató vagy tudományos munka végzése az az életének részét képezhette. A másik fontos bírálati szempont, hogy mit tervez, tehát milyen témában tervez kutatni, és milyen eredményeket készül, illetve tart reálisnak elérni. A harmadik része a bírálati szempontoknak meg a szokásos, ugye, tehát tanulmányi eredmény, van-e nyelvvizsga bizonyítvány, milyen szinten van nyelvvizsga bizonyítvány, tehát általános felkészültséget mérő kritériumok.
1: A személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense nyilatkozott.
3: Még most sem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az ügyfélkapu pluszra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal, amit javítani kell. Ezen adózók mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére érkezett az értesítés, aki pedig papír alapon, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Hogy milyen hibák fordulhatnak elő leggyakrabban a bevallásban. Például az egyik leggyakoribb az adóalap kedvezményeknél, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az évközben igényben vett kedvezményekről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe. Ilyen lehet például akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, hogyha valaki elakadna az online kitöltéssel. Van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség is, hogyha valakinek visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, nagyon fontos, hogy meg kell adnia a bankszámlaszámot, vagy a címet, a postai címet, ahová az összeget szeretné, hogy kiküldje részére a hivatal. Több mint 220 ezeren elkezdték már szerkeszteni a bevallásukat, de még nem véglegesítették azt. Nagyon lényeges, hogy május 20-áig az érintetteknek be kell fejezni a módosítást, illetve a kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Mindez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági őstermelők, illetve az egyéni vállalkozók, nekik ki kell egészíteni a tervezetet ahhoz, hogy az érvényes bevallássá váljon. Mintegy 200 ezeren az 1+1%-os nyilatkozatú kitöltését félbehagyták. Ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében szükséges befejezni május 20-áig. Ugyanis ezt követően már a felajánlást nem tudják megtenni az adózók, a rendelkezésük érvénytelen lesz. A tervezeteket az SZIA felületen lehet legegyszerűbben átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig nem késő, regisztrálhat a DÁP alkalmazásba, vagy az Ügyfélkapu Pluszra, annak érdekében, hogy kényelmesen online tudja intézni a bevallását. Aki a papíros megoldás mellett dönt, a 25 SZIA jelű bevallást kell beküldeni a NAV-hoz, amihez felhasználhatja természetesen az elkészített tervezet adatait is. A bevallással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főoldalon az SZIA bevallás 2025 csempén keresztül.
1: Az Ovikert program az ültetés, illetve a növénytermesztés szépségét igyekszik továbbadni a kicsik számára. A program nem csak nevelési szempontból jelentős, hanem az egészséges életmód népszerűsítését is figyelembe veszi. A gyerekek a kertészkedésen keresztül kedvelik meg a maguk által felnevelt zöldségeket. Vajas Tiller Tamás séf, az Ovikert program ötletgazdája. Az Ovikert programot minden évben a Földnapja kapcsán hirdetik meg, valamint bármelyik óvoda jelentkezhet az info@ovikertprogram.hu e-mail címen keresztül. Céljuk, hogy a programban résztvevő gyerekek a palántákat a fagyos szentek után ültessék el közösen óvodájuk kertjében. A program részleteit Stiller Tamástól hallják.
4: 12 éven keresztül ugye leginkább saját magam finanszíroztam, 2 évig ugye szülési szabadságon voltam, hogyha úgy vesszük, mert ugye a pici fiunk mellett kellett többet lennem. Úgyhogy most mondjuk azt az ős magot kerestem meg elsőkörben, akik már egyébként is benne voltak, mint ahogy eddig is ők mindig ugye újra és újra jelentkeztek. Csak palántában gondolkodunk most az idei évben, leginkább ez a visszatérésről szól. Sok helyen ugye nyugdíjasok lettek a régi vezetők, az újakkal még ugye nincs kapcsolat, tehát most picikét úgy érzem, hogy az elejéről kezdjük az egészet. de alapvetően a folytatás az mindenféleképpen fontos volt, és mintha mindenki mondta is, hogy attól, mert hogy én nem voltam, két évig mindenki folytatta, és ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egész programnak, hogy ahol már úgymond elvetettük a magot, és ugye tudják, és fontos, hogy ezt a körzeti nevelést, ezt ilyen gyakorlatilag formában végezzék, ott hál' Isteneket vitték is tovább, van, ahol már be is ruháztak magas ágyással, tehát több helyen, de ezt egyébként tapasztaltam is, tehát azokban a akár városi, de egyébként azokon a területeken, ami akár kültéletről van szó, bárhol a megyében, vagy vidéki óvikban nem tudnak ugye ezt egyszerűen beleütni az ásó odaföldbe, mert annyira kemény. Ugye letaposták a gyerekek már nagyon régóta, és ugye ott szükséges volt az, hogy magas ágyásban tudjanak kertészkedni. Valahol majd egyébként hosszú távon valószínűleg szükség lesz majd fölcserékre is, legalábbis, hogyha majd olyan helyeken járok, akkor ezt majd fölvetjük, a későbbiekben meg majd igyekszünk majd ezt megvalósítani.
5: Az idei szortiment gyakorlatilag hasonló, mint ami eddig is volt, ugyanúgy a koktélparadicsom, amit a gyerekek ugye nagyon szeretnek, uzsonnákhoz is könnyű adagolni, illetve ugye a paprika mellett cukíni vagy tök, fűszernövények, paradizsán, ilyesmikre lehet majd számítani, de ugye alapvetően, ahogy mondtuk is, hogy már van, ahol ugye folytatták, és az azt is jelenti, hogy sok helyen már egyébként ültettek is, de azért még ha fér, akkor nagyon szívesen várják, hogy én is érkezzem a növényekkel. Ha úgy veszük, akkor ezek azért mégis a kicsit olyan divat növények, tehát azért fel tudják ők ezt használni, de azért kell nyilván az egyeztetés, hogyha azt mondják, hogy ők ezt most inkább lecserélnék, inkább legyen, akkor még öttel több paradicsom mindenhol, de az biztos, hogy az gyerekek meg fogják enni, szerintem az a legfontosabb. És akkor, hogyha mindannyiunk megy, akkor május közepétől el lehet kezdeni a palánták szállítását, és akkor ültetünk együtt a gyerekekkel megint egy jót.
1: Az ökológiai fenntarthatóság, továbbá a környezettudatos szemlélet rendkívül nagy hangsúlyt kap a májusi hónapban. A gazdálkodókat, a kertbarátokat, valamint a környezetvédőket arra sarkalják, hogy ebben a hónapban lehetőleg hanyagolják a fűnyírást és a kaszálást. Kisebb állatfajok, illetve bogarak, rovarok élőhelyét menthetjük meg azzal, ha májusban engedjük nőni a gyepet a maga természetes útján, emelte ki Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
6: Tulajdonképpen azt a természetes élőhelyeket pótolja, ami hiányzik ma már egy nagyon szép kertből, ugye, amit az ember szépnek, tehát lenyírja a füvet, megfosztja a rovarokat attól, hogy valami korhadékot vagy nagyobb gyepet találjanak, amiben lakhatnának. Egyrészt ugye van a sima méhecske, akit mindenki ismer, akitől kapjuk a mézet, de Magyarországon több száz méhfaj él még, akik nem építenek kolóniát, nem építenek fészket, magányosan élnek, vagy maximum ilyen 10-20 csoportokban nőnek, ugyanez a darazsakkal, vagy van, aki nagyon nem szereti a darazsakat, de igazából csak egy-két olyan darásfaj van Magyarországon, aki mindig a szörpünkbe akar belemászni, meg az üdítőbe, meg nem hagy békén bennünket a grillezéskor, de az összes többi darázs az vagy ragadozó, vagy teljesen békés, nem ember zavaró életet él, csökkenti a kártevő rovarok számát, ugye ezek elkapják ezeket a rovarokat, kukacokat és hordják befelé a fészekbe, tápláléknak a kicsiknek, még nem beszéltük a katicákról, a imádkozó sáskáról, a fátyókákról, ilyen rovarféle fátyolszerű szárnyai vannak, zöld, egy kicsit átlát. És ott hatalmas levéltető pusztító. Nagyon fontos, szerencsére most már egyre több városnak is fontos, hogy ez minél lejjebb vágunk egy gyepet, és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Tehát ez az alapszabály. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Így páratartalom, mikroklímára, helyi klímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak. Megfogja a port, segít a páratartalomban, nem szárad ki annyira a talaj. Most minden egyes fű vagy gyeptölet, amit levágunk, így ebben a aszályos április-májusban, ilyen sárga elszáradt sivatag marad, kórók maradnak utána. Nem tud visszaújulni, nincs eső, nem tud megújulni a gyep, locsolni kell, ahhoz vizet, infrastruktúrát kell kiépíteni, stb. Úgyhogy ez nem működik, de ha úgy hagyjuk, nekem ilyen gyepen van otthon, most 20-30 centi magas, gyönyörűen virágzik, az a tervünk, hogy nem nyúlunk hozzá májusban. Tehát, hogy ez hagy virágozzon el, hagy segítsen a beporzó rovaroknak, sajnos nagyon sok támadást kapnak az emberi világból, vegyszerek, mezőgazdasági mérgek, rovarírtók, de a gyomírtó is például nagyon rossz hatással van a méhekre, úgyhogy nagyon kell támogatnunk őket, és nem csak a házi méhet, hanem azt a nagyon sok, több száz fajból álló beporzó családot, aminek a nagy poszmétő kezdve egészen a kicsi 2-3 mm-es méhekig és darazsakig ennek a nagy családnak a részei, és nekik is szükség van táplálékra. És ez a zöldjebben nem fognak táplálékot találni, csak a meghagyottban. Úgyhogy van most ez a kaszálásmentes május. Nagyon fogjuk hirdetni, és nagyon fogjuk támogatni, hogy minél többen gondolkodjanak így. Mondom, az egész településünknek jót tehetünk ezzel. A saját udvarunknak, a környékben lévő klímának, megmondom, valahol az egész városnak is. Ne nézzünk úgy ki, mint Arizona, vagy nem tudom, az elszáradt szukkulensekkel, meg ilyen sárga homokkal teli városok. Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karlóc rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15.30-tól, a menet 16.30-tól indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagyszínpadhoz a Karlóc rakparton. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A rendezvénnyel a szervező az Életmenete Alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétek létükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idei Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborban. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy a Nagyszent Bazil rend vezetőségének döntése értelmében a szerzetesi közösség március 31-én befejezte szolgálatát a Mária Pócsi monostorban. Olvasható a görögkatolikus metropólia május 11-én a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán megjelent közleményében. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytathatják tevékenységüket Mária Pócson. Mint ismeretes, a Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a magyar rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alá rendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita atya érkezett Mária Pócsra a szerzetesi élet fenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a megszűnő félben lévő tartománynak a nemzeti kegyeihez kapcsolódó ingatlanjai 2024. december 12-én a területileg illetékes egyházi főhatóságra szálltak át. A Szent István rendtartomány ingatlanjai közül a kegytemplom és monostor, mivel azok nemzeti emlékhelynek minősülnek, a törvény erejével fogva a magyarországi saját jogú metropolitai egyház tulajdonába kerültek, így azok továbbra is egyházi tulajdonban maradtak. A rend egyéb magyarországi ingatlanjai változatlanul a Szent István rendtartomány tulajdonában vannak. Kocsis Fülöp érsek metropolita a tulajdonosváltáskor megerősítette, hogy a görögkatolikus metropólia a szerzeteseket továbbra is támogatja, és szolgálatuk folytatásának lehetősége ezek után is biztosított. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a két napos esemény. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspökatya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A csíksomlyói pünkösdi búcsú május 22-e és 25-e között lesz. Az idei elmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsúi szentmise szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök. Gyógyító lelki gyakorlat lesz május 26 és 30 között a Don Bosco sportközpontban Kazincbarcikán. A részvétel regisztrációhoz kötött, a római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül lehet regisztrálni. A részvételi díj 15 000 forint per fő, amit a regisztrációval egy időben kérnek rendezni. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk: egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda és Molnár András. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: megsűnik minden.
1: A régió sportja.
2: Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán, a Bringa pikniken. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Sportág választónapot rendeztek Kazincbarcikán, a Kazinci Ferenc tagiskolában. Egész napos programban ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán, a Bringa pikniken. A térség legnagyobb kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A Bringa piknik mára igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
3: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
2: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között

0: Soja igazgatót hallják.
1: Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgások meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
0: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
2: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
0: Sportágválasztó napot rendeztek Kazincbarcikán, a Kazinci Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. Kovács László sporttanácsadót hallják.
3: Reméljük, hogy a gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
0: Kazincbarcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágakkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinci Ferenc tornacsarnok, a Kazinci Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
4: Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
0: Viszoszki Sándor, a Kazinci Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
5: A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
0: Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenleg is korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
6: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
0: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűség

0: 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
1: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik élsportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
0: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
2: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportákból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen kempó szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
0: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösségformáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
3: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
0: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évig 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak.